0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, I'm Chris Ekis, and this is the story behind the song Save My Soul. I remember falling in love with Jesus.
2: Emlékszem, amikor beleszerettem Jézusba, amikor a róla szóló történeteket olvastam és hallgattam róla az énekeket. Mások úgy beszéltek róla, hogy én csak szerettem volna. Csatlakozni akartam a családjához, az otthonához és a királyságához, és szívem mélyéből kiáltottam ki Jézust. Most neked is odaadom az életemből ezt a kiáltást, a szívem legmélyéből. Áldom Jézust. Az életemet nekiadom minden hitemmel együtt. Mindent megteszek Jézusnak, hogy ezzel ő megmentse a lelkemet. A dal Krisztus irgalmáról és együttérzéséről szól, valamint a velünk való bensőséges kapcsolatáról, akik egyszer már voltunk igazán mélyen. Minden helyet megjártam már, ahová el kellett mennem, de most itt az idő, hogy Jézushoz menjek.

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.
1: Hi, I'm Ken Gover, and I'm here to introduce my new song, Either Way. The song was inspired by a good friend of mine.
2: Ezt a dalomat egy nagyon jó barátom ihlette, aki az elmúlt évben rákkal küzdött. Sajnos nem tudtam őt meglátogatni, nem lehetett hozzá bemenni a kórházba, úgyhogy hetente egyszer felhívtam őt telefonon, és nagyon sokat beszélgettünk. Én mindig megkérdeztem tőle, hogy mit szeretne, mit kérjek Istentől vele kapcsolatban. Ő pedig mindig azt felelte, hogy imádkozz azért, hogy Isten erőt adjon nekem, hatalmas erőt addig, amíg itt vagyok a Földön. Azután nagyon vidáman mindig hozzátette azt is, hogy tudod ugye, hogy ha fizikailag nem is, én szellemileg már meggyógyultam Krisztus karjaiban. Szóval jól vagyok, mert tudom, hogy Isten lát engem, és tudja, min megyek keresztül, és én ismerem a megváltómat. A barátom Isten gondjaira volt bízva. Szóval ennek a dalnak az a lényege, hogy akármilyen beteg is a tested, ha ismered Jézust, a lelked már meggyógyult, és Istennél a lehető legjobb helyen vagy.
1: Either way, God loves us. Hope you enjoy the song.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Életöröm zene. Ez a Manna FM.

0: Tudom, hogy szükségem lesz Isten segítségére ebben. Ő az egyetlen, aki meg tud győzni arról, hogy amit mondok igaz. De én azt mondom, hogy én és még emberek sokasága. Néhányan itt vannak közülük. Mi vagyunk az élő példák, hogy az Isten ígéjében erő van, és meggyógyítja a lelketeket, és egy teljesen új emberré változtat. Nem kell, hogy bármi áldozata maradj. Halleluja! Ó, nézzük, mi van itt. Ó, az Isten szeretete. Kíváncsi vagyok, ez mire jó nekem? Beveheted a bűntudat és a szégyen ellen. Amilyen gyakran szükséged van rá, amíg elmúlnak a tüneteid. Ha visszaesel, újra töltheted, és vehetsz belőle újra. Ingyenes. Korlátlan utántöltés. Wow, Dr. Jézus. Halleluja. Egy egész üveg alázat. Vedd be az arrogancia, a fennhéjázás és büszkeség esetén. Ítélkezés és kritizálás esetén. Az utántöltés korlátlan, és szedd addig, amíg a tünetek tartanak. Nekem is szükségem volt egy üveg frissre ebből mostanában. Nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de én rendszeresen szedem ezt 38 éve, amióta az igét tanulmányozom, és még mindig szükségem van rá. Valójában, ha tudni akarjátok, nekem még mindig rendszeresen szükségem van mindezekre. Ó! Oh. Wow! Nagy lelkűség, hát ez meg hogy segít nekem? Ó, önzésre kell szedni. Wow. Csak szedjed addig, amíg tüneteid vannak. Tudod mit? Én annyira önző és önközpontú voltam. Pedig újjászülettem, és betöltekeztem Szent Szellemmel. Szolgálatban voltam. És mégis önző és önközpontú voltam. És olyan boldogtalan voltam, és nem tudtam miért. Azt gondoltam, Dave hibája. Azt gondoltam, ha szolgálatom növekedne, akkor boldog lennék. Azt gondoltam, ha a hátam nem fájna, akkor boldog lennék. Ha több pénzem lenne, boldog lennék. Ha a gyerekeim jobban viselkednének, boldog lennék. Gyerünk! És az egyik nagy pillanatomban azt mondtam Istennek, nem tudom, mi baj van velem, Istenem. Gyülekezetbe járok. Minden héten. Köszöntő vagyok. Nem tudom, miért vagyok olyan boldogtalan.
1: Azt mondhatsz, amit akarsz arról, hogy Isten szól hozzánk, vagy nem. Néhány ember kiakad, mikor azt mondod, hogy Isten mondta. De nekem Isten mondta. Azért vagy boldogtalan, mert önző vagy. Ezért elkezdtem tanulmányozni a szeretetet. És tanulmányoztam, és még mindig tanulmányozom. Tanulom, hogy hogyan legyek nagy lelkű. Ne a legkevesebbet tedd meg. Tedd meg a legtöbbet, amit tehetsz, és tedd céltudatosan. Csukjuk be a gyógyszeres szekrényt egy pillanatra. Zsidók 4. Még mindig követtek? Túlmegy ez az értelmeteken le a szívetekbe? Az ige, amelyet Isten kimond, élő és tele van erővel. Élő és erőteljes. Egy dolog van, ami kiveszi az élettelenséget belőlünk, és az az élet. Aktív, működő, energetizáló, hatékony, élesebb minden kétélű kardnál. És áthatol az élet lehellete, a lélek és a szellem, az ízületek és a velők szétválásáig, felfedés, megszűri, elemzi és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Hadd kérdezek valamit. Néha, amikor bekapcsolod a tévét, és én tanítok kora reggel, nem érzed úgy, hogy egy operáción estél át? Valamiféle lélekműtéten. Nekem ezt teszi az ige. Nem mindig olyan simogató, kellemes érzés. Hadd mondjak valamit, amikor eleinte elkezdtem tényleg tanulmányozni az igét, akkor szörnyű volt, mert minden, amit olvastam, arra szükségem volt. Mindenhol problémám volt. Bármilyen tanítást hallgattam, utána kárhoztatva éreztem magam. Nem tudtam, mi a különbség a meggyőzés és a kárhoztatás között. Szóval, ha hallottam egy üzenetet arról, hogy túl sokat beszélsz, akkor tervet készítettem, egy testi tervet. Elég volt, holnap nem fogok beszélni. Járkáltam a házban, és akkor valaki azt mondta, mi a bajod, és én erre, elegem van, ha túl sokat beszélek, nem tetszik. Ha egyáltalán nem beszélek, nem tetszik. Tudjátok, hogy nevezik ezt? Gyerekesnek, baba kereszténységnek. Nem tudtam, hogy csak annyit kellett volna mondanom, hogy igen, uram, igazad van, meggyőztél. Tényleg sok dolgot mondok, ami megbántja az embereket, sok olyat, ami számomra is bántó, és szeretnék megváltozni. Kérlek, hogy változtass meg, az ígédhez megyek, és beveszem, mint a gyógyszeremet. Gyerünk, hadd mondjak valamit. Olvasd el a példabeszédekben az összes igét a szájról. És egy nagy gyógyulás kezdődik az életedben. Ó, és a következő héten vissza kell menned, és egy újabb adagot kell bevenned belőle, és a következő héten is bevenni egy másik adagot. Gyerünk!

0: Tudjátok, mit csináltam ma a két alkalom között? Hát elmentem enni, amit nagyon élveztem, de aztán megálltam egy üzletnél, és vettem körülbelül 7 ruhát egy barátomnak. Most nem azt próbálom elmondani nektek, hogy milyen jó vagyok, hanem hogy ez segít abban, hogy boldog maradjak. Igen, vettem magamnak is néhány dolgot, az igazat megvalva, rájöttem, hogy az egyetlen módja, hogy boldog legyek, ha agresszíven nagylelkű leszek, és nem várok, amíg úgy érzem. Nem várok, amíg akarok, tudatosan teszem naponta, mert elpazaroltam elég időt az életemből azzal, hogy szomorú és mérges voltam, és most örülni akarok. Úgyhogy minden nap, amikor ide jövök, beveszek egy nagy kanál nagy lelkűséget. Ó, hova tűnt? Ó, Istenem! Itt van! Azt hittem, el kell szaladnom a boltba, hogy többet vegyek. Értitek, amit mondok? Kihívást intézek hozzátok ma. Ha önző vagy, ismerd el. Hányan vagytok önzők? Köszönöm. Hányan vagytok tökéletesek, és nincs szükségetek arra, amit ma este mondok? Wow. Szent Szellem energia. Vegyétek be lustaságra, amilyen gyakran szükségetek van rá. Amíg minden tünet el nem múlik. Korlátlan utántöltés, Dr. Jézus. És? Bölcsesség. Vegyétek be ostobaságra, ahányszor csak kell. Jaj! Hogyan is unatkozhatunk keresztényként? Tényleg, ha valóban belementek ezekbe a dolgokba teljes szívvel, és van egy célod, hogy felnövekedj. Olyan akarok lenni, mint Jézus. Át szeretnék változni az ő képmására. Azt szeretném, ha büszke lenne rám. Nem azért vagyok itt, hogy megkapjam, amit én akarok, hanem hogy szolgáljam Istent. Visszajön értem, meg fogok állni előtte, és elszámolok az életemről. Itt az ideje, hogy kidobjuk a cumis üvegeket, a pelenkákat és a cumikat. Itt az ideje felnőni és Isten embereivé válni. Legalább, ha nem veszed be a gyógyszereidet, és tudatosan beteg maradsz, akkor ismerd el, és mondd azt, azért vagyok ilyen pálcban, mert nem akarok változni. Hadd mondjak egy példát. Tudjátok, emlékszem, hogy egyszer Dave-vel volt egy vitánk, annyira mérges lettem rá, annyira megbántotta az érzéseimet, ismeritek ezt, ugye? Mentek minden szobába a házban, csak abban nem, ahol ő van. Nem beszélsz többet, csak morogsz. Nem főzöl semmit, amit szeretnek, vagy nem hordasz semmi olyat, amit szeretnek, és hasonlók. Én is voltam ott, és csináltam ilyet, de már nem szeretném ezt tenni. Szóval bementem az irodámba. Lefeküdtem a földre, és magam elé raktam. Lefeküdtem, és azt mondtam, nem kelek fel addig, amíg meg nem adod nekem a kegyelmet, hogy úgy menjek ki a szobából, és úgy viselkedjek, mintha semmi nem történt volna. Nem megyek ki addig, amíg meg nem adod a kegyelmet, hogy meg tudjak neki bocsájtani. És tudjátok mit? Nem kellett túl sok igét keresgélnem, elég jól ismertem, hol vannak, és hamarosan azt gondoltam. Szerintem a gyógyszer működik. Hála Istennek!
1: Thank God!
0: És drágám, mit szeretnél nézni a tévében ma este? Hozhatok neked valamit inni? Mondok nektek valamit, nekem nem volt meg a képességem, hogy megtegyem, de kegyelem és erő van Isten igéjében. Ez a gyógyír a lelkednek, és ha nem te próbálod megtenni magadtól, hanem Istenhez mész elvárva, hogy az ige végezze ezt el benned. Oké, néhányatoknak kell egy kis idő, míg utolérnek. Van egy kis segítségem számotokra. Nem csak tanulmányozni kell az igét, ismerni az igét, és meditálni az igén, hanem ki is kell mondani. Eleget kell tudnod ahhoz, hogy tudd az Isten igéjét megvallani hangosan egész nap, amikor olyan helyen vagy, hogy megteheted. Isten szeret engem, a bűneim meg vannak bocsájtva, nincs bűntudat és kárhoztatás. Várom, hogy jó dolgok fognak történni velem ma. De megcsináltam neked a házi feladatot. Úgy hívjuk Lila könyv, nem tudom miért, talán mert lila. Ezért hívjuk Lila könyvnek, és a címe Isten igéjének hangos kimondásában rejlő erő. Titkos erő. Látjátok, van ilyen könyvünk. Ilyen pici. Így a hölgyeknek befér a táskájukba, a férfiak is berakhatják az aktatáskájukba. Berakhatod a kesztyűtartóba, bárhova. Ezt felosztottam különböző területekre. Amikor jön a támadás. Itt van rá az ellenszer. Harag, kenet, szorongás, aggódás, hatalom, kompromisszum, polgári felelősség, megvallás, bizonyosság. Oké, menjünk hozzá. Úgy érzem, nincs ma túl sok önbizalmam. Egy kicsit bizonytalannak érzem magam. És egy állásinterjúra kéne mennem, és félek tőle. Lássuk. Itt van. Egyes szám első személyű megvallásba teszem nektek. Így szól. Eltökélt és magabiztos vagyok. Nem félek, nem vagyok bátortalan, mert Isten velem van, bármerre megyek. A te segítségeddel, Istenem, előre megyek, és ha egy csapat jön is ellenem, Istennel a falon is átugrok. Az Úrban bízok, rá támaszkodok, csak rá. Jót teszek, és országodban élhetek, és biztonságban élhetek. Szívem az Úrban bízik. A szívem állhat és telve van bizalommal. Éneklek és örvendezek az Úrban, és csak beveszed ezt a gyógyszert, és újra beveszed, mindaddig, amíg hirtelen. Velem tartotok? Felkelsz reggel. Jézus, segíts nekem! Békesség. Vedd be a szorongás, aggodalom, idegesség ellen, amilyen gyakran szükséges, amíg minden tünet elmúlik. Ó, Uram, adj irgalmat! Ó, tényleg, azt hiszem, ez az, amire gondolok. Mi van a kék üvegcsében? Ó, te jó ég! Szerintem ez hasmenésre való. Ezt nem veszem be. Gyerünk, beszélgessünk! Mit teszel, ha felkelsz reggel, és úgy érzed, átment rajtad az úthenger? Megkeresed a gyógyszeres dobozt? Hányan vagytok, akiknek naponta kell gyógyszert szedni? És hányan szeditek be? Volt már olyan, hogy elfelejtettétek, és vissza kellett menni érte? Ha kifogy, újra kell tölteni. Oda kell érned, mielőtt bezár a gyógyszertár. Gyerünk, mi elég radikálisak vagyunk, ha úgy gondoljuk, valami megszünteti a fájdalmunkat. Mindössze annyit kérek, hogy csak fele ilyen radikálisak legyünk a lélek méreggel szemben, mint amilyenek vagyunk a testi gyötrödésekkel, és kezdjétek el keresni Isten igéjét, mint gyógyszert a lelketekre. Figyeljetek! Annyi dolog van itt. Egy 40 részes anyagot prédikálhatnék. Isaac Leaser fordítása a 4. Mózes 15. rész 26. versében: én az Úr vagyok a te orvosod, a gyógyszer, amit felírok, az én igém. Elmélkedjetek az igén, szóljátok az igét. Máté 7:24. Mindenki, aki hallja az én igéimet, és ezek alapján cselekszik, engedelmeskedik, olyan, mint az érzékeny, okos, gyakorlatias, bölcs ember, aki sziklára építette a házát. Huszonötös vers. És eljött az első és az árvíz, és fújt a szél, és nekidőlt a háznak, de nem omlott össze. Egy picit sem kell félnünk az időktől, amiben élünk. Ha a házadat sziklára építetted. De nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. És mindenki, aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. Következő verset kérem. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és teljesen elpusztult. A három kismalac. Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer három kismalac. Az egyik malac szalmából épített házat, a másik botokból. Gyorsan felépítették a házukat, nagyon gyorsan, kívül is, belül is. 45 perces istentisztelet, nem szeretnék ennél tovább maradni. Két dal, 15 perces tanítás. Végeztem a feladatommal, menjünk, siessünk. Oda kell érni a McDonald'sba. Gyorsan felépítették a házukat, aztán egész nap énekeltek, táncoltak, mert lusták voltak. A harmadik kismalac keményen dolgozott egész nap, hogy téglából építse fel a házát. A nagy ronda farkas látta, ahogy a két kismalac táncolt és játszott, és azt gondolta, milyen szaftos puha ebéd lesz belőlük. Megkergette a malacokat, és azok befutottak elbújni a házukba. A nagy ronda farkas odament az első házhoz, ráfújt, és lefújta a házat. A megrémült malacka átfutott a második házba, ami botokból épült, és a nagy ronda farkas odament ehhez a házhoz, ráfújt, és lefújta a házat. Most a két kis malac rémületében átfutott a harmadik malac házába, ami téglából épült, és a nagy ronda farkas fújt, és próbálta lefújni a házat, de nem tudta. Órákig próbálkozott, de a ház erős volt, és a kis malacok biztonságban voltak oda bent. Próbált bejutni a kéményen, de a harmadik kismalac vizet forralt, és a kémény alá rakta. A farkas beleesett, és elpusztult. A két kismalac most már sajnálta, hogy lusta volt. Elmentek, és megépítették a házaikat téglából, és boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Jelenések 19:11. Ma reggel olvastam a csendességemben. És azonnal fel akartam állni a hotel szobámban, és hangosan kiabálni. És láttam a megnyílt eget. Íme egy fehér ló, aki rajta ül, annak neve hű, megbízható, hűséges, megvesztegethetetlen, szilárd és igaz. Mert igazságosan, szentül, egyenesen ítél és harcol. Szeme tűzlángja, és fején sokhágú korona, fejdísz, és ráírva egy név, amelyet senki nem tud, és nem ért rajta kívül. Vérbe mártott ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki, az Isten igéje. Az Isten igéje. Az Isten igéje. Ez a név adatott neki, az élő Isten igéje. És Krisztus, az Isten igéje, testé lett, és közöttünk lakott. És a Szent Szellem által felkent emberek megírták az úgynevezett Bibliát, amit senki nem tudott kiiktatni, tönkretenni. Sokáig el volt zárva. Ezt az időszakot sötét középkornak nevezték. Nem csoda, hogy sötét korszaknak nevezték, mert eldugták a világ világosságát. De hogy Isten mindig teszi, kitört. Kitört, és hadd mondjak valamit. Isten ki fog törni ebben a mai társadalomban is, mert senki sem iktathatja ki Istent. Nem tudott kiutasítani teljesen Istent az iskolából. Nem tudott teljesen kitenni őt sehonnan, mert ővé minden, és ő minden, és ezért én a magam részéről úgy döntöttem, hogy szeretni fogom az igét. Az ige által fogok élni. Táplálkozni fogok az igével, elmélkedni fogok az igén. Tanulmányozni fogom az igét, szólni fogom az igét, mert ez a gyógyszer, amire szükségem van, a lelkemben lévő mérgek ellen, és ez az, amire neked is szükséged van a lelkedben lévő mérgek ellen. Gyerünk, hozzunk egy döntést, hogy jobban fogjuk szeretni az igét, mint valaha.

Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Manna Hits. Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hőszigetjelenség jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
2: Hello, szia! Ez itt a Kultúrasztal, a podcast, ahol a kultúra van terítéken. Én Majoros Szidónia vagyok, a podcast házigazdája. Ma a gyereknapi adással, ünnepi adással készülünk nektek, és két vendéggel ülök a stúdióban, és egy másik vendégünk pedig itt van a vonalban, úgyhogy négy nővel fogtok ma itt egy beszélgetést hallani. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, de hadd mutassalak először is betiteket, hogy kivel vagyok ma az ünnepi adásban itt a stúdióban. Vendégem Demeter Villő, akit ismerhettek már, mert nemrégiben, egészen pontosan január 16-án mutatták be a Magyar Mozik premierben a Véletlenül írtam egy könyvet című filmet, és ennek vagy te a gyermek főszereplője.
3: Igen.
2: Szia, Villő!
3: Sziasztok!
2: És egyébként pedig tudom rólad, hogy az ELTET Refort Ágoston gyakorló gimnázium 9-es tanulója vagy.
3: Igen.
2: Köszöntjük szeretettel édesanyádat is. Itt van velünk a stúdióban Demeter Csilla, klinikai logopédus, négy gyermekes édesanya. Szia, Csilla!
4: Köszönöm a meghívást!
2: És hát nagyon örülünk neki, hogy Nóri, te is velünk tudsz tartani ma, mert hogy harmadik vendégünk, Lakos Nóra, a magyar filmrendező, forgatókönyvíró, producer, a Cinemira Nemzetközi Gyerek és Ifjúsági Filmfesztivál alapítója és művészeti vezetője, és hát természetesen a már emlegetett Véletlenül írtam egy könyvet című film forgatókönyvírója és rendezője. Szia, Nóri!
5: Szép napot mindenkinek, sziasztok!
2: Emlegettem már, hogy azért ülünk itt, mert a gyereknapi adást készítjük el, de hát kezdjük talán azzal a beszélgetést, hogy hogyan kötődtök ti a gyereknaphoz? Mit jelent számotokra a gyereknap? Lehet, hogy néhányatoknak már kicsit régebben volt, Villő, neked még most is aktuális, de hogyan kötődtök ti a gyereknaphoz?
3: Hát én gondolom úgy, hogy gyerek vagyok. A másik meg, hogy egyébként én most már gimnazista vagyok, szóval nálunk most már nincsen gyereknap, vagyis nem nagyon ünnepeli az iskola, viszont amikor általános iskolás voltam, akkor hát akkor nagyon nagy banzáj volt gyereknap alkalmából. Egész nap bulisztunk, volt fagylaltosztás, egy egész, a tornateremben egy egész ilyen ugráló várakat építettek fel, úgyhogy én nagyon élveztem az ilyen gyereknapokat.
2: Hová jártál általános iskolába?
3: Kölcsei Ferenc általános iskolába.
2: Itt Budapesten?
3: A 16. kerületben, igen.
2: Na, hát akkor ott nagyon különleges módon ünnepeltétek. Lehet, hogy nem mindegyik általános iskola csinál ekkora nagy ünnepséget a gyereknapból, de akkor ez szerencsés, hogy nálatok így volt.
3: Én nagyon szerettem.
2: De jó. És akkor Csilla, hozzád fordulok. Te hogyan kötődsz a gyereknaphoz?
4: Nagyon érdekes, mert a Villő úgy töltötte a gyerekkorát ebben az általános iskolában, hogy én ennek az általános iskolának a logopédusa voltam, tehát ezeket a gyereknapokat együtt éltük meg, még másik két testvérével együtt, aki szintén ebben az általános iskolában tanult, úgyhogy ez igazából nekünk szinte ilyen második otthonunk volt. A család felkerekedett, és négyen, a hat főből, sőt, akkor még Zenkő nem volt megszületve, gyakorlatilag négyen ebbe az intézménybe mentünk, és ott éltük a hétköznapjainkat, úgyhogy nekem is nagyon élőek ezek az utóbbi 10 évnek a gyereknapjai, amikor tényleg az volt a fő cél, én úgy láttam, mint pedagógus, hogy élményben legyen részük ezeknek a gyerekeknek, és ez meg is történt, és örülök neki, hogy Villő így feleleveníti. Ugyanakkor családként is, négy gyerekes anyukaként mindig az volt a cél, hogy legyen valami kicsit más dolog, tehát nem kellett ez semmiképpen nem ajándék, hanem egy olyan kirándulás, egy olyan élmény, ami egy picit mássá teszi azt a napot, amit úgymond kineveztünk gyereknapnak. De sokszor megfogalmazódott ez a párommal, hogy igazából a mi gyerekeinknek már szinte minden nap gyereknap, tehát hogy nagyon sok élményben van részük, nagyon sok jó élményt kapnak az év minden egyes napján, de legalább, de sokkal gyakrabban talán, mint úgy még a mi gyerekkorunkban.
2: Nóri, gondolom, hogy te is ezer szállal kötődsz, úgyhogy félve kérdezlek, de hát mesélj nekünk, hogy milyen gyereknap élményeid vannak például.
5: Ó, hát igazából nekem már kicsit nagyobb a lányom, úgyhogy ettől függetlenül ő egyébként nagyon szereti ezeket az ünnepségeket, mint a húsvét, amikor tojást, meg ajándékokat lehet keresgélni a kertben, vagy a gyereknap, hogy akkor is azért így szoktunk csinálni valamit, hogyha itthon van, most Franciaországban tanul, úgyhogy most valószínűleg ez nem lesz. De mi így szeretjük felnőttként is tartani a gyereknapokat. Én például nagyon szeretem az ilyen ugráló, hát nem is várkat, hanem trampolinokat. Ez iszonyatosan jót tesz egyébként a gyerekeknek. Vannak olyan nemzetközi sulik, ahol úgy indul a nap reggel, hogy trampolinozik mindenki, mert az így mind a testnek, mind az agynak, mindennek nagyon jó, úgyhogy én néha szoktam ilyen őrültségeket csinálni felnőttként is. Úgyhogy én szeretem a gyereknapot, meg szerintem egy tök jó dolog, hogy van, ugyanúgy, ahogy anyák napja is van, meg apák napja is van, és gyereknap is van. Szerintem minden nap csodálatos, hogyha valamit tudunk ünnepelni. Egyébként van egy ilyen projektem is, hogy minden nap valaki ünnepel valamit különböző kultúrkörökből, és van egy ilyen nagy tervem, hogy egyszer egy ilyen évet tartok, amikor az összes, a világ összes ünnepét megtartom, és minden nap ünneplek. Tehát szerintem megtanulni ünnepelni, és annak bármilyen rituálét vagy hagyományt kialakítani, az csodálatos, mert jobbá teszi az ember életét, és erre minden, bármilyen indok jó lehet. Úgyhogy én imádom a gyereknapot is, és hát igen, rengeteg programunk is van, a Cinemirán, a Gyerekfilmakadémián keresztül, nekünk általában egy gyereknap idején szokott lenni, van egy filmes évközbeni tanfolyamunk, aminek az évvégi premierje az mindig valahogy ilyen május vége, június elejére esik, tehát közel gyereknaphoz, de pénteken, és akkor ott moziban megnézzük a filmeket, amik elkészültek, minket gyerekek találtak, kivettek, följátszottak el, utána van fogadás, vörösszőnyeg, fotózás, gyerekpesgő, úgyhogy számos olyan programunk van, ami a gyerekeket ünnepli, de alapvetően mi egész éppen ünnepeljük a gyerekeket.
2: De szuper! És a saját gyerekkorodból vannak emlékezetes gyereknap élményeid, emlékeid?
5: Hát mi is így, igazából inkább ez az ilyen élmény alapú volt, hogy jöttünk, mentünk, két féltesón van, és akkor mindig együtt voltunk, meg még unokatesók, szóval mindig sok gyerekkel így felkerekedtünk, és akkor valami általában szép idő van ilyenkor már, és mindenképpen egy ilyen külső programra mentünk, mi is nagyon szeretünk egyébként kirándulni is, meg ezek a gyereknapi ilyen majálisszerű dolgokra is eljártunk, úgyhogy ilyesmik voltak nekünk is, igen.
2: Most a Véletlenül írtam egy könyvet című filmetek apropóján veszünk részt ebben a beszélgetésben, de hát meg kell, hogy kérdezzelek titeket, hogy hogyan apostrofálhatjuk egyáltalán ezt a filmet? Tehát, hogy mi az, hogy gyerekfilm? Attól gyerekfilm egy film, hogy gyerekszereplők vannak benne? Vagy a filmnek a témájától? Vagy attól, ahogy azt az adott témát feldolgozza a film? Vagy attól, amilyen célközönséget remélnek az alkotók? Mitől gyerekfilm egy film?
5: Alapvetően a Véletlenül írtam egy könyvet című filmet, családi filmnek nevezzük, de amiatt is, mert nagyon egyértelműen látszik, hogy több generációt tud megszólítani. Egyébként Európában gyakran hívják gyerekfilmnek, míg Amerikában családi filmnek, és most már ez úgy egy picit úgy mozog, és nagyon büszkék vagyunk, hogy most már több mint 150 ezeren nézték meg a filmet, és ezzel a rendszerváltás óta a legnézettebb magyar gyerek, családi, ifjúsági film lettünk, úgyhogy ettől nagyon boldogok vagyunk, és igazából én azt gondolom, hogy ez attól tudja megszólítani főleg a ilyen 9-10 év fölötti gyerekeket, és azon 9, mi azt szoktuk mondani, hogy 9-től 99 évig bárkinek ajánljuk, mert a fiatalabb korosztály tud azonosulni a főhőssel, és igazából ez a film így a főhős szemén keresztül mutatja be a történetet, akit a Villő játszik csodálatosan, és szerintem emiatt is van az, hogy a kis kamaszok, nagy kamaszok is ugyanúgy tudnak kapcsolódni, de közben meg egy komoly és fontos témáról szól, a veszteségfeldolgozásról, vagy ugyanúgy akár a mozaik családról, ami nagyon sok gyerek, vagy akár felnőtt szülő számára is olyan téma, amivel minden nap meg kell, hogy küzdjön valamelyest, vagy ki kell, hogy alakítson egy saját új modellt, úgyhogy az is emiatt szerintem emiatt is tudnak kapcsolódni, kapcsolódni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy több generációs film, és alapvetően egy jó gyerek vagy ifjúsági családi film, egyszerűen csak egy jó film, ami mindenkinek szól.
2: Villő, te a saját karakteredről mesélj nekünk egy kicsit. Tehát itt ebben a filmben egy 13 éves kislányt, Ninát alakítod. Milyen ez a szereplő szerinted? Te milyennek látod, vagy élted meg őt?
3: Hát elég tudatos, sőt nagyon tudatos olyan az a kapcsolatban, tehát az írással kapcsolatban legalábbis szerintem, és amit elhatároz, azt ő meg is valóra is fogja váltani, és ehhez ugye Lídiának a segítségét kéri, és akkor ezen az írásán elkezdenek dolgozni, nagyon szeret olvasni, az szerintem kell is ahhoz, hogy jól tudj írni, hogy szeress olvasni. Igazából zárkózottnak nem feltétlenül mondanám, talán még kicsit kevésbé nyitott, mint mondjuk a barátnője, de azért vannak barátai, de még kevésbé szociális, mint mondjuk Zoé a filmben.
2: És így gyerek szemmel, hogyha megnézed ezt a karaktert, neked szimpatikus? Vagy így a barátaid, az iskolatársaid milyen visszajelzéseket adtak neked, hogy milyennek tűnik egy ilyen kislány mondjuk a kortársai szemében? Ő egy szimpatikus karakter?
3: Hát én szerintem nehezen tudom ezt megállapítani, mert ugye én játszottam, de most amiket visszajelzéseket kapok, hogy tényleg nagyon sok gyerek ír nekem, hogy ő a filmben, ő nagyon élvezte az egész filmet, de hogy neki például azt tetszett a legjobban, ahogy Nina így volt. Tehát mondjuk a Ninának a karaktere, vagy ahogy nem tudom, viselkedett. Úgyhogy nekem ez nagyon pozitív, és akkor gondolom, hogy tetszett nekik a karaktere.
2: Hogy lett belőled ennek a filmnek a gyerek főszereplője? Ezt mind a hárman meséljétek el, ha lehet, mert nyilván mind a hárman másképp éltétek meg ezt a történetet. Akár úgy is kérdezhetném, hogy lesz ma egy tinédzserből egyszer csak egy mozifilmnek a gyerek főszereplője?
3: Hát
4: véletlenül.
3: Igen, eléggé hirtelen mindenféleképpen, mert egy versmondó versenyből indult ki nekem a kis filmkarrierem, vagy nem tudom, mert elmentünk, az osztályfőnököm mondta, hogy lenne egy versmondó verseny, és hogy próbáljam ki, azelőtt nem is nagyon jártam, max így suliba volt egy-két ilyen felolvasás, ilyenekre mentem, viszont az volt az első versmondó, és akkor oda elmentem, azt megnyertem a kerületben, és utána tovább mentem a Budapestire, és akkor ott kaptam egy MTV a külön díjat, ami által nyertem egy egynapos forgatást, és akkor így ugye ott megismerkedtem Szentendrei Adriánnal, aki beajánlott egy casting ügynökséghez, és akkor ott volt az, hogy behívtak erre ennek a filmnek a castingjára, és akkor így elkezdődött a casting folyamat.
2: Mennyire kell egy ilyenhez a szülői támogatás? Csilla, most hozzád fordulok, tehát, hogy anyukaként ezt megélted Villő mellett, hogy nézett ez ki a gyakorlatban?
4: Hát nagyon érdekes folyamat, főleg, hogy mi olyan szülők vagyunk, akik azt gondolom, hogy egyáltalán nem volt bennünk nagyon olyan törekvés, hogy a gyermekeinket így elvigyük castingokra, hogy szerepeljenek kicsi gyermekkorukba, tehát mindig annyit vállalhattak be, akár ilyen vers és prózamondó versenyen, amennyit ők szerettek volna, tehát nem nagyon gyakoroltunk rájuk a nyomást, és aztán, ahogy egyre így láttuk, hogy pozitívak a visszajelzések. Tehát azt mondták, hogy nagyon ügyes volt a vers és prózamondó versenyen. Utána az Adriennel, a Szentendrei Adriennel forgattak. És akkor utána vette Adrien a bátorságot, és felhívott, hogy nem-e vinnénk el erre a castingra. Akkor ugye ez valahogy, megkérdeztem a Villőtől, hogy lenne hozzá kedved? Tehát, hogy semmiképpen ne vágjunk bele, hogyha neked bármilyen ellenérzésed van ezzel kapcsolatban, de igazából pont a pozitív visszajelzések, a megerősítések révén azt mondta, hogy van. És utána gyakorlatilag az ember csak sodródott az árral, és szerintem innentől kezdve a Nóri tudna a legjobban erről mesélni, hogy hogyan került a Villő. Ez számunkra is egy hatalmas öröm és meglepetés volt, úgyhogy Hát így történt, Nórit kérdezt szerintem.
2: Feltételezzük, hogy az volt, és hát örülünk neki veletek együtt, de hát akkor most természetesen kérdezzük Nórit, akitől első körben így azt is megkérdezném, hogy lett belőle gyerekfilmes. Tehát, hogyha jól tudom, akkor a Véletlenül írtam egy könyvet, a második egész estés filmed, a Hab után. Hogy jött például ez a te életedbe, hogy kifejezetten ilyen családi, ifjúsági filmmel kezdtél el foglalkozni?
5: Igen, hát nem is nevezném magam feltétlenül gyerekfilmesnek, csak filmesnek, de alapvetően igen, engem kifejezetten érdekel, és nagyon hiszek abban, hogy a fiatal generációnak kell készíteni minőségi filmeket itthon, és ez egy ilyen mostoha gyerek volt sokáig az elmúlt pár évtizedben eltűnt a gyerek és ifjúsági film a magyar filmes palettáról, miközben ugye 70-es, 80-as években megvirágzott, és ennek egyébként szerintem alkotói oldalról is volt egy ilyen, hogy nem annyira érdekelte az embereket. Én amikor végeztem a Színház és Filmművészeti Egyetem a rendezőszakon, akkor elmentem egy improvizációs színházi workshopra azért, hogy kicsit tanuljak ilyet is, és ez is segítsen engem az instruálásban, vagy rendezésben, egy újabb eszközt kapjak a kezembe, és ott kezdtünk el, az unokatestvéremmel együtt jártunk oda, gondolkozni, hogy akkor kisebbek voltak még a gyerekeink, hogy milyen jó lenne egy ilyen improvizációs workshopokat tartani gyerekeknek, amit el is kezdtünk, és utána ebből nőtte ki magát a Gyerekfilm Akadémia, hogy akkor filmezésre is tanítsunk nekik, és én nagyon-nagyon élveztem a gyerekekkel való foglalkozást, és ebből is jött talán ez a gondolat, hogy jó lenne ezt nagyban is csinálni, illetve bennem mindig is már a vizsgafilmjeim is egy picit ilyen elemeltebbek, meseszerűek voltak még akkor is, hogy még az első filmem pont a szülésről szólt, és egy ilyen kísérleti, kisjátékfilm volt, az ott a cím, hogy Coming Soon, és az is egy ilyen mesésebb világot hozott be, úgyhogy hozzám ez mindig közel állt, és én szeretem ezt, hogy komoly témákról beszélni kicsit elemelt, kicsit játékos formában, és ehhez nagyon passzol ez, hogy fiatalok készíteni filmet, illetve én nagyon hiszek, tehát ez a belső készítés, és egyébként meg nagyon hiszek abban, hogyha gyerekkorban találkoznak a fiatalok jó magyar filmmel, akkor felnőtt korban is fognak nézni, mert lesz egyfajta kötődésük ehhez, meg megismerik a magyar színészeket, magyar helyszíneket, magyar zenéket, és így közelebb kerülnek a magyar filmhez, a magyar kultúrához, és ez szerintem egy nagyon fontos dolog, és másként nem lehet. Úgyhogy emiatt elég sok irányba is indult el, megpróbáltam pályázni, illetve pályáztam egy Janikowski adaptációval, meg több gyerekfilmmel is, amikre nem kaptunk támogatást, vagy csak részben, vagy egy darabig, de aztán mégsem. És akkor végül is elkezdtem nézni itt a környező országokban, hogy mi van, és kiderült, hogy Lengyelországban, Csehországban a mai napig rengeteg film készül évente, több film készül gyerekeknek, családoknak, és ezeket el is hoztuk, illetve a világ minden egyéb pontjain is, ugye Európában, Nyugat-Európában, Benelux államon, Franciaországban, skandináv országokban nagyon nagy a gyerek és család kultúra, és ezeket a filmeket is a Cinemira Gyerek és Ifjúsági Film Fesztiválon keresztül bemutattuk itthon, és szerintem ez is adott egy löketet, hogy azért Európában is létezik számos csodálatos film, és hogy akkor itthon is lehet csinálni ilyet, és végül hosszú volt az út, de jutottunk odáig, hogy elkészülhetett, véletlenül írtam egy könyvet, és ez, hogy ez ilyen sikeres lett, ez én azt gondolom, hogy sőt, hát tudom is, mert nagyon sok filmessel is beszéltem, akik mondták, hogy akkor most már nekik is van kedvük csinálni ilyen filmet, de korábban úgy megmosolyogták, vagy így elhesegették maguk előre ezt a gondolatot, és azt érzem, hogy nagyon nagy hatása lett ennek a filmnek. A filmkészítőkre is, erre, hogy szerintem több film fog készülni gyerekeknek, családoknak emiatt, meg annak is nagyon örülök, hogy ez egy adaptáció, és amikor elkezdtük tervezni a bemutatót, akkor elmentünk a Pagony kiadóhoz, aki kiadta, és mondták, hogy ezt 6 évvel ezelőtt adták ki, úgyhogy még nem, és még több ezer példány van, úgyhogy az a gondolatunk, hogy adják újra a filmnek a poszterével, hogy az legyen a borítón, azt mondták, hogy azért azt még nem. És eltelt 2 vagy 3 hét a film bemutató után, és annyira sikeres lett, hogy így elkezdték felvásárolni a könyveket, és elfogyott, úgyhogy most már ez azt jelenti, hogy olvasni is elkezdtek a gyerekek a film miatt, és most már kiadták újra a könyvet az új borítóval, ami a filmes borító.
2: Na, hát akkor ehhez külön gratulálunk nektek innen is. Hát ez nagyon nagy öröm lehet. Milyen könyvről van szó? Mert hogy azt mondod, hogy ez nem eredeti forgatókönyv alapján készült, hanem tulajdonképpen egy adaptált forgatókönyv. És amennyire tudom, talán egy holland szerzőnek a műve eredetileg? Jól tudom?
5: Igen, ez Annette Huizing, hogyan írtam véletlenül egy könyvet, az a címe a regénynek. És én erre rátaláltam 5 évvel ezelőtt, megkerestem az írónőt, és nagyon nyitott volt arra, hogy ebből írjak egy forgatókönyvet, és ez egy vissza a kreatív adaptáció, szóval nagyjából a fele az, ami a regény, és a másik fele az meg, amit hozzáírtam, de szerencsére nagyon rugalmas és nyitott volt az írónő, és örült, és elfogadta ezeket a változtatásokat, meg megértette, hogy az irodalom meg a film, ez két más műfaj is másként működik.
2: Tehát elfogadta ezeket a javaslatokat, hát ez is nagy öröm. Esetleg van-e olyan újítás benne, ami kifejezetten magyaros dolog? Tehát amit azért írtál bele, vagy gondoltad, hogy így kéne mondjuk filmes formában megvalósítani, mert nagyon tudna ezt szólni mondjuk a magyar néplélekhez.
5: Elég sok ilyen van, kezdve a zenével. Az egyik ilyen nagy kihívás az adaptációban az volt, ugye ez a film, ez arról is szól, hogy a főszereplő Nina, akkor amikor egy új nő érkezik a családba, akkor úgy érzi, hogy szeretne többet tudni az anyukájáról, aki már vagy 10 éve meghalt, és ezért elkezd kutatni az emléke, az anyukája emléke után. És nem volt olyan sok információ a könyvben az anyukáról, ezért nagyon sok mindent hozzáírtam, hogy ez egy aktív keresés tudjon lenni, és az egyik ilyen, az például a regényben volt, hogy szeretett varni az anyuka, de az nem volt, hogy járt egy varróklubban, ez nem jelent meg a varróklub, és ehhez kapcsolódóan egy saját dala is lett, amit hozzáírtam, hogy legyen egy kedvenc dala az anyának, amit a varróklubban ismer meg a főszereplő Nina az ottani varrónőktől, akik ezt el is éneklik nekik, és ez a Szabó Balázsnak a Hétköznapi című dala, ami egy kifejezetten magyaros hangzású, hangszerelésű, hegedűvel, dallamvilágú, szerintem nagyon szép dal, és ez a dal, ez végig kíséri az egész filmet, és mindig, amikor megjelenik valami új információ az anyáról, akkor azokban a jelenetekben egy újra formált verziója ennek a dalnak, vagy dallamnak, fő dallamnak megjelenik. Úgyhogy ez például egy ilyen kifejezetten magyaros volt, de például az is, hogy a regényben egy tengerparti jelenet is van, amit ugye nálunk nincs tenger, úgyhogy ez például a Balatonon valósult meg, ami megint azért ismerős lehet, meg nagyon emblematikus a magyar nézők meg családok számára. Illetve hát az egész Bauhaus stílus, ami egyszerre nemzetközi, de nagyon sok szálon kötődik a magyar építészkultúrához, meg vizuális kultúrához, és a díszletek, a jelmez, az animáció, mert ebben van sok animáció is ebben a filmben, azok meg minden a Bauhaus stílusát hozzák.
2: Villő, most hozzád fordulok egy picit, mert hogy ugye kérdeztük Nórit arról, hogy mik azok a részek, amiket hozzá kellett írni, vagy úgy döntött, hogy hozzáír ahhoz, hogy egy kicsit a magyarok érezzék, hogy adaptálva lett a magyar kultúrára, vagy néplélekhez lett igazítva ez a film, de hogy te hogy látod ilyen szempontból Ninának a karakterét? Ugye neki is van testvére, azt tudjuk, hogy egy 13 éves árva kislány, és a filmben az apukájával és a kisöccsével jelenik meg, tehát van testvére. Azt elmondtuk rólatok, hogy illetve anyáról elmondtam azt a bevezetőben, hogy 4 gyermekes édesanyja, akkor ez azt jelenti, hogy 3 testvéred is van. Tehát igen. Te is tudsz ilyen szempontból Ninának a karakteréhez kötődni, ugye?
3: Igen, azért elég nagy családban nőttem fel szerintem, és ezért nagyon hálás is vagyok, hogy nem egyke vagyok, vagy nem vagyok mozaik családban. Úgyhogy igen, az, hogy van testvérem, meg ahogy a testvéreimmel van a viszonyom, azt nyilván át tudtam vinni a Boncával való játszásba, színészkedésbe, de igazából nem is kellett, mert annyira így egymásra hangolódtunk, meg itt tényleg kialakult közöttünk egy kapcsolat, ami ugye ott látszódott a filmben.
2: Milyen otthon köztetek a kapcsolat tesóként?
3: Hát változó. Van, amikor, hát igen, ez egy hullámvasút, van, amikor jóba vagyunk, meg összetartunk, például most ünnepekkor azért meg Kincső egyébként, ő már 19 éves, ő már elköltözött otthonról, szóval amikor hazajön, akkor azért az becsben kell tartani azt az időt, mert nem, nincs mindig már itthon. Huba meg Zenkővel vagyunk most már így, hárman mindig otthon.
6: Ők hány évesek most?
3: Huba 17, tehát ő 2 évvel idősebb, és ő is a Trefortba jár, mint én, és Zenkő viszont kisebb tőlünk, sokkal ő most lesz majd nyáron 7 éves.
2: Na, hát ez nagyon izgalmas, és akkor a filmben is van egy öcséd, akit Bonca játszik. Milyen a filmbeli öcséd?
3: Hát Ninát eléggé idegesíti folyamatosan, zavarja az írásban, de egyébként szerintem aranyos, meg a filmben is, mindig amikor, vagy hát sokszor láttam már a filmet, de mindig amikor így feltűnik Boncának a karaktere, akkor annyi vidámságot hoz bele a filmbe szerintem, úgyhogy egy elég vidám karaktere van, és ugye ott bűvészkedik, mindig megnevetteti a nézőket.
2: Most akkor picit, Csilla, hozzád fordulok. Hogy zajlottak a forgatások? Tehát feltételezem, mivel hogy Villő kiskorú, hogy mindenhová kísérnietek kellett, vagy vinnetek kellett őt. Jól gondoljuk?
4: Nagyon jó kérdés, és nagyon kapcsolódik ahhoz, amit az imént nem fejeztem be, mert megkérdezted, hogy hogyan lesz valakiből főszereplő, és mondtam, hogy hát egy picit az ár vitt minket. Igazán a szülői felelősségvállalás az akkor kezdődött, amikor megtudtuk már a Nóriék végső döntését, hogy ő lesz a főszereplő, és amikor beléptek ezek az anyatigris ösztönök, hogy ez rendben van, ez nagyon szép, ez egy csodálatos dolog, de hogy mindig a mi szempontunk az kell legyen, hogy hogyan védjük meg a gyermekeinket, még a túl sok jó dologgal szemben is. De alapvetően azt kell mondanom, hogy nem kellett sokat ezzel harcolnunk, mert ez egy nagyon-nagyon gyerekbarát film volt. Tehát forgatás, mert a forgatást kérdezted, nagyon-nagyon gyerekbarát forgatás volt. Mindent megkaptak, amire szükségük volt, és nagyon, nagyon figyeltek arra, hogy ne csak a kis testük, hanem a lelkük is ott tudjon lenni, és figyelni tudjanak, és azt hiszem, hogy ez végül is látszik a végeredményen is, hogy jól be tudták vonni a gyerekeket, de az állatokat is. Mi családként statisztálkodtunk is a filmben, és ott is minden annyira emberközeli, annyira csapatmunka volt, hogy ezt fantasztikus volt látni, meg egy picit belelátni ebbe a világba. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy élmény volt mindenkinek, az egész családnak.
2: Nóri, hogy zajlott a szereplőválogatás? Mert hogy feltételezzük, hogy azért a gyerekszínészeknek a kiválasztása az egy picit másképp mehet, mint a felnőtt színészeknek a castingja és a velük való munka. De lehet, hogy most rám cáfolsz.
5: Nem, ez másként kérdési, mint a főszereplő Nina minden jelenetben benne van, ami egy nagyon kivételes helyzet, és nemzetközi szinten is nagyon ritka az, hogy valaki ilyen komoly szerepet kap gyerekként, vagy ilyen komoly gyerek szerepet írnak neki. Ezért ez egy nagyon nagy felelősség volt, és egy picit olyan stresszes is volt, hogy ki tudjam választani azt, akivel ezt tényleg végig tudjuk csinálni, egy 5 napos forgatást, úgyhogy felnőtt színészekkel is együtt játszon, hogy jó legyen őt végig nézni a vászon, hogy meg legyen benne ez a báj, meg legyen a mélység, úgyhogy ez egy 1,5 éves casting folyamat volt végül is, aminek finanszírozási okai is voltak, és az első körben a Villő meg egy Eper nevű lány maradt bent, és nekik mondtam is, hogy akkor ők maradtak, és 8 hónap múlva visszahívjuk őket, de ugye a gyerekek nőnek, tehát nem lehetett tudni, hogy esetleg kinőik a szerepet, és akkor nem, akkor már ezt kell választani. 8 hónappal később visszahívtuk a Villőt, aki egy centit nem nőtt, úgyhogy ez is már sokat segített abban, ahogy mellette döntsek, de mellett egyébként még mindig sok gyereket megnéztem, tehát összesen egy 300 gyereket néztem meg csak erre a szerepre, és végül, amikor végre sikerült eldöntenem, hogy a Villő lesz az, és minden szempontból biztos voltam benne, hogy ezt végig tudja csinálni. Ugye egyébként az is fontos, hogy amikor gyereket választunk, akkor szülőt is választunk, és azért a Csilláékkal is már többször találkoztunk a casting során, és az is látszott, hogy ővelük is jó dolgozni, hogy normálisak, ezzel beszélhetni, hogy megbízhatóak, együttműködőek, rugalmasak is, de közben megvannak a szabályaik, meg hogy nem tolják a gyereket, nem a szülő akarja, hogy mindenképpen szerepeljen, hanem tényleg a Villőben is. A Villőben alapvetően van egy ilyen vágy, de közben nincsen teljesen elszállva, csak ez érdekli. Szóval nagyon sok ilyen pozitív dolog volt még, ami fontos szempont, mert azért ez egyrészt a forgatási idő is, azért egy 2-3 hónap, az egész nyár előtte az előkészítési időszak is egy másik 3 hónap, legalább 3-4 hónap, és azt követően meg volt az utómunka egy év, és azt követően most újra, ugye rengeteget találkozunk, szerencsére sok fesztiválra is hívják a filmet, tehát utazunk is együtt, az egész marketing részt is közösen kell vinnünk, tehát ugye ez egy több éves elköteleződés volt mind a két fél részéről, tehát ezért is tényleg fontos volt, hogy a szülők is ilyen szuper jók legyenek, mint ahogy a Villő szülei, a Gyuszi is, meg a Csilla is, hogy az szerettem őket, és jobban vagyunk szerintem, uh-huh. úgyhogy ez is fontos szempont volt, és akkor azt követően pedig az előkészítés is a forgatás előtt, hogy ne tanulják be a szöveget, a Villőt is úgy kértem, hogy ne kezdj el úgy gyakorolni még, mert olyan zombivá tudnak válni a gyerekek, amikor megtanulják ezeket a szövegeket már hónapokkal előtte, hanem inkább egy játszottunk, meg összetettem őt, aki a kisöccsét játszotta a Boncával, akkor ott ők már elvíjéskedtek, már elmentek biciklizni a Margit-szigetre, meg fagyizni a Városligetbe, meg a Ruyder Vivit, akit kiválasztottam, mint az új nő, aki a családba lép, akkor ő, nekik is legyen ilyen élményük, hogy milyen az, főleg a Vivi miatt is, hogy milyen az, amikor két gyerekre kell hirtelen vigyázni, úgyhogy neki nincsen gyereke, és nincs ebben akkora tapasztalata. Szóval mindenkit próbáltam, vagy közösen itt a saját lakásomban voltak próbák, és akkor társasoztunk. Szóval inkább ilyen helyzeteket hoztam létre, illetve hát a Villőnek volt a nagy feladata, hogy naplót írjon a karaktere, a Nina szerepében, szemszögéből, és azt is 3 hónapig írta, aztán meg kellett tanulni a gátfutást, ami egy nagyon komplex sport, azt is több hónapon keresztül tréningezték, külön edző, szóval nagyon sok olyan feladata volt, aminek a célja mind

0: van igazán, és egyébként egy nagyon jó családban nevelkedik, és azt gondolja, hogy nincsen semmi problémája, és ezért eljut oda, hogy lehet, hogy mégis van, és hogy azon át kell lépni, azt át kell élni ahhoz, hogy nyitni tudjon, és amit ugye a Víző mondott az elején, hogy egy kicsit ilyen visszafogottabb, meg kevésbé nyitott lány a történet elején, és ugye abból merjen nyitni, és merje kinyitni a szívét is, és merjen szeretni, és egy szerelem felé is akár elindulni, vagy egy új családtagot befogadni, és ugye ez szükség van erre a jelszfeldolgozásra, és ugye igazából az egész történet az egyszerre egy játszik azzal, hogy humoros jelenetek és megható jelenetek váltakoznak, és ebben mind a kettőnek benne kellett, hogy legyen a kamaszok, kiskamaszok mindennapi élete, a testvérharc, ami neki számára ismerős jópofa helyzetektől kezdve, a veszteség élmény, ami ugyancsak egyébként majdnem mindenki számára valamilyen módon ismerős, legyen szó egy kisállat, vagy egy nagyszülő elvesztéséről, vagy akár egy baráti kapcsolat megszakadásáról, szóval sokféle veszteséget élnek át a gyerekek már akár kisebb korban is, és én azt láttam, hogy ezt a vidőtelen nagyon szépen tudott belebújni azok, ezekbe a helyzetekbe is, és mindig talált valamilyen kapaszkodót, ami segítette abban, hogy ne eljátsza, hanem tényleg jelen legyen, és abban a pillanatban ő legyen Nina, akivel ez történik.
1: Villő, neked ezek a tevékenységek, amiket most Nóri emlegetett, mennyire jöttek maguktól természetesen, és mennyire voltak újdonságok, amiket kifejezetten a film miatt kellett gyakorolnod? Például Nóri emlegette itt az előbb a naplóírást. Ez azt jelenti, hogy te korábban például nem is írtál naplót, hanem csak a film miatt kezdtél el életedbe először ezzel a műfajjal ismerkedni, hogy naplóírás?
2: Nem, én imádtam kiskoromban naplót írni, és vezettem is, olyan volt. Most pont átköltöztem a másik szobába, és tartottam ilyen nagy takarítást, úgyhogy egy csomó kiskori naplót megtaláltam, és minden egyes nap, de volt olyan, amikor csak egy-két mondatot, mert mondjuk nem tudtam, nem jutott eszembe több, de minden nap írtam bele, vagy volt olyan, amikor csak ilyeneket írtam, de tényleg még kicsiként, hogy most nem jut eszembe semmi, és csak feljegyeztem, hogy hanyadika van, meg ilyesmi, úgyhogy én tényleg kicsiként sokat foglalkoztam a naplóírással. Most már ez kevésbé van, sajnos, de néha még most is, hogyha eszembe jutnak dolgok, akkor ezt leírom. Viszont én nagyon élveztem azt, amikor Nina bőrébe kellett egy kicsit írni, rajzolni, kreatívoskodni, úgyhogy ez jó volt. A futással az meg, hát az elég új volt, mert nyilván így a suliba futottunk, kellett futni, de sose gondoltam volna, hogy sportként nekem a futás az majd így egyszer szükségem lesz arra. Úgyhogy igen, azt hittem, hogy nehezebb lesz, de egyébként az edző nagyon-nagyon segítőkész volt, úgyhogy így szerintem az is egész jól ment.
1: Na, hát akkor két izgalmas tevékenység is jött aktívabban az életedbe elő a film miatt. Na, hát ez örvendetes.
3: Igen, itt még talán meg lehetne említeni, hogy ebben is Nóriék mennyire rugalmasak voltak, mert hogy az elején, amikor elkezdődött ez a gátfutásos edzés terv, hogy neki azért 2-3 hónapot heti több alkalommal is edzésen kéne részt vegyen, akkor egy budai sportcentrum merült fel, és egy általuk javasolt edző, aki felismerte a Villőt, és aztán annyira rugalmasak voltak, hogy a Villő akkor még azért a Kölcsei Ferenc Általános Iskola környékén és az otthon között mozgott, és hát volt egy nagyon jó testnevelés tanára, aki ráadásul atléta edző volt, és megengedték, hogy megkérdezzem, hogy nem-e edzhetné ő a Villőt. Úgyhogy volt úgy, hogy az iskolában voltak az első edzések, utána pedig az Ikarus pályán, ami végül a filmnek is a pályája, az atlétika pályája. Úgyhogy ez például, azt gondolom, hogy ezek nagyon nagy, tényleg ilyen kölcsönös csodák, ami végül hozzátesz pluszokat ahhoz, hogy egy film nagyon szépen, gördülékenyen elkészüljön.
1: Na, hát ezeket nagyon jó hallani, úgyhogy nagyon sok mindent köszönhettek, azt hiszem, kölcsönösen itt egymásnak a film apropóján, úgyhogy

0: Igen.
1: Szuper ismerettség. Mi meg a filmet köszönjük. És meséljetek nekünk arról, hogy most mennyire aktív az életetek. Mert hogy ugye január 16-án volt a bemutató, feltételezem, hogy minden filmnek van egy felfutási, lefutási ideje. Nóri, nem tudom, hogy ez hogy néz ki a gyakorlatban. Szóval itt vagyunk most májusban. Mennyire futotta ki magát ez a film mára?
2: Alapvetően ugye már több mint 150 ezeren megnézték, ami tényleg igaz, hogy egyébként nem olyan sok film készült, gyerek-ifjúsági film, de azért készült pár az elmúlt évtizedekben, és hogy ez egy ilyen nézet volt, és annyian szerették, és mi ugye a Cinemira csapat vitte a forgalmazásnak egy részét, a social médiát is, a kommunikációt, és nap mint nap, még a mai napig kapunk leveleket arról, hogy milyen hatása van a filmnek, akár érintett gyerekektől, akár olyanoktól, általános nézők, úgyhogy ennek mi nagyon örülünk, és az, hogy közösen ment, közösen elindultak a magyar családok moziba, és egy magyar családi filmet megnézni, ez szerintem egy hatalmas öröm, és nyilván az első, tehát mi már az első hétvégén is nagyon boldogak voltunk, hogy tök sokan mentek, és ez utána így egyre nőtt és nőtt, és nyilván van az első egy-másfél hónap, amikor a legtöbben nézik, de utána folyamatosan maradt ez az érdeklődés a mozikban, úgyhogy ez szuper, és közönség, rengeteg közönség találkozónk volt, most lehetnek egyébként nyári vetítések kertmozikban, ott is lesznek közönség találkozós vetítések, meg sima vetítések is, tehát szerintem ez egy abszolút egy film, amit ilyen nagyon jó úgy megnézni, és egészen más, meg újfajta élményt adhat, hogy mondjuk egy szabadtéri vetítés során, hát így együtt egy nyaralás alatt megnézni a családnak, vagy akár gyereknap alkalmával, vagy ilyesmi, hogyha ott is vannak vetítések éppen, úgyhogy mi nagyon elégedettek, meg boldogok vagyunk, és tényleg azt érzem, hogy így ilyen családias volt a hangulat végig a forgatás alatt is, meg most itt a forgalmazási időszakban is, úgyhogy ez így átüt, és sokan mondják, hogy úgy érződik a szeretet a filmen, és ennek is úgy örülök, mert tényleg ilyen nagy szeretettel készült, mindenki mindent beleadott, és mindenki támogatta a másikat, és ez szerintem érződik a filmen is a végén.
1: Hát nem árulok el titkot azzal sem, hogyha elmondom a hallgatóknak, hogy hát én is így ismerkedtem meg veletek, hogy gyakorlatilag elmentem az egyik közönség találkozós vetítésre, ami után nagy szeretettel sorba álltam, hogy gratuláljak nektek, mert óriási hatással volt rám is a film. Én azt gondolom, hogy ez egy szuper film, és hogy még sok ilyen kellene nekünk. Én meghatódtam rajta, sírtam, nevettem. Azt tudom elmondani, hogy igazi érzelmi hullámvasútra ültettetek ezzel a filmmel. Úgyhogy én nagyon köszönöm az élményt, és hát még sok ilyet kívánok magunknak, mint most a magyar emberek nevében nyilatkozom. Azt mondom, hogy sok ilyen magyar filmet kívánok magunknak, mint amilyen a Véletlenül írtam egy könyvet is. Úgyhogy ezzel együtt is köszönjük nektek az élményt. És mennyire zsúfolt most a naptárotok? Tehát hogy zajlanak most a napok?
2: Szerencsére nagyon sok fesztiválra, nemzetközi fesztiválra hívják a filmet. Úgyhogy most itt május végén Csehországban vetítik egyébként Zlínbe, ami a világ legrégebbi gyerek- és ifjúsági filmfesztiválja, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ott is versenyben van a film. Utána pedig Szlovéniában egy tengerparti vetítés lesz június elején, és azt követően pedig Ázsia felé is fog menni a film, Koreába, aztán visszajön Európába, kicsit Németországba, szóval számos fesztivál út van még előttünk, úgyhogy én utazgatok a filmen, illetve készítjük elő a Cinemira filmfesztivált, ami majd ősszel lesz, október közepén, de ahhoz már bőven kell nekünk mindenfélét előkészíteni, hogy szuper jól sikerüljön, úgyhogy ilyesmikkel, meg hát tervezem a családi nyaralást is.
1: Hát az sem maradjon el, igen. Az fontos, hogy te is ki tudj kapcsolni ebből az egészből, mindazzal együtt is, hogy természetesen hát azt megértjük, vagy feltételezzük, hogy nagyon nagy öröm ezt a filmet vinni ide-oda is képviselni. Mi van akkor, hogyha előre néztek? Nem csak a naptáratokban, hanem úgy a jövőre nézve is. Most mi az, amit láttok magatok előtt? Kezdjük mondjuk Villő veled. Még tart a suli, de már nem sokára kitör a szünet.
0: Igen. Hát szünetben most leginkább így utazgatni, pihenni szeretnék, de igazából már tavaly nyáron is ezt csináltam. De igen, barátaimmal lenni, jól érezni magam, most kielvezni egy kicsit azt, hogy tinédzser vagyok, vagy tini vagyok, fiatal, úgyhogy igen, megyünk majd így a barátaimmal, de sulis programmal Madridba, spanyol tanulni, úgyhogy ilyesmik.
1: És mi van a színészettel? Szóval most ez a film mennyire ültetett föl téged erre a karrier vonatra, ha úgy tetszik?
0: Hát egyébként most annyira nincsenek még más filmek, amik megtetszettek volna, vagy nem is volt így nagyon megkeresés, de hogyha lesz majd olyan lehetőség, ami megtetszik, akkor én abban szívesen részt vennék.
1: Na, hát akkor ezt is megtudtuk, hogy most egyenlőre megvan benned a nyitottság, hogyha lesz bármilyen lehetőség a jövőben, akkor részedről megvan rá a készség és a nyitottság. És akkor anya felé fordulok, mert hát ehhez ő is kell.
3: Hát igen, azt néha gondolkodunk, hogy mennyire vagyunk elég tudatos szülők, mert hogy ez egy nagyon-nagyon szép és jó lehetőség volt, mégse szeretnénk a Villőt beskatujázni ebbe az irányba, tehát hogy, de ez mind a négy gyermekünkkel így van, és egy picit ugyanaz, mint a filmben, hogy Nina, az a legfontosabb, hogy Nina találja meg a maga boldogságát, és én ennek örülnék édesanyaként a leginkább, hogy bármilyen területen, legyen az a filmszakma, vagy legyen az, mint a Kincsőkő, például a Moméra jár, képzőművész lesz belőle, vagy Huba kémiát, biológiát tanul 11-esként, mert lehet orvos lesz, de igazából mindegy, hogy mik lesznek, az a lényeg nekünk szülőként, hogy boldog felnőttek, boldog gyerekek is legyenek, és boldog felnőtt váljon belőlük, tudjanak örömmel, tudják megélni ezt a pár évet örömmel. Úgyhogy nincsenek igazán nagyon-nagyon beskatujázott célok, és nem lebegnek, de ez lehet, hogy nem így kéne lenni, tehát azt gondolom, hogy vannak sokkal tudatosabb szülők, mi azért egy picit hagyjuk azt, hogy ők maguk bontakozzanak ki, és találják meg a maguk útját, úgy, ahogy Nina is megtalálta, keresünk ebben nekik jó embereket, akik körülveszik, és azt gondolom, hogy Villőnek ez most nagyon-nagyon nagy szerencse volt, ő nagyon-nagyon jó emberekkel találkozott, azok az emberek a tenyerükön hordozták, köszönöm ezáltal az egész stábnak, meg Nórinak, nagyon-nagyon figyeltek rá, és hát nem utolsó sorban én annyira örültem, amikor láttam, mert biztos minden édesanyja örülne, ha látná egy filmbe a gyermekét, de úgy azt éreztem, hogy nem akármilyen filmben játszik a Villő, hanem egy ilyen fantasztikus filmben, és ez annyira nagy örömmel töltött el, hogy annyi üzenete van, és annyi síkon mozog, és tényleg minden korosztálynak tud valami pici reményt, és valami pici örömforrást nyújtani, hogy azt gondolom, hogy nagyon erre van szüksége a mai társadalomnak.
1: Ugyanezt gondoltam én is, amikor megláttam. Van ez a vicc, biztos ismeritek, hogy mi lehet annál cukibb egy filmben, amikor van egy gyerek vagy egy állat, hát ha kettő van, vagy még több. És ebben a filmben még ráadásul ez is teljesül, úgyhogy tényleg egy nagyon kedves, nagyon bájos szívhez szóló történet, és ugyanakkor meg mélyen elgondolkodtató is. Nóri, hogyha te előre nézel, akár a naptáradba, akár így a jövőre nézve, akkor most mik vannak porondon nálad?
2: Hát alapvetően nekem tényleg most a Színemire Gyerekfilmfesztivál, a Gyerek és Ifjúsági Filmfesztivál, ami a fő munkám lesz idén, és mellette pedig utazgatok a filmmel, és őszintén direkt egy picit ilyen nyugisabb évet tervezek, mert azért az elmúlt 8 évben 2 nagyjátékfilmet rendeztem, meg 3 sorozatot, szóval és mellette a fesztivált, úgyhogy egy nagyon intenzív időszakon vagyok túl, és úgy értem, hogy egy picit jó úgy inspirálódni, töltődni, meg barátokkal, családdal több időt tölteni, úgyhogy most erre fókuszálok, de azért van egy pár filmtervem is persze, és elkezdett, hogy így picit már elkezdek írni is, mert azért egy filmnek az elkészítése, ez a film is 5 évet vett igénybe, úgyhogy ez egy lassú folyamat, és az első fele az még egy ilyen nyugodtabb, nagyon szeretem azt is, amikor egyedül ülök és írok, és esetleg egy-két helyen prezentálom, és aztán utána egyre nő ez a projekt, hogyha minden jól megy, úgyhogy elképzelhető, hogy pár ilyen magvat még azért elültetek még idén, de egy ilyen lassabb, nyugodtabb évet tervezek.
1: Gyereknap apropóján ülünk és beszélgetünk itt. Mi az, amit kívánhatunk nektek így gyereknapra, akár a családra is, hogyha gondoltok, most nem ülnek itt velünk, Villő, a tesókáid, de hát lehet, hogy fognak minket hallgatni, vagy reméljük, hogy fognak minket hallgatni. Szóval mit kívánhatunk nektek gyereknapra, Nóri, neked is, és hát mit üzennétek ti a hallgatóinknak, akik ma velünk tudtak tartani ebben a beszélgetésben?
2: Hát én egyébként csatlakoznék a Csillához, hogy boldog gyerekeket kívánok, hogy gyereknapra mindenkinek, és én nagyon támogatom ezt, amit a Csilla mondott, hogy alapvetően a gyerekek azok, hát érdemes komolyan venni, mint ahogy ez a film is komolyan veszi őket, és mint ahogy nekem mindig az az élményem, akár saját, akár más gyerekekkel, hogy sokkal jobban szeretik azt, amikor komolyan veszik őket, és azért persze kell őket egyengetni meg, amikor szükség van tanácsot adni, de alapvetően azért tudják, hogy mi az, ami érdekli őket, vagy fontos, hogy kipróbáljanak minél több dolgot, hogy rájöjjenek aztán a végén, hogy mi az, ami az övék, és mi az, ami nem. Úgyhogy szerintem szabad és boldog gyerekeket kívánok gyereknapra mindenkinek.
0: Én is, hogy boldogan tudják ezt a pár évet még élvezni, meg azt, hogy ne nagyon stresszeljenek, most már mindjárt itt a nyár, úgyhogy el lehet engedni a sulit.
1: Hát ez egy igazán örömteli kis komment és kívánság volt Villő tőled. Csilla, te mit kívánsz nekünk?
3: Én azt hiszem, most így a film kapcsán vagyunk együtt, a legeslegjobban ezt a játékosságot, amit a film is sugal, és az egészen végigvezet minket a grafikájával, meg a különböző jeleneteknek az összehangoltságával, hogy azt kívánom, hogy a gyerekek, a mai gyerekek is tudják megélni ezt a játékosságot a maguk hétköznapjaiba, tehát, hogy ne kockuljanak be, és ne nyomogassanak egész nap, hanem merjenek bátran új dolgokat kipróbálni, és belevágni olyasmibe, nem mondjanak rögtön nemet, hanem legyenek kíváncsiak, legyenek bátrak és játékosak. Azt gondolom, hogy ez szerintem sugallja a film is, hogy annyira más nézőpontot is fel lehet venni, és azzal jó haladni ezzel a flow-val. Úgyhogy azt kívánom, hogy a mai gyerekek is tudják ezt értékelni, és tudják magukkal vinni ezt az örömet és boldogságot, amit a film sugalt.
1: Na, hát mi is ugyanezeket kívánjuk nektek viszont, és hát mindannyiunknak gyakorlatilag, magyar családoknak, boldog gyerekeket. Én is pedagógusként csak csatlakozni tudok ahhoz, amit most mondtatok nekünk. Ugyanezt kívánom minden magyar családnak, sok-sok boldog gyereket, önfeledtséget, és a felnőtteknek is, hogy a boldog gyerekeink hozzanak sok örömöt az életünkbe. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltatok ma itt a beszélgetésben, mind a hármótoknak.
0: Mi is köszönjük.
3: Köszönjük szépen a meghívást.
2: Köszönjük.
1: Demeter Csilla, Demeter Villő és Lakos Nóra voltak ma a Kultúrasztal vendégei. Kedves hallgatók, nektek a figyelmet köszönjük, hogy velünk tartottatok. Tegyetek így legközelebb is. Addig is Isten áldjon, őrizzen és vidámítson mindannyiótokat. Sziasztok!

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és tájörökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retrovéradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvírsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek.
0: Időjárás.
1: Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: István Dániellel.
1: A Betesda gyermekkórház kerítése mellé került Kolodkó Mihály miniszobrász egyszerre két alkotása, Dr. Bubó a Bagoly doktor és a rajzfilm sorozat második részének szereplője, a Félős nyúl. Egy egész generáció nőtt fel többek között Dr. Bubó, valamint Ursula a nővér, Csörmester és a többiek kalandjain. De ha ismeri egy mai gyerek Bubóékat, hanem a kisfigurák biztosan leveszik őket a lábukról. A rajzfilm sorozat második részében felbukkanó, mindentől, mindenkitől is mindig rettegő nyuszi, komikus és minden bizonnyal megmosolyogtatja a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Ezzel szemben Dr. Bubó maga a szakértelem egy komoly orvos benyomását kelti, és aki ismeri a rajzfilmet, az tudja jól, hogy a Bagoly doki bizony érti a dolgát, és még cuki is. Az ő kettősüket látogathatjuk meg ezentúl a Hermina útnál. A Fővárosi Állat és Növénykert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, 160 éve mutatja be bolygónk állat és növényvilágát. Egy idő alatt túlélt két világháborút, egy csődöt és több teljes átépítést, miközben királyi ajándékba kapott zsiráf és a világ első lombikorszarvúja is lakott benne. A kerek évforduló alkalmából néhány info érkezik a Városliget egyik legismertebb intézményének történetét és legkülönösebb epizódjait bemutató Viláv Budapest válogatásban. Például 1866-ban nyílt meg a Pesti Állatkert, Magyarország első állatkertje, amelynek első igazgatója Xántusz János a kiváló természettudós volt. Az év végéig 66.918 látogató kereste fel, Erzsébet királyné pedig már egy héttel a megnyitó után végig sétált a kerte. 1868-ban Ferenc József Erzsébet királyné közbenjárására egy Margaret nevű vemhes zsiráfot, vagyis nyakorjánt ajándékozott az állatkertnek. Az állat elhelyezésére külön épületet kellett emelni, érkezése után pár hónappal, augusztusban pedig meg is született a kisborja. Így a budapesti volt a világ negyedik állatkertje, ahol zsiráfborjú született. A Fővárosi Állat és Növénykert ma mintegy 18 hektáron terül el. A 2025 és 26 fordulóján készült állatkerti népszámlálás szerint a Városligeti kertben 658 állatfaj, 7542 egyedéről, valamint 78 tenyészetről gondoskodnak. Az állatok közül 4570 hal, 840 emlős, 789 madár, 370 hüllő és 153 kétéltű él, 138 veszélyeztetett faj szaporításában pedig nemzetközi tenyész program keretében vesz részt az intézmény. Október 11-ig látható a Verőcei Gorka Múzeumban Bartis Katalin Dóra kerámia művész Bőség című kiállítása. Az alkotó 10 éve készíti kézzel épített egyedi hangvételű kerámiáit a Kasműhely néven, amelyekben a játékos mesebeli formák és a szimbolikus jelentéstartalmak alkotnak egységet. A kiállítás a természet gazdagságát, az élet sokszínűségét és az alkotás örömét állítja középpontba, miközben betekintést enged a művész karakteres kerámia világába, különleges élőlények és életfák segítségével. Szeptember 13-áig a 2000-es évek budapesti éjszakai életének vizuális emlékeit idézi meg a Magyar Zeneháza pop-up kiállítása. A tárlat a magyar partifotózás pixelzajos, vakú villanásokkal teli korszakába kalauzol. Eltűnt klubok, ikonikus éjszakák és ismerős arcok elevenednek meg Glódi Balázs fényérzékeny fotográfus képein keresztül. A megnyitó Matek Márk egykori Süsfelnap Vesz-Balkán és Holdudvar rezidens zenél. A szeptember 12-i Independent Label fair lemez vásár kísérő programjaként megvalósuló tárlat ingyenesen látogatható. Az egyik legfontosabb és legszebb utunk az idén 150 éves Andrássy út, de miért pont itt építették ki, és miért terveztek ide ennyi pompázatos palotát? Meg annyi történet kapcsolódik a Sugárúthoz, ahová már a század előn is előszeretettel jártak a reprezentációra vágyó urak és asszonyok. A reprezentáció ma is megvan, a világörökségi helyszínen a 2000-es évektől megjelentek a luxusüzletek, a fővárosiak pedig sokszor a városnézés és a liget miatt sétálnak végig a palotákkal, villákkal és fasorral szegélyezett Andrássy. A világ Budapest járt utána az Andrássy útnak. Van, aki általat rajta, van, aki városnézve andalog, vannak vásárlók és vannak turisták. A 6. kerületet átszerő Andrássy út fontos része fővárosunknak, tulajdonképpen a 19. század végére metropolisszá váló Budapest szimbóluma. Meg annyi pompás épületet köszönhetünk annak, hogy a korábban földszintes épületekkel és kertekkel, szántókkal teli környéket kinézte a fejlesztésre a Fővárosi Közmunkák Tanácsa. Bár eltelt 150 év és megjelent itt a modern élet, az egykori sugárút a mai napig őriz valamit régi hangulatából. A belvárost a ligettel összekötő út megépítésének fontosságát Andrássy Gyula vetette fel, aki a mintát Párizsból hozta, és mivel az 1860-as, 70-es évekre Pest-Buda is elindult a világvárossá válás útján, nem maradhatott reprezentatív sugárút nélkül. Közrejátszott ebben az is, hogy az addig a belvárost a külvárossal és a Városligettel összekötő Király utca túlzsúfoltá vált. A terv szerint szép és jó volt, ám a ma oly kedvelt azóta világörökségi helyszín létrehozása a maga korában egyáltalán nem volt olyan egyszerű feladat, sőt kiépítését még csak nem is támogatta mindenki. A sugárút egységes arculata leginkább Ybl Miklós nevéhez köthető, de az utat szegélyező paloták és villák tervezésében a kor emblematikus építészei is kivették a részüket, így Feszti Adolf, Freund Vilmos vagy Skalnicki Antal. Bár a tervek szerint Pest-Buda legfényesebb útja 1877-re elkészült volna, az élet meg a tőzsde krak közbeszólt. Noha 1876. augusztus 20-án a forgalomnak átadták a főváros új sugárútját, az még közel sem volt kész. Erre 1884-ig várni kellett, eddigre már 118 ház szegélyezte az utat. A következő években az út megtelt élettel, paloták, bérpaloták és villák szegélyezték az utat, sorra nyíltak a kávéházak és a különféle üzletek, sétáltak, korzóztak és kocsikáztak a liget felé az emberek. Ahogy a palota negyedben, úgy az Andrásin is presztízs volt házzal, de minimum egy lakással rendelkezni, ugyanakkor az út különböző szakaszain nagyon is eltérő árakkal találta szembe magát az érdeklődő. Míg a Városligethez közeli villatelkek 10 000-es nagyságrendben cseréltek gazdát, az opera környékén egyetlen telekért már 150 ezer forintot is fizettek. A fényűzés inkább a belvároshoz közeleső részeken folyt, míg a Ligethez közeledve már inkább nyaralóként is használható villákat építettek. A 19. század végére a környék már így is a fénykorát élte, ám azzal, hogy az Andrásin jobban mondva alatta adták át a kontinentális Európa első föld alatti vasútját, még pesgőbbé vált itt az élet. Nem csak az operaházat és az üzleteket, de kávéházait is sorra látogatták a legkülönfélébb társaságok, akiknek mind megvolt a maga törzshelye. Az Andrássy út velünk együtt mindig változott. A rendszerváltás után különösen a 2000-es évektől a kereskedelmi szerepe ismét megerősödött, amely egy idő után a nemzetközi luxusmárkák megjelenését is jelentette. Fontos állomás volt ebben a Louis Vuitton 2006-os üzletnyitása az opera mellett, amit olyan divatházak követtek, mint a Gucci, a Burberry vagy a Max Mara, de azóta is több luxusmárka is megvetette itt a lábát. Tömegek közönlöttek a modern szocialista bevásárló központba, már is az első budapesti skála történetét mondom, a Villa Budapest írt róla. 1976. áprilisában nyitott meg az első skála Budapesten. Már az építés idején olyan jó volt az áruház marketingje, hogy nem csak a nyitásnál voltak tömegek, de a rendszerváltásig ez volt a vásárlás fellegvára, valamint a széles választék és a jó mód szimbóluma. Ma már alapnak vesszük, hogy a Bercsényi utca és az október 23-a utca tömbjénél ott az allé, tele üzletekkel és éttermekkel, ahogy minden más plázában is szokás, de a 2000-es évek elejéig egészen másfajta áruház állt itt, az első skála. 72. április 3-án nyitott meg a bécsi áruházakat idéző háromszintes bevásárlóközpont, ami részben a jó marketing, részben az állami áruházaktól eltérő széles választéka miatt hamar óriási sikerré vált. Az első skálát az egykori budapesti egyetemi atlétikai klub sportpályája helyén építették fel a szövetkezeti tervező és kivitelező vállalat tervei alapján. A maga korában rendkívül modernnek számító épületben, ami Magyarország és Közép-Európa legnagyobb áruháza volt, olyan újításokkal lehetett találkozni, mint a légkondi, a saját stúdió. Itt volt először sprinkler tűzjelzőrendszer és mozgójárda is. De persze olyan a kereskedelmi épületekre jellemző újdonságokra is rácsodálkozhattak a vásárlók, mint a hatalmas tágas és nyílt terek, a bevásárlókocsi vagy az önkiszolgáló rendszer. A hiánycikkek és az állami áruházak szűkös kínálatának idején szokatlan volt ez az áruház, ahol a vásárlók mindig megtalálták az éppen szükséges termékeket, legyen szó elemről, kávéfőzőről, trapper farmerről vagy televízióról. Ebben közrejátszott az is, hogy a háromszintes épületet nem az állam finanszírozta, hanem szövetkezeti volt. Az első igazgató, Demján Sándor tulajdonképpen az egésznek ő volt a kitalálója, pedig szabad kezet kapott az áruház kialakítása terén. A több mint 22 ezer négyzetméter alapterületű áruházban lényegében mindent lehetett kapni. A bevásárlóközpont neve is az áruválasztékot szimbolizálja. Az NDK import szövettől és a lengyel fonaltól kezdve a hazai és import porcelánon át a motorkerékpárig. A földszinten ABC működött, amire előtte itthon még nem volt példa, ahogy újszerűnek számított az is, hogy számtalan 74 fajta szolgáltatás megtalálható volt. Így a skálában nem csak vásárolni járattak az emberek, de mehettek fodrászhoz, kozmetikushoz, optikushoz vagy szabóhoz is. A skála 9 osztályán több mint 30 részleg működik, a teljes áruválaszték szinte minden hazánkban szokásos cikket felölel. Az áruház vezetői felkészültek a nyitáskor várató rendkívüli érdeklődésre. A nyitás napján mintegy 800 eladó dolgozik, 101 pénztár működik, olvasható a Magyar Nemzetben. Itt mindig bőséges árukészlet várta a vásárlókat, átlagosan naponta 80 ezer fővárosi kereste fel, és 8 millió forint értékben vásároltak, ahogy a skála 40. jubileumán készült filmben is hallható. A budai skála a sikere után országszerte amolyan franchise rendszerben egyre több skála áruház nyitott meg. A székesfehérvári skála, a skála metro a nyugati Marx téren, és így tovább. Így a 70-es évek végére a skála kóp országos szövetkező beszerző és értékesítő közös vállalat hatalmas vállalatcsoportán nőtte ki magát. Bár egészen a rendszerváltásig tömegek jártak a Budai Skála nagyáruházba, a rendszerváltás után megváltozott a helyzet. A 90-es években egyre több korszerű pláza jelent meg, amelyek egyre inkább elszívták a vásárlókat, míg végül a bezárás és bontás mellett döntöttek. Az ikonikus áruház bontását ünnepélyes keretek között kezdték 2007. augusztus 7-én, az eseményen pedig a Skála arca, Komjáti Ágnes modell is ott volt, akit a legtöbben Skála Ágiként emlegettek. A sors fintora, hogy az áruház helyén pont egy pláza épült fel, az Allé.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Romlottak a mentők kiérkezési idejei augusztusban. Rekordot dönthet a hétvégi Budapest félmaraton. Kerítésbe szorult őzet mentettek a tűzoltók a 12. kerületben. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Országosan és Budapesten is romlottak a mentők kiérkezési idejei augusztusban. A legsürgősebb úgynevezett P1-es esetek 90%-ához. Országosan 27, Budapesten pedig csaknem 25 percen belül érkezett meg a segítség az Országos Mentőszolgálat friss adatai szerint. Augusztusban országszerte több mint 95 ezer esethez riasztották a mentőket, ebből csaknem 17 ezer eset Budapesten történt. Az esetszám egy év alatt országosan közel 8, a fővárosban több mint 6%-kal emelkedett. A 2025. januárja óta elérhető országos adatsorban az augusztusi esetszám volt a legmagasabb. A legsürgősebb besorolást csaknem 12 ezer eset kapta, ezek közül több mint 2200 Budapesten történt. A kiérkezési idő országosan 38 másodperccel romlott júliushoz képest. A fővárosban ugyanakkor továbbra is valamivel kedvezőbb a helyzet az országos átlagnál. A mentőszolgálat célkitűzése szerint a P1-es esetek 90%-ához 15 percen belül kellene megérkeznie a mentőegységnek. Az augusztusi 27 perces országos és csaknem 25 perces budapesti adat ettől továbbra is jelentősen elmarad, ezért az OMS szerint ezen a területen további javulásra van szükség. A mentőszolgálat nemrég külön honlapot indított, ahol havonta közzéteszik a kiérkezési időket és az esetszámokat is. Az OMS ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a kiérkezési idő önmagában nem mutatja meg a mentőrendszer teljesítményét, mivel a legsúlyosabb esetek mindig elsőbséget élveznek. Feketén adják ki a fővárosi Airbnb lakások harmadát egy ingatlan hasznosítással és rövidtávú bérbeadással foglalkozó társaság elemzése szerint mintegy 16 ezer budapesti magánszállást hirdetnek Airbnb-n és Bookingon, amiből csaknem 5400 illegálisan vagy szabálytalanul működik. A cég számításai szerint emiatt több mint 3 milliárd forint adóbevételtől esik el az állam és a főváros. Lövésekhez hasonló hangokra figyeltek fel a lakók szerda reggel Pest Erzsébeten a téglagyár téren. A rendőrség szerint azonban nem lőfegyvert használtak, egy férfi a gyanú szerint nagy erejű csúzlival lőtt csapágygolyókat egy üzletre és egy közeli lakásra. A támadás reggel 3:48 körül történt, a kilőtt acélgolyók betörték az üzlet kirakatát, emellett megrongálták egy szomszédos lakás ablakát és erkélykorlátját is. A rendőrök a helyszínen több csapágygolyót is lefoglaltak. A térfigyelő kamerák felvételei alapján rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt. Az 51 éves Pest Erzsébeti férfi otthonában tartott kutatás során megtalálták a feltételezések szerint használt csúzlit, a csere gumiszallagokat és további csapágygolyókat is. A férfit gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették. Vallomást nem tett és tagadta a bűncselekmény elkövetését, a rendőrség pedig kezdeményezte a letartóztatását. Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték egy kállói idős otthon vezetőjét, aki egy elhunyt gondozott bankkártyájával több mint 1 millió forintot vett fel jogosulatlanul. A Gödöllői Járásbíróság első fokon mondta ki bűnösnek a vádlottat. A bíróság szerint az intézmény vezető megszerezte az egyik 2024 áprilisában elhunyt lakó bankkártyáját, majd azzal meghatalmazás nélkül mintegy tucatnyi tranzakciót hajtott végre. Ezzel az elhunyt örökösének összesen 1 millió 300 ezer forint kárt okozott. A vádlottat információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt 8 hónap börtönbüntetésre ítélték, amelynek végrehajtását egy év 4 hónapra felfüggesztették. Emellett 325 ezer forintos pénzbüntetést szabtak ki rá. A bíróság 2,5 évre eltiltotta minden olyan munkától is, amelyben szociális gondozott felügyeletét vagy gyógykezelését végezni, illetve vele hatalmi viszonyba kerülne. Az ítélet nem jogerős, a vádlott enyhítésért fellebbezett, az ügyészség pedig 3 munkanap gondolkodási időt tartott fenn a jogorvoslattal kapcsolatban. Minden eddiginél többen, több mint 24 ezeren neveztek a hétvégi Vizer Budapest félmaraton versenyszámaira. Csak a klasszikus 21,1 kilométeres távon több mint 17.800 futó indul, így a szervezők szerint ez lesz minden idők legnagyobb magyarországi félmaratoni eseménye. A verseny nemzetközi érteklődése is rekordot döntött, 117 országból érkeznek résztvevők Budapestre, a külföldi nevezők száma pedig meghaladja a 8400-at. A félmaratoni mezőnyben már 10-ből 4 futó külföldről érkezik, a legtöbben Nagy-Britanniából, de Németországból és Szlovákiából is több mint 700-an neveztek. A nagy számú mezőny miatt már a rajtoltatás is csaknem 50 percig tart majd a Pázmány Péter sétányon. A résztvevők Budapest több világörökségi és kiemelt belvárosi helyszínét is érintik, a mezőnyben pedig a hazai atlétika több ismert versenyzője is rajthoz áll. A futóverseny miatt vasárnapig jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani a főváros 7 kerületében. Vasárnap többek között a budai és a pesti alsó rakpart, a Műegyetem rakpart és a Szabadsághíd is időszakosan lezárásra kerül, emellett az Árpád és a Margit híd egyes sávjait, valamint számos dunaparti útszakaszt is érintenek a korlátozások. A 41. Vizer Budapest félmaraton szeptember 6-án vasárnap rendezik meg. A rendőrség pedig arra kéri az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális lezárásokról és fokozott figyelemmel közlekedjenek. Kerítés lécei közé szorult, őz miatt riasztották a tűzoltókat csütörtökön reggel Budapest 12. kerületében. Az állat a Bükkös úton került bajba, és saját erejéből már nem tudott kiszabadulni. A helyszínre a 2. kerületi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik óvatosan kiszabadították az őzet a kerítésből. Az állat a történtek során csak kisebb hámsérüléseket szenvedett. A sikeres mentés után az őzet szabadon engedték, az állat rövidesen elszaladt a közeli erdő irányába. 8 koncertet ad 10 nap alatt Presser Gábor jövő januárban a Budapest Kongresszusi Központban. A január 8-a és 17-e közötti sorozatban 3 teljesen különböző műsorral készül, amelyekben összesen több mint 70 dal hangzik majd el, csaknem 6 évtizedes pályafutásából. Az első 3 est a Hódolat a női hangnak címet kapta. Presser Gábor olyan dalokat válogatott össze, amelyeket női előadók inspiráltak, a színpadon pedig mások mellett Falusi Marian, Olá Ibolya és Ruzsa Magdi is csatlakozik hozzá. Január 12-én és 13-án Dalok a szívről címmel tart intimebb zongora köré épülő szerzői esteket. A koncertsorozat utolsó 3 estéjén pedig zenekarral lép színpadra, és az örömzenélés mellett korábbi együtteseinek dalait is felidézi. Presser Gábor idén novemberre új kiadványt is tervez munkakönyv címmel, amely az elmúlt mintegy 15 év szerzeményeiből válogat. A több részből álló könyv és zenei album ötvözeteként készülő kiadványban közel 70 mű kap helyet 4 CD-vel és a dalokhoz tartozó QR kódokkal. Presser Gábor pályafutása a 60-as évek második felében az Omegában indult, 1971-ben pedig megalapította a Lokomotív GT-t. Eddigi pályája során mintegy 600 dalt írt, és számos zenés színpadi mű is fűződik a nevéhez. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
2: Nem csúszik az este.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Folytatódik a nyárias idő, meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet a kormány. Megnyílt az Iszlám Kultúra és Művészet Múzeuma Szarajevóban. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A kormány december 31-ig meghosszabbítja a hétfőn lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Erről Magyar Péter számolt be a közösségi oldalán. A kormányfő azt írta, a Tisza kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogszabályokon. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Az FTC nem fogadta el a sportért is felelős belügyminisztérium érveit az úgynevezett Fradi város ügyben, és utóellenőrzést kért. Kubatov Gábor, az egyesület elnöke azt közölte, hogy ugyan a Fradi város beruházás elháríthatatlan külső okok miatt nem valósulhatott meg, a kapott támogatásokat módosított kormányhatározatok alapján fordították más célokra. A belügyminisztérium a 10 évvel ezelőtt a klubnak átutalt 25 milliárd forintnyi állami támogatást kéri most vissza, mert az építkezésből szinte semmi sem valósult meg, a futballcsapatot működtető társaság pedig működési költségre és játékos vásárlásra költötte el a pénzt. Bíróság elé állítják Törökországban annak a tinédzsernek a szüleit, aki áprilisban egy iskolában lelőtt 9 diákot és egy tanárt, majd magával is végzett. A 14 éves fiú az apjától, egy nyugalmazott rendőrtől szerzett fegyverekkel mészárolt, ezért az apára 10-szeres életfogytiglan kiszabását kérték az ügyészek. A gyerek anyjára 22,5 év börtönt kértek, amiért nem gondoskodott a fia orvosi kezeléséről. Az országok valós méretét pontosabban ábrázoló világtérkép használatát szavazta meg az ENSZ közgyűlésén 164 tagállam. Az afrikai kezdeményezésre megszavazott határozat szorgalmazza, hogy az országok hagyják el a 16. századi Mercator típusú világtérképet, amely hajózáshoz jól alkalmazható, de az egyenlítőtől a sarkok felé haladva erősen torzítja a területek arányát. Megnyílt az Iszlám Kultúra és Művészet Múzeuma Szarajevóban. Az intézmény a világvallás kulturális örökségét, valamint sajátos helyi fejlődését mutatja be több évszázadon keresztül. Az állandó tárlaton a látogatók egyebek közt kéziratok, kaligráfiák, használati és vallási tárgyak segítségével ismerhetik meg a boszniai muszlim közösségek történetét. Északnyugat felől ismét felhők érkeznek, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Napközben 25-34 fokra számíthatunk. A következő napokban is folytatódik a késő nyári idő, viszont a jövő hét második felétől jelentős lehűlés várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Megdőlt például az új napi melegrekord Budapesten. Újpesten 35,8 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet, 0,2 fokkal megdöntve a korábbi csúcsot, írja az Időkép. A Hungaromet előzetes adatai szerint délután 3 óra után mérték a rekordot jelentő értéket. Az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti maximumot 2015-ben regisztrálták, ugyancsak Újpesten, ahol akkor 35,6 fokig emelkedett a hőmérséklet. Közben 43 milliárd forintnyi uniós forrásból érkezik 45 új kapvillamos Budapestre. A Budapesti Közlekedési Központ közölte, az 51 új kapvillamosból 45 jármű finanszírozását európai uniós forrás biztosítja. Mintegy 43 milliárd forint értékben a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz keretéből valósul meg a projekt. Az alacsonypadlós kialakításnak köszönhetően a kapvillamosok különösen fontos szerepet töltenek be Budapesten az akadálymentes közösségi közlekedés biztosításában. A járművek beszerzése illeszkedik a fővárosi közösségi közlekedés járműállományának folyamatos megújításához, és hozzájárul a korszerű, fenntartható közösségi közlekedési szolgáltatás biztosításához Budapesten, olvasható a közleménybe. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter júniusban jelentette be, benyújtották Brüsszelnek a 10 milliárd eurós helyreállítási alapfelhasználási tervét, melynek része volt a budapesti kapvillamosok és az új trolik beszerzése is. Erre 1,1 milliárd eurónyi fejlesztést helyeztek át a helyreállítási alapba. Egyre nagyobb a szakadék a lakások és az autók ára között Magyarországon. 10 éve egy átlagos lakás értéke nagyjából 3-4 új autójéval ért fel, mostanra ez az arány 7-8 szorosra nőtt. A lakására 2015 óta szinte megállás nélkül emelkednek, az új autók ára viszont az erős forint miatt idén többször is csökkent. A Dunahaus 2026 első félévi budapesti tranzakciós adatai szerint egy eladott lakás átlagosan 76,2 millió forintért kelt el. A lakások átlagos alapterülete 56 négyzetméter volt, az átlagos négyzetméter ár pedig közel 1,4 millió forint. A tégra lakásoknál ez az érték 1,42 millió forint, panálnál pedig 1,2 millió. Vidéken ezzel szemben átlagosan 835 ezer forintot kértek egy négyzetméterért, ami jól mutatja, mekkora még mindig a főváros és a vidék közötti árolló. Az autópiacon inkább árstabilizáció, egyes szegmensekben árcsökkenés volt jellemző az elmúlt hónapokban. Egy népszerű középkategóriás új autó alapára a tavalyi 10-11 millió forintról 9-10 millió forintra csökkent, miután több márka is levitte forintárait az erősödő forint miatt. A kisebb crossover modellek 8-8,6 millió forint környékén álltak, a legolcsóbb új autó pedig 5,7 millió forintból elérhető. A használt autó kínálati átlagára 5,5 millió forint volt idén júliusban, alig 1%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. Szeptember egyik legjobb ingyenes családi programja érkezik Budapesten, több mint 100 sportág és 25 hangszer vár a nagy sportág választón. Vannak programok, amelyek egyszerű kikapcsolódást nyújtanak, és vannak olyanok, amelyek hosszú távon is nagy hatással lehetnek az életünkre. A nagy sportág választó és nagy hangszer választó éppen ilyen esemény. Szeptember 18-19-én ismét megnyitja kapuit a budapesti Merkapt sportközpont, ahol két napon át a mozgás, a zene és az élmények kerülnek a középpontba. Több mint 100 sportág és 25 hangszer várja az érdeklődőket, amelyeket bárki kipróbálhat kortól és előképzettségtől függetlenül. A nagy sportág választó különlegessége, hogy a látogatók nem csupán bemutatókat nézhetnek végig, hanem saját élményen keresztül ismerhetik meg a különböző sportágakat. Szakképzett edzők segítik az első lépéseket, legyen szó labdarúgásról, úszásról, vízilabdáról, vívásról, kézilabdáról, kajakkenuról, vagy éppen egy kevésbé ismert sportágról. Ugyanez igaz a nagy hangszer választóra is, ahol a zenei oktatók mutatják be a klasszikus és modern hangszereket, amelyeket a látogatók ki is próbálhatnak. A két nap során nem csak a sportágak kerülnek reflektorfénybe, a rendezvény állandó vendégei hazánk olimpiai, világ és Európa bajnok sportolói, akik személyesen is találkoznak a látogatókkal. Egy közös fotó, néhány biztató szó, vagy egy rövid beszélgetés során sok gyermek számára életre szóló emlékszövőtet, és akár egy sportkarrier első inspirációja is lehet. Nagy autós razzia ért véget Budapesten, egy dolognak örültek a rendőrök. Lezárult a BRFK és a BKK közös nyári közlekedés biztonsági kampánya. Szerencsére volt kedvező tapasztalat is az intézkedések során. A sebesség túllépés, a nem megfelelő műszaki állapotú vagy forgalomból kivont járművel történő közlekedés, valamint a passzív biztonsági eszközök használatának elmulasztása voltak az intézkedések leggyakoribb okai. A rendőrség és a Budapesti Közlekedési Központ, a BKK közös nyári közlekedés biztonsági kampánya. kampánya alatt. A budapesti rendőrfőkapitányság és a BKK hétfőn a Hősök terén tartott sajtónyilvános közterületi ellenőrzéssel zárta le közös nyári baleset megelőzési kampányát, aminek középpontjában a gyermekek biztonságos közlekedése állt. A kampány kedvező tapasztalataiként számoltak be arról, hogy a gyalogosok elsőbségre vonatkozó szabályok megsértése miatt már csak az ötödik leggyakoribb intézkedési ok volt. A tavaly sikeres együttműködést folytatva a BRFK és a BKK június 19-én indította el kampányát a nyári gyermekbalesetek megelőzése érdekében. A vagáció időszakában a rendőrök heti rendszerességgel 11 alkalommal tartottak közlekedésrendészeti ellenőrzéseket olyan helyszíneken, ahol fokozottan lehetett számítani gyermekek jelenlétére. Az ellenőrzések célja elsősorban a gyalogosok fokozott védelme, a sebességhatárok betartása, valamint a gyermekek biztonságát veszélyeztető szabályszegések megelőzése volt. A BRFK az iskolakezdés kapcsán arra kérte a szülőket, hogy beszéljék át gyermekeikkel az alapvető közlekedési szabályokat, különösen az úttesten történő átkelés és a közösségi közlekedési járművek környezetében követendő magatartás szabályait. Szükség esetén kísérjék el gyermekeiket az iskolába. Idén is különleges találkozóra hívja a közönséget a Budapesti Filharmóniai Társaság. Szeptember 28-án a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében rendezik meg a 6. Senior Gálát. A hagyományos hangverseny ezúttal azonban jóval több lesz egyszerű koncertnél. A zene mellett tudományos állapotfelmérések, előadás, nyilvános főpróba és egy különleges bakancslistás álom megvalósulása is várja az érdeklődőket. A Senior Gála középpontjában ezúttal is a Budapesti Filharmóniai Társaság legtapasztaltabb művészei állnak. Nyugalmazott zenészeik nem csupán a zenekar több mint másfél évszázados történetének kiváló ismerői és hiteles krónikásai, évtizedeken átadták tovább tudásukat a következő generációknak, és személyes példájukkal is megmutatták, milyen fontos szerepet tölthet be a zene az életminőség megőrzésében, az aktív időskorban és a testi-lelki jólétben. A Magyar Tudományos Akadémia impozáns díszterme szeptember 28-án már délután megtelik élettel. A Senior Nap programjai között 14 és 16 óra között a Győri Széchenyi István Egyetem munkatársainak közreműködésével ingyenes állapotfelméréseken vehetnek részt az érdeklődők. A szakemberek többek között reflexprofilt, gondolkodási funkciókat, figyelmet, egyensúlyérzékelést és stressz szintet mérnek. A vizsgálatokat személyre szabott tanácsadás követi, az egyetem kutatói az eredmények alapján javaslatokat, szükség esetén pedig terápiás lehetőségeket is ajánlanak. Hamarosan programajánlatok érkeznek a Budapest Update-ben.

0: Budapest Update.
1: Az egyik legfontosabb és legszebb utunk az idén 150 éves Andrássy út. De miért pont itt építették ki, és miért terveztek ide ennyi pompázatos palotát? Meg annyi történet kapcsolódik a sugárúthoz, ahová már a század előn is előszeretettel jártak a reprezentációra vágyó urak és asszonyok. A reprezentáció ma is megvan, a világörökségi helyszínen a 2000-es évektől megjelentek a luxusüzletek, a fővárosiak pedig sokszor a városnézés és a liget miatt sétálnak végig a palotákkal, villákkal és fasorral szegélyezett Andrássy. A világ Budapest járt utána az Andrássy útnak. Van, aki általat rajta, van, aki városnézve andalog, vannak vásárlók és vannak turisták. A 6. kerületet átszerű Andrássy út fontos része fővárosunknak, tulajdonképpen a 19. század végére metropolisszá váló Budapest szimbóluma. Meg annyi pompás épületet köszönhetünk annak, hogy a korábban földszintes épületekkel és kertekkel, szántókkal teli környéket kinézte a fejlesztésre a fővárosi közmunkák tanácsa. Bár eltelt 150 év, és megjelent itt a modern élet, az egykori sugárút a mai napig őriz valamit régi hangulatából. A belvárost a ligettel összekötő út megépítésének fontosságát Andrássy Gyula vetette fel, aki a mintát Párizsból hozta, és mivel az 1860-as, 70-es évekre Pest-Buda is elindult a világvárossá válás útján, nem maradhatott reprezentatív sugárút nélkül. Közrejátszott ebben az is, hogy az addig a belvárost a külvárossal és a városligettel összekötő Király utca túl zsúfoltá vált. A terv szerint szép és jó volt, ám a ma oly kedvelt azóta világörökségi helyszín létrehozása a maga korában egyáltalán nem volt olyan egyszerű feladat, sőt kiépítését még csak nem is támogatta mindenki. A sugárút egységes arculata leginkább Ybl Miklós nevéhez köthető, de az utat szegélyező paloták és villák tervezésében a kor emblematikus építészei is kivették a részüket, így Feszti Adolf, Freund Vilmos vagy Skalnicki Antal. Bár a tervek szerint Pest-Buda legfényesebb útja 1877-re elkészült volna, az élet meg a tőzsde krakk közbeszólt. Noha 1876. augusztus 20-án a forgalomnak átadták a főváros új sugárútját, az még közel sem volt kész. Erre 1884-ig várni kellett, eddigre már 118 ház szegélyezte az utat. A következő években az út megtelt élettel, paloták, bérpaloták és villák szegélyezték az utat, sorra nyíltak a kávéházak és a különféle üzletek, sétáltak, korzóztak és kocsikáztak a liget felé az emberek. Ahogy a palota negyedben, úgy az Andrássyn is presztízs volt házzal, de minimum egy lakással rendelkezni, ugyanakkor az út különböző szakaszai nagyon is eltérő árakkal találta szembe magát az érdeklődő. Míg a városligethez közeli villatelkek 10 000-es nagyságrendben cseréltek gazdát, az opera környékén egyetlen telekért már 150 000 forintot is fizettek. A fényűzés inkább a belvároshoz közeleső részeken folyt, míg a ligethez közeledve már inkább nyaralóként is használható villákat építettek. A 19. század végére a környék már így is a fénykorát élte, ám azzal, hogy az Andrássyn jobban mondva alatta adták át a kontinentális Európa első föld alatti vasútját, még pezsgőbbé vált itt az élet. Nem csak az operaházat és az üzleteket, de kávéházait is sorra látogatták a legkülönfélébb társaságok, akiknek mind megvolt a maga törzshelye. Az Andrássy út velünk együtt mindig változott. A rendszerváltás után különösen a 2000-es évektől a kereskedelmi szerepe ismét megerősödött, amely egy idő után a nemzetközi luxusmárkák megjelenését is jelentette. Fontos állomás volt ebben a Louis Vuitton 2006-os üzletnyitása az opera mellett, amit olyan divatházak követtek, mint a Gucci, a Burberry vagy a Max Mara, de azóta is több luxusmárka is megvetette itt a lábát.

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Romlottak a mentők kiérkezési idejei augusztusban. Rekordot dönthet a hétvégi Budapest félmaraton. Kerítésbe szorult őzet mentettek a tűzoltók a 12. kerületben. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Országosan és Budapesten is romlottak a mentők kiérkezési idejei augusztusban. A legsürgősebb úgynevezett P1-es esetek 90%-ához. Országosan 27, Budapesten pedig csaknem 25 percen belül érkezett meg a segítség az Országos Mentőszolgálat friss adatai szerint. Augusztusban országszerte több mint 95 ezer esethez riasztották a mentőket. Ebből csaknem 17 ezer eset Budapesten történt. Az esetszám egy év alatt országosan közel 8, a fővárosban több mint 6%-kal emelkedett. A 2025. januárja óta elérhető országos adatsorban az augusztusi esetszám volt a legmagasabb. A legsürgősebb besorolást csaknem 12 ezer eset kapta, ezek közül több mint 2200 Budapesten történt. A kiérkezési idő országosan 38 másodperccel romlott júliushoz képest. A fővárosban ugyanakkor továbbra is valamivel kedvezőbb a helyzet az országos átlagnál. A mentőszolgálat célkitűzése szerint a P1-es esetek 90%-ához 15 percen belül kellene megérkeznie a mentőegységnek. Az augusztusi 27 perces országos és csaknem 25 perces budapesti adat ettől továbbra is jelentősen elmarad, ezért az OMS szerint ezen a területen további javulásra van szükség. A mentőszolgálat nemrég külön honlapot indított, ahol havonta közzéteszik a kiérkezési időket és az esetszámokat is. Az OMS ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a kiérkezési idő önmagában nem mutatja meg a mentőrendszer teljesítményét, mivel a legsúlyosabb esetek mindig elsőbséget élveznek. Feketén adják ki a fővárosi Airbnb lakások harmadát egy ingatlan hasznosítással és rövidtávú bérbeadással foglalkozó társaság elemzése szerint mintegy 16 ezer budapesti magánszállást hirdetnek Airbnb-n és Bookingon, amiből csaknem 5400 illegálisan vagy szabálytalanul működik. A cég számításai szerint emiatt több mint 3 milliárd forint adóbevételtől esik el az állam és a főváros. Lövésekhez hasonló hangokra figyeltek fel a lakók szerda reggel Pest-Erzsébeten a téglagyár téren. A rendőrség szerint azonban nem lőfegyvert használtak, egy férfi a gyanú szerint nagy erejű csúzlival lőtt csapágygolyókat egy üzletre és egy közeli lakásra. A támadás reggel 3:48 körül történt, a kilőtt acélgolyók betörték az üzlet kirakatát, emellett megrongálták egy szomszédos lakás ablakát és erkélykorlátját is. A rendőrök a helyszínen több csapágygolyót is lefoglaltak. A térfigyelő kamerák felvételei alapján rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt. Az 51 éves pesterzsébeti férfi otthonában tartott kutatás során megtalálták a feltételezések szerint használt csúzlit, a cseregumi szallagokat és további csapágygolyókat is. A férfit gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették. Vallomást nem tett és tagadta a bűncselekmény elkövetését. A rendőrség pedig kezdeményezte a letartóztatását. Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték egy kállói idős otthon vezetőjét, aki egy elhunyt gondozott bankkártyájával több mint 1 millió forintot vett fel jogosulatlanul. A Gödöllői Járásbíróság első fokon mondta ki bűnösnek a vádlottat. A bíróság szerint az intézmény vezető megszerezte az egyik 2024 áprilisában elhunyt lakó bankkártyáját, majd azzal meghatalmazás nélkül mintegy tucatnyi tranzakciót hajtott végre. Ezzel az elhunyt örökösének összesen 1 millió 300 ezer forint kárt okozott. A vádlottat információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt 8 hónap börtönbüntetésre ítélték, amelynek végrehajtását egy év 4 hónapra felfüggesztették. Emellett 325 ezer forintos pénzbüntetést szabtak ki rá. A bíróság 2,5 évre eltiltotta minden olyan munkától is, amelyben szociális gondozott felügyeletét vagy gyógykezelését végezni, illetve vele hatalmi viszonyba kerülne. Az ítélet nem jogerős, a vádlott enyhítésért fellebbezett, az ügyészség pedig 3 munkanap gondolkodási időt tartott fenn a jogorvoslattal kapcsolatban. Minden eddiginél többen, több mint 24 ezeren neveztek a hétvégi Vizer Budapest félmaraton versenyszámaira. Csak a klasszikus 21,1 kilométeres távon több mint 17.800 futó indul, így a szervezők szerint ez lesz minden idők legnagyobb magyarországi félmaratoni eseménye. A verseny nemzetközi érteklődése is rekordot döntött, 117 országból érkeznek résztvevők Budapestre, a külföldi nevezők száma pedig meghaladja a 8400-at. A félmaratoni mezőnyben már 10-ből 4 futó külföldről érkezik, a legtöbben Nagy-Britanniából, de Németországból és Szlovákiából is több mint 700-an neveztek. A nagy számú mezőny miatt már a rajtoltatás is csak nem 50 percig tart majd a Pázmány Péter sétányon. A résztvevők Budapest több világörökségi és kiemelt belvárosi helyszínét is érintik, a mezőnyben pedig a hazai atlétika több ismert versenyzője is rajthoz áll. A futóverseny miatt vasárnapig jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani a főváros 7 kerületében. Vasárnap többek között a budai és a pesti alsó rakpart, a Műegyetem rakpart és a Szabadsághíd is időszakosan lezárásra kerül, emellett az Árpád és a Margit híd egyes sávjait, valamint számos dunaparti útszakaszt is érintenek a korlátozások. A 41. Vízer Budapest félmaraton szeptember 6-án vasárnap rendezik meg. A rendőrség pedig arra kéri az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális lezárásokról és fokozott figyelemmel közlekedjenek. Kerítés lécei közé szorult, őz miatt riasztották a tűzoltókat csütörtökön reggel Budapest 12. kerületében. Az állat a Bükkös úton került bajba, és saját erejéből már nem tudott kiszabadulni. A helyszínre a 2. kerületi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik óvatosan kiszabadították az őzet a kerítésből. Az állat a történtek során csak kisebb hámsérüléseket szenvedett. A sikeres mentés után az őzet szabadon engedték, az állat rövidesen elszaladt a közeli erdő irányába. 8 koncertet ad 10 nap alatt Presser Gábor jövő januárban a Budapest Kongresszusi Központban. A január 8-a és 17-e közötti sorozatban 3 teljesen különböző műsorral készül, amelyekben összesen több mint 70 dal hangzik majd el, csak nem 6 évtizedes pályafutásából. Az első 3 est a Hódolat a női hangnak címet kapta. Presser Gábor olyan dalokat válogatott össze, amelyeket női előadók inspiráltak, a színpadon pedig mások mellett Falusi Marian, Olá Ibolya és Ruzsa Magdi is csatlakozik hozzá. Január 12-én és 13-án dalok a szívről címmel tart intimebb zongora köré épülő szerzői esteket. A koncertsorozat utolsó 3 estéjén pedig zenekarral lép színpadra, és az örömzenélés mellett korábbi együtteseinek dalait is felidézi. Presser Gábor idén novemberre új kiadványt is tervez munkakönyv címmel, amely az elmúlt mintegy 15 év szerzeményeiből válogat. A több részből álló könyv és zenei album ötvözeteként készülő kiadványban közel 70 mű kap helyet 4 CD-vel és a dalokhoz tartozó QR kódokkal. Presser Gábor pályafutása a 60-as évek második felében az Omegában indult, 1971-ben pedig megalapította a Lokomotív GT-t. Eddigi pályája során mintegy 600 dalt írt, és számos zenés színpadi mű is fűződik a nevéhez. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
2: Változatos és értékes tartalom.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna

0: Budapest Update.
1: Szeptember elején háromnapos kulturális eseményt tartanak a Kapisztrán téren, ahol a könyvkiadók mellett számos zenei és hagyományőrző program várja az érdeklődőket. Író-olvasó találkozókkal, irodalmi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel készülnek az érdeklődőknek szeptember 4 és 6 között a budavári könyvünnepen. A budavári önkormányzat tájékoztatása szerint a háromnapos rendezvénynek, tehát a Kapisztrán tér ad otthont, a helyszínen felállított standokon hazai könyvkiadók mutatkoznak be, emellett az országos Széchenyi Könyvtár és a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma is képviselteti magát. A színpadon és a könyvvásár területén folyamatosan lesznek az irodalmi beszélgetések és az író-olvasó találkozók. A zenei programok keretében fellép többek között Sevestyén Márta népdalénekes, Beke István Ferenc gitárművész, valamint a zentai jazz and roll zenekar. A közönséget az Örvendő zenekar moldvai táncháza is várja. Szeptember 5-én szombaton egész napos kézműves és hagyományőrző programok kísérik az eseményt. A látogatók megtekintetik a kovács műhelyt, a könyvkötészetet, valamint részt vehetnek virágkoszorú, zászló és népi gyöngyékszer készítési bemutatókon is. A Zsarátnok zsoldosai a 17. századi látványkonyhával és tüzérségi bemutatóval idézik meg a korszakot, a hangulatot pedig gólyalábas produkciók színesítik majd. Színész szombaton rendezik meg a 8. budai polgári családi napot. Ennek keretében az Álomzug társulás Álomcirkusz című előadása, különleges solymász bemutató, valamint a Kákics zenekar műsora várja a családokat. A Budapest Borfesztivál 35 éve a magyar borkultúra meghatározó találkozási pontja, ahol a bor összeköti a borvidékeket, a szakmát és a borrajongókat, miközben évről évre új közös élmények születnek. A jubileumi borfesztivál idén megújult időpontban több mint 1000 borral és pezsgővel, szórakoztató interaktív programokkal, az amerikai kontinens izgalmas borvidékeivel, különleges gasztronómiai kínálattal és egész napos eseményekkel készül a közönségnek. A jubileumi év több újdonságot is hoz. A Budapest Borfesztivál idén például egy vadonatúj jegytípussal készül azoknak, akik új kedvencek, érdekességek után kutatnának. A különleges napi jegy azoknak szól, akik szeretnének kényelmesebb tempóban kóstolni, új pincészeteket megismerni, beszélgetni a borászokkal, mindezt a helyszíni napi jegy árának feléért. A borfesztivál délután egészen más arcát mutatja, mint az esti órákban, ilyenkor még kisebb a forgatag, több idő jut végigjárni a standokat, kérdezni a borászoktól, és olyan tételekre is rá lehet bukkanni, amelyek mellett egy mozgalmasabb estén elsétálnánk. A Halászó Gyerekek teraszon felállított MVM színpadon minden nap kisebb és nagyobb formációk indítják a műsort, jazz, blues, folk és pop stílusok váltják egymást egészen estig. 7:30-kor feltekeredik a hangerő, hiszen kezdetüket veszik a koncertek éjszakában nyúló partik, háttérben a Dunával és az esti fényekben fürdőző várossal. A koncertek után 21 órától DJ-k veszik át a színpadot, és késő estig folytatódik a buli. Idén is megrendezik a Múzeumok őszi fesztiválját, egy igazán fantasztikus program, mely hosszas ideig nyújt tökéletes kikapcsolódási lehetőségeket gyerekeknek, felnőtteknek, magánszemélyeknek, pedagógusoknak és mindenkinek, aki érdeklődik a múzeum világa iránt. Kultúra, művészet, tanulási lehetőség, tudásszomj, csillapítás és még meg annyi izgalmas pillanat. Itt elmerenghet az ember a látottakon, hallottakon, átértékelheti a múltat, jelent és a jövőt. Idén novemberben készülnek a programmal. Tömegek közönlöttek a Modern Szocialista bevásárlóközpontba, már is az első budapesti skála történetét mondom, a Villa Budapest írt róla. 1976. áprilisában nyitott meg az első skála Budapesten. Már az építés idején olyan jó volt az áruház marketingje, hogy nem csak a nyitásnál voltak tömegek, de a rendszerváltásig ez volt a vásárlás fellegvára, valamint a széles választék és a jó mód szimbóluma. Ma már alapnak vesszük, hogy a Bercsényi utca és az október 23. utca tömbjénél ott az allé, tele üzletekkel és éttermekkel, ahogy minden más plázában is szokás, de a 2000-es évek elejéig egészen másfajta áruház állt itt, az első skála. 72. április 3-án nyitott meg a bécsi áruházakat idéző háromszintes bevásárlóközpont, ami részben a jó marketing, részben az állami áruházaktól eltérő széles választéka miatt hamar óriási sikerré vált. Az első skálát az egykori budapesti egyetemi atlétikai klub sportpályája helyén építették fel a szövetkezeti tervező és kivitelező vállalat tervei alapján. A maga korában rendkívül modernnek számító épületben, ami Magyarország és Közép-Európa legnagyobb áruháza volt, olyan újításokkal lehetett találkozni, mint a légkondi, a saját stúdió. Itt volt először sprinkler tűzjelzőrendszer és mozgójárda is. De persze olyan a kereskedelmi épületekre jellemző újdonságokra is rácsodálkozhattak a vásárlók, mint a hatalmas, tágas és nyílt terek, a bevásárlókocsi vagy az önkiszolgáló rendszer. A hiánycikkek és az állami áruházak szűkös kínálatának idején szokatlan volt ez az áruház, ahol a vásárlók mindig megtalálták az éppen szükséges termékeket, legyen szó elemről, kávéfőzőről, trapper farmerről vagy televízió millióról. Ebben közrejátszott az is, hogy a háromszintes épületet nem az állam finanszírozta, hanem szövetkezeti volt. Az első igazgató, Demján Sándor, tulajdonképpen az egésznek ő volt a kitalálója, pedig szabad kezet kapott az áruház kialakítása terén. A több mint 22.000 négyzetméter alapterületű áruházban lényegében mindent lehetett kapni. A bevásárlóközpont neve is az áruválasztékot szimbolizálja. Az NDK importszövettől és a lengyel fonaltól kezdve a hazai és import porcelánon át a motorkerékpárig. A földszinten ABC működött, amire előtte itthon még nem volt példa, ahogy újszerűnek számított az is, hogy számtalan 74 fajta szolgáltatás megtalálható volt. Így a skálában nem csak vásárolni járattak az emberek, de mehettek fodrászhoz, kozmetikushoz, optikushoz vagy szabóhoz is. A skála 9 osztályán több mint 30 részleg működik, a teljes áruválaszték szinte minden hazánkban szokásos cikket felölel. Az áruház vezetői felkészültek a nyitáskor várató rendkívüli érdeklődésre. A nyitás napján mintegy 800 eladó dolgozik, 101 pénztár működik, olvasható a Magyar Nemzetben. Itt mindig bőséges árukészlet várta a vásárlókat, átlagosan naponta 80 ezer fővárosi kereste fel, és 8 millió forint értékben vásároltak, ahogy a skála 40. jubileumán készült filmben is hallható. A budai skála a sikere után országszerte amolyan franchise rendszerben egyre több skála áruház nyitott meg. A székesfehérvári skála, a skála metró a nyugati Marx téren, és így tovább. Így a 70-es évek végére a skála kóp országos szövetkező beszerző és értékesítő közös vállalat hatalmas vállalatcsoporttá nőtte ki magát. Bár egészen a rendszerváltásig tömegek jártak a budai skála nagyáruházba, a rendszerváltás után megváltozott a helyzet. A 90-es években egyre több korszerű pláza jelent meg, amelyek egyre inkább elszívták a vásárlókat, míg végül a bezárás és bontás mellett döntöttek. Az ikonikus áruház bontását ünnepélyes keretek között kezdték 2007. augusztus 7-én, az eseményen pedig a skála arca, Komjáti Ágnes modell is ott volt, akit a legtöbben skála Ágiként emlegettek. A sors fintora, hogy az áruház helyén pont egy pláza épült fel, az Allé. Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel. Most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most hat aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelem is távoleső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus, egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség, a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomása a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávirágít. A rendező nagyságok, a színész óriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Jazz galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője, Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sport esemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték vagy elindultak érte.

0: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Mi történik, ha teret adsz a kreativitásnak? Új ötleteid születnek, új dolgokat próbálsz ki, és magadból is felfedezel valami újat. A kreatív energia mindenkiben elindít valamit. Szeptemberben ezt ünnepeljük az Alléban. Workshopok, közös alkotás és inspiráló programok várnak. Ráadásul értékes nyereményekért is játszhatsz. Kreatív energia. Mindenkinek. Szeptemberben az Alléban. Részletek az allé.hu-n.
2: Reklám hangzott el.
3: Folytatódik a nyárias idő, újra lesz környezetvédelmi hivatal. Magyar film is versenyben van a fődíjért a 20. Vukovári Filmfesztiválon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A kormány december 31-éig meghosszabbítja a hétfőn lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Erről Magyar Péter számolt be a közösségi oldalán. A kormányfő azt írta, a Tisza kormány nem enyhíti az illegális migrációval szembeni jogszabályokat. Az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén, tette hozzá. A következő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amelyik egyszerre védi Magyarország határait és a magyar emberek pénzét. 10 év után újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Létrejön az Országos Élő Környezet Felügyeleti Főhatóság, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. Az intézmény feladata egyebek mellett a természeti erőforrások, a táji örökség, a környezeti értékek, valamint az éghajlat védelmének megerősítése lesz. Az országok valós méretét pontosabban ábrázoló világtérkép használatát szavazta meg az ENSZ közgyűlésén 164 tagállam. Az afrikai kezdeményezésre megszavazott határozat szorgalmazza, hogy az országok hagyják el a 16. századi Mercator típusú világtérképet, amely hajózáshoz jól alkalmazható, de az egyenlítőtől a sarkok felé haladva erősen torzítja a területek arányát. Megnyílt az Iszlám Kultúra és Művészet Múzeuma Szarajevóban. Az intézmény a világvallás kulturális örökségét, valamint sajátos helyi fejlődését mutatja be több évszázadon keresztül. Az állandó tárlaton a látogatók a boszniai muszlim közösségek történetét is megismerhetik. A balkáni ország lakosságának csaknem fele iszlám felekezetűnek vallotta magát a legutóbbi népszámláláson. Hétvégén tartják az idei Nemzetközi Verklés Fesztivált Keszthelyen. A kétnapos rendezvényen a nosztalgia hangulatot teremtő verkli és harmonika dallamok mellett Bábszínház, Gólyalábas, Vásári Varieté, Tűzzsonglőr Show és térzene is várja a látogatókat. A Balaton nyugati parti fővárosában az őszi-téli kulturális szezonban táncfesztivált, jazzt és komoly zenei koncerteket, illetve a fővárosi színházak vendégjátékát is kínálják a látogatóknak. Magyar film is versenyben van a fődíjért a 20. Vukovári Filmfesztiválon. A Dunamenti országokra fókuszáló seregszemlén több mint 50 produkciót vetítenek le. A nagyjátékfilmes programba Enyedi Ildikó Csendes Barát című magyar-német-francia koprodukcióban készült alkotását is beválogatták. A szerdán kezdődött jubileumi esemény díjátadóját ma tartják. Északnyugat felől ismét felhők érkeznek, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Napközben 25-34 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
4: Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász lesz a vendégem ebben az órában. Témánk, hogy ne a hozzátartozó legyen beteg a beteg mellett. Hogy ez alatt pontosan mit értünk, ezt természetesen ki fogjuk fejteni ebben az órában, érdemes lesz velünk tartani.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: 98.6 Manna FM életörömzene. Ebben az órában vendégem dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász, aki időről időre, hát most már bevezetük azért ezt, hogy havonta egyszer visszatér hozzánk. Remélem, hogy tudjuk is tartani ezt az egy hónapos időt. Ugye nyilván mindig olyan dolgokról beszélünk, ami segít az egészségünk megtartásában, az odafigyelés, az akár az életmódváltás, a minden, ami az egészségünkkel összefügg. A mai témánk pedig az lesz, hogy ne mi akarjunk gyógyulni, hanem hagyjuk a beteget gyógyulni, így most ezt így egy kicsit zanzásítva összefoglalva, de mindjárt ezt kifejtjük. Szervusz Zita, jó reggelt!
2: Jó reggelt, Gabi, és szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Itt ugye a hozzátartozó és a beteg kapcsolatáról van szó, hogyha megfigyeljük, meg én szerintem mindenkinek már fordult elő ilyen a családjában, hogy ha van egy beteg a környezetünkben, hogy mindig az van, hogy elsősorban mi akarunk gyógyulni, vagy valahogy úgy csináljuk a dolgokat, mint hogyha ez a mi, nem is tudom, mi felelősségünk lenne. Inkább úgy mondanám, és nem a beteg, nem hagyjuk a beteget gyógyulni.
2: Így van, ez különösen a nagy betegségeknél, a krónikus betegségeknél jellemző, például a daganatos betegeknek a családjában ez nagyon sokszor előfordul, hogy mindenki meg akarja gyógyítani, és mindenkinek van egy remek ötlete, de azt senki nem kérdezi meg, hogy a beteg egyébként mit szeretne, és nagyon sokszor a beteg maga nem jut el oda, hogy ő egyébként tényleg vállalja a felelősséget a saját életért, a saját gyógyulásáért, és ez az egész ugye oda vezet, hogy a hozzátartozó jobban akarja, elcipeli a beteget ide-oda, amoda, aki nem fogja megcsinálni azokat a gyógymódokat, vagy nem fogja tartani azt az étrendet, nem fogja beszedni azokat a kiegészítőket, nem fogja elkészíteni azokat a teákat, és akkor ez egy nagy csalódás mindenki számára. A beteg úgy érzi, hogy rátelepszenek, a hozzátartozó meg úgy érzi, hogy ő segíteni akar, de nem tud segíteni ebben az egészben, és én azt gondolom, hogy itt az egyik, ami nagyon fontos kérdés, hogy ugye, hogyha itt összehasonlítjuk a nyugati orvoslást a természetgyógyászattal, a nyugati orvoslásban van egy ilyen alá fölé rendelt viszony, hogy az orvos gyógyítja a beteget, és a beteg tulajdonképpen egy picit lehet ezt mondani, a felelősséget átolja az orvos kezébe. Uh-huh. Hiszen az orvos megállapítja a diagnózist, az orvos felírja nekem a gyógyszereket, a sebész megoperál, a nem tudom, és ez nem az én felelősségem. Tehát én beszedem azt a gyógyszert, én odafeküdtem a műtőasztalra, innentől kezdve ez az orvos felelőssége, hogy én meggyógyuljak. Ez nem így van egyébként, de a nyugati orvoslásban ez az alá fölé rendelt viszony, ez így jön ki. A természetgyógyászatban nagyon lényeges, hogy egy, ha nem is teljesen egyenrangú viszonyról van szó, de a betegnek az aktív részvétele az elengedhetetlen ahhoz, hogy meggyógyuljon. És ugye itt megint nem arról van szó, hogy az orvos helyett akarjuk a természetgyógyászatot, hanem ötvözni ezt a kettőt, hiszen ha műtétre van szükség, akkor műtétre van szükség, de az előkészítésben, a rehabilitációban nagyon fontos, hogy a beteg maga aktívan és felelősségvállalással részt vegyen ebben a történetben, hogy vállalja a felelősséget a saját életéért, azért, hogy mit eszik, hogy mit mozog, hogy hogyan él, hogy adott esetben beviszi azokat a vitaminokat, táplálékkiegészítőket, vagy olyan ételt fogyaszt, ami valóban jó neki. És ehhez szerintem fontos egyfajta tudatosság, meg fontos maga az edukáció, hogy tényleg a beteg képbe legyen azzal, hogy valójában neki mi a problémája, mi okozhatta ezt a problémát, és ez lehet tényleg egy magas vérnyomástól elkezdve bármilyen betegséget felsorolhatnánk ki.
1: Olyan érdekes, most az jutott eszembe, hogy, és nem akarom megint ezt most így kipécizni, hogy mert mi magyarok ilyenek vagyunk, de keresztamám, aki kint élt Kanadában, az mindig azt figyeltem, hogy az ő hozzáállásuk ott az egész családnak, bárkivel, hogyha bármi probléma volt, vagy keresztmám már így az élete végén, amikor már nagyon beteg volt, eszméletlen volt a felelősség érzete, és ott soha nem volt az, hogy majd ilyen gyógyszer, olyan gyógyszer, vagy így az orvos, vagy úgy az orvos, hanem mindig, tehát ő már maga megfogalmazás a mondataiban, hogy mert meg szeretnék gyógyulni, mert meg akarok gyógyulni, mert és odafigyel arra, hogy mit eszik, vagy odafigyelt arra, hogy mit eszik, milyen vitamint, mikor vesz be, milyen gyümölcsöt, hát ez is nagyon fontos, tehát hogy teljesen más, nem is tudom, ilyen aspektusból néz rá az életére, egy nézett rá ő az életére, és most mondom, nem akarom így külön válaszolni, magyar vagy nem magyar, mint mondjuk itthon, akikkel így találkoztam, így beteg emberekkel.
2: Én is azt gondolom, hogy van egy nagy átlag, akik szeretik a felelősséget áthárítani, és mindig valaki más a hibás. És ez valahogy így elindul egyébként sokszor már így fiatal korban. Én foglalkozom a meseterápiával, és ilyenkor mindig eszembe jut a felelősségvállalásnak a meséje, a három kismalac meséje. És ez szerintem így nagyon-nagyon sokat kéne mindenkinek olvasni, és egy picit így tudatosítani. A három kismalac meséjében nagyjából minden benne van, minden élethelyzetünk, és a felelősségvállalás. Ugye, hogyha az egyik kismalac, az első kismalacot nézzük, aki ugye szalmából összedobta a házát, hát jött a farkas, a külső körülmény gyorsan elfújta azt. A következő ugye fából összerakta a házat, hát azt is viszonylag könnyen szétdöntötte a farkas, és az a kismalac, aki beletette az idejét, az energiáját, és egy erős házat épített, azt egy külső körülmény nem tudja feldönteni. És tulajdonképpen ez a mese mutatja meg nekünk azt, hogy ha vállaljuk az életünket, a felelősséget, beletesszük az időt, az energiát, adott esetben a pénzt, az életünk bármelyik területébe, és ez igaz a gyerekneveléstől elkezdve az egészségünkre, a munkánkra, mindenre, bármire, akkor ha van egy külső körülmény, nyilván jöhet egy tornádó, ami összedönti a házat, tehát lehet akkora külső körülmény, ami bedönti az életünket, de általában ezek az átlagos külső körülmények, mint például itt a mesében a farkas, ez nem fogja. És ugye sok mindenről szól még ez a mese, az elindulásról, ugye az új élethelyzetekről, a felnőtté válásról, a testvéri összetartozásról, meg sok mindenről, tehát hogy tényleg akinek kisgyereke van és hallgat minket, azoknak én ezt javaslom, hogy olvassák ezt a mesét sokszor a gyerekeknek.
1: És nem csak kisgyerekeknek, hiszen most mondtuk el, hogy mondtad el, hogy mennyi mindenre, milyen jó kis útravalókat adhat akár felnőttként is ez a mese. De szerintem a felelősségvállalást én például soha nem kapcsoltam össze ezzel a mesével, úgyhogy ezen azt hiszem érdemes elgondolkodnom. Most hozunk zenét, életöröm zenét, innen jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
2: Manna FM. Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász. Témánk pedig, hogy ne, hogy ha soha nem tudom ezt a mondatot, hogy ne a hozzátartozó akarjon gyógyulni, hanem a beteg. Ez nagyon-nagyon fontos. Ugye főleg azért is, hogy a felelősséget, tehát ne hárítsa a felelősséget a beteg, akár a hozzátartozóra, akár az orvosra. És itt a felelősségvállalásról beszélgettünk ugye a zene előtt, a három kismalac történetét, meséjét hoztat, hogy ez mennyire fel tudná nyitni, vagy fel tudja nyitni akár a felnőttek szemét is erre vonatkozóan. Mi mindennel lehetne még ezt szerinted előre billenteni? Hogyan lehetne ezt a felelősségvállalást most egy picit így ellépve, úgymond az orvoslástól, hogy mi az, amivel az embereket fel lehet ebbe az irányba ébreszteni? Mert azt gondolom, hogy itt a felelősségvállalás szintjén azért itt vannak problémák.
3: A saját életünkért vállalt felelősségben szerintem rengeteget számít az információ, hogy vannak a birtokában legyünk, hogy mi az, ami jó nekünk, mi az, ami zajlik a testünkben. Én ugye nagyon sok oktatást tartok ezen a területen, az egészségügy területén, különböző betegségekre vonatkozóan, hogy tényleg elmagyarázni az embereknek azt, hogy mi történik, mi zajlik a testükben, mert hogyha megnézzük, általános iskolában, gimnáziumban tanulunk valamit, de aztán ez így a feledésbe merül, és a legtöbb ember egyáltalán, tehát hogyha megkérdezzük az utca emberét, hogy hol van a mája, hol van a lépe, mit csinál a tüdő, mit csinál a szív, akkor még az is, vagy hol vannak ezek a szervek, nagyon sokszor még ezt se fogják tudni megmutatni. Én a betegektől azért, amiket visszaszoktam hallani, hogy mit gondolnak egyáltalán is saját magukról, olyankor azért néha így leesek a székről, hogy tényleg, tehát hogy ez...
2: Azt van erre példa esetleg, hogy eszedbe jut most esetleg egy-két példa, nagyon kíváncsi lennék, hogy mi az, amit tényleg az egyes emberek gondolnak a testükről, az egészségükről.
3: Hát például én ugye viszonylag sok meddő párral találkozom, tehát az, hogy hol történik a petesejt meg a hímivarsejtnek a találkozása. Ugye, hogyha beszélünk itt, nagyon sokszor bármilyen felületen ugye előjön az, hogy a meditáció mennyit segít például, és akkor vizualizált, hogy találkozik a hímivarsejt a petesejttel, és akkor így megkérdezem a beteget, hogy jó, de hogy hol van ez a találkozás, és fogalmuk nincs, tehát hogy a petefészektől a méhig minden, de ez valójában a pete vezetékben igen. történik ez a találkozás. Azt úgy nem szokták tudni, vagy például, ami számomra nagyon meglepő, hogy a nők egyáltalán nincsenek tisztában azzal, hogy a ciklus hogy zajlik, hogy mi történik a hónap során, ugye, hogy felépül a nyálkahártya, érik a tüsző, kireped a tüsző, de hát, hogy még azok sem, akik egyébként mondjuk meddőségi problémával szembesülnek, vagy tényleg, és nem bántásként, de hogy volt ilyen történet, megtörtént eset, hogy egy nagyon-nagyon rossz hímivarsejtű, tehát egy nagyon rossz spermaképű férfi, tehát ugye egy pár volt ott nálam, és tényleg alig volt jó hímivarsejt, és mondtam, hogy hát mindenképpen kéne javítani ennek az

0: Én azt gondolom, hogy így nagyon-nagyon elkényelmesedtünk. Én emlékszem, a saját gyerekkoromban minden friss alapanyagokból otthon főzött étel volt, és aztán ugye, ahogy kinyíltak a határok, beáramlottak a félkész ételek, és nyilván sokkal egyszerűbb egy fagyasztott valamit bedobni a mikróba és elkészíteni, tehát itt tényleg 3 perc alatt lehet tálalni, de ha megnézzük, hogy abban mi van, és milyen folyamatokon megy keresztül, akkor rájövünk, hogy azért ez nem annyira jó a szervezetünknek, és...
1: Hát elkényelmesedtünk ebben is, igen.
0: Igen. Tehát, hogy sok ilyen dolog van, ami... Ez is egy picit a felelősségvállalás, hogy milyen ételt eszem. Hát nekem nem egy olyan betegem van, aki hetente egyszer eszik főtt ételt, és vagy úgymond még nem is házi kosztot, hanem hogy valamilyen kifőzdében vagy.
1: És... De az se jó, tehát egy kifőzdében azért inkább egy kifőzdében nem, mint egy nem tudom, valami mirelit, valamit megvegyen és megmelegítsen.
0: Nyilván, de hogy ők például különböző péksüteményeken élnek, vagy gyerekeknél is látok olyan étkezési naplókat, ez nyilván a szülőnek a felelőssége, hogy a gyermek mit eszik, de az, hogy egész héten keresztül a kakaós csiga van reggelire, spagetti van ebédre, és pizza van vacsorára, és minden nap ugyanezt teszi a gyermek, az, és akkor a zöldség, a gyümölcs, az gyakorlatilag nem szerepel, meg a természetesen elkészített ételek nem szerepelnek.
1: Sem elég gondolom, kólát isznak, vagy cukrosüdítőt, még ezt szokták, ugye?
0: Hát igen, azt már nem is tudom.
1: Van ilyen, és van amolyan csomag, van, ami attól függ, igen.
0: Igen. És tudom, hogy nagyon sok időt vesz igénybe az, hogy az ember napi szinten főz, de ebbe bele lehet jönni egyébként, és kell egy kis rutin hozzá, nyilván meg kellenek lenni azoknak az alapoknak, hogy igen, akkor hogyan készítem elő, hogy hogyan tervezem meg a napot, hogy tényleg beleférjen. Szerintem nagyon jók egyébként azok a konyhai eszközök, például a lassú főző, vagy egy ilyen római tál, amiben tényleg berakom a sütőbe, és ilyen nagyon alacsony hőfokon tulajdonképpen el is tudok menni otthonról, mert elkészül, mire hazaérek. Tehát ezekkel meg lehet könnyíteni az életet, de nagyon fontos az is persze, hogy együnk friss zöldségeket, friss alapanyagokból élelmiszereket, de én ugyanígy fontosnak tartom, hogy azért legyen főtt étel.
1: Na most hozunk egy kis zenét, jönnek a legfrissebb hírek, ezt követően pedig folytatjuk a beszélgetést.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Bizonyára már sokakkal előfordult az, hogyha egy beteg volt a környezetükbe, főleg, hogyha szoros közeli családtagról van szó, hogy akkor mindent helyette akartak megtenni, helyette akarták elintézni a dolgokat, ők jobban akarták tudni, hogy mikor milyen gyógyszert kell bevennie, milyen orvoshoz kell mennie. No hát ez nem teljesen jó magatartás, nyilván ez is érthető, hiszen az aggódás itt ez azért ott van mögötte, de hogy ezt hogyan tudjuk jól kezelni, erről beszélgetünk dr. Csomai Zita orvos természetgyógyásszal, tartsanak velünk.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Folytatódik a nyárias idő, újra lesz környezetvédelmi hivatal. Magyar film is versenyben van a fődíjért a 20. Vukovári Filmfesztiválon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A kormány december 31-éig meghosszabbítja a hétfőn lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Erről Magyar Péter számolt be a közösségi oldalán. A kormányfő azt írta, a Tisza kormány nem enyhíti az illegális migrációval szembeni jogszabályokat. Az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén, tette hozzá. A következő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amelyik egyszerre védi Magyarország határait és a magyar emberek pénzét. 10 év után újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Létrejön az Országos Élő Környezet Felügyeleti Főhatóság, közölte Köböl Anita kormányszóvivő. Az intézmény feladata egyebek mellett a természeti erőforrások, a táji örökség, a környezeti értékek, valamint az éghajlat védelmének megerősítése lesz. Az országok valós méretét pontosabban ábrázoló világtérkép használatát szavazta meg az ENSZ közgyűlésén 164 tagállam. Az afrikai kezdeményezésre megszavazott határozat szorgalmazza, hogy az országok hagyják el a 16. századi Mercator típusú világtérképet, amely hajózáshoz jól alkalmazható, de az egyenlítőtől a sarkok felé haladva erősen torzítja a területek arányát. Megnyílt az Iszlám Kultúra és Művészet Múzeuma Szarajevóban. Az intézmény a világvallás kulturális örökségét, valamint sajátos helyi fejlődését mutatja be több évszázadon keresztül. Az állandó tárlaton a látogatók a boszniai muszlim közösségek történetét is megismerhetik. A balkáni ország lakosságának csaknem fele iszlám felekezetűnek vallotta magát a legutóbbi népszámláláson. Hétvégén tartják az idei Nemzetközi Verklés Fesztivált Keszthelyen. A kétnapos rendezvényen a nosztalgia hangulatot teremtő verkli és harmonika dallamok mellett Bábszínház, Gólyalábas, Vásári Varieté, Tűzzsonglőr Show és térzene is várja a látogatókat. A Balaton nyugati parti fővárosában az őszi-téli kulturális szezonban táncfesztivált, jazz és komoly zenei koncerteket, illetve a fővárosi színházak vendégjátékát is kínálják a látogatóknak. Magyar film is versenyben van a fődíjért a 20. Vukovári Filmfesztiválon. A Dunamenti országokra fókuszáló seregszemlén több mint 50 produkciót vetítenek le. A nagyjátékfilmes programba Enyedi Ildikó Csendes Barát című magyar-német-francia koprodukcióban készült alkotását is beválogatták. A szerdán kezdődött jubileumi esemény díjátadóját ma tartják. Északnyugat felől ismét felhők érkeznek, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Napközben 25-34 fokra számíthatunk.
1: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
0: Csodaszép vasárnapot kívánok Önöknek. Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász a vendégem ebben az órában. Beteg és hozzátartozója kapcsolatáról beszélgetünk. Hogyan tudunk úgymond egy picit egy lépést hátra lépni a beteg ágytól, mint hozzátartozó, és nem beleavatkozni mindenbe. Erről beszélgetünk ebben az órában. Érdemes lesz velünk tartani a zene után is.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász. Témánk, hogy ne a hozzátartozó akarjon gyógyulni, hanem hagyjuk ezt rá a betegre. Ez az ő dolga, a maga a gyógyulási folyamat, az ő testének, ezt jól mondom tényleg, és az ő testének a feladata.
2: Igen, ezt akartam is mondani, hogy beszéljünk erről egy picit, igen, hogy a betegségnek vannak különböző fázisai. Ugye egy súlyos betegségnél megvannak ezek a lépcsőfokok, amikor tagadja, hogy jaj, ez velem nem fordulhat elő, aztán amikor igen, mégiscsak tudatosodik, hogy de igen, akkor ugye dühös lehet, haragos lehet, aztán ez a teljes kétségbeesés, vagy a reményvesztettség, és aztán utána eljönnek azok a fokozatok, hogy vagy feladja, vagy azt mondja, hogy igen, szeretnék meggyógyulni. Nagyon sok esetben látom, főleg a súlyos betegeknél azt, hogy a tudat alattiban vannak olyan elakadások, vannak olyan blokkok, hogy ő maga nem is akar meggyógyulni. Tehát, hogy saját magában ott van ez az akadály. Ilyenkor nagyon lényeges a pszichés segítségnyújtás is. De azt csak akkor tudjuk megtenni nyilván, hogyha a beteg maga legalább annyira nyitott erre, hogy igen, el tud indulni ezen a történeten. Mert az a páciens, aki saját maga ezekkel a blokkokkal rendelkezik, és ez tudatalatti, tehát sokszor nem ő tehát hogy sokszor ez nem tudatos, meg nem akar ő így viselkedni, de maga meg akadályozza a gyógyulását. Tehát, hogy hiába tudja azt, hogy neki X ételt kellene enni, azt meg is eszi, és mondjuk utána 2 óra múlva, bocsánat, a szóért elzabálja magát valamilyen cukorral, vagy csokoládéval, vagy valamivel, és akkor utána bűntudata van, és aztán elindul ez a kör előről, hogy igen, ez a jó étel, nekem ezt nem szabad. Tehát, hogy nyilván minél súlyosabb egy diagnózis, annál jobban bele tud állni a beteg abba, hogy igen, ő gyógyulni szeretne, és mindent megtesz.
1: Ja, ez is személyiségfüggő, nem? Mert van olyan, aki nem. Most az jutott eszembe, hogy a hozzátartozóknak is valójában a félelme, meg az, ami ugye vezérli ilyenkor, hogy elveszítheti a másikat, és azért van ez, de el kell menned orvoshoz, de ezt kell megenned, de az orvos azt mondta, hogy ez kell, és de idd meg, de vedd be a vitamin, de és amikor, hogy nem tudják, vagy nem tudjuk hagyni a beteget, hogy hadd ő a maga tempójába, hiszen ő érzi, hogy mi történik benne, jó esetben nyilván, ha ugye elég tudatos arra.
2: Én azt gondolom, hogy nem baj az, hogyha van egy olyan hozzátartozó, aki segíti, támogatja a beteget. Nem baj az, hogyha vannak olyan barátok, akik segítenek ebben a folyamatban, hiszen egy kétségbe esett ember, tehát hogyha elképzeljük, hogy valaki nem van a gödör mélyén, akkor neki kell egy létra, vagy egy kötél, vagy valami, tehát hogy kell neki segítség, de hogy ez a segítség valóban az ő segítsége legyen, és kérdezzük meg azt, hogy ő mit és hogyan szeretne, miben tud segíteni ebben a folyamatban. Persze ötleteket lehet adni.
1: Mert egy gödörményen lévő ember nem biztos, hogy meg tudja mondani. Tehát, hogy ő azt fogja mondani, hogy hagyj békén.
2: Így van, így van. De az nem jó megoldás, hogy a hozzátartozó akarja a hozzátartozó tukmája. Ez egyébként különösen igaz a daganatos betegeknél. Hogy a daganatos betegségben ők általában, vagy nagyon sokszor a C-típusú személyiség. Erről beszéltünk mi már többször. Igen. Ugye azok az emberek, akik mindig mindenkinek segítenek, és saját magukat háttérbe szorítják, ugye mindenki előtérben van. Én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben egy ilyen betegségnél előjön az, hogy a hozzátartozók azért érzik ezt egy idő után, hogy hoppácska, és valóban ott lehetnek ezek a félelmek is, vagy szorongások, vagy előjöhet ez a bűntudat is, hogy na hát, hogy eddig, tehát hogyha ez így tudatosodik, hogy úgymond kizsigerelték, vagy lehet tényleg ez a puszta szeretet is, hogy szeretem a hozzátartozómat, és szeretném, hogy meggyógyuljon. De én például azt láttam, hogy azok, akiket úgymond a hozzátartozók citálnak el bárhova, ott nagyon ritka az a fajta együttműködés, amit mondjuk igényelne, akár az életmódváltásban, akár bármiben, a táplálkozásban, egyebekben a beteg részéről, hogy ő ténylegesen gyógyuljon. Viszont hogyha, és itt megint visszacsatolok ide, hogyha információs anyagokat adunk a betegnek, és ő valóban képbe kerül ezzel az egész folyamattal, hogy mi zajlik a testében, ez mitől lehet, mivel lehet ezt megtámogatni, a gyógyulását mivel tudjuk elérni, hogyha ő maga ezeknek az információknak a birtokában van, akkor könnyebben fog tudni dönteni, és én azt látom, hogy azok a betegek, akik tényleg ezt tudják, ők sokkal nagyobb odaadással fognak végigcsinálni akár egy étrendet, akár egy terápiát, egy kúrát, bármit.
1: Tehát az edukáció, mert ez is egyfajta edukálás a betegeknek.
2: Igen, én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, és én emlékszem annak idején, amikor a kórházban dolgoztam, ugye onkológia osztályon, nem volt idő, és ez most sincs ideje az orvosnak, és ez nem az orvosnak a hibája, hogy nagyon sok beteg van, de nincs ideje az orvosnak arra, hogy ott mindent elmagyarázzon a betegnek, pedig nagyon fontos lenne, hogy a beteg tudja azt, hogy mi zajlik az ő szervezetében, hogy mi fog történni, mi lesz a következő lépés, mire kell számítani. Ha ez van, akkor ez jó vagy nem jó, mert például egy lázas állapot is lehet gyógyreakció, de lehet egy negatív dolog is, és hogy figyelni kell rá, hogy mondjuk egy fogyás adott esetben egy túlsúlyos betegnél, aki elkezd követni egy étrendet, annak örülünk, de mondjuk egy daganatos betegnél egy fogyásnak nem örülünk, akkor sem, hogyha ő egyébként túlsúlyos, mert akkor nem tudjuk eldönteni, hogy most az étrend miatt kezdett el fogyni, vagy pedig azért, mert hogy a folyamat előre haladt. Tehát itt szerintem mindig nagyon lényeges, hogy tudjuk azt, hogy vagy például fájnak a betegnek a csontjai, vagy fáj a feje, akkor ez mitől lehet, és akkor mire gondolok, hogy arra gondolok, hogy igen, mondjuk valamilyen ásványi anyag hiánya van, vagy esetleg ott van egy áttét a csontjában, vagy a fejfájásnak mennyi oka lehet, hogy ilyen egyszerűbb történetekben, tehát, hogy attól fáj a feje, hogy front van, vagy attól fáj a feje, hogy magas a vérnyomása, vagy éppen sztrókot fog kapni a következő pillanatban.
1: Annyira árnyalt és annyira összetett, hogy nem lehet. Tehát, hogy ugyanaz a fejfájás X-nél, ugyanaz a fejfájás Y-nál teljesen más dologból indul ki.
2: Igen, és megint csak ugye visszacsatolva az eredeti kérdéshez, hogy ha a betegnek van valamiféle információja, akkor ő már magának is össze tudja rakni ezeket a kis mozaikokat. Vagy ugyanígy, én például azt láttam, hogy hiába adok én egy étrendet a betegnek, hiába mondom neki, hogy ezt meg ezt egye, ezt meg ezt ne egye, mert ez nem jó az ő állapotában, ez meg jó az ő állapotában. Az a beteg, aki nem tudja a miérteket, hogy miért kellene neki, mondjuk, csak most mondok valamit, céklát ennie, és miért ne egyen csokoládét.
1: Az nem fog enni.
2: Az ugyanúgy fogja enni a csokoládét, mert a csokoládé nyilván sokkal finomabb, mint a cékla.
1: Vagy láttam egy olyan videót, hogy hogy is szagolja a csokoládét, és harapja a céklát, és akkor elvileg ugyanazt az ízt érzi. Hát így is be lehet esetleg csapni, hát ha meg kell próbálni. Most hozunk zenét, jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Ez a Családi Manna.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász. Témánk, hogy ne a hozzátartozó akarjon gyógyulni, hanem hagyjuk ezt a betegre. Beszéltünk felelősségvállalásról, sok-sok mindenről szó esett. Egyébként a beszélgetés visszahallgatható lesz, nem sokára felkerül az oldalunkra, a Spotify-on, iTunes-on is elérik. Illetve ugye az edukáció fontossága volt az utolsó blogban itt, amiről beszélgettünk. Régen ez nem volt jellemző, hogy az orvos felvilágosította volna a beteget, amikor elment hozzá, legyen az egy akár egy ultrahang, egy bármi. Tehát azt se tudtuk, hogy mi történik. Ott meg ultrahang, jó, rendben van, nincs rendben, ennyit hallottunk. Ez ugye változott az utóbbi időben, most már azért némi nemű információt, de most sem minden orvos ad át egyébként a betegnek. Itt az egy helyes magatartás, hogyha a beteg megkérdezi, hogy doktor úr, doktornő, mi történik, mi zajlik, most mit látunk, most mit kell tudnom?
2: Én azt látom, hogy a nyugati rendszerben erre nincs idő és kapacitás. Tehát annyira sok a beteg, annyira kevés az egy betegre jutó idő, hogy ez szinte lehetetlen, hogy minden betegnek nagyon részletesen. Vagy van egy-két ilyen orvos, de hát akkor este 10 órakor is ott ülnek a betegek. Ez meg az orvosnak az életének a rovására fog menni, hiszen ezt nem lehet így hosszú távon csinálni. És a másik oldalról én azt gondolom, hogy az internet világában, a közösségi média világában annyira sok áll és hamis információ terjeng, hogy ebből nagyon-nagyon nehéz kiszűrni egy betegnek azt, hogy akkor hol vagyok jó helyen, mi a valós, ki az, akinek a kezében tényleg jó helyre teszem az életemet adott esetben, és ugye mi erről nagyon sokszor beszéltünk, hogy ha egy beteg ember keres terapeutát, és tényleg az egészsége a fontos, akkor csak olyan emberhez szabad menni, akinek valójában van végzettsége, és van működési engedélye, erről korábbi felvételek is vannak felületeken, és hogy tényleg ne adjuk olyan embernek a kezébe az egészségünket, akinek semmiféle egészségügyi végzettsége nincs, még akkor sem, hogyha gyönyörű a weboldala, tényleg elad magáról mindenféléket, hogy külföldön tanult, azt megnézzük, hogy itthon van-e működési engedélye, vagy nincs, itthon van-e végzettsége, vagy nincs, és ha nem, akkor el kell felejteni az ilyen embereket.
1: Hiszen az egészségünk az egyik legfontosabb, lássuk be. No, lassan a beszélgetésünk végére érünk, de van egy dolog, amiről mindenképpen beszélnünk kell, hogy téged jelöltek egy díjra, mondjuk el a hallgatóknak, hogy mi ez a díj, és milyen formában, vagy hogyan történt ez?
2: Igen, ez a Keri magazinnak a Csodanő díja, és a társadalmi felelősségvállalás kategóriában jelöltek. Tulajdonképpen ugye itt több jelölt van, különböző kategóriák vannak, és hogyha az én felelősségvállalásomat nézzük, akkor pontosan ez az edukációs szerep, nem csak a gyógyításban, hanem tényleg én mélyen hiszem azt, hogy már a babatervezés, tehát már a fogantatás előtti időszaktól, ha egy pár tudatosan készül a gyerekvállalásra, akkor egészséges gyerekek tudnak születni. Hogyha egészséges gyerekek születnek, és őket egészségtudatosan nevelik a szülők, akkor lényegesen kevesebb lesz az antibiotikum, a betegségeknek az előfordulása, egészségesebb felnőtté tudnak válni, és ugyanígy én nagyon fontosnak tartom azt, hogy felnőtteknél is maga ez a felelősségvállalás, illetve a saját egészségünknek a kézbe vétele, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mit tudunk tenni azért, hogy jobb állapotban legyünk, beteg embereknél is, hogy a gyógyulást hogyan tudjuk megtámogatni, és emellett ugye én nagyon fontosnak tartom a szakembereknek a képzését is, a szakembereknek a továbbképzését is, tehát hogy ez azt gondolom, hogy egy fontos terület itt az egészségügyön belül, ez a fajta egészségügyi szemlélet, vagy ez a fajta rálátás a saját életünkre, a saját testünkre, a testi folyamatainkra.
1: Azt még mondjuk el, hogy hol lehet pontosan elérni, hol tudnak szavazni rá, hogyha valaki úgy érzi, hogy szeretne rád voksolni, akkor ez hol teheti meg?
2: Ez a Keri magazin, ez úgy van írva, hogy carrie.hu, és azon belül a Csodanő szavazás csodanő díj, és ott a kategóriákon belül így megtalálható.
1: Dr. Csomai Zita, így megtalálják a hallgatóink. Én már leadtam a voksomat, úgyhogy tegyék meg önök is voksaikat. Megérdemled, azt gondolom, és most ezt így, mintha nem is lennél itt, úgyis azt mondom, hogy maximálisan megérdemelnéd ezt a díjat, és legyen így, hogy át is fogod tudni venni majd.
2: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen neked a beszélgetést.
2: Köszönöm, és jó egészséget kívánok mindenkinek.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász volt a vendégem. Családi Manna.

0: beteg és hozzátartozója, ez volt a témánk ebben az órában. Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyásszal beszélgettem. Következő órában Topor Erika okleveles kertészmérnök, naturkertész tájépítész lesz a vendégem, akivel a hitek és tévhitek a kertészkedésben, ezt a témát veszük górcső alá. Tartsanak velünk!
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
0: Reklám hangzott el.
3: Folytatódik a nyárias idő. Magyarország fenntartja a déli határkerítést és az erős határvédelmet. A fővárosban forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a Budapest félmaraton miatt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: December végéig meghosszabbítják a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon, jelentette be a miniszterelnök. Az intézkedés hétfőn járna le. Magyar Péter közölte, hogy a kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni szabályokon. Fenntartja a déli határkerítést és az erős határvédelmet. A következő hónapokban ugyanakkor az uniós intézményekkel egyeztetve új szabályozást dolgoznak ki, hogy a határvédelem megfeleljen az uniós jognak, védje hazánkat és Magyarország. Ne kelljen tovább bírságot fizetnie. A jelenlegi jogvita költsége eddig már csaknem 1 milliárd euró. 10 év után újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon, létrejön az országos élő környezet felügyeleti főhatóság, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. Az intézmény feladata egyebek mellett a természeti erőforrások, a táji örökség, a környezeti értékek, valamint az éghajlat védelmének megerősítése lesz. Ma tartják az idei retro véradást. Az önkéntesek országszerte 32 településen retro zene sörvirsli menü várja. Ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Irodalmi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket a budavári könyvünnepen. Ma egész nap kézműves és hagyományőrző programok kísérik a rendezvényt. Lesz például kovács műhely, könyvkötészet, virágkoszorú és zászlókészítés is. A szabadtéri könyvünnep az ötnapos budavári fesztivál része. A programok ingyenesen látogathatók. Ma tartják a Szent György-hegy matinét a Badacsony melletti Tanúhegyen. Az őszköszöntő rendezvény idén 16 helyszínen várja a közönséget, borokkal és zenével. A szervezők kiemelték, a csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pinceként várnak mindenkit. Lesznek borkóstolók, kiskoncertek, piknik és tűzshow. Forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében, a Budapest félmaraton miatt. Az időszakos lezárások, a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már ma több területen lezárnak, a holnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 25-34 fok várható, a déli, délkeleti tájakon lesz a legmelegebb. Késő este 14-21 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a koranyári idő, viszont a jövő hét második felétől jelentős lehűlés várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: kertészkedéshez szinte mindenkinek van egy biztosnak hit szabálya. Mit mikor kell metszeni, hogyan kell öntözni, mitől nő gyorsabban egy növény, vagy éppen mi az, amit semmiképpen sem szabad megtenni. De vajon ezek közül mennyi a valódi szakmai tudás, és mennyi az, amit egyszer hallottunk valakitől, aztán generációkon át továbbadtunk. No, a hitekről és a tévhitekről a kertészkedésben erről beszélgetek Topor Erika okleveles kertészmérnök, naturkertész tájépítésszel. Tartsanak velünk, nem sokára kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Vendégem dr. Topor Erika, okleveles kertészmérnök, naturkertész, tájépítész. Ugye előző héten is beszélgetünk, akkor a miavaki kis erdők, mini erdők volt a témánk. Ma pedig a kertészkedéssel kapcsolatos hitek, tévhiteket veszük górcső alá. Nem is tudom, hogy elég lesz erre az egyetlen egy adás, hogy erről beszélgessünk. Én minden esetre arra azért felhívnám a figyelmét a hallgatóinak, hogyha bárkinek van kérdése ezzel kapcsolatosan, vagy akár itt most a hitek tévhitekhez kapcsolódóan valami olyan dolog, amire kíváncsi, hogy vajon ez most hit vagy tévhit, akkor bátran írja meg nekünk. Én főként azt szeretném kérni, hogy a Manna FM Facebook oldalán üzenetben, hogyha küldik, akkor azt én szinte azonnal látni fogom, és akkor majd egy legközelebbi műsorban majd megkérjük Erikát, hogy ezeket a kérdéseket válaszolja meg, vagy válaszoljuk meg közösen. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Ezt most így nem is beszéltük meg, én így ezt megkértem a hallgatókat, de gondolom egyetértünk ebben, hogy ha olyan kérdés érkezne, akkor tudunk segíteni.
2: Természetesen.
1: No, itt ugye hitek, tévhitek alatt itt arra gondolok, vagy gondolunk, hogy például vannak ezek, hogy kávézatca növények, ezt nagyon sokat hallottam, sőt, olyat is hallottam, hogy a hamutartót például, hogyha nincs benne cigaretta csík, csak úgy tudom vizet önteni bele, és ezt a hamvas vizet, vagy hamus vizet, ezt így bele ráöntjük a növényre, és ez nagyon jót tesz. Szódabikarbóna nagyon jót tesz. Ha kavicsot teszünk a cserép aljába, az esti locsolás az mindenképpen nappal, reggel nem szabad, napközben nem szabad. Nagyon sok ilyen jó tanács terjed, és ezeket jó tanács, ezt idézőjelben mondom, vagy ilyen családi örökségként megörököl tudás, ugye, amiben így vagy hiszünk, vagy nem hiszünk, ez a mi dolgunk. Honnan induljunk el, hogy mi számít tévhitnek, vagy mire figyeljünk leginkább, vagy mindig szakembert kérdezzünk meg?
2: Én azt gondolom, hogy arra, bár persze van lehetőség, hogy mindig szakembert kérdezzünk meg, de azért ez nem lehet egy elvárás a mai világban, hogy azonnal fölhívjunk akár engem napi szinten, nem tudom, 8000 telefonhívással, hogy kedves Erika, ez igaz? Tehát ez így azért viszonylag nonszenszül, meg egoistán hangzana, hogy csak mi tudunk mindent, viszont azt azért érdemes tudni, hogy sajnos a kertészeti szakújságírást, meg ilyen influencer világot is már jócskán utolérte az a fajta ilyen bulvár szenzációhajház dolog, hogy mindig ki kell találni valami őrületet, ami biztos, hogy bejön az embereknek, kattintás szintjén. Aztán az meg, hogy utána az a növényekben milyen hatást vált ki, hát azt meg már ugye szinte, hogy nyomon követhetetlen. Vagy hát nyomon követhető, mert egy idő után azért én látom így a közösségi médiában, hogy a hozzászólások között ez a mekkora nagy akármi, ezt én kipróbáltam, berohadt, kihalt, egyebek. Tehát, hogy az azért ezekkel mindig legyünk óvatosak. De mondjuk például említetted itt a tejjel való permetezést, talán itt az elején említetted, lehet kapni bio tejsavót. Tehát, vannak olyan dolgok, amire azért, hogyha rákeresünk a neten, az már készítményként is kapható. De például ez az, amikor egy picit azt mondom, hogy a csúsztatás meg a szenzációhajhászás elindul, hogy a cigicsikket.
1: Na igen, ergo.
2: Na most... Növényvédelemben lehet kapni nikotin alapú készítményeket, ami kifejezetten rovarölő készítmények. Ami lombra való permetezésnél oké. Na de most képzelj el egy paradicsomot, amit agyonnyomsz nikotinnal, tehát hogy az egészséges lesz. Van, ami méri azt, hogy mi az egészségügyi várakozási határideje, hogy most nem is a munkavédelmit gondolom, de amúgy a munkavédelmi határ értéke is, hogy mi az a szint, amikor te azt már elkezdheted enni. Hogyan tudod szabályozni az otthon leáztatott cigicsikből azt a levet, hogy abban valójában mennyi lesz a nikotin tartalom. Na most azt is érdemes például tudni, hogy nekünk ugye éveken keresztül volt paprika üzemünk úgy, hogy fóliaházas technológiával, én abból most már ugye kijöttem, de például ott a munka HR-es oldalon is egy elvárás volt, hogy dohányzó kollégát nem lehetett fölvenni, mert ugye a dohány mozaik vírus növényvédelemben az egy nagyon komoly probléma.
1: És az, hogyha dohányzik a dolgozó, akkor
2: az be tudja vinni a dohánymozaik vírust, az arra fogékony növénykultúráknál.
1: Még úgyis, hogyha nem mellette dohányzik közvetlenül?
2: Elég, ha a keze olyan, amivel utána mondjuk kötözi a paprikát vagy a paradicsomot.
1: Aha,
2: na most ezekről, igen, ezekről, tehát nem, most őszintén, tehát találkozol egy dohányos emberrel, annak a lehelete, a keze, a ruhája,
1: az abszolút így van,
2: az mindig olyan lesz. Tehát én is nagyon régen volt egy időszakom, hogy dohányoztam, azért hagytam egyszer egyszerűen abba, mert nem volt ez a parfüm, ami elnyomta.
1: Pontosan, és
2: most nem is a lehelet, mert azt megoldod drága gumival, de hogy alapvetően az egész bőrödből egy idő után árad ki. Mindegy, ez mindenkinek saját szíve joga, hogy a szervezetével mit csinál, de hogy például növényi egészségügyi oldalon ezek problémát tudnak okozni, és például Hollandiában nem is engedik már ezt. Tehát pont azért nem engedik, mert ugye a dolgozó be tudja vinni a ruházatával, a kezével, a leheletével, ugyanúgy a nikotin miatt a dohány mozaik vírust. Tehát, hogy azért ezekkel legyünk óvatosak. Aztán ott van például, ugye, amit itt szintén az elején említettél, a
1: kávézaccot is említettem.
2: A kávézaccot, vagy ott volt a szódabikarbonát, mondtad talán. Na most ezek olyanok, hogy megint csak, ha túldozírozzuk, csersavak, megváltozik a pH, tehát csomó olyan dolgot csinál, talajra téve ráadásul, vagy beöntözve, ami az egész talajnak a mikrobiológiáját is megváltoztatja. Tehát, hogy ezeket így én megmondom őszintén nem szoktam javasolni egyáltalán.
1: Na és a további tévhitekre is rátérünk, de csak a zene után, maradjanak velünk.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Manna FM. Manna FM.
2: Hitek, tévhitek a kertészkedésben, ez a témánk ebben az órában. Vendégem dr. Topor Erika, okleveles kertészmérnök, naturkertész, tájépítész. Ugye itt néhány tévhitet már gorcső alá vettük, és akkor folytassuk. Kávézac, mi a helyzet azzal?
3: Azt még nagyon könnyű túladagolni.
2: De tehát alapvetően...
3: Savanyítani fogja a talajt konkrétan.
2: De van olyan állapot, vagy van olyan helyzet, amikor oké, nem nagy adag van, vagy tehát, hogy most nyilván nem azt mondom, hogy biztassuk a hallgatókat, de hogyha esetleg valaki nagyon szeretné használni a kávézacot.
3: Én beszoktam komposztálni, vagy hát nyilván a kotyogósból, ha most úgy kicsapkodod a virágágyás szélére, és van hozzá 1000 négyzetmétered, akkor telenyűsző. De nagyon sok olvasónk csinálja azt, hogy mindig a szobanövények földjébe teszi. Tehát itt is a mérték, ez ugyanaz, mint amikor ez a kutyak, akit bele lehet-e keverni ugye a komposztba. Persze, ha 5-10%-ot nem éri túl, és van akkor a komposztdombot, hogy az úgy elenyésző mennyiség lesz, mert ott meg ugye azért a zoonózist kell figyelembe venni, tehát az, hogy vannak olyan köztes, mondjuk így, hogy élősködők a kutya esetében, ami azért nem biztos, hogy ember oldalon ugye jót tud tenni. Tehát mindig azt mondom, hogy ezeknél is a mérték. De mondjuk a tejsavó, az például működik.
2: De ezzel sokat árthatunk is egyébként adott növénynek, hogyha mondjuk ezeket a tévhiteket úgymond használjuk?
3: Hát ha most tényleg az van, hogy egy pH-ra vagy valamire érzékeny növény esetét nézzük, ott igen, ott ki tudjuk pusztítani, le tudjuk égetni a gyökereket például. Uh-huh. Tehát például mondjuk a lepke orhide az egy nagyon gyakori szobanövény itt most Magyarországon, gyakorlatilag az minden vacakra érzékeny ilyen szinten. Tehát őnála egy illóolajos növényvédelmet nem érdemes tesztelgetni, mert nagyon könnyen meg lehet a leveleket perzselni. De ott van mondjuk egy szanzavéra, ergo anyós nyelv, kipusztíthatatlan dohánnyal is, mert ugye a retro időszakban ugye az volt az egyik olyan szobanövény a panelházakban, hogy amikor divat volt dohányozni, az mindenki
2: bent dohányzott, igen.
3: És gyakorlatilag szegény szanzavéra élvezte azt is, vagy hát ezt nem tudjuk persze, hogy élvezte, most már lehet, hogy meg tudnánk nézni ilyen növényzenével, de alapvetően túlélte, inkább így fogalmaznék.
2: Milyen tévhitek azok, amik leggyakrabban, ezeken kívül, mert szerintem azért ezek elég gyakoriak, amiket én is itt felsoroltam. Például, amíg akkor maradjunk, az esti locsolás, az mennyire fontos, vagy nem fontos?
3: Hát van olyan eset, amikor az esti az mindig jobb, mint a reggeli. Uh-huh. Én például most ebben az osztályos időszakban, amikor öntözök, én mindig este öntözök, meg gondolj bele, vagy gondoljanak bele a kedves hallgatók, ha este öntözöl, akkor alapvetően ugye a víz kontra növény, felület, kert, hő különbsége is ugye kisebb. Uh-huh. Van ideje bőven a növényeknek felszívni ugye a nedvességet, és nem fog akkora kipárolgás történni. Tehát jobban hasznosul, de mondjuk egy átlagos öntözés esetén azért szokták mondani a reggelt, mert ugye föl tudja szárítani a növények felületét a napsütés egyebek, és akkor ugye a gombakártevőkből lesz kevesebb, vagy gombakórokozókból lesz ugye kevesebb a növények környezetébe, tehát kisebb a növények.

0: itt eszembe jutott, de majd mindjárt mondod, hogy a csigák ellen sót szórnak ki, ilyen, ez létezik, nem?
1: Van ilyen is.
0: Ez hit vagy tévhit? Ez, mármint, hogy ez oké, hogyha ilyet csinálunk?
1: Hamut szoktak, mélysport szoktak, meg sót szoktak. Mindegyiknél ugyanaz van, hogy a talajnak, ahogy bemosódik, megváltoztatja a kémiáját. Uh-huh, és inkább itt ez a probléma. Tehát csiga ellen jó, ez tény. De hogy azon túl mit csinál a talajba, na az lesz az izgalmas inkább.
0: Tehát akkor, ha innen nézzük, hogy mi mit csinál a talajban, nem is szabadna semmi ilyesmit használnunk, csak amit szakember ajánl esetleg. És azt is bizonyos időközönként, bizonyos mennyiségben úgymond figyelve, hogy milyen hatást érünk el vele.
1: Alapvetően igen, most gondolj bele, viszont ott van most egy szakember, főleg, hogyha mondjuk gazdaboltja van, azt fogja mondani, hogy itt van ez a csiga ellenes granulátum, vidd el, méreg. Oké, de megeszi a csiga azt a mérget, az vajon ugye az őt megevő madarak és igen, egyéb kisemlősök, sünikre, ugye megint csak közvetett hatást fog gyakorolni alapvetően. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés a növényvédelem esetében, mert szoktuk ajánlani a sárga raggacslapozást, hát ezért gyakorlatilag keresztre is feszítenek, mert hogy beleragad bármi más is. Igen, de azt is ésszel kell tudni használni. Uh-huh. Tehát úgy kell tudni használni, olyan rövid ideig kell kitenni, hogy nem azt jelenti, hogy kiteszem, mit március és behozom októberbe azt a szegény ragaslapot, és akkor tényleg tele van hasznos kártevőkkel, még akár ne adj Isten madár is beleragadva, hanem kiteszem egy rövid időintervallumra, és megnézem, hogy mit apad bele. Uh-huh. És akkor utána ezt vissza is veszem. Tehát, hogy ezeknek is megvan az észszerű használata, amikor azt mondom, hogy minimalizálható a hasznos élőlényeknek a veszte, ahhoz képest, amekkora előnyt tud jelenteni mondjuk egy bionövényvédelemnél.
0: Tartunk el rövid szünetet, legfrissebb hírek, életörömzene, után pedig jövünk vissza, és még további tévhiteket is átbeszélünk, tartsanak velünk.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna

0: Van ugye, amit már annyiszor hallunk a növényekről és vagy a kertről, hogy egy idő után már eszünkbe se jut megkérdőjelezni, pedig a természet nem feltétlenül úgy működik, ahogyan azt megszoktuk vagy megtanultuk. A témánk a hitek és tévhitek a kertészkedésben, és Topor Erika segít nekünk megfejteni ezeket a kérdéseket. Hírek és zene után pedig folytatjuk a beszélgetést.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Folytatódik a nyárias idő. Magyarország fenntartja a déli határkerítést és az erős határvédelmet. A fővárosban forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a Budapest félmaraton miatt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: December végéig meghosszabbítják a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon, jelentette be a miniszterelnök. Az intézkedés hétfőn járna le. Magyar Péter közölte, hogy a kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni szabályokon. Fenntartja a déli határkerítést és az erős határvédelmet. A következő hónapokban ugyanakkor az uniós intézményekkel egyeztetve új szabályozást dolgoznak ki, hogy a határvédelem megfeleljen az uniós jognak, védje hazánkat és Magyarország. Ne kelljen tovább bírságot fizetnie. A jelenlegi jogvita költsége eddig már csaknem 1 milliárd euró. 10 év után újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon, létrejön az országos élő környezet felügyeleti főhatóság, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. Az intézmény feladata egyebek mellett a természeti erőforrások, a táji örökség, a környezeti értékek, valamint az éghajlat védelmének megerősítése lesz. Ma tartják az idei retro véradást. Az önkéntesek országszerte 32 településen retro zene sör virsli menü várja. Ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Irodalmi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket a budavári könyvünnepen. Ma egész nap kézműves és hagyományőrző programok kísérik a rendezvényt. Lesz például kovács műhely, könyvkötészet, virágkoszorú és zászlókészítés is. A szabadtéri könyvünnep az ötnapos budavári fesztivál része. A programok ingyenesen látogathatók. Ma tartják a Szent György-hegy matinét a Badacsony melletti Tanúhegyen. Az őszköszöntő rendezvény idén 16 helyszínen várja a közönséget, borokkal és zenével. A szervezők kiemelték, a csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pinceként várnak mindenkit. Lesznek borkóstolók, kiskoncertek, piknik és tűzshow. Forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében, a Budapest félmaraton miatt. Az időszakos lezárások, a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már ma több területen lezárnak, a holnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat, napközben 25-34 fok várható, a déli, délkeleti tájakon lesz a legmelegebb. Késő este 14-21 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a koranyári idő, viszont a jövő hét második felétől jelentős lehűlés várható.
1: Családi Manna, a mikrofonnál Ferenc Gabi.
0: Hitek és tévhitek a kert. Ez a témánk ebben az órában. Ugye sokszor éppen a jó szándékkal követett rutinok okozzák a problémát, nem csak a kertészkedésben, egyébként, hanem az élet nagyon sok területén. No, de most visszatérve a kertészkedésre, nem biztos, hogy több víz, több gondoskodás, vagy több beavatkozás mindig jobb a növényeknek. De vajon honnan tudhatjuk, hogy mikor segítünk, és mikor avatkozunk be feleslegesen a természet dolgába? Ezekről beszélgetek vendégemmel, Topor Erikával. Tartsanak velünk, a zene után folytatjuk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáció.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. A Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Hitek, tévhitek a kertészkedésben. Erről beszélgetek Toppor Erikával ebben az órában. Ugye szinte mindenkinek van egy biztosnak hit szabálya, mondhatjuk így is a kertészkedést illetően, mikor mit kell metszeni, mit hogyan kell csinálni, tehát rengeteg hit és rengeteg tévhit övezi ezt a tevékenységet, úgymond. Itt én ugye kerestem, hogy milyen tévhitek vannak így a kertészkedéssel kapcsolatban, és például egy ilyet is találtam, hogy fekete fóliát vagy geotextilt a gyomok ellen. Hogy ez hosszú távon valóban jó megoldás?
3: Én egyetlen kertünkben nem javaslok agroszövetet, meg geotextilt. Ennek több oka van. Az egyik az, hogy ugye a benne lévő ragasztóanyagok, műanyagok, egyebek, ugye mint mikroműanyag, most egy nagyon üldöző dolog is, nem véletlen. A másik, most ha meg talajoldalról nézzük, ez ugyanolyan, mintha kb. Képzelje le, amikor eltöröd a kezedet és begipszelik a kezedet. Hát annak milyen szaga lesz, milyen lesz a bőröd állapota.
2: Igen.
3: És ehhez nem kell, hogy borsóleves öntsé bele, mint a volt évfolyam társam a lábgipszébe, amikor voltunk az egyetemen, és akkor beleborult a borsóleves, és amikor szedték le neki a gipszet, akkor már így mumifikálódott borsószemek voltak benne, tehát ez nem kell ilyen szürreális esetnek történnie, hanem csak egy alapgipszelés, vagy amikor hosszabb ideig mondjuk ott van egy állítólag vízáteresztő raktapasz az ujjadon, nem?
2: Igen.
3: Tehát ha már ott ugye a bőr károsodik, na most ez a geotextil agroszövetek esetében a talajban ugyanúgy egyfajta levegőtlenséget okoz, de például egy fenntartható kert szemléletben nem fér bele, mert ott ugye nagyon sok olyan indával és gyökérsarjakkal terjedő talajtakarót alkalmazunk, amit hogyha letakarod, akkor nyilván nem fog tudni ugye talajt fedni természetes módon. Ahol indokolt, az olyan, mint az ilyen száraz patak, hogy ugye a kavics közül ne kelljen a talajból jövő gyomokat kiszedni, de az, hogy most, vagy mondjuk a ház mögötti vízelvezető kavicságynak az zajzatába, ott teljesen rendjén van. De az, hogy most én a virágágyásomat a gyomok ellen így védjem meg, a tarackkal ugyanúgy kell szívni, csak maximum nem látszik sokáig a felszínen, viszont alul karvastagságú vastagságban gyakorlatilag be tudja szőni alatta is a talajt, tehát a probléma nem oldódik meg, csak nem látszik.
2: Van még esetleg olyan tévhit, ami így beugrik, ami jellemzően találkozol vele, mert nyilván te sokkal többel találkozol, mint mondjuk én, amiket itt hallottam, vagy amiket itt most olvastam.
3: Hát nekem a kedvencem a diófa alatt nem marad meg semmi, és én akkor ezen szoktam egy kicsit kuncogni. De nyilván nem ilyen egyszerű a dolog. Nekem például meténggel van, titóvirággal, és bármilyen meglepő kaktuszokkal beültetve. Mert ugye én a Kiskunságban vagyok, és ott ugye nagyon komoly invazivitási probléma van a medvetalp kaktusszal, ezt nem tudom, mennyire tudod, vagy mennyire tudják a hallgatók, ott ugye elkezdte kiszorítani a természetes flórát.
2: Wow,
3: mert hogy ugye mindent kibír alapon. Egyébként itt pont a 14. kerületben, ahol itt is ülünk, a Szugló utca és társai környékén, Egressi úton rengeteg van ám a közterületen belőlük. Mert hogy milyen szép, aha. De ez tipikusan az, amit nem tehetsz a komposztba, ha kukába teszed, ugye megint visszajut a rendszerbe, mert egyszer csak valahonnan megint csak ki fog szabadulni. Ezért én, hogyha kirándulok és látok medvetalp kaktuszt, akkor ilyen zsebimporttal begyűjtöm, és beültetem a diófám alá. És ott senki is nem zavar, mert ugye onnan már nem kerül ki tovább, és vígan el vannak, még virágoznak is. Tehát a diófa alatt lehet, csak nyilván nem akkora szortimentben lehet növényeket ültetni, de nekem relatív szép gyep van alatta.
2: Tehát ez az, megint ugyanaz, hogy tudni kell, hogy mit, mivel, mit, hova, hogyan tudják egymást úgymond kiegészíteni, és akár segíteni egymást a fejlődésben.
3: Igen, és egyébként lombhullás idején, hogy a diónál maradjunk, ugye nagyon sokan kérdezik, hogy mi legyen a lombbal, elégessük, Isten ments. Nem, én az olyan ágyásokba teszem be töményen a diólombot, ahol nem akarom mondjuk a cserjék alatt, hogy gyomok nőjenek. Mert az allelopatikus hatás ott tud érvényesülni komposztálódási folyamat során. De amúgy meg belekeverve adott százalékig a komposztba, tehát ha magyarán azt mondom, hogy nem abból áll az egész komposztom, hanem maximum 30-40%-ig van belőle a lomb, akkor lebomlik komposztálódási folyamat során, és ugyanúgy visszajut a kertbe. Tehát, hogy itt nincsen a hitek, tévhitek onnan alakulnak ki, hogy mindenki fekete-fehérben gondolkodik.
2: Igen.
3: És a természet ezt nem ismeri. Tehát, hogy ott nincsenek ilyen fekete-fehér dolgok.
2: Most egy rövid életöröm zenét hozunk a hallgatóinknak, ezt követően pedig folytatjuk a beszélgetést Topor Erikával, maradjanak velünk. Elérhetőségünk 0677 1986, Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Hitek, tévhitek a kertészkedésben. Erről beszélgetek Toppor Erikával ebben az órában. Ugye szinte mindenkinek van egy biztosnak hit szabálya, mondhatjuk így is a kertészkedést illetően, mikor mit kell metszeni, mit hogyan kell csinálni, tehát rengeteg hit és rengeteg tévhit övezi ezt a tevékenységet, úgymond. Ugye azt már említettük az elején, hogy mindenféle ilyen, nem is tudom, hogy fogalmaztad, influencer kertészeknek a, vagy lehet, hogy még a korábbi adás már nem tudom, de beszéltünk erről már egészen biztos, hogy itt is elterjedt ez, hogy mindenki mindent jobban tud, ez a nem tudom hány millió orvos és hány millió, most már kertész országa is vagyunk, meg folytathatnám. Kicsit még erre is így rátérnék, mert ez nagyon hozzátartozik, azt gondolom, a hitek tévhitekhez, hogy vannak ezek a ilyen egyperces kertészeti tanácsok, meg mindenből vannak már szinte ilyen egyperces. Elmondom neked egy percbe, hogy hogyan gondozzam, most itt van előttem a nem tudom, a kaktuszt, a karácsonyi kaktuszodat, hogy ezeknél mennyire, hát nem is tudom, hogy fogalmazzam szépen, mennyire higgyünk ezeknek, na így ez elég szépen fogalmazom.
2: Most megfogtál. Azért fogtál meg, mert laikusként ez egy borzasztó nehéz dolog eldönteni, hogy kinek higgy.
1: Igen.
2: És én például, ha csak most két nevet kell említenem, aki valójában nem szakember, mármint abban az értelemben, hogy nem a Kertészeti Egyetem köpte ki magából mérnöki diplomával szakember, ott van a vadvirágos Török Zita. Uh-huh. Még megkockáztatom, hogy gyomokból és vadnövényekből és azokhoz tartozó beporzókból nagyobb tudása van, mint nekem. Uh-huh. És közben, ha most innen nézzük, köze nincs a szakmánkhoz, de közben meg az autodidakta tudása hatalmas. Vagy ott van például a Csodás Kertem magánarborétumnak a létrehozója, tudója, Androsovics Petronella alias Petra, nem véletlenül előadók a Kertakadémián. Én dendrológusként végeztem a Kertészeti Egyetemen, tehát fa és cserjetamból. A Petra mindig meg tud lepni. Mindig tud olyan fajtát mondani, vagy kereszteződést, vagy bármit mondani, ami még én is így főhúzom a szemöldökömet, hogy wow, miket nem talál az interneten. És most az ott van a kertjébe. És én voltam a kertjébe, és mentem úgy el növény mellett, hogy na most nem azt, hogy nem mertem neki elmondani, hogy halvány gőzöm nincs, hogy mi mellett megyek el, de hogy alapvetően olyan különlegességei vannak, amiben igenis azt kell mondanom, hogy idézőjelben hobbi kertészként hatalmas tudást épített föl. Uh-huh.
1: Tehát így nehéz, igen.
2: Tehát így nagyon nehéz, mert közben meg van olyan, aki szakember, és a hátamon fölállt tőle a szőr, mert a pénz többet ér neki, mint az igazság, ha most ezt így le akarnám egyszerűsíteni, és azt mondta a legutóbb egy videójában, hogy a huminsavval lehet tafrina ellen védekezni. Na most...
1: És ezt fordítsuk le, mi ez a tafrina, bocsánat.
2: Hát ugye az egy kortani probléma, ugye a baracknál, amikor így befodrosodik a levél tavasszal. Na most az ugyanaz a kategória, mint a lisztharmat, a peronoszpóra, hogy ismertebb dolgot is mondjak így a hallgatóknak, és akkor azt mondta, hogy rá permetez huminsavat, és az megoldja. Nem fogja megoldani. Tehát, itt egy kicsit az is a baj, hogy a szakemberek egy részét, nyilván nem mindegyik, meg a hobbi kertészekből az influencer típusok is, ugye ráálltak arra, hogy a pénz nagyon sokat számít, és már emiatt például a biostimuláns és készítménypiacon is totál káosz van. De vagy nézd meg ott a fogalomismereteknél, ugye erről is nagyon sokszor szoktam beszélni, ugye a fenntartható mit jelent. És akkor rányomják ugye, hogy a műfű fenntartható. A robotfűnyíró fenntartható. De közben ökológiailag értelmezendő valójában, meg közgazdasági értelemben értelmezendő a fogalom.
1: Igen.
2: És persze abban az értelemben fenntartható, hogy nem kell nyírni a füvet, nem kell locsolni, nem kell gyomlálni, gyomírtani, műtrágyázni, stb. Ökológiai értelemben meg egy akkora kapufa, hogy ihaj. Viszont reklám szinten fenntartható, de ezt azért most szeretném mondani a hallgatóknak, és ez lehet, hogy neked is egy ilyen újdonság, hogy hoztak egy új uniós jogszabályt. Most paragrafusra pontosan nem tudnám visszamondani, de már ott van kinyomtatva az íróasztalomon, hogy átolvassam. Nagyon szigorú szabályok közé rakták a eco-friendly, zero waste, fenntartható, aha, és ilyen-olyan fogalmakat, pontosan emiatt, mert hogy most már gyakorlatilag kereskedelmi húzó szó lett, és már a szegény hétköznapi átlagember nem fogja tudni, vagy eddig nem, mostan már nem tudta megkülönböztetni, hogy mitől lesz valami fenntartható, de ő jót akart.
1: Igen, igen.
2: Tehát az a baj, hogy jó hiszeműen megveszi, de valójában nem tesz vele jó.
1: Sőt, még jobb esetben árt is.
2: És ez ott döbbenünk rá, hogy ugye nekem enyém egy biogazdabolt lánc, és ugye jönnek be listával az emberek, hogy kell neki mikor a gomba, ilyen alga, olyan alga, humusz, fulvósav, stb. És amikor elkezd a szakértőnk, mert nálunk a boltban is mindenki szaktanácsadó, tehát, hogy mi nem hiszünk abban, hogy nem hozzáértő szolgál ki, ezért mi kérdezünk. És tudom, hogy saját zsebünkre kéne dolgozni, de a visszatérő vevő és az elégedett vevő mindig többet fér hosszú távon nyilván.
1: Hosszú távon kifizetődő, igen.
2: Mint az, hogy utána szomorkodjon, hogy mégse jó. Nagyon sokszor nem azokkal a termékekkel megy ki, mint amiért bejött. Mert amikor elkezdesz vele beszélgetni, kiderül, hogy nem az az alap probléma. Persze, eladhattuk volna neki, de ha nem az az alap probléma, akkor ki lesz az idióta, a kertészet, a faiskola, a gyártó, a termék.
1: Persze.
2: Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog.
1: Hát és ez egy teljes mentalitásbeli változtatásra lenne szükség, amúgy teszem hozzá, hogy így gondolkodjanak az emberek, hogy nem az a lényeg, hogy most eladjam a 30 ezres valamit, most mondtam valamit, hanem inkább segítsek annak az emberek, és a valós problémájára akár olcsóbb termékkel segítsem ki.
2: Hát még ha nem is olcsóbb, mert ezt sajnos vagy viszont drágább. Nem mondhatom, igen, hogy olcsóbb, hanem az, hogy az eszünket használva.
1: De hogy adott
2: igen.
1: Probléma esetén lehet, hogy nem tudom, ami a problémája, arra pont egy olcsóbb termékre igen. Van szükség, úgy értettem ezt most.
2: Én nekem volt egy év, másfél év, amíg egy kertészeti, nagy ismert kertészeti láncnak voltam az áruház igazgatója. És a sorok között autószerelőtől, a manikűrösön át, és semmi bajom az adott szakmákkal, mielőtt bármelyik hallgató a szívére veszi, nem, ez nincsen velük bajom, de ők álltak a pult mögött, akik úgymond a kertészetben dolgoztak, mert ez nem akartam így mondani, hogy alattam dolgoztak, mert az olyan bután hangzik, semmi ilyen dolog nincs. Viszont amikor bejött a vásárló, és megkérdezte, hogy ez bírja az árnyékot? Igen. Kösz. Tehát, hogy és közben ott álltam fönn a karzaton, és néztem, mert az iroda az középen volt, és leláttunk az egész eladótérre, és így fogtam a fejemet, hogy de nem. És nyilván az megint az, amikor a kertészetből egyszer csak kereskedés lesz.
1: Hát és mint mindenből, igen, ez sajnos a felé tart a világ, igen.
2: Igen, tehát hogy sajnos a hitek tévhiteket ez is nagyban erősíti, hogy a témánál maradjunk, de sokkal nagyobb körültekintéssel kellene a vásárlóknak is lenni sajnos, amire tudom nagyon jól, hogy a ChatGPT meg társai nagyon okosak, de nem mindig mondanak most már sajnos, mivel ezek a egymásról másolt információk okosítják, nem fognak mindig igazat mondani, illetve az, hogy talán a kereskedőknek is felelősebbnek kéne lenni, hogy nem minden esetben a pénz számít.
1: De magyarul lezárva ezt az interjút, ezt a beszélgetést, akkor onnan indulva, hogy ezek a kis most egy perces videókat mondok, de lehet ez bármi, nem tudom, megkérdezek valakit, aki azt se tudom, hogy van-e bármi köze, csak annak hirdeti magát, hogy ő nagyon jó tanácsadó, és ő kertész, és mérnök, és stb. Ne higgyünk el mindent elsőre, hogyha jól értem, és próbáljunk meg olyan kérdéseket feltenni, ami tehát speciálisan a problémánkra, és nyilván úgy válasszuk ki a segítő szakembert, ha érezzük, hogy releváns válaszokat kapunk a kérdéseinkre.
2: Igen, viszont ehhez is kell egy generációváltás, ez is biztos, mert ezt meg a mezőgazdasági szaktanácsadói hátterem mondja, hogy nagyon sok gazda példát hozzak szándékosan, úgy hívja föl a növényorvost, hogy mondd el, mivel permetezzek és hányszor. És nem úgy indul a kérdés, hogy mi a baja a növényemnek. És emögött látszik az, hogy ki kell úgymond cserélődjön egy olyan réteg, aki megoldásfókuszú, holisztikusan tudja nézni a problémákat, mert például a gazdaboltban is rengetegen jönnek úgy be, hogy beteg a növény, és közben tápanyag hiánya van, a kettő nem ugyanaz.
1: Több tudásra van szükségünk, igen, azt gondolom, ezen a területen is. Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést.
2: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Topor Erika okleveles kertészmérnök, naturkertész, tájépítész volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM.

0: Kupor Erika okleveles kertészmérnök, tájépítész, naturkertésszel. Ebben az órában a hitek, tévhitek a kertészkedésben, erről beszélgettünk. Következő órában pedig Pólus Anikő mentálhigiénés szakemberrel családi sztereotípiák kerülnek terítékre. Tartsanak velünk!
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a nyárias idő. Magyarország fenntartja a déli határkerítést és az erős határvédelmet. 10 év után újra lesz környezetvédelmi hivatal. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: December végéig meghosszabbítják a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon, jelentette be a miniszterelnök. Az intézkedés hétfőn járna le. Magyar Péter közölte, hogy a kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni szabályokon. Fenntartja a déli határkerítést és az erős határvédelmet. A következő hónapokban ugyanakkor az uniós intézményekkel egyeztetve új szabályozást dolgoznak ki, hogy a határvédelem megfeleljen az uniós jognak, védje hazánkat és Magyarország. Ne kelljen tovább bírságot fizetnie. A jelenlegi jogvita költsége eddig már csaknem 1 milliárd euró. 10 év után újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon, létrejön az Országos Élő Környezet Felügyeleti Főhatóság, közölte Köböl Anita, kormány szóvivő. Az intézmény feladata egyebek mellett a természeti erőforrások, a táji örökség, a környezeti értékek, valamint az éghajlat védelmének megerősítése lesz. Ma tartják az idei retro véradást. Az önkéntesek országszerte 32 településen retro zene sörvirsli menü várja. Ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Irodalmi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket a budavári könyv ünnepen. Ma egész nap kézműves és hagyományőrző programok kísérik a rendezvényt. Lesz például kovács műhely, könyvkötészet, virágkoszorú és zászlókészítés is. A szabadtéri könyv ünnep az ötnapos budavári fesztivál része. A programok ingyenesen látogathatók. Ma tartják a Szent György-hegy matinét a Badacsony melletti Tanúhegyen. Az őszköszöntő rendezvény idén 16 helyszínen várja a közönséget, borokkal és zenével. A szervezők kiemelték, a csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pinceként várnak mindenkit. Lesznek borkóstolók, kiskoncertek, piknik és tűzshow. Forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében, a Budapest filmmaraton miatt. Az időszakos lezárások, a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már ma több területen lezárnak, a holnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 25-34 fok várható, a déli, délkeleti tájakon lesz a legmelegebb. Késő este 14-21 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a koranyári idő, viszont a jövő hét második felétől jelentős lehűlés várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Ebben az órában Pólus Anikő mentálhigiénés szakember lesz a vendégem, akivel a családi sztereotípiákról beszélgetünk. Érdemes lesz velünk tartani.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Ez itt a Családi Manna. Pólus Enikő mentálhigiénés szakember van itt velem a stúdióban. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, kívánok!
1: Családi sztereotípiák, hiedelmeink, erről beszélgetünk. Hát ez egy akkora téma, azt gondolom, hogy így egész évre megtölthetnénk még a Családi Manna első Abszolút. Szombatainak a 9 Abszolút. És 10 óra közötti idősávját, ugyanis bárkivel és bármilyen témában beszélgetek, ami az emberi pszichét, lelket, mentál higiénét Igen. érinti, mindig valahogy visszakanyarodunk oda, hogy mert ez a gyerekkorból jön, Aha. ez a családból hozott minták. Mik azok, amik, induljunk innen, a leginkább, amivel te találkozol nyilván, jellemzőbb sztereotípiák, hiedelmek, amit hozunk magunkkal, így általában?
2: Nagyon fontos, hogy mindenki nyilván igyekszik egy olyan családot alakítani, ami számára kényelmes, jól működik, boldognak érzi magát, és a jövő képét tartogatja. Ezzel ez ideig önmagába véve semmi gond nincs, ez egy jóra való igyekezet. Ugyanakkor azt nem vesszük figyelembe, hogy mondjuk egy családi életet be kell rendezni, mint egy otthont. És hogy a berendezésnek arról kell szólni, a lelki berendezésnek egy család életében, hogy kik a családtagok, milyen szükségletei vannak, hogyan tudnak egymással együtt élni, és hogy ki kell mondani olyan magunkban is eltitkolt, elfojtott, elnyomott érzéseket és gondolatvilágot, hogy beszéljünk arról például, hogy mi az, ami számunkra jó család, mi az, amitől jó egy család, és mi az, amitől jól érezzük magunkat egy családban.
1: Ezt mert, hozzuk nyilván magunkkal, igen,
2: hát
1: ezeket.
2: Igen, mert hogy ugye átéltünk gyerekkorban, jó esetben átéltünk, mindannyian egyfajta családi légkör. És az belénk ívódott, azt kell megérteni zsigeri szinten, uh-huh. sejtszinten. És ezek okoznak olyan fajta ilyen jövőképeket, ami most a jelenben zajlik esetleg, hogy milyen a jó család. És hogyha valami nincs, vagy valami túlságosan ott van, azt gondolhatom, hogy ez nem jó család, mert ez uh-huh. így történik, és akkor olyan szempontból itt a gyerekkori minták borzasztóan befolyásolják ezeket a hiedelmeket. Mert hogy nem csak egyféle család van, sokféle család van, sokféle működés család tud jól uh-huh. berendezett család lenni, és a hiedelmeink nagyon-nagyon befolyásolják azt, hogy ugye mi az én elvárásom a többiektől a családon belül.
1: Amit nem Na de ezen mondani. Lehet változtatni nyilván, abszolút, tehát abszolút. Ha kell, és hogyha szükséges, mert hiszen két idegen ember ugye összekerül,
2: Igen.
1: és mindenki hoz valamilyen mintát, valamilyen hiedelmet, na most a kettőt valahogy találkoztatni kell, vagy most egyeztetni kell abszolút. Egymással, és ugye itt lehetnek a nézeteltérések, a problémák. Említetted, hogy be kell rendezni ebbe a szóba, egy picit belekapaszkodnék, vagy berendezzük ugye a családot, uh-huh. hogy itt nyilván a család minden tagjára szükség van a berendezésnél, ugye? Mert érdekes, hogy ezt kimondtad, elsősorban az jutott eszembe, hogy ez a nő feladata. Nem tudom miért, de ez a gondolat jelent meg, és pont ezért akartam rákérdezni erre, hogy ez is nem nálam valószínű, akkor most már így kinyilatkoztatom, lehet, hogy ez nálam egy hiedelem.
2: Na, ez annyira jó volt hallani, hogy az érzéseidet, és ami benned van, behozod. Ezért is szeretem veled a különböző tartalmak elkészítését, mert pontosan, ami benned megjelent, ez zajlik. Uh-huh. És hogy az, hogy ugye a nővel kapcsolatos gondolat, amit mondtál például, rengeteg családban van ez, hogy ez a nő dolga, ez a nő feladat, ez a férfi dolga, a férfi feladat ilyen szempontból, és ugye ezeket érezzük, cselekszünk, csinálunk dolgokat, elvárunk dolgokat, csak épp nem ülünk le arról beszélni, hogy én mit gondolok, te mit gondolsz, hogyan csináljuk. A másik, ami nagyon-nagyon jó volt, hogy behoztad, hogy nincs olyan családtag, akinek nem kell hozzátenni a családi uh-huh. tűzhöz és a családi legberendezéshez. És persze ott vannak a kisgyerekek, akikkel nem lehet mindent átbeszélni, de mondjuk az, hogy 5 perccel többet szánjak arra, hogy a játékokat megvárjam, hogy ő pakolja össze, és ne én pakoljam össze, hogy 5 perccel több időnk legyen. Azért ezek is fontos dolgok, hogy mondjuk az a gyerek egy pár év múlva lehessen vele egyeztetni, például, hogy a szobájában rendet tartson, vagy esetleg, hogyha rosszul érzi magát, akkor ne a nappaliba hisztériázon, hanem vonuljon vissza a kis szobájába, és egy picit nyugodjon le. Szóval, hogy ez nagyon fontos, amit ebbe kimondtál, hogyha nem abba az irányba megy el egy család, hogy minden résztvevő családtagnak részt kell venni abban, hogy hogyan tudjon ez a családi lakberendezés jól működni, akkor megszületik az anya-apa túlterheltség, megszületik az egyoldalúság, és akárhogy is nézzük, családon belül eltávolodás történik. Uh-huh. És gondold el, Gabi, hogy csak arról van szó, hogy ezt be kéne tennünk, hogy beszélj. tegyünk róla. Mert semmivel nincs gond, tehát nem baj, ha egy pár két teljesen ellenkező mintát hoz. Ezeket össze lehet csiszolni, ugye a csiszolás fájdalmas, mert a változás fájdalmas, de hogy ilyen szempontból amúgy is egy párkapcsolatnak hosszú távú családi működtetéséhez szükséges a kompromisszum és a konszenzus is.
1: Ugye és a kommunikáció, amit mindig mondunk, hogy a legfontosabb minden területen, szinte ez az alapok alapja, a legelső pont. Ugye itt is vannak olyan hiedelmeink és olyan hozott minták, amik miatt ezek nem tudnak úgy működni, no, de ezzel fogjuk folytatni.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan fog

0: Ez a Családi Manna.
1: Itt a 98.6 Manna FM-en is fordult a szélire. Itt van velem Pólus Enikő. Tényleg te is egyébként nagy kajakozós vagy, ugye?
2: Igen, nagyon. Én ha vízen vagyok, akkor lelki béke van, és nyugalom, és rengeteg energia munkámhoz. Tehát mindegy, hogy kajak vagy vitorlás, de hogy valamelyik legyen.
1: Igen, pont azt akartam, hogy a kajaknál nem annyira fontos a szélirány, annál inkább a vitorlásnál.
2: Hát ott a hullámok miatt fontos különben, mert nagyon gyorsan megváltozhatnak a hullámok, és tudod, én nem használok ilyen köpenyt, ami megvéd a hullámoktól, tehát ha a kajak tele lesz vízzel, akkor előbb-utóbb borulni kell, hogy kiürítsem a kajakot.
1: Volt már ilyen?
2: Volt, igen, tehát főleg ilyen átevezéses versenyeken, ami olyan helyszínen van, hogy két oldalról egymás után rögtön érkeznek a hullámok, és azért bizony azzal, hogy nehéz megküzdeni. És akkor úgy több volt a víz már a kajakban, gyakorlatilag vízben ültem a kajakban.
1: No, de vissza a témánkhoz. Családi sztereotípiáink, hiedelmeink, ugye erről beszélgettünk, és ott hagytuk abba a beszélgetést, ha minden igaz, de most segítsél, te is megkanyarodtunk, hogy a kommunikáció mennyire fontos, és hogy ez is, ebben is ugye sztereotípiák mentén gondolkodunk, és cselekszünk, és beszélünk, hogy milyen nehéz elmondani a másiknak a hát nem is azt mondom, a problémáinkat, egyáltalán a mi élet szemléletünket, a mi szemléletünket valahogy átadni a másiknak. Uh-huh. Ne várjuk el azt, hogy a másik kitalálja, hogy én most mire gondolok, vagy nekem mi a jó, hanem elmondani, na hát ez nagyon-nagyon nehéz.
2: Nagyon dolog. Nehéz, és hiába vagyunk felnőttek, tanulni kell folyamatosan, mert kicsit minden emberrel más, és minden embernél más.
1: Nem kicsit tehát, szerintem, hanem
2: ugye? Nagyon, pont, hogy igen, nagyon próbáltam más. Kicsit, de valóban igen, igaz, nagyon hogy más. Nagyon más. Igen. És hogy ugye egyrészt a kommunikációnak egyik alapja az, akár családon belül, vagy egyéb kapcsolatainkon belül, hogy semmi ne legyen evidens. Uh-huh. Ha valamire az az érzés, hogy de hát ezt miért kell erről beszélni, mert ez evidens. Ez is egy sztereotípia. Nem evidens soha senkinek semmi, és ha valami evidensé válik a másik számára, az csak azért van, mert már lekommunikáltam, és már tudja, hogy hogyan kapcsolódjon azokhoz a dolgokhoz. A másik, a kommunikációnak van egy nagyon fontos része, amiről viszonylag lehet, hogy keveset is beszélünk mi szakértők is, hogy a beszédértés és a beszéd észlelés az életünk végéig egy folyamatosan változó belső képesség struktúra. Mit jelent ez a bonyolult szó? Azt jelenti, hogy te hiába mondasz nekem egy tartalmat egy mondatban, azt én nem feltétlenül biztos, hogy úgy fogom érteni, és értelmezni, és a hozzá kapcsolódó érzéseket, ahogy azt te szándékoztad, vagy szeretted volna, és miért van az, hogy én az érzelmi intelligencián belül megnyomom mindig a kommunikációt, de az érzelmi intelligencia tárcán, mert ha érzelmileg intelligensebben tudunk kommunikálni, akkor beton biztosabb az, hogy a másik a helyén kezeli, jól érti, és nem érti félre.
1: Na, de még hát itt is ott van az a veszély, hogy a másik hiedelmei, a másik
2: abszolút.
1: Embernek a pszichéje, igen, hogy ő mit lát abban. Hát még akkor is, hogy te jól kommunikálsz.
2: Hát mert mindenkin van, bocsánat, egy szemüveg. Mindenkin van egy fejhallgató. Miközben hallgatjuk egymást, nézzük egymást, és figyelünk egymásra, a saját belső életünk első kis 12 évének a kognitivitása szűrője engedi át a tartalmakat. Éppen ezért érdemes tisztázó kérdéseket föltenni, akár egy kommunikációban. Ezért nem hiszek abba a kommunikáció, hogy vezetünk, sietünk, és gyorsan megbeszéljük. Nincs értelme, hanem nézlek, figyelek rád, és akkor tisztázó kérdések. Hogy gondoltad ezt? Így gondoltad ezt valójában? Jól értettem azt, hogy ezek a tisztázó kérdések mindig segítenek abban, hogy ugyanazt értjük-e, amikor beszélgetünk. És azért valljuk be őszintén, hogy odafejlődünk, akár családon belül, vagy egyéb kapcsolaton belül, hogy jól értjük és egymást, és a helyén kezeljük ezeket a dolgokat, olyan gyönyörű kapcsolódások jöhennek létre, ami a finom a léleknek. De nincs olyan ember, akinek meg kell állnia, mert ő már tudja, ebbe folyamatosan családon belül fejlődni kell. De most erre nem hoztunk mintát, Gabi. Uh-huh. Az van, hogy a legtöbb magyar család ebbe nem hozott jó mintát. A felmenőinktől, ez nem a felmenőink ellen szól, hanem akkor nem volt se trendi, se divat a kibeszélése a dolgoknak, bizonyos dolgokról nem volt szabad beszélni, bizonyos dolgokat el kellett folytani családon belül, főleg ami az érzelmekkel volt kapcsolatos, és most itt van erre lehetőség, hogy ezt felborítsuk, és egy teljesen új mintát készítsük.
1: Talán itt is a probléma a generációk között például, hogy
2: abszolút.
1: Ugye a mostani 20 évesek, igen, ők beszélnek, Beszélnek, ők mondják, míg a szülők vagy nagyszülők ugye nem tudnak beszélni, tehát sokkal inkább itt érezni ezt a szakadékot talán.
2: Hát például nagyon érdekes azt megfigyelni, hogy én a social felületémet főleg a munkáim miatt tartom fenn, és ez egy nagyon-nagyon komoly külön meló. Tartani az emberekkel a kapcsolatot és így kérdésekre válaszolni. És olyan érdekes a fiataloknál azt megfigyelni, hogyha mondjuk egy fiatallal beszélgetek, nem tud, akik mostan 10 évesek, nem tudja úgy lekommunikálni, hogy mi van benne, mintha mondjuk Instán rám ír, vagy Messengeren. És ott szépen írásba lejjebb, tehát sokkal jobban le tudja kommunikálni, hogy mi van benne, mintha élő szoban kellene elmondani, és mindig érdekes az, hogy a virtuális világnak a túlzott fogyasztása vajon hova fejlesztett ezt a beszédértés, beszédészlelést, mert mondjuk nekem azzal nincs gondom, mikor egy fiatal úgy beszél hozzám, hogy egy mondatban 8 olyan szó van, hogy azt se tudom, hogy mi a trash-től kezdve a bármi. Tehát, hogy igyekszem fejlődni, tanulni, és ugye ez is egy fontos dolog, hogy rövidítéseket használna, de hogy ezek a sztereotípiák azért fontos erről beszélni, mert ha ezt nem hozzuk be a családi életbe és a kapcsolatunkba, és nem kezdünk ezekről beszélni, hogy számomra mi a jó család, számodra mi a jó család, ki mikor hogyan érzi jól magát, és hogyan tudunk közös megoldásra jutni, akkor sajnos hogy nem sajnos nagyon sok családot szétszedez. Tehát ez sajnos jelen valóság, és azért is küzdök ellene, megköszönöm, hogy erről beszélünk, mert ebben van fejlődési lehetőség.
1: Egyébként az írásban való kommunikáció a különböző

0: szóban nem megy, hadd írjam le. Uh-huh. Ez például a klienseknél is nagyon érdekes megfigyelni, hogy ami úgy nem jön ki belőlük, írásban jobban kifolyik. Tehát tanuljunk, fejlődjünk.
1: Így van, kell életünk végéig.
0: Így van.
1: Jön az életöröm zene, hozzuk a legfrissebb híreket, ezt követően jövünk vissza Pólus Enikővel, maradjanak velünk.
2: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi sztereotípiák, családról alkotott hiedelmeink, ugye erről beszélgetünk ebben az órában Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel. Hírek után folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk, elérhetőségünk pedig 0677098, de ott vagyunk a Facebookon is, Manna FM 98.6.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Folytatódik a nyárias idő. Magyarország fenntartja a déli határkerítést és az erős határvédelmet. 10 év után újra lesz környezetvédelmi hivatal. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: December végéig meghosszabbítják a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon, jelentette be a miniszterelnök. Az intézkedés hétfőn járna le. Magyar Péter közölte, hogy a kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni szabályokon. Fenntartja a déli határkerítést és az erős határvédelmet. A következő hónapokban ugyanakkor az uniós intézményekkel egyeztetve új szabályozást dolgoznak ki, hogy a határvédelem megfeleljen az uniós jognak, védje hazánkat és Magyarország. Ne kelljen tovább bírságot fizetnie. A jelenlegi jogvita költsége eddig már csaknem 1 milliárd euró. 10 év után újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon, létrejön az Országos Élőkörnyezetfelügyeleti Főhatóság, közölte Köböl Anita, kormány szóvivő. Az intézmény feladata egyebek mellett a természeti erőforrások, a táji örökség, a környezeti értékek, valamint az éghajlat védelmének megerősítése lesz. Ma tartják az idei retro véradást. Az önkéntesek országszerte 32 településen retro zene sör virsli menü várja. Ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Irodalmi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket a budavári könyvünnepen. Ma egész nap kézműves és hagyományőrző programok kísérik a rendezvényt. Lesz például kovács műhely, könyvkötészet, virágkoszorú és zászlókészítés is. A szabadtéri könyvünnep az ötnapos budavári fesztivál része. A programok ingyenesen látogathatók. Ma tartják a Szent György-hegy matinét a Badacsony melletti Tanúhegyen. Az őszköszöntő rendezvény idén 16 helyszínen várja a közönséget, borokkal és zenével. A szervezők kiemelték, a csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pinceként várnak mindenkit. Lesznek borkóstolók, kiskoncertek, piknik és tűzshow. Forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében a Budapest filmmaraton miatt. Az időszakos lezárások, a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már ma több területen lezárnak, a holnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél megerősödik. Zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 25-34 fok várható. A déli, délkeleti tájakon lesz a legmelegebb. Késő este 14-21 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a koranyári idő, viszont a jövő hét második felétől jelentős lehűlés várható.
1: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
0: Pólus Enikő mentálhigiénés szakember a vendégem ebben az órában a Családi Mannában, témánk pedig a családról alkotott hiedelmeink és családi sztereotípiák, erről beszélgetünk. Szerintem egy nagyon érdekes téma, amennyiben kíváncsiak a beszélgetésre, de nem sikerült mondjuk hallgatni minket eddig, akkor megtalálják nem sokára, fölkerül majd a honlapunkra, az oldalunkra, pontosabban Spotify-on, iTunes-on és SoundCloud-on is elérik. Nyilván majd a beszélgetés végeztével fog ez megtörténni. De amennyiben itt vannak most, akkor mindenképpen maradjanak is velünk, hiszen a zene után folytatjuk a beszélgetést.
1: Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en. Manna FM.
1: Valamint Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk ebben az órában családi sztereotípiákról, hiedelmekről, annyi info a esetleg most útnak indulóknak, hogy tehát egyrészt elég borús idő van, nem süt a napocska sajnos, reméljük ki fog ma sütni, de hogy eléggé korlátozottan lehet közlekedni, én legalábbis ezt tapasztaltam a főutakon, sok helyen kidőlt fák meg akadályozzák a forgalmat. No, tehát családi sztereotípiák, hiedelmek. Nézzük meg, hogy milyen sztereotípiáink vannak leginkább. Ugye innen indult egyébként az a beszélgetésünk, de erre még azt hiszem, hogy nem adtunk konkrét választ, hogy legáltalánosabb, legjellemzőbb mi az, ami mondjuk egy ilyen 35 és 50 közötti korosztályra jellemző sztereotípiák.
2: Nagyon sok van, egy párat próbálok a legjellemzőkből elmondani, mert nincs ez ide nekem leírva. Szóval, hogy egy jó családhoz hozzátartozik az, hogy van anya és apa is. Egy jó család, egy normális családban vannak gyerekek. Uh-huh. Egy normális családban a nő és a férfi megcsinál mindent, és támogatják egymást. Egy jó családban mindenki kiveszi a részét, és egy jó családban jól működnek a dolgok. Na most ennek mindegyiknek az ellenkező is igaz például. Uh-huh. Mert egy jó családban néha jól működnek a dolgok, néha meg felborul minden. Egy jó családban néha kiveszi sok ember a részét a dolgokba, feladatokba, néha meg egyesek nem. És hogy mi is bármit, amit felsoroltam, az ellenkezőt is felsorolhatnám, és így meg kellene érteni azt, hogy a sztereotípizálásnak ilyen szempontból azért van veszélye, mert az elvárásainkat növeli a kapcsolatainkban, ami onnantól kezdve, hogy elvárások vannak, és nem kibeszélt, megbeszélt, átbeszélt dolgok, nem tudnak az emberek onnantól kezdve jól kapcsolódni. Uh-huh. Mert csak azt fogod látni a másikon, hogy miért néz rám ilyen csúnyán. Azt kiderül, hogy épp egy elvárás már tombol benne, csak nem bírta kimondani annak idején azt, hogy nekem fontos, hogyha én ebbe a családba jól akarom érezni magam, hogy a fogkefe mindig a helyére kerüljön. És akkor csak idegeskedik, puffog, mindenbe beleköt, ugye? Tehát mikor nem tudunk kimondani konkrétumokat, akkor nagyon sokszor belekötünk másba, és akkor a másik fél meg el nem tudja képzelni, hogy mi a bajod? Hát most nehogy már az legyen a probléma, hogy a konyharuha odébb van téve.
1: De most olyan érdekes, hogy ezt a fogkefét említetted, és azon gondolkodtam el, hogy ez normális, hogy valakinek, tehát ott valami nem oké, nem? Tehát, hogy most az, hogy van a fogkefe, hát kit érdekel. De hogy vannak ilyenek amúgy, most azért is,
2: és így felidéztem. A családban nagyon érdekes, hogy nincs olyan ember, akinek nincs valami olyan fontos rész, hogy annak úgy kell lenni. Ez lehet egy mosogató szivastól kezdve a kifordított zokniig,
1: de lássuk,
2: a
1: hogy
2: fésű
1: annyira
2: hajszálaktól kezdve, hogyan dobjuk le a ruhákat.
1: Jó, nyilván hajszálak, meg a ruhaledobás, ez oké, de hogy van a fogkefe, vagy a poharat, miért nem úgy tetted le, ahogy az egy kicsit ott már van valami, hát nem is tudom, hogy
2: jó,
1: mondjam.
2: Jó, vannak személyiség problémák, ahol vannak ilyen jellegű stiklik, amik ilyen, igen, próbálom szépen kifejezni magam, mert senkit nem akarunk semmivel megbántani, és nincs ezzel gond, hogyha valakinek valami fontos, mert nyilván arról beszélünk.
1: Mindannyiunk, nekem is van, nyilván mindenkinek van, igen.
2: Persze,
1: igen.
2: De hogy ugye cél az lenne, hogy egy családon belül mindenki érezze, ne csak otthon magát, hanem érezze szabadnak is magát. Ez nagyon veszélyes szó, ez a szabadság, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy ez azt jelenti, hogy akkor mindenki azt csinál, amit akar. Nem. Uh-huh. Egy családon belül nem mindenki azt csinál, amit akar, hanem lépcsőfokról lépcsőfokra haladunk, most megbeszéljük, hogy mit hogy csináljunk, fél év múlva újra beszéljük és fejlődünk közösen családi szinten. De hogy föl kell hívnunk a figyelmet arra, hogy ezek a elfolytott, lefolytott családi mintáinkból származó sztereotípiák, hogy milyennek kéne lenni egy normális család, nincs ilyen. Üljünk le, és beszéljük, hogy mi a kérésünk, és hogyan csináljuk. Hogy
1: minden család a maga nemében úgy így normális, van, ahogyan van. Éppen kialakítja. Az mindenkinek az a normális, ami számára normális, így vagy van. Az egyéneknek, az egyedeknek a családon belül nyilván.
2: Le kell ülni a család és védasztalhoz, és újra rendezni az asztal.
1: Igen.
2: Mert hogyha nem ülünk le, és nem kezdünk el erről beszélgetni, és ha nem megy együtt, és konfliktusban belül semmi gond, de be lehet segítséget kérni mediálásban, hogy le lehet mediálni ezeket a dolgokat, egy-két beszélgetni. beszélgetés egy évtizedre való dolgokat tisztáz le, és hogy ilyen szempontból ezt nem teszik meg az emberek, mert vagy csak enni ülnek le egy családi asztalhoz, már annak is örülünk, ha leülnek enni egy családi asztalhoz, de a beszélgetés kommunikáció is úgy zajlik, hogy autóba, egymás háta mögött, rohanva, tehát nincs idő és
1: ma talán ez a legjellemzőbb egyébként.
2: Nagyon.
1: És sajnos itt most többször elhangzott, hogy egy család, hát igazán család sem nagyon van, vannak nyilván, de hogy inkább a csonka családok a jellemző. Abszolút. És a sztereotípiákról beszélünk, akkor ugye itt az, tehát a nő, hogy a nőnek ez a feladata, a férfinak az a feladata, ugye ezeket említettük, de itt a sztereotípiákat a gyerekekre is vonatkoztathatjuk, tehát hogy ahogy a nőket neveljük, hogy én engem úgy neveltek mondjuk, hogy nekem az volt az elvárás, hogy, és itt már ott van az a kis szó, hogy elvárás, szerintem ez a legnagyobb probléma,
2: igen,
1: nem? Hát, hogy ne legyen elvárásunk, illetve legyen elvárásunk nyilván a gyerekünk,
2: legyen,
1: ez kérésünk
2: és egy
1: legyen.
2: Minimál, igen, elvárás lehet.
1: Igen.
2: De főleg kérés lehet, mert mondjuk tegyük fel, ha az a gyerek egy művész gyerek, és mondjuk az azt jelenti, hogy szertelen, fosztalan, nem tud részletekre egységben figyelni. Tehát azt meg tudja csinálni, hogy az asztalán rendet tesz. De már arra nincs kapacitása, energia, mert már azt nézi, hogy a madárka hogy szákin el az égen, hogy a teljes szoba rendrakásért legyen felelős, akkor a szülőnek például ezt át kéne látni, és nem az, hogy ráhagyni, hanem azt mondja, hogy azzal segítem őt, hogy jó, akkor megbeszélem vele, hogy kedves kis serdülöm, akkor legyen az asztalod rendbe rakva, utána a családi asztalt is rak rendbe, utána ebbe a sarokba ezt a fiókos polcot rak rendbe, és én addig az ágyat körül megcsinálom mindazt. Tehát akkor nem azt mondom, hogy a te szobád, a te életed, a te komplet.
1: És ami
2: rendszered.
1: Nagyon fontos szerintem, hogy nem szidom le miatt, nem?
2: Abszolút.
1: Hogy ilyen, tehát
2: abszolút.
1: Hogy itt ez nem az a pont.
2: Nem mindenki rossz indulatból csinál dolgokat, ezt meg kell érteni, családon belül olyan könnyen félreértjük a dolgokat, olyan könnyen érzelmesen megsértődünk egymásra. Ahelyett, hogy megértsük azt, hogy tökéletlen emberek vagyunk, és nem mindig tudunk mindent jól csinálni. Tehát a megbocsátás, a megengedés, és a megfogom a másik kezét, és abba segítek, amit nem tud. Abba nem segítek, amit tud, mert az lustaságot okoz, de az a helyzet, hogy családon belül is alul terheljük magunkat, uh-huh. Ezáltal valaki mindig túl terhelődik.
1: És ez is fontos, amit mondtál, hogy abban segítjük, tehát nem megmondjuk, hogy mit csináljon, uh-huh. Nem leszídjuk érte, uh-huh. Hanem, uh-huh. Hanem segítjük, és ez így nem van. Ugyanaz. Tehát, hogy
2: fölhívom
1: más...
2: a figyelmet, de nem úgy, hogy már megint nem raktad el a cipődet, kedves uram, hanem azt mondani, hopp, ez a cipő kikandikált. Tehát, hogy jó, most pont nem biztos, hogy annyira humoros voltam, nézzék el nekem, de hogy segítsük egymás humorban.
1: Mm. No, és akkor most zenével segítjük a hallgatóinkat, meg magunkat is, és jövünk vissza, innen folytatjuk a beszélgetést Pólus Enikővel, maradjanak velünk.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Valamint Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk családi sztereotípiákról, hiedelmekről. Rengeteg dolgot érintettünk, azt gondolom. Azt is megbeszéltük még a műsor elején, hogy valahogy minden témánál kiukadunk oda, nem csak Enikővel, ugye, hanem úgy egyáltalán bármilyen szakemberrel beszélgetek, hogy a családból hozott minták, és az, hogy hogyan nőttünk fel, ez mennyire sokat számít, de hát ezt szinte mindenki tapasztalja is, és tudja, mert ha valaki kicsit is belenéz a saját életébe, és visszatekint gyerekkorába, hogy mi hogyan volt, akkor összetudja az összefüggéseket, és látja az összefüggéseket, mert ez nagyon fontos, akkor rájön, hogy tényleg sok minden onnan datálódik. A beszélgetésünk természetesen visszahallgatható lesz nem sokára, mert mi most itt ugye élőben beszélgetünk Enikővel, tehát még nincs fönt a neten, de nem sokára felkerül a Spotify, iTunes, SoundCloud, mindenhol is ott lesz, illetve az oldalunkon a Családi Manna fülecske alatt is megtalálják a hallgatóink. No, tehát családi sztereotípiák, hiedelmek, ott hagytuk abba, hogy a gyereknevelésnél, ugye, hogy például, hogyha a kiskamasz mondjuk a igen. szobájában rendetlenség van, esetleg ne talántál, hogy ne leszígyjuk, ne megdorgáljuk, ne, hanem picit próbáljunk meg egyfajta, hát nem is tudom, az egy helyes dolog, hogy megkérjük, hogy szívem, kérlek, rakjál rendet a szobádba.
2: Hát van, akinek az a segítség, hogy emlékeztetjük rá egy kéréssel, van, akinek meg az a segítség, hogyha azt mondjuk, hogy ezt a lokációt te csinálod meg, ebben meg látom, hogy nem boldogulsz, egyelőre besegítek. Tehát, hogy nincsenek standard sztereotípek, amik beválnak, hanem nagyon-nagyon figyelnünk kell, meg kell tanulnunk figyelni a másikra, hogy mi az, amibe lusta, és azért nem teszi a dolgát, vagy mi az, amibe azért nem teszi a dolgát, mert nem boldogul. Hogy meg kell értsük azt, hogy mindannyiunknak vannak olyan területek, amiben nem tudunk jól boldogulni, és olyankor annyira szeretetteljes családi kapcsolódást tud létrejönni, ha abba segítenek. Ha abba segítünk, amit a másik tud és képes. Én azt gondolom, hogy öreg hiba. Öreg családi hiba, mert akkor ahhoz szoktatom hozzá, és arra szocializálom már a családi életben a fiatal tulajdonképpen, hogy ha bizonyos játszmákat lejátszasz, akkor majd helyetted dolgoznak, és helyetted megcsinálják a dolgokat, és úgy keres majd magadhoz társad felnőtt korba. És akkor ilyenkor jön a felnőttkori önismeret, lecsiszoljuk ezeket a dolgokat, és azt mondjuk, hogy nem, ez a te felelősséged, a te dolgod. Nem másnak kell elvégezni helyetted a munkát. Na és hogy ezért is jó, hogy beszélünk erről, mert olyan sokszor azt látom különben, hogy az emberek jól akarják csinálni, csak nem biztos, hogy ilyen mélységig elmennek egy beszélgetésbe.
1: Hát meg jól akarják csinálni, csak ugye talán a saját sztereotípiáik és hiedelmeik gátolják meg abban, hogy azt csinálják, amit szeretnének, milyen vagy ahogyan szeretnék.
2: Mondják azt az emberek, ja, én nem vagyok sztereotíp, én nem sztereotípizom.
1: Mert nem tudjuk, mert valóban
2: nincs
1: ezek... Igen, mert hogy ezek ugye nem tudatos dolgok, az, hogy például miért szólok rá a gyerekre, vagy miért, ha már a gyerekeknél tartunk, vagy miért veszem ki a kezét, vagy miért csinálok meg helyette dolgokat például.
2: Na, ez a jó szó rá, hogy a tudattalan szférában van, és a beszélgetéssel képesek vagyunk fölhozni a tudatos szférába. Ha már a tudatos szférában fönn van, akkor az azt jelenti, hogy csinálok egy sztereotípizálást, és ott be is ugrik, ha van egy kis önismeret, hogy jé, most ezért én voltam a sztereotíp. Például én bizonyos automárkákra mindig azt szoktam, hogy nem igaz, hogy mindegyik ilyen barom. Az autópályák ugye sokat vezetek, és hogy egyszerűen mikor letolják az embert, és mindig azt látom, hogy egy
1: csak
2: márka.
1: Csak annyit mondjuk, hogy ez drága autó, vagy ez olcsó kategória?
2: Nem, ez de drága autó, és egyszerűen azt érzem, hogy valahogy mindig az erőszak ül benne, nem akarok senkit megbántani. No, mindegy, nem...
1: Adás után ezt megbeszéljük, hogy én nekem is van egy ilyen.
2: Nem igazán szeretem azt, hogy gyakorlatilag egyes autóvezetők ezekben az autókban úgy gondolkodnak, hogy mindenki más takarodjon az útról, és letolják erőszakosan. Mi ez? A részemről sztereotípia. Hát nyilván nem mindenki, csak mivel az ember többször tapasztal ilyet esetleg egy hasonló márkához, innentől kezdve azt érzi, hogy hűha, ebbe azért lehet valami. Tehát nem azt mondom, hogy a sztereotipizálás és maga a sztereotípia az egy ördögtől való bűnrossz, nincs helye az életünkben, hanem azt mondom, hogy ne ítélkezzünk ebből, hanem csak arra serkentsen, hogy elgondolkozzak például azon, hogy vajon én miért ezeket veszem észre az utakon, vagy hogy szól rólam, hogy mondjuk ilyenkor egy dühöt vált ki ez a fajta autovezetési technikai agresszió. Tehát inkább ez a része az, ami érdemes lenne.
1: Na de pozitív sztereotípiák is vannak, nem? Vagy alapvetően maga sztereotípiát?
2: Jaj, de jó, hogy behoztad, és köszönöm.
1: Így a végére a beszélgetésünknek, igen.
2: Hát nekem, mikor azt mondják, hogy te egy tündér vagy, te egy angyal vagy, hát istennő vagy, stb. Szoktam mondani, hogy nem, ember vagyok, néha tökéletlen és segítő, professzionális segítő. Szóval, hogy ugye maga a pozitív sztereotípizálás arról szól, hogy valakit ilyen isteni mi voltba próbálnak emelni, ez nem jó, Tehát ez a fajta sztereotípia nem jó. Viszont az a fajta sztereotípia, hogy mindenkiben meglátható a jó és a szép, és meríthető a másikból, azért ezek jóra serkentenek.
1: Van még néhány olyan pozitív sztereotípia, amit így ki tudunk emelni? Vagy főként ez, hogy a dicsérettel, tehát az, hogy meglátja a másikba a jót, az erősségét,
2: hát vannak,
1: a tehetségét.
2: Vannak, csak ugye az a helyzet, hogy a pozitív sztereotípia is tud akár olyan káros lenni a személyiség lélektanra, mint a negatív sztereotípia.
1: Hogy lehet ezt jól csinálni?
2: A két szélsőség nem jó soha, hanem azt mondani, hogy elsősorban arra igyekezzünk, hogy fölismerjük a tudattalan szinten zajló sztereotípiánkat, hozzuk fel tudatos szintre, és gondolkozzunk el azon, hogy ez mit befolyásol az én életembe. Milyen túl szűk mesdjére teszi a határokat. Mi miatt, emiatt a határok miatt mit nem láthatok meg a másikba. Mert mondjuk a másikat azt látom, hogy ő mindig egy örök, pozitív ember, akkor hogy fogom látni reálisan, amikor viszont nem az. És szegénynek akkor meg kell felelni az én pozitív sztereotípiámnak. Nem oké, és ezek családon belül nagyon-nagyon gyakoriak.
1: És nem csak családon belül egyébként, hanem baráti kapcsolat, párkapcsolat, munkatárs, ez a mindenhol. Igen,
2: mert ugye az elvárást, a pozitív sztereotípiád oda fogja tenni, hogy tőle csak jót várhatok el. Igen. Ez nem igaz. Mindenkitől elvárhatunk sajnos rosszat is.
1: Igen, de nem is tudom, hogy sajnos-e, nem vagyunk, tehát hogy nem...
2: Emberek vagyunk.
1: Minden változó, ugye, hogy a világ körülöttünk, ahogy a természet változik, úgy mi is változunk.
2: Igen.
1: Percről percre, másodpercről másodpercre, hogy ezt nem lehet azt mondani, hogy én csak és kizárólag jó ember vagyok, bár egyébként de mindegy.
2: Jelenlévő kivételek,
1: igen,
2: ugye?
1: Igen, mindig vannak kivételek, de hogy tényleg van, csak nyilván az nem mindegy, hogy milyen szinten, mekkora ez a nagy hullámvölgy, hogy egy jó ember nyilván nem lesz soha, nem megy le állatiba, most bocsánat a kifejezésért, hanem, tehát hogy
2: történhet olyan, amitől lemegy az állati szférába.
1: Na de azt sem úgy éli meg, vagy azt sem úgy adja tovább.
2: De az a lényeg, hogy visszajön-e, vagy ott marad, ugye?
1: És ott lent hogy viselkedik?
2: Így van.
1: És a jó ember szerintem ott lent nem fog annyira rosszul viselkedni.
2: Ott kevésbé vesztheti el a kontroll.
1: Na de látod, már ez is sztereotípia, hogy azt gondolom, hogy lent.
2: Pontosan.
1: Hú, de bonyolultak vagyunk.
2: Nem, a kognitív gondolkodás ilyen, valljuk be őszintén, és azért is beszéltünk róla, hogy egy kicsit besegítsünk a kapcsolódásokba.
1: Reméljük, hogy sikerült. Én most már bent vagyok az erdő mélyében.
2: Értem, jövök.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Nagyon köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Pólus Enikő mentálhigiénés szakember volt a vendégem. Családi Manna.

0: Kósa Nikő mentálhigiénés szakemberrel a családi sztereotípiákról beszélgettünk. A következő adásban pedig Szeszler Szilvia utazási szakújságíróval Santorinit fogjuk meglátogatni. Tartsanak velünk!
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a nyárias idő, ma tartják az idei retro véradást. Kaktusz és posgás kiállítás nyílik az Elte fűvészkertben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: December végéig meghosszabbítják a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon, jelentette be a miniszterelnök. Az intézkedés hétfőn járna le. Magyar Péter közölte, hogy a kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni szabályokon. Fenntartja a déli határkerítést és az erős határvédelmet. A következő hónapokban ugyanakkor az uniós intézményekkel egyeztetve új szabályozást dolgoznak ki, hogy a határvédelem megfeleljen az uniós jognak, védje hazánkat és Magyarországot. Ne kelljen tovább bírságot fizetnie. A jelenlegi jogvita költsége eddig már csaknem 1 milliárd euró. Szerződést bontott az oktatási hivatal a Dériné Közhasznú Nonprofit Kft.-vel. A nyáron kötött megállapodás arról szólt, hogy színházi és drámapedagógiai anyagok szerepeljenek az iskolai oktatásban. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár szerint a Dériné program céljait nem kérdőjelezik meg, de annak ideológiai vezérreltsége miatt átvizsgálják a működését. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter pedig azt közölte, fontosnak tartja, hogy a tematika továbbra is hozzáférhető legyen a pedagógusok számára. A Dériné program közleményében úgy reagált, a szerződés felbontásával a gyerekeket fosztják meg az ingyenes élmény alapú tanulási lehetőségtől, és nem a drámapedagógia kisajátítása volt a céljuk. Ma tartják az idei retro véradást. Az önkéntesek országszerte 32 településen retro zene sörvirsli menü várja. Ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Európában meghaladta az 1000-et a nyugat-nílusi vírus okozta megbetegedések száma, a legtöbb esetben Olaszországban, Görögországban és Spanyolországban regisztrálták. A német Robert Koch intézet szerint a fertőzöttek ötödénél jelentkezik a lázzal járó influenza-szerű betegség, de csak körülbelül minden századik beteg állapota válik súlyossá. A vírust fertőzött szúnyogok terjeszték. Ritkán látható mexikói kaktuszokat és különleges posgásokat mutatnak be jövő hétvégén az Elte fűvészkertben. A Mexikó ékszerei című kiállításon egyebek mellett a környezetükbe szinte teljesen beleolvadó kaktuszfajokat és a fehér szőrrel borított őszapó kaktuszokat is láthat a közönség. A péntektől vasárnapig tartó rendezvényhez növényvásár szakértői tanácsadás és családi programok is kapcsolódnak. Sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Napközben 25-34 fok várható, késő este 14-21 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a késő nyári idő, viszont a jövő hét második felétől jelentős lehűlés várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Vakítóan fehér házak, kék kupolák, meredek sziklafalak és a világ egyik legismertebb naplementéje. Santorini képei szinte mindannyiunk számára ismerősek, ugye? De vajon milyen a sziget képeslapokon túl, hogyan formálta a vulkán a tájat, milyen hangulata van az apró településeknek, és mit érdemes felfedezni, ha nem csak látni, hanem valóban megismerni is szeretnénk a szigetet. Mai utazási műsorunkban Szeszler Szilviával Görögország egyik legkülönlegesebb szigetére, Santorinire indulunk. Tartsanak velünk!
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Csodaszép reggelt kívánok a hallgatóinknak. Ebben az órában Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazásszervező, utazási szakember a vendégem. Ugye előző héten Hongkong volt a témánk, és a mai napon pedig Santorinire kalauzoljuk a hallgatóinkat. Szilvi többször is volt ott, az ő segítségével, vagy az ő tanácsára mentem, vagy voltunk idén mi is ott nyaralni, így családilag egészen pontosan Kamári, ezt is a Szilvi ajánlotta, de majd mindjárt azt is elmondjuk, hogy miért jó jobb ide menni, hogyha valaki Santorinit választja. Mindenesetre egy csodálatos sziget, egy csodálatos helyszín, mindenkinek csak ajánlani. Tudom és tudjuk. Szervusz, Szilvi, jó reggelt!
3: Jó reggelt, szervusz!
2: Így mondtam, hogy te többször is voltál, ez jó információ, ugye?
3: Egyszer voltam.
2: Egyszer voltál Santorinin? Akkor, mert mindenhol többször voltál, ez annyira egyértelmű Igen. volt számomra, hogy itt is voltál többször.
3: De voltunk jó pár napig akkor.
2: És ugye, amikor én kiválasztottam ezt a helyet, hogy illetve pontosabban azt hiszem, ezt is te tanácsoltad, hogy menjetek Santorinire, miért nem mentek Santorinire? Itt gondolkodtam, hogy csak Montenegro vagy Santorini, és akkor mondtad, hogy legyen Santorini szerinted.
3: Igen, hát ez a nagyon jó hely, ez biztos. Mi is vissza akartunk menni, csak aztán valamiért ugye elmaradt, és hát abszolút ajánlani tudom csak Santorin. Tehát ez annyira különleges, annyira egyedi, tehát egyáltalán nem hasonlítható egyik görög szigethez.
2: Nem, igen. Aki voltam többi szigeteken, az nyilván én mondjuk Korfun voltam, meg nem is tudom, még voltam még valamelyiken. A lényeg az, hogy tényleg olyan, mintha egy teljesen más, köze nincs valójában hozzá. És nyilván ez a fehér épületeknek köszönhető főként.
3: Hát annak is, bár az mondjuk van máshol is, a fehér épületek, meg ezek a csodálatos kis fehér-kék templom tornyok, igen, meg igen. A harangok mindenhol, az a sok kis harang, de alapvetően annak köszönhető, hogy gyakorlatilag egy természeti képződmény, egy tragédia. Ugye időszámításunk előtt 1600, amikor ez a vulkán felrobbant, és bezuhant a közepe, ott csak egy pici sziget van, és a kaldera ebben a jelenlegi formájában megmaradt. Úgyhogy ez ettől olyan nagyon-nagyon különleges a helyszín, és mindez ugye egy görög kultúra kellős közepén, tehát az alakult ki rajta.
2: Meg hogy itt ugye az a kérdés, hogy azért ez változik, gondolom itt a mozgásnak köszönhetően, azért a sziget az változik, egyáltalán a sziklák, hogy olyan érzésem volt, amikor lementünk a hajókáztunk egy kicsit, és akkor így felnéztem, erről ki is raktam egy posztot egyébként a Facebook a saját Facebookomra, hogy így amikor felnézel, hogy azon gondolkodsz, hogy úristen, ezek a házak itt meddig lesznek itt, mert olyan érzés, teljesen a szélén vannak.
3: Igen.
2: És azért vannak helyek, ahol mész a hajóval, és omladozik konkrétan, tehát ilyen háló van kifeszítve, mert hogy látszik, hogy omlik a fal. Vagy a szikla.
3: Hát, hogy meddig lesz, ugye azért itt több dolog is dolgozik a mélyben. Egyrészt ugye maga a vulkán az aktív. Tehát volt is 1950-ben. 50-ben volt az utolsó, hogy megmozdult egy kicsit, de nem volt nagy, azt hiszem kettes erősségű, ha jól tudom. De nem volt olyan túl nagy. Viszont egy olyan területen fekszik ez az egész régió, ahol földrengések vannak. Tehát rá pár évre meg földrengés is volt, és azt követően cunami. Tehát 10 000-en, vagy nem is tudom hányan elhagyták akkor a szigetet. Úgyhogy, de hát aztán ugye visszanépesült, tehát így egy aktív területen van ez mindenféle, kétféle szempontból is. Tehát meggondolandó, hogy valaki ott marad, de hát annyira szép, hogy...
2: Hát nem lehet kihagyni, azt kell mondanom. Az meg biztos. Ezek a barlanglakások egyébként, amik vannak, hát ezek is csodálatosak.
3: Hát egyrészt a barlanglakások, másrészt ugye ezeket átalakítják hotel szobákká, villákká, és ugye itt ugye grandiózus nagy hotelek nincsenek, bár ott vannak a luxus szállodaláncokból többen, a Marriott is ott van, a Hilton is ott van, a Hilton ott van egy ilyen 60 szobás szállodával, aki ugye mondjuk arra számít, hogy a nyaralók maradnak ott, tehát nyilván azok a Kamári részre, a Perissa és ezekre a strandokra jönnek, ugye a külső peremére, ami ugye közel van a vízhez, tehát hogy mondjam, azt akartam csak az egészből kihozni, hogy nem ezek a barlang lakások vagy szállodákba megy, ami fent van a kalderának a tetején, és ugye kilátásban csodálatos, de hát kapsz 3 négyzetmétert 1 millióért, meg egy medencével. Most ezt kell eldönteni, hogy ez számít, és akkor oda megyek.
2: Gyönyörű kilátása van biztos onnan egyébként.
3: Ez biztos, de hát azért ezt városnézés során is meg tudjuk tapasztalni. Vagy akkor nyaralok, és akkor közel vagyok a vízhez. Mondjuk nekem mindig ez szempont. És amikor kint is voltunk, ugye én céges úton voltam kint, én foglaltam a szállást, annak idején a cég összes dolgozónak, ugye légitársaságnál dolgoztam még akkor, és kisgéppel a cégnek az egyik kisgépével egy 30 főssel mentünk, és csak kollégák voltunk, tehát mind aki ott repülésbe dolgozik, pilóták, sztjuárdeszek, akik az irodába dolgoztak ezek, és akkor volt ez szempont, hogy ugye volt, aki hozta a gyerekeit, 2 lányát, és hogy közel legyünk a vízhez, tehát hogy ne csak kiránduló programok legyenek, hanem legyenek benne strandprogramok is, mert ugye több napra mentünk, és akkor választottuk ezeket a partszakaszokat, ugye a Perissa, Camari, Perivolost, ezek azok a reptér alatti részek, azok a régiók.
2: Igen, na most innen fogjuk folytatni, nem sokára, most meg kell állnunk, gyorsan hozzunk egy életöröm zenét, de folytatjuk is utána.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazást szervező, utazási szakember a vendégem. Santorini a desztináció, amiről most beszélgetünk. Ugye nem titkolom, hogy azért is hoztuk ezt a desztinációt most, mert én is nem régen voltam ott. Ugye friss élményeim vannak. Szilvi is volt már ott, és így közös élményeinket tudjuk, illetve külön-külön az élményeinket meg tudjuk osztani, és hát ajánlani nyilván a hallgatóknak. Azt gondolom, hogy aki már látott fotókat, annak nagyon ajánlani sem kell, mert biztos vagyok benne, hogy szeretné egyszer megnézni, aki már volt ott, az meg én azt gondolom, hogy kivétel nélkül mindenki visszavágyik, mert nem tudom elképzelni, van olyan ember, akinek nem tetszik a görög vendégszeretet, tényleg csodálatosak az emberek. Én azt kell mondjam, hogy egy olyan emberrel nem találkoztam. Avval együtt, hogy non-stop, annyi turista van, hogy hát imád ebből élnek, hát rengetegen vannak ott. És nem érezted azt, hogy unja, hogy elege van, tehát hogy tényleg mindig kedvesek voltak az emberrel, és a strandoknál hagytuk abba ugye a beszélgetést, mi Kamárin voltunk, vagy Kamáriban, úgy mondják ezt jól, Kamáriban, talán. Kamáriban. Azt tudni kell azoknak, akik úgy mennének ilyen családilag figyelni, hogy azért itt nagyon kavicsos, fekete homok és kavicsos. Voltak olyan partszakaszok egyébként, ahol nem lehet, sőt, szerintem sehol nem lehet igazából vízicipő nélkül bemenni a vízbe.
2: Hát mi annak idején nem használtuk, de tény, hogy köves a part, ugye, hiszen a vulkáni kő az, amit a víz felaprított, és minél közelebb megyünk a vízhez, annál kisebbek ezek a kavicsok. Igen. Tehát beljebb még ilyen egész nagyok, de ahogy megyünk kifelé, egészen picik, és akár még gyerekek is el tudnak ott játszani azért benne, bár nem egy klasszikus nyaralási helyszín, tehát ez tény. De ha valaki mondjuk kisgyerekkel megy, azért ott el lehet lenni. És csak elsőre olyan megdöbbentő ugye a fekete part,
1: igen,
2: mint az ember egy tüzértelepen lenne.
1: Igen, de valahogy kompenzálják a fehér házak meg a kék, igen, tenger, szóval, hogy úgy annyira, engem annyira nem jutott eszembe mondjuk ez, amit most mondtál, viszont az érdekes, hogy bemész a vízbe, egyrészt nagyon gyorsan mélyül, és nem tudom, hogy amikor ti mikor voltatok ott, ez régebben volt?
2: Hát korábban volt, igen, de...
1: Hogy mennyire mosta így ugye ki így a víz ott egyáltalán, hogy ilyen hullám, konkrétan ilyen mély, nem is hullám mos a talaj, a kő a tengerben, hogy bemész, hanem inkább azt mondanám, mint hogy egymás mellett lennének ilyen kis árkok, tudod, és hogy így csúszik az ember rajta, és így nagyon kellett az egyensúlyomat megtalálni, de csak ott a kisebb, alacsonyabb vízbe, hogyha mélyebbre mentél, akkor már nyilván nem, de hogy azért ott az elején vízicipő nélkül tényleg egyensúlyozni kell nagyon erősen.
2: Hát igen, hát akkor ezt föl kell venni.
1: Változott, igen.
2: Csak jó, hogyha erre számít az ember.
1: Igen,
2: hogyha
1: igen.
2: Hogyha kimegy, főleg, hogyha a gyerekeket is visz. Jó, hát nyilván nem nagy gyerekeket, de vannak, akik mennek oda azért nyaralni.
1: Hát ezért azt gondolom, családoknak ez a part szakasz, ez a rész itt teljesen ideális. Arról nem is beszélve, hogy a part mellett végig ugye egyrészt vendéglátóhelyek, másrészt meg ezek a kisebb, hát nem tudom, szállodák vagy hotelek,
2: igen,
1: hát vannak, rengeteg
2: kis
1: van.
2: Hotel, lehet azt mondani. Mi is abban voltunk, talán 30 szobás, ha volt, és középen egy medence, és ott a kis utcákból ugye ki lehet sétálni. Vannak partmentiek is közvetlenül, de egy picit beljebb, ha van az ember, tehát ki lehet sétálni. Ezek a kicsik, ugye itt nincsenek olyan nagy szállodák.
1: Nincs, igen.
2: Nincs rá hely, nincs rá igény, meg szerintem nem is engedik. Úgyhogy, de azért ugye, ahogy beszéltük, a luxus szállodaláncok azért
1: azok ott vannak. És azt is el kell mondanom, hogy én nem nagyon láttam ilyen, bár nem mentünk be nyilván minden szállodába a parton, de hogy nem igazán láttam olyan, hát ilyen lepukkant hotelt. Még kívülről se. Egy csomónak bementünk, be lehetett menni ugye így a kis udvarba, ott a medencék mellett lehetett sétálni, meg lehetett nézni, lehetett fotózkodni, minden helyszín egy ékszer, én azt mondom, egy ékszerdoboz, mindenhol kell csinálni egy, igen, fotót, de hogy nem láttam olyan szállodát, amit mondjuk úgy ne vennék ki, hogyha oda megyek.
2: Persze, hát ez ugye alapvető érdekük, tehát óriási a látogatottság, hát ott rendbe kell lenni mindennek.
1: Igen, az árak tekintetében pedig az is teljesen nem is a hotelek, hanem mondjuk az éttermek, meg a boltok, az élelmiszervásárlás, az is mind teljesen tényleg olyan árban van, szinte mint itthon, tehát hogy nem nem kell abban számolni, hogy új, de drága, ezt nem lehet megfizetni.
2: Megfizethető, meg a szállodák is szerintem pontosan azért, mert ugye a helyieknek a tulajdona, és ők nem akarnak azért, hogy mondjam, milyen egetverő nagy összeget levenni az utasokról, tehát Én is, amit meséltem neked, tehát hogy ki akartunk menni, aztán foglalást kellett törölni, stb. Tehát az egész hozzáállása olyan volt a tulajdonosnak, hogy jaj, hát nem arról szólt, hogy bármi áron csak valami pénzhez jusson, hanem hát hogy, hát persze, az én érdekemet nézte, szóval amit mondasz, ez abszolút helytálló.
1: Igen, és ezt, hogy mondod, hogy ilyen kis családok, tehát a saját tulajdonuk, igen, az is, ahol én foglaltam a szállást, az a hotel, az egyértelműen egy családi vállalkozás volt igazából. Három személyt láttunk végig, tehát volt egy valaki lent, egy úriember, aki ugye a vendégeket fogadta, és ugye a konyhán, aki takarított, tehát hogy láthatóan, tehát mind ugyanazok az emberek voltak minden nap, mi majdnem 10 napot voltunk ott, hogy biztos vagyok benne, hogy, és mindenki úgy csinálta, hogy a sajátja. Az, hogy kértünk gluténmentes kenyeret, vagy első nap megkérdeztük, hogy van-e, mondták, hogy nincs, mondtuk, nem baj, majd veszünk a boltba, de másnap reggel már jött és hozta a gluténmentes kenyeret, hogy vásároltak, és minden reggel onnantól kezdve, hogy megláttak minket, hozták a gluténmentes, eszméletlen a vendég szeretetük. Igen. Nyilván ebben benne van az is, hogy ebből élnek, de hány hely van még így, és mégsem ez a hozzáállás.
2: Igen, és azért érezni lehet azt, hogy ez őszinte vagy nem.
1: Abszolút, hát. Abszolút, igen. Na ez volt Kamári, de hogy még milyen városok vannak, majd mindjárt neked is adok lehetőséget beszélni, mert most én így bele mélyedtem itt az élményekbe, úgyhogy jövünk vissza hírek zene után, folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Santorini a destináció mai adásunkban, amiről beszélgetünk. Ugye már az érkezés pillanatában nagyon különleges élményt nyújt. Tengerből kiemelkedő sötét vulkanikus sziklák tetején sorakozó fehér házak látványa egészen valószerűtlen. Sziget szépsége mögött azonban egy rendkívüli természeti történet húzódik meg. Mai formáját egy hatalmas vulkánkitörés alakította ki. Arról is szó lesz még a továbbiakban, hogyan lehet bejárni Santorini legszebb településeit. Tartsanak velünk!
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
4: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerűen de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
1: Ez volt a Manna morzsa.
5: Folytatódik a nyárias idő. Ma tartják az idei retro véradást. Kaktusz és posgás kiállítás nyílik az Elte fűvészkertben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: December végéig meghosszabbítják a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon, jelentette be a miniszterelnök. Az intézkedés hétfőn járna le. Magyar Péter közölte, hogy a kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni szabályokon. Fenntartja a déli határkerítést és az erős határvédelmet. A következő hónapokban ugyanakkor az uniós intézményekkel egyeztetve új szabályozást dolgoznak ki, hogy a határvédelem megfeleljen az uniós jognak. Védje

0: hazánkat és Magyarországnak ne kelljen tovább bírságot fizetnie. A jelenlegi jogvita költsége eddig már csaknem 1 milliárd euró. Szerződést bontott az oktatási hivatal a Dériné Közhasznú Nonprofit Kft.-vel. A nyáron kötött megállapodás arról szólt, hogy színházi és drámapedagógiai anyagok szerepeljenek az iskolai oktatásban. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár szerint a Dériné program céljait nem kérdőjelezik meg, de annak ideológiai vezéreltsége miatt átvizsgálják a működését. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter pedig azt közölte, fontosnak tartja, hogy a tematika továbbra is hozzá férhető legyen a pedagógusok számára. A Dériné program közleményében úgy reagált, a szerződés felbontásával a gyerekeket fosztják meg az ingyenes élmény alapú tanulási lehetőségtől, és nem a drámapedagógia kisajátítása volt a céljuk. Ma tartják az idei retro véradást. Az önkéntesek országszerte 32 településen retro zene sörvirsli menü várja. Ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Európában meghaladta az ezret a nyugat-nílusi vírus okozta megbetegedések száma, a legtöbb esetben Olaszországban, Görögországban és Spanyolországban regisztrálták. A német Robert Koch intézet szerint a fertőzöttek ötödénél jelentkezik a lázzal járó influenza-szerű betegség, de csak körülbelül minden századik beteg állapota válik súlyossá. A vírust fertőzött szúnyogok terjeszték. Ritkán látható mexikói kaktuszokat és különleges pozsgásokat mutatnak be jövő hétvégén az ELTE fűvészkertben. A Mexikó ékszerei című kiállításon egyebek mellett a környezetükbe szinte teljesen beleolvadó kaktuszfajokat és a fehér szőrrel borított őszapó kaktuszokat is láthat a közönség. A péntektől vasárnapig tartó rendezvényhez növényvásár szakértői tanácsadás és családi programok is kapcsolódnak. Sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Napközben 25-34 fok várható, késő este 14-21 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a késő nyári idő, viszont a jövő hét második felétől jelentős lehűlés várható.
1: Családi Manna, Ferenc Gabival.
2: Egy görögországi utazás ízek nélkül sem lehet teljes. Santorini vulkanikus talaja különleges alapanyagokat ad. Híres a sziget, az apró paradicsoma, a fehér padlizsánja és a karakteres bora miatt is. A továbbiakban szó lesz arról is, hogy miért olyan érdekes a Santorini bor, miért másabb az íze, és hát az, hogy még milyen finomságokat lehet megkóstolni. Tartsanak velünk, a zene után folytatjuk.
1: Öröm zene.

0: Ez a Családi Manna.
1: Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazás szervező a vendégem ebben az órában. Santorini a desztináció, amit meglátogatunk. Ugye Kamáriról beszélgettünk, hogy milyen csodálatos, no, de vannak ám itt olyan turisták által kedvelt városok, amit hát szerintem mindenki oda megy. Most csak kettő jut eszembe, olyan a Fira, de van még jó néhány. Van ez az Imerovigli, Perissa, ugye ezek mind-mind ilyen turisták által kedvelt helyek. Melyikről beszéljünk elsőként, mit gondolsz?
2: Hát, amiket felsoroltál, ez ugye a belső kalderán vannak, és ezt például meg lehet oldani úgy, hogy egy ilyen 10 kilométeres séta keretében, ami a legszebb panorámás séta végig, egészen föl Oáig, ahol a legszebb naplemente van, tehát ugyanolyan szép a naplemente, hogyha a lejjebb megyünk Imerovigli-n is, csak nincsenek annyian.
1: Pontosan, igen.
2: Úgyhogy ezeket mindegyiket meg kell, és akkor hát ez szerintem egy jó bő félnapos program, hanem egész napos, mert ugye mindent megnézünk, az üzleteket, a kis éttermeket, a kilátást, tehát azért szerintem az egy napra bőven elég.
1: Igen,
2: ez a belső kalderának a város közte ugye a központ, Fira, és hát ami még érdekes, Akrotiri, ugye a történelmi a romok és az ásatások, ahol vannak, tehát ez mindenképpen a sziget történethez hozzátartozik, annyira, hogy sokan azt hitték, hogy ez az eltűnt Atlantis, Platón Atlantis, a sokan erre vezetik vissza, jó, hát mindenre ráhúzzák ezt, de hát ugye erre is többek között, illetve sokan azt mondják, hogy Akrotiri a görög Pompei, de hát Akrotiri sokkal korábban volt ez a város, és ugye hogy összeomlott, stb., ugye a földrengések, stb., vulkán miatt, és ezt feltétlen meg kell nézni, tehát az ásatások nyomait, az ottani szobákat.
1: Ezt pont nem néztük meg, mondjuk.
2: Az is ott van ezen a déli részem, tehát érdemes esetleg megnézni, azért is érdemes mondjuk visszamenni, nagy élmény. Illetve nagyon különleges a Red Beach, tehát a Vörös Part nevezetű. Az nagyon érdekes, mi voltunk ott, hogy pont úgy szakadt le ott a part, hogy tele lehetett vasoxiddal, vagy én nem is tudom már mivel, ami megszínezte, és teljesen vörös színű maga a fal, a sziklafal mögötte, illetve a part. Ugye hát az a kőzet aprózódott ott fel.
1: Ez nagyon érdekes, hogy én is ezekről láttam fotókat, és mi most hajóval úgy mentünk, hogy láthattuk a vízről, és én nem tudom, hogy ott mi változott, de most már nem. Tehát, hogy konkrétan én kerestem, hogy most mi itt a Red Beach, hol kell keresni a Red Beach-et, mert hogy aztán láttam egy picike részen, de hogy az sem volt annyira vörös már. Nem tudom, hogy ott mi változott, de egészen biztos, hogy változott, mert amiket én is fotókon láttam, tehát, hogy egyáltalán nem olyan volt már.
2: Hát nem tudom, mikor mi láttuk, akkor eléggé olyan vöröses volt. Mi kirándulni mentünk robogóval, és úgy mentünk le oda.
1: Lehet, hogy aztán a vízről nézve, hát nem tudom, a hajóról lehet, hogy nem volt annyira, mert be is mondták, hogy itt van a különleges Red Beach, és azt néztük, hogy és hol van a Red Beach. Igen, de hogy alapvetően, hát nyilván ez volt talán az egyetlen olyan, ami így, ez se volt csalódás, mert hát gondoltam, hogy valóban föntről kellett volna talán megnézni. Nálunk a robogó bérlés az sajnos kimaradt, de gondolom ez is egy nagy élmény.
2: Persze, robogóval is körbe lehet menni, kvadozni lehet, tehát azzal is azért elég messzire el lehet jutni, mi azzal is voltunk, hogy ezek nagyon jó. Ti viszont kipróbáltátok a buszozást, ha jól tudom.
1: A buszozást, igen, és hát meglepően mindenhova ilyen 10-15 perc alatt busszal, helyi közlekedéssel eljut az ember. Mondjuk Kamáriból ugye Firán át kellett szállni, tehát úgy mentünk, vagy Firában, tehát hogy Kamári, Firán átszálltunk Golyába, de nagyon jó volt a csatlakozás. Az érdekes ilyen görög dolog szerintem, hogy mondjuk az olaszoknál is ez jellemző, hogy ki van írva, mikor érkezik a busz, odamész, vársz, busz nem jön, majd egyszer csak a kereszteződés másik oldalából megáll egy busz, és a sofőr kinyitja az ablakot, és oda kiabál, hogy Fira, és akkor mindenki megy oda, hogy Firába. Szóval, hogy így teljesen máshol állt meg a busz, mint ahol volt a tábla. Érdekes ez a lazaság.
2: Igen, ez a lazaság azért, hogy sok helyen a déli népeknél úgy megvan. Nekem az ugrott be erről, mikor Tunéziában voltunk egyszer, és megbeszéltük egy taxissal, hogy kettőkor találkozunk, és ott voltunk kettőkor, és véletlenül jött akkor, és hogy itt voltatok kettők.
1: Mondom, ő lepődött meg a leginkább.
2: Hát mondom, ezt beszéltük meg. Hát jó, de hát azért nem kell azt annyira komolyan venni. És ez nagyon sokszor, tehát azért mi szeretjük olyan katonásan, amit mondtunk, az úgy van, de ez ugye délen nem feltétlenül.
1: Igen, igen, de ugyanez van egyébként, ez a tényleg Olaszország, Szicíliában is ugyanez van, hogy tényleg az óra az csak egy ilyen, nem is tudom, díszlet ott nekik, tehát nem igazán a pontosság hívei. Ugye beszéltünk olyáról, itt említettük pontosabban olyát, és hát a naplementét mutatod, hogy mindenki oda, hát ott konkrétan olyan sorok vannak azért, hogy csináljon egy fotót, vagy egy kis videót az ember, hogy mi nem is vártuk meg, tehát hogy úgy képzeljék el a hallgatók, hogy komolyan az az érzésem volt, mint hogyha nem tudom, ami tüntetésre készülnek, tehát több ezer ember állt szerintem ott lefelé, ugye, meg fönt, meg lefele, nem is lépcsők, mert lépcsők nem igazán voltak, de azon a részen, ahonnan tényleg a legszebb a naplemente, de hát máshonnan is lehet azért látni a napot.
2: Persze, és máshonnan ugyanolyan szép, tehát kinevezték, mert ugye kellett, hogy legyen egy olyan valamiről híres, csak aztán jött ugye a social media, és a social media felkapta ezt a helyet is, mint ahogy láttuk ezt ugye Sri Lankán, a Coconut Tree Hill, és én ugye itt ismerek ott több ilyen dombot, és ugyanolyan szép, onnan is a naplemente, és mindenhonnan ugyanolyan szép, ott teljesen sikerült kiirtani azt a gyönyörű kókuszpálma növényzetet, ami volt, amit én ismerek még nagyon régről, és itt is. Ha lejjebb megyünk, ugye Imero Vigli, ugyanúgy látjuk a naplementét, és ugyanolyan szép, onnan a
1: Amúgy meg a tengerpartjára azt gondolom, hogy bárhonnan nézi az ember, mindenhonnan szép a naplemente, tehát, hogy ez tényleg a social felületek. Mit nem érnek el ebben hihetetlen?
2: Igen, tehát arról akartam még beszélni, hogy egyrészt a social media, másrészt a cruise-ok, tehát a tengeri hajóutak, illetve a légi összeköttetéseknek a megnövekedése. Tehát ez olyan rettenetes idézőjelbe, de hát azért mégiscsak az hatással volt Santorinire is többek között, ami ráadásul időben és helyben is koncentrálódik ez az óriási mennyiségű, több milliós látogatói létszám. Mert ugye mindig ugyanazokra a helyekre, arra az 1-2-3 fíra, olja, stb. Mennek, és ráadásul ugyanakkor mennek a nyári hónapokban.
1: Tehát és ahhoz meg picike a sziget, hogy ilyen
2: ahhoz sokan nagyon lett, igen, a sziget, igen. Tehát
1: légi közlekedés, bocsássam, muszáj beléd folytanom a szót, mert egyrészt zenét kell hoznunk, de a légi közlekedéssel fogjuk folytatni.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember a vendégem. Santorini a desztináció, amiről beszélgetünk, és a légiközlekedés, azt ígértük, hogy innen folytatjuk. Kamári, ahol mi voltunk, és ahol ti is voltatok, ott valami eszméletlenül hangos. Tehát a repülők azok olyan közel szállnak, ugye, ott van a reptér, nem messze, a mi hotelünk is, amit kivettem, nagyon-nagyon közel volt, tehát hogy félelmetes, hogy a fa tetejét szinte így érintette a repülő, annyira alacsonyan szállt ott már.
2: Mi ennyire nem voltunk közel hozzá, tehát nem volt zavaró, azért is mertem ajánlani.
1: Zavaró, megszokja az ember, az első nap az nagyon furcsa volt, de utána ezt meg lehet szokni, mindent meg lehet szokni. De ez nem egy olyan kizáró ok, hogy ezért nem fog oda visszamenni egyáltalán, sőt, még érdekes is volt, olyan rengeteg videót meg fotót készítettem.
2: Hát igen, akkor ezek szerint azóta, amiről beszéltünk, ugye megnövekedett légiforgalom, tőlünk is lehet menni.
1: Annyit még, bocsáss meg csak, hogy aki bevitt a reptére, ő mondta, hogy naponta 15 gép száll le azon a picike szigeten. 15.
2: Igen. Hát azért ez egy nagy részük szezonális, tehát ahogy nálunk is. Ugye van közvetlen járat, azt azért mondjuk el. Tehát nem csak csomagban kaphatót, hanem a mi légitársaságunk ugye megy oda, viszont szezonálisan csak.
1: Úgyhogy csak nyári időszakban
2: igen,
1: megy?
2: Ezt nem igen, még hozzá nem is a teljes nyári időszakban.
1: Wow.
2: Viszont az egy alternatíva, hogy Athénig elmenni, és akkor onnan komppal lehet menni bármikor. Uh-huh. Hát az ajánlott időszakok egyébként is ugye a május-június, illetve a szeptember-október. Mert előtte nagyon-nagyon sok a turista is, és a mostani nyarak azért melegebbek, mint régen, tehát ott meg kell bolondulni, tehát annyira meleg van, tehát mindenképpen az elő és az utó szezonba menjünk ide.
1: Igen, az érdekes, hogy mondod, hogy itthon, amikor azért 40 fokos időszak volt, mi akkor voltunk ott nem volt több ilyen 32-nél, talán az volt a legmagasabb, viszont kibírhatatlan volt ez a 32 fok. Éppen ezért a városlátogatások, tehát a Olya meg Fira, ott menekültünk vissza a Kamáriba meg a tengerre, mert konkrétan nem lehet kibírni. Tehát égető meleg van, mondhatnám.
2: Ilyen megfontolásból is talán jobb azokon a partszakaszokon, mert ha fönt vagy ott a kalderán valamelyik luxusszállodában, és ott ég szénni egy 3-2 négyzetméteres medence mellett, az azért ott nincs hova menni. Talán ilyen szempontból is szerintem jobbak ezek a régiók, amiket mi ajánlottunk.
1: Igen. Még egy annyit, hogy ugye ez egy turisták által kedvelt időszak, tehát ilyenkor mondta te is, hogy rengetegen vannak. Ez is meglepő, hogy most én szerintem nem voltak annyira, pedig mi abszolút főszezonban voltunk, július vége, augusztus eleje. Nem voltak olyan sokan Kamáriban, Olyában sem, ott konkrétan a naplemente húzta oda a több ezer embert, de hogy nem mondhatnám azt, hogy óriási tömeg volt. Tehát itt is érezni most egy picit szerintem a visszaesését a turizmusnak a mindenféle helyzetek miatt.
2: Hát igen, talán nem is mindenki tudja, hogy itt kell foglalni. Tehát mondjuk így mi, aki a szakmában vagyunk, vagy voltunk ott ráadásul, azért az ember próbál olyat ajánlani. Szerintem talán jobban foglaltak voltak ott fent a luxus szállodák. Vagy vannak ilyen máshol is egy-két ilyen 40 szobás kisebb, hát inkább már a nagyobbak közé tartozik. Lehet, hogy oda mennek jobban, talán nem ismerték annyira itt a helyieknek a kisebb hoteleit, nem tudom. Ez érdekes, amit mondasz egyébként, mert ugye a legfelkapottabb görög szigetek között van, és ugye inkább, hogy úgy mondjam, kiránduló sziget, vagy a szépsége miatt ugye nászutasok mennek, vagy akik fotózni szeretnek, vagy a gasztronómia iránt érdeklődnek, vagy mondjuk az ásatások, tehát a szigetnek igen, a különleges történelme iránt. Tehát nem egy klasszikus nyaraló sziget, hogy nagy tömegébe mennének oda családosok, vagy nem tudom mi. Ez érdekes.
1: Meg az is, hogy ugye vannak ilyen mindenféle szervezett utak a kalderákhoz, tehát hogy fel lehet menni pontosan befizettem egy ilyen útra, hogy akkor felmegyünk, és benne volt egyébként a foglalásnál, hogy lemondhatják, mert hogyha valami olyan helyzet adódik, akkor lemondhatják, akkor visszafizetik természetesen, vagy átrakják a másik útra, és mi pont így jártunk. Az okát nem írta, annyit mondtak, hogy csak hogy technikai okokból, de hogy lehet, hogy volt egy olyan helyzet, nem tudom, milyen omlásveszély, vagy bármi, ami miatt aztán egy sokkal jobb lehetőségre cseréltük, ezért kaptuk ezt a hajóutat amúgy, tehát hogy de egy sokkal jobb lehetőség volt ez, drágább is lett volna, és nem kellett fizetni, tehát hogy mivel azt lemondták, ez is egy nagyon szép gesztus volt amúgy, teszem hozzá részükről, de hogy ilyen is előfordulhat.
2: Akkor voltatok ott a Neakamene kis szigeten is, ugye
1: így
2: a közepén?
1: Így van, pontosan.
2: És fürödtetek is, mert ott melegebb a víz.
1: Én nem mentem bele, a gyerekek igen.
2: Mert az tényleg egy óriási élmény. Tényleg meleg, érezhetően meleg.
1: Meleg, és igen,
2: sokkal. Ember azért kicsikét elgondolkozik, hogy...
1: Mitől is ez, hogy is van?
2: Vulkán, igen.
1: És a színe is más ott a víznek egyébként. Igen. Tehát ott látni ezt a zöldes, kékes, nem is tudom, nem, pont nem kék, nem, hanem ilyen zöldes, pirossas inkább, sárgás, nagyon érdekes színe van, de csak ott a szélén él, nagyon érdekes.
2: Igen, hát ez is mondjuk a programok, az egyik választható program, tehát pontosan. Hogy úgy olyan hajókirándulásra kell menni, hogy ott fürödniként, és akkor már nem csak a fotózás, hanem ez is azért ugye csak ott van, tehát a természetileg egy különlegesség.
1: Igen. Gasztronómiai szempontból egyébként nekem nem volt egy olyan nagy meglepetés, vagy hogy is mondjam. Nyilván azért, ha valaki már volt Görög-szigeteken, akkor majdnem mindenhol ugyanaz van. Én az olivabogyóért oda vagyok meg vissza, és hát itt olyan olivák, többféle olivabogyót tálaltak folyamatosan, meg hát a sajtok. Mind a kettő. Ja, és hát amiről nem beszéltem, a borok, ugye? Hát az valami eszméletlen finom. Ugye nem savas, ilyen kicsit ilyen, nem is tudom, hogy ilyen krémes állaga van, nem jó szó az, hogy krémes, egy picit olajosabb, azt mondom inkább, de nagyon-nagyon finom. Tehát aki oda megy, az mindenképpen helyi bort kóstoljon.
2: Igen, ami érdekes, ugye az Assyrtiko nevű szőlő, amelyik terem, és ugye az érdekes még ebben, hogy ahogy csodálkozunk, hogy megterem. Igen, megterem itt is, és láttam ilyet, és ilyen kis kosárformába futtatják, és ilyen kis majdnem egy lavorszerű gödrökben, és ezt ugyanúgy láttam, ugyanígy a Kanári-szigeteken ugyanígy termesztik a szőlőt, és hogy a széltől óvják, hogy ezek a tengeri szelektől, stb., és hogy minél többen ilyen kosárformában, és ezeket a különleges ízű, amit mondtál, ugye egyrészt az állaga, másrészt az íze, hogy nekünk a tokaink van az, ami ugye vulkáni eredetű, és azt hittem, én mindig azt hittem, hogy ez egy ilyen marketing fogás. És amikor megkóstoltam Santorinin a bort, szinte ezek a házi borok háromféle,
1: igen,
2: volt az édes, a száraz, meg a nem is tudom már milyen, három ízben készítették, és ott volt benne az az íz, és akkor mondtam, hogy ez tényleg nem kamu,
1: hanem
2: van. És ezek olyan különleges ízt, ilyen pluszt adnak hozzá a borokhoz, hogy amit szintén együtt tapasztaltunk meg szállodalánc a Maldív-szigeteken, akár ők is, akár máshol, ezért bizony ott a külön egy külön csapat foglalkozik ezzel, hogy ezeket a különleges borokat levadásszák, tehát én magam is tudom, és bemutatón voltam, ahol ezeket bemutatták, és járják a világot érte, többek között ide, vagy a Kanári-szigetekre elmennek érte, Új-Zélandra elmennek érte, Dél-Afrikába, hogy egy olyan kínálatot tudjanak adni ezekben a luxus szállodákban, hogy ezeket a különlegességet. Van olyan, hogy csak 2000 palackot gyártanak le valahol, és az csak nekik.
1: Tehát az ára is olyan lehet.
2: Hát a szállodákban ugye benne van, ezek ilyen all-inclusive, vagy all-inclusive-es csomagok, és abban aztán ott annyit iszol, amennyit akarsz, mert ez bőven belefér, de valóban, hogyha azt meg kéne venni, akkor az azért magas ára van, igen.
1: Szóval így zárásként, hogyha valaki Santorinire megy, azt tudjuk ajánlani, hogy Kamári, mert az egy nyugodtabb, és onnan könnyen be lehet járni a nagyvárosokat. Mi is ezt tettük, kóstolja meg a helyi bort, de mindenképpen a helyit. És hát olivabogyó sajt, én ezeket tudom ajánlani, de nyilván ki mit szeret, de hogy ezek tényleg különleges ízvilág, azt tudom mondani. Szilvi, nagyon szépen köszönöm neked a Santorinis utazásunkat is.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazás szakember volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Szeszter Szilviával csodálatos Santorini szigetét járhattuk be. Azt gondolom, hogy érdemes elutazni oda. Én, aki egészen friss élményekkel bírok most itt ebben a pillanatban, csak tanácsolni tudom, és csak ajánlani, hogyha egyszer valaki úgy dönt, hogy szeretne egy csodaszép szigetet meglátogatni, egy csodaszép görög szigetet, akkor az legyen Santorini. Ennyi volt már a családi mannai, köszönöm szépen a ma délelőtti figyelmet, holnap is érkezem, 7 és 11 óra között várom majd önöket, legyen egy csodaszép délutánjuk, egy gyönyörű hétvégéjük, az elmúlt órákban Ferenc Gabit hallották, viszlát!
1: Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Mi történik, ha teret adsz a kreativitásnak? Új ötleteid születnek, új dolgokat próbálsz ki, és magadból is felfedezel valami újat. A kreatív energia mindenkiben elindít valamit. Szeptemberben ezt ünnepeljük az Alléban. Workshopok, közös alkotás és inspiráló programok várnak. Ráadásul értékes nyereményekért is játszhatsz. Kreatív energia. Mindenkinek. Szeptemberben az Alléban. Részletek az allé.hu-n.
2: Reklám hangzott el.
4: Folytatódik a nyárias idő, megépül a Mohácsi Dunahíd, de módosítottak a terveken. Európában is növekszik a nyugat-nílusi vírus okozta megbetegedések száma. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Meghosszabbította a kormány az ukrán katonai szolgálat elől menekülők befogadását. A magyar közlönyben tegnap este megjelent rendelet szerint Magyarország továbbra sem ért egyet azzal az uniós döntéssel, amely kizárná a védelemből azokat az ukrán állampolgárokat, akik katonai kötelezettségük miatt nem hagyhatják el Ukrajnát. A menedékesek személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányok 2028. március 4-éig maradnak érvényesek. Szerződést bontott az oktatási hivatal a Dériné Közhasznú Nonprofit Kft.-vel. A nyáron kötött megállapodás arról szólt, hogy színházi és drámapedagógiai anyagok szerepeljenek az iskolai oktatásban. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár szerint a Dériné program céljait nem kérdőjelezik meg, de annak ideológiai vezérreltsége miatt átvizsgálják a működését. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter pedig azt közölte, fontosnak tartja, hogy a tematika továbbra is hozzáférhető legyen a pedagógusok számára. A Dériné program közleményében úgy reagált, a szerződés felbontásával a gyerekeket fosztják meg az ingyenes élmény alapú tanulási lehetőségtől, és nem a drámapedagógia kisajátítása volt a céljuk. Megépül a Mohácsi Dunahíd, de az eredetileg tervezetnél olcsóbban valósul meg a hozzá kapcsolódó úthálózat, derül ki a magyar közlönyből. A híd és az M6-os autópálya felőli útszakasz az eredeti tervek szerint 2x2 sávos lesz. Az Alföld felé vezető mintegy 20 kilométeres szakaszt viszont 2x1 sávval építik meg. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel legalább 74 milliárd forintot takaríthat meg az állam. A kormány a felszabaduló forrásokat más állami utak fejlesztésére fordítaná. Nagy Bálint, az előző kormány közlekedési államtitkára a vidék büntetésének nevezte a beruházás műszaki tartalmának csökkentését. Nemzetközi körözés alatt álló magyar férfit fogtak el Újvidéken, közölte a szerb belügyminisztérium. A 31 éves férfit kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt körözte az Interpol, és akár 20 év szabadságvesztésre is ítélheti az Újvidéki Felsőbíróság. Európában meghaladta az 1000-et a nyugat-nílusi vírus okozta megbetegedések száma, a legtöbb esetben Olaszországban, Görögországban és Spanyolországban regisztrálták. A német Robert Koch intézet szerint a fertőzöttek 1/5-nél jelentkezik a lázzal járó influenza-szerű betegség, de csak körülbelül minden 100. beteg állapota válik súlyossá. A vírust fertőzött szúnyogok terjeszték. Sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Napközben 25-34 fok várható, késő este 14-21 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna.
5: A következő bőség kosarának szomorú aktualitása van, ugyanis tragikus hirtelenséggel elhunyt Hajdú Tamás, a Sopromi Wine Life borászat tulajdonosa, a Sopromi borvidék meghatározó személyisége. Tudjátok, a bőség kosara letette a voksát, és leteszi a voksát a kulturált borfogyasztás mellett. Ennek apropóján rengeteg borásszal készült interjú, és meg remélem fog is készülni interjú. Tamással 2022-ben ismerkedtem meg, akkor a Balatoni Nyár riportere is voltam. Forgattam vele a televíziónak, és természetesen forgattam vele a 98.6 Manna FM-nek is, itt volt a stúdióban 2022-ben. A következő beszélgetéssel az ő emlékének szeretnénk adózni.
1: 98.6. Ez a 98.6

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Szóval, ahogy hallottátok, a mai témánk megint egy kicsikét boros, ugye itt az ősz, itt a szüret. Velem szemben pedig Hajdu Tamás, a Vinelife borászat, a Soproni borrégió egyik meghatározó borászatának tulajdonosa, és hát szakembere. Azért mondom, hogy szakember, mert az előbb volt, megtekintette az én portámon az oly sok portára jellemző mini lugast, és látott ott direkt termőt Otellót, amit a feleségem mindig mondta, hogy mikor szedjük már le, és a szakember megmondta azt, amit most megint elmondta más, mit kell csinálni az ilyen szerűvel, le kell szedni, vagy fönt kell hagyni ilyenkor?
2: Fent kell hagyni, mindenféleképp hagyjátok fent. Az a lényeg, az a lényege, hogy mindig járja meg a szél, és addig, amíg mínusz 6-7-8 fok alá nem esik a hőmérséklet, nyugodtan csipegessétek onnan, mert itt sokkal üdébb, frissebb, ehetőbbé válik, és kívánatosabbá, és ott a lugason azért decemberben nagyon jó, hogy le lehet csípni, és meg lehet tenni. A végsőkig hagyjátok fönt.
1: Na kedves kertulajdon, csak akkor már tudjátok, szakembertől van. Annyit kérlek, Tamás, kicsit közelebb beszél a mikrofonban, ennyit kérek tőled, köszönöm szépen. És akkor kezdjük el beszélgetésünket azzal, hogy ugye én a kultúrát borfogyasztásnak vagyok a nagy híve, és igyekszem szólója is lenni. Ugye Sopron régióból érkeztél. Milyen volt az idei szület Sopronban? Mit lehet róla már most tudni?
2: Szerintem nagyon jó termés volt, nagyon-nagyon jó. Mi jellegzetes módon nagyon későn szüretelünk, tulajdonképpen tegnap volt az utolsó szüretünk a Cabernet Sauvignon szüretelésével, magas cukorfokkal szüreteltünk, például a tegnapi az 21 és feles cukorfokkal szüreteltük. Nagyon jó termésnek gondolom, mennyiségileg is és minőségben is.
1: Ugye, mert a laikusok azt gondolnak, hogy egy ilyen nyár után, amikor alig esett valami csapadék, hogy azt akkor a szőlészek is, meg a borászok is egy kicsit megsínik, akkor ez nem így volt.
2: Nem. Én úgy gondolom, hogy a Soproni régió, hogyha a kollégáim is észreveszik ezt, mi mindenféleképp úgy gondoljuk, hogy 15 év előnyünk van most az ország többi részéhez képest, hisz egy olyan sajátságos körülmények közt élünk, hogy az Alpok vonulatai mindig meghatározók a csapadék elosztásban, és most is, hála Isten, volt megfelelő csapadék ahhoz, hogy szőlőink megfelelőek, szépek, egészségesek, és jó létartalommal jelenjenek meg.
1: Most így október közepe vége felé milyen stádiumban van az új bor? Mondja már nem Murci, a Murci az, amikor most megérjed. Hogy néz ki most a bor?
2: Hát most tulajdonképpen van már egy teljesen kész obisztatott zöld vertelinink, egy olasz rizlingünk és egy édes küvénk, ami zöld vertelini, olasz rizling, sárdoné, piros vertelini küvéből készül egy 33-as maradék cukorral.
1: Van-e olyan jellemzője a soproni boroknak, ami csak arra rég a jellemző? Tehát az a fajta savasság, az a mineralitás, nem tudom, tehát én laikusként kérdezem, fel lehet-e ismerni, szakember felismere nagy eséllyel egy vakteszten esetleg egy soproni bort?
2: Igen, én azt gondolom, hogy a soproni kék frankost mindenféleképp fel lehet ismerni, de hogyha vakon most megkóstolnátok a zöld vertelininket, szerintem vakon megmondjátok, hogy ez egy soproni vajláfos zöld vertelini.
1: A következő részben arra fogunk beszélgetni, hogy van az a mondás, hogy a bor a száraz, az édes borokat hagyjuk, és erre jön valaki, aki rácáfol erre gyakorlati példákon keresztül, ugyanis ma már az édesbor is egyre inkább teret tör magának. Pontosan hogyan? Erre fogunk a következőben beszélgetni a zenék után Hajdu Tamással.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Folytatjuk a beszélgetésünket Hajdú Tamás úrral. No, ugye ott hagytuk abba, hogy az édesbor az nem bor. Már mosolyogsz, tehát valami lesz itt akkor, hogy a bor az mindig száraz, mondják a nagy, hozzáértő, vagy annak tűnő borászok. Erről egy cáfolat.
2: Én azt gondolom, hogy én is mindig azt gondoltam, hogy akik bejönnek hozzánk egy borkóstolóra, mindig azzal taroltak le, hogy csak száraz bor van. És volt egy nagyon kedves pesti társaság, egy 6 családból álló társaság, 6x2, 12 ember, és a legnagyobb szájjal, aki bejött, azt mondta, csak száraz bor van a földön, és nekem meg ne próbálj fél édeset adni, és nekünk van egy édes válogatásunk, 3 fajta termékkel, és azért becsempésztem. Kíváncsi voltam, hogy mi lesz ebből. És a végére az eredmény az lett, hogy olyan mértékben kedvelte meg az úr, hogy ha minden borkóstoló végén egy vásárlás történik, és ő már nem is száraz bort vásárolt, hanem egy kis ürüggyel a feleségének vásárolt 3 karton fél édes bort.
1: Az nem kevés.
2: És ugye a fél édes borainknak a lényege az, hogy nem édesítés történik, hanem az erjesztés van megállítva 33 maradék cukornál, ezáltal egy kisebb alkoholtartalmú, 33 maradék cukorral és egy kellemes savtartalommal egy harmonikus, nagyon kellemes édes, fél édes és édes bort kapsz. És ez egyre jobban teret hordít a palettánkon, és ezáltal van egy új életünk, ami 66 maradék cukorral fehér küvé, van egy 33 maradék cukorral egy szupernovánk, ami szintén egy fehér küvé, és 33 maradék cukorral van egy édes életünk, amelyik Cabernet Sauvignon és Merlot küvé.
1: Vannak ilyen szezonális borok? Teszem azt, hogy nyáron szokták volt mondani, hogy akkor rozéfröccs vagy fehérfröccs. Ilyenkor, mikor már kicsikét a hőmérséklet is aláesik, akkor megyünk a vörösborok felé.
2: Igen,
1: vagy nincs
2: de
1: szabály?
2: De maximálisan. A kereskedelmi részt, hogyha ugye azt is a Bylife-nál én irányítom, mint tulajdonos, és világosan látható, ahogy itt Attila említetted, elkezdődtek a meleg időszakban a rozék, a zöldver, és az olasz Riesling fröccsben hidegen, kellemesen egy jó iható, nagyon-nagyon-nagyon harmonikus borok. Majd most szépen ballagunk a Zweigelt, a kék frankos, és ahogy még hidegebbé válik, ott kezdődnek el a prémium kék frankosunk, a prémium Cabernet Sauvignonunk, a prémium Cabernet Merlot küvénk, amik aztán átlendítenek a téli időszakra a borfogyasztásnál.
1: A bor miért kapja meg ezt a prémium jelzőt? Mit akar ez a jelző?
2: Nálunk 3 felé tudjuk szétosztani a borainkat. Van egyszer a klasszikus boraink, amelyik egy reduktív módon egy év alatt termelődik, egy év alatt el is adjuk őket. Majd vannak a prémium boraink, amik hordóban tároltak legalább egy-két évig, 2 év után egy fél év, egy évig üvegbe, majd utána kerül a kereskedelembe. Tehát a most piacon lévő prémium boraink az egy 18-as Cabernet Sauvignon, egy 18-as kékfrankos válogatás, egy kék frankos Zweigelt válogatás, és egy fehér küvé, ami 18-as, 2 évig hordóba tárolt, és majd utána az üvegpalaszba kerül.
1: No, innen folytatjuk akkor Hajdú Tamással, és szóba kerül az, hogy hogyan kerül a bor mondjuk Sopronból egy pesti vagy egy Pest környéki szupermarket polcaira, mert vannak itt érdekes és nem titkos kulisszatitkok. Zene, aztán folytatjuk Tamással.

Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Folytatjuk a bor körüli turnénkat Hajdú Tamás úrral, aki Sopronban érkezett, de hát ugye ez egy, azért hogy mondjam, tehát Budapesten is iszunk soproni borokat, sőt Magyarországon is iszunk magyar borokat, ugye beszélgettünk arról, hogy egy borász kollégát szerint ez az ország pontosan annyi bort termel, amit elfogyaszt, csak hát jönnek a külföldiek. Mi a baj, van-e baj ennek ezzel a borásznak, hogy vannak itt nagyon puccas üvegbe csomagolt argentin, portugál, kaliforniai borok 1000 forint környékén, és ez nem annyira jó egy magyar borásznak, ugye?
2: Nem, semmiképp nem. Én azt gondolom, hogy a mi cégünk borai, legalábbis amit én tudok erről mondani, az azt gondolom, hogy a meccéstől a születig egy nagyon potenciális, jó módon előállított szőlőből nagyon jó minőségű borok és jó árkategóriában vannak. A legnagyobb problémánk az értékesítésben abból adódik, hogy nem tudjuk érvényesíteni azokat a költségnövekedéseket, amiket kellene, mert sajnos a külföldi borok, az ott lévő jó nevű borok tulajdonképpen a harmadosztálya érkezik ide, és az első osztály reklámjával kerül fel a polcokra.
1: Ez érdekes.
2: És nagyon nagy probléma, hogy ezáltal a magyar borok pedig nem kapják meg azt az értelmes összeget, amiért érdemes lenne, és minden magyar szívesen fogyaszthatná. Én azt gondolom, hogy itt ugye pontosan ezek azok a problémák, amik a kereskedelemben nehéz helyzetbe hozzák a magyar borászatokat.
1: Akkor kell a jó bornak a cégér, ezek szerint nem?
2: Mindenféleképpen.
1: Ugye mi megismerkedtünk, ugye én ezt már többször elmondtam, hogy nyáron a Duna TV-nek forgattam egy nyári műsort, ahol 32 borászatban forgatunk, az egyik volt a másik, sőt, náluk kezdtük május 20-án, és ott az ember rögtön átérzi azt a fajta szeretetet, azt a fajta szőlőhöz, a földhöz való kötődést, amit ott megtapasztaltam. Nyilván ez kell a jó borod. Ugye ez nem pusztán egy gazdaság dolog egy borászatot üzemeltetni, hanem ez kell egy kis szív is, nem?
2: Szív. Hogy szenvedély.
1: Benned csak. Van?
2: Mindenféleképp. Én úgy gondolom, hogy mi ezt a 85 hektár szőlőt művelünk.
1: Uh-huh, 85 hektár. Azt mondjuk el a hallgatóknak, bocsánat, belévegtem, hogy nagyjából egy hektár az két focipálya, ugye? Nagyjából.
2: Nagyjából.
1: Na, akkor igen, itt folytat, 85 hektár, igen.
2: Tehát 850 ezer négyzetméterről beszélünk, nem kevésről, és ez csak szenvedéllyel és szeretettel lehet. Tehát az első meccéstől, a szőlőhöz való hozzányúlástól egy szenvedély és szeretet kell bele, és amikor már oda jutunk, hogy eljutunk egy baráti beszélgetésen egy borkóstolóhoz, azt is csak szenvedéllyel tudjuk továbbadni, hitelesen, és nagyon-nagyon fontos, hogy azokat az embereket, akik veszik a fáradtságot, hogy Feltőrákosra eljöjjenek, mondjuk Budapest egy jó hétvégére, azoknak olyan maradandó élményt tudjunk adni, ami döntően befolyásolja, hogy oda jöjjenek, és hogy egy hiteles történetet lássanak egy jó bor mellett. És nem gondolnám, hogy a nagy általánosságban a tudományosságáról lennének kíváncsiak ezek az emberek, hanem a hitelességéről, arról, hogy ez a borász milyen szenvedéllyel és szeretettel adja át ezt az egészet annak, aki vállalja azt, hogy eljön egy ilyen soproni túrára. Én azt gondolom, hogy maradandó élményeket tudunk adni, és egyre többen tudunk maradandó élményeket adni Sopronban a borral, és a borral összefüggő programokkal, eseményekkel, helyszínekkel.
1: Tessék akkor felkerekedni Budapestről, akár hétvégén, akár hosszú hétvégén. Arra azért oda kell figyelni, hogy ha az ember egy bortúrára megy, akkor egy éjszaka szállást azért javasolt foglalni, olyan nincs, hogy valaki elmegy egy borászatba, én majd mustot iszom, nem, hát az úgy nem működik. No, zenélünk, aztán jövünk vissza, és beszélgetünk Hajdút a másik picikét arról, hogy hogyan változtak, hogyan látja ő például a fiatalok kultúrát, borfogyasztási szokásai. Zene, aztán folytatjuk.

0: Ez a Bőségkosara.
1: Manna FM.
2: Folytatjuk a beszélgetésünket Hajdú Tamással, aki Sopronból érkezett, ugye éppen dolga volt itt, terítette az csúnya szó, hogy termék, azt nem mondom, terítette a borokat megfelelő helyre, hogy eljussanak. Hogyan látod, hogy mennyire változott a borfogyasztási szokás Magyarországon? Amikor én a főborászoddal, Linzer Sámuellel megismerkedtem, nekem a Volt Fesztiválon volt, meg van is egy boros beszélgető műsorom, ami pontosan azért volt, hogy itt ül a fiad, ugye 16 éves, elmegy fesztiválra, valamit biztos, hogy iszik, de hogy ne a pálinkával kezdjék, ne a tüskével kezdjék, igyon egy jó fröccsöt, nem 40 fokban, vagy egy hosszú lépést is, attól is könnyebben tud majd csajozni. De hogy látod te, hogy mennyire, főleg a fiatal, tehát mondjuk a 18 fölöttiekről kezdjünk el beszélni azért, hogy mennyire állnak pozitívan hozzá a magyar borhoz, mennyire érdeklődőek, vannak-e fiatalok a borbemutatókon például?
3: Mindenféleképpen. Azt gondolom, hogy Linzer Sámuel, aki a főborászunk, ő olyan módon állítja elő ezt a bort, ami pontosan ennek a rétegnek, a fiatalok rétegének jó. Tehát nem egy magas alkohollal, nem egy magas savtartalommal, hanem egy harmóniával, amivel a fiatalok leülnek, nyáron egy jó fröccsöt isznak belőle, hűvösebb időszakban tisztán egy decit, két decit isznak, és egy olyan harmóniát kapnak, akár a félédes, akár az édes, akár a száraz, akár a fehérborunktól, hogy megfelelő kultúrájuk van, és bizony a borkóstolók durván fele-fele arányban vannak az idősebbek, és a 18-tól fölfelé addig a 35 éves korig, ami tényleg meghatározó, és egy komoly kultúrát hozott létre, hogy nem arra van igény, hogy a testes, nagyon testes borokra, hanem inkább a könnyed, harmonikus borokra, és ezeket a fiatalok rendszeresen fogyasztják nálunk, és nagy örömmel tudom mondani, hogy a zöld vertelinink, a szupernovánk, a rozénk, a kékfrankosunk, a cvejgertek a klasszikus formában maximálisan a fiatalok kedvencei.
2: Ugye azt mondják, hogy a magyarból világhírű itt Magyarországon, tehát nagyon-nagyon-nagyon nehéz kimenni, kijutni. Nekem van egy ilyen heppen, mikor járok külföldön Németországból, annál sokat Ausztriába, mindig bemegyek ilyen nagy óriási szupermarketbe, és keresem a magyar borokat, vagy eljutott-e ideig. Berlinbe találtam egyedül az Alexander Placon egy olyan nagy üzletet, ahol a Tokajin túl is volt élet, nem csak a Tokaji volt ott, hanem még ott volt egy-két régió. Fontos-e neked, mint egy ekkora területtel rendelkező borásznak, vagy tulajdonosnak, hogy a borod az kimenjen külföldre is, vagy elég az, hogyha itt belföldön el tudod adni a borokat?
3: Nem. Mindenféleképpen fontos, hogy terjeszkedni tudjunk. Ezért van 3 lengyel partnerünk, 2 szlovák és 1 svéd partnerünk. Ezek elsősorban a lengyel és a szlovák, pontosan a fiatalok által kedvelt klasszikus borainkat, tehát a zöld vertelin, olasz rizling, rozé, szupernova új életet szeretik. A svéd piac az meg elsősorban a klasszikusokat, a prémiumokat szeretik, tehát a prémium kékfrankost, a prémium cvejgertet, a prémium kabernét és a furmintot.
2: Hát de svédvevő esetében nektek a franciákkal kell versenyezni, nem? A portugál, a spanyolokkal kell versenyezni, nem?
3: Igen,
2: gondolom,
3: igen, és az az érdekes, hogy egy olyan túrán vett részt ez a svéd kereskedelmi társaság, hogy tulajdonképpen úgy indítottak, hogy Németország, Ausztria, Magyarország, és innen mentek vissza úgy, hogy Franciaország, és úgy mentek vissza Svédországba, és egy hónap után, a túra eltelte után egy hónappal jelezték felénk, hogy ezzel a 4 fajta borral szeretnének foglalkozni, és rendszeresen havonta 20-30-40 kartonnal rendelnek, és ők úgy látták, hogy a magyarok közül elsősorban a miénk tetszett nekik a legjobban, több régióban voltak, nem tudom meghatározni, hogy hol, és a többi országot, amit előbb felsoroltam, azokat is végigjárták, és ezeket a miénkek közül választották.
2: De azért ilyenkor azért csak megdobban a borász, meg a tulajdonos szíve, nem? Hogy nem. Azért nagyon erős volt ez a mezőny, nem? De francia borász, ugye egy francia régió kicsit túlozva, majdnem akkora, mint itt az egész, mint magyar, a mi kis országunk, ugye? No, hát köszönöm szépen, hogy picikét mögé nézhettünk így az ősz kapcsán picikét betekintést nyerhettünk egy soproni borászat életébe. Megtanultuk azt, hogy ugye az Otello az fönnmaradt a tanúgáson, valamint azt, hogy ma újszerek fújdogának, tessék bátran megkóstolni az édes, féledes borokat, ezek már nem azok, amik régen voltak. Az elmúlt egy órában Hajdú Tamásra emlékeztünk, aki tragikus hirtelenséggel hagyta itt a soproni borászatot, a Wine Life borászatot és a fiait. A fiait egyébként a búcsúzó sorokban a Borvidék nekrológia is megemlíti a következőképpen. Bízunk benne, hogy idén a földi született még Sopron Lankáin kezdte, de az örökszülőskertben fejezi be, és fentről büszkén néz fiaira, akik ezt a tehetséget, ezt a kitartást tőle örökölve reményeink szerint tovább viszik ennek a szép reményű birtoknak a következő évtizedeit. Az elmúlt egy órában Hajdú Tamásra emlékeztünk, aki a soproni borrégió meghatározó borásza volt. Nyugodjon békében!

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna Morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a nyárias idő. Tűzszünet lépett életbe a záporizsiai atomerőmű térségében. Fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Meghosszabbította a kormány az ukrán katonai szolgálat elől menekülők befogadását. A magyar közlönyben tegnap este megjelent rendelet szerint Magyarország továbbra sem ért egyet azzal az uniós döntéssel, amely kizárná a védelemből azokat az ukrán állampolgárokat, akik katonai kötelezettségük miatt nem hagyhatják el Ukrajnát. A menedékesek személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányok 2028. március 4-éig maradnak érvényesek. Tűzszünet lépett életbe a záporizsiai atomerőmű térségében, hogy helyreállíthassák a létesítmény külső áramellátását, jelentette be a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. Az orosz ellenőrzés alatt álló erőmű augusztus 20-a óta dízelgenerátorokkal működik, üzemanyag tartalékai azonban fogytán vannak, és napokon belül teljes áramkimaradás fenyegeti. Az ukrán szakemberek az aknamentesítés után már ma elkezdik a sérült áramvezetékek javítását. Megépül a Mohácsi Dunahíd, de az eredetileg tervezetnél olcsóbban valósul meg a hozzá kapcsolódó úthálózat, derül ki a magyar közlönyből. A híd és az M6-os autópálya felőli útszakasz az eredeti tervek szerint 2x2 sávos lesz. Az Alföld felé vezető mintegy 20 kilométeres szakasz viszont 2x1 sávval építik meg. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel legalább 74 milliárd forintot takaríthat meg az állam. A kormány a felszabaduló forrásokat más állami utak fejlesztésére fordítaná. Nagy Bálint, az előző kormány közlekedési államtitkára, a vidék büntetésének nevezte a beruházás műszaki tartalmának csökkentését. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Gantz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló 5+5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. Hozzátette, a benyújtott kérelmek mintegy 80%-a vidéki turisztikai vállalkozásoktól érkezett. Nemzetközi körözés alatt álló magyar férfit fogtak el Újvidéken, közölte a szerb belügyminisztérium. A 31 éves férfit kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt körözte az Interpol, és akár 20 év szabadságvesztésre is ítélheti az Újvidéki Felsőbíróság.
0: Időjárás. időjárás.
2: Sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódik, napközben 25-33 fok várható, a déli délkeleti tájakon lesz a legmelegebb. Késő este 14-21 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM
3: 98.6 Manna FM.
0: Ez a Lélekszörf. Péter Petrával. Manna.

0: Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Ez a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsora 2026. szeptember 5-én. Ma Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, szakértő vendégemmel a szabbatikál jelenségről fogunk beszélgetni. Mi ez? Kik csinálják? Miért ez a neve? Mire jó? Miért hasznos? Hogyan tudjuk ezt hasznosítani az életünkben? Minden szóba fog kerülni. Szia Nelly, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Én is köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Na, kezdjük azzal, ugye, hogy ez egy bibliai eredetű név egyébként, a smita hagyományból származik, ugye a szombat név maga.
2: Így van, valóban bibliai, ugye az a szombat év gyakorlatilag, ami azt akarja jelenteni, hogy a földet minden hetedik évben pihentetni kellett, hogy újult erőre kapjon. Mennyire érdekes, hogy milyen összefüggés van a 7 év és az 1 év tudásunk, akár az orvostudományból vett tudásunk között, ugye, amikor azt mondjuk, hogy 7 évente minden sejtünk lecserélődik, gyakorlatilag 7 évente új emberként, új fizikai testként vagyunk jelen, és hát itt is ez látszik, hogy már a Bibliában is ugye ezt erről beszéltek, hogy 7 évente szükség van egyfajta megújulásra, és hát aztán később ez a szabbatikál, vagy magyarul leggyakrabban ugye alkotói szabadságnak, vagy hosszabb tanulmányi szabadságnak hívjuk, megjelent a mi működésünkben, bár még most sem teljesen elterjedt, és legalábbis Magyarországon még nem annyira ismert, akkor is, amiből kiindult az annak az igénye, hogy az embernek szüksége van időről időre egy teljes kicserélődésre, egy teljes megújulásra, egy teljes pihentető időszakra, amikor teljesen megújultan térhet vissza, vagy a régi életéhez, és majd erről fogunk szerintem beszélgetni, vagy egy teljesen újhoz.
1: Az is nagyon fontos, hogy miért veszi igénybe ezt a bizonyos szombatévet, vagy hosszú szabadságot, vagy alkotói szabadságot az ember, mert ugye sokféle okból történhet, úgyhogy azt gondoltam, hogy kezdjük el talán innen, hogy mi adhat rá okot. Ugye van olyan, hogy az ember tart mondjuk egyetem után egy úgynevezett gap year-t, amikor elmegy, felfedezi a világot, kipróbálja magát, hogy miben jó ahhoz képest, amit tanult, vagy megtanul valami mást is, megtanul egy nyelvet, stb. És azt gondoljuk, vagy hát én legalábbis azt gondolom, hogy az emberek túlnyomó többsége arra gondol, hogy oké, erre csak akkor van lehetőség, hogy elvégeztem az egyetemet, hiszen hogyha rám szakad az élet, meg már családom van, stb., akkor már hogyan is lehetne erre időm, pedig van, és lenne erre lehetőség, felnőttként is.
2: Igen, de valamiért félünk tőle, és nyilván szerintem mindannyian a kedves hallgatók közül most felsóhajtanak, hogy hát persze én is szívesen mennék hosszabb szabadságra pihenni és megújulni, hogyha megtehetném. És ugye, hogy miért gondoljuk azt, hogy nem tehetjük meg? Hát az egyik legészszerűbb és a leggyakoribb válasz erre az, hogy hát nincs annyi pénzünk, ugye amikor kihagyunk akár egy évet, például a munkában, akkor hát nyilván akkor nem kapunk fizetést, nincs bevételünk. Ez a fajta egzisztenciális szorongás, ami visszatart bennünket attól, hogy elinduljunk ezen az úton. De mondjuk, amit te mondasz példa, hogy közvetlenül az egyetem után, az ott még talán ennek a félelme, ugye nincs rajtunk, hiszen még lehet, hogy van mögöttünk egy olyan család, egy olyan szülői háttér, amely biztosítani tudja azt, hogy akár saját jövedelem nélkül is, de teljesen jól legyünk, és bejárjunk bizonyos új kultúrákat felfedezve olyan országokat, ahova egyébként később azt gondoljuk, hogy már nem lesz időnk eljutni. Szóval ez egy kicsit más típusú motiváció. A szabbatikál fogalmát egyébként ma a legtöbben akkor veszik elő, illetve akkor foglalkoznak vele, amikor már felépítettünk egy bizonyos egzisztenciális hátteret, és amikor már eljutottunk a karrierünkben valahová, sőt nagyon sokszor egész magasra, és ott történik valami. Tulajdonképpen mondhatni egy töréspont, valahogy azt érezzük, hogy vagy a kiégés felé robogunk, vagy már a kiégésnek ténylegesen valamelyik komolyabb szakaszában járunk, és azt érezzük, hogy itt az idő, meg kell állni, hiszen lehet, hogy erre már fizikai tüneteink jelentkeznek, hogy már nem bírjuk úgy a munkát, lelassultunk, elfáradtunk, vagy akár szerepfáradásban vagyunk, nagyon meguntuk azt, amit csinálunk, és azt érezzük, hogy nem tudunk már benne megújulni. Szóval alapvetőleg a szabbatikálnak egyébként a fő célja az, hogy a kiégést vagy megelőzze, vagy helyre rakja, vagy új készségeket, képességeket sajátítsunk el, vagy újraértékeljük a karrierünket, hol tartunk most, mi történik velünk, hova szeretnénk jutni, vajon jó helyen vagyunk-e, vajon ez, amit eddig építettünk, az az-e, amit valójában szeretnénk, és hogy hol tartunk a saját személyes céljaink megvalósításában, ami nem feltétlenül a munkánkkal függ össze, az egyéb dolgokat, amiket szeretünk az életben, mennyire vannak jelen egyáltalán.
1: A mai műsorban a szabbatikál idézőjeles intézményéről beszélgetünk, vagyis arról, hogy mi is ez tulajdonképpen, úri huncutság, vagy az élethez igazán szükséges alkotói szabadság, és mi történik utána, hogy mi válthatja ezt ki, arról beszélgetünk tovább egy kicsit részletesebben, szétszálazzuk azt, hogy mi vezethet oda, hogy az ember azt mondja, hogy egy alkotói szabadságra, egy szabatikál évre, egy szombati évre elmegyek, és csak magamra figyelek, és aztán majd természetesen arról is szó lesz, hogy mi lehet ennek a következménye. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, hamarosan folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM. Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

0: Surf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Mi is az a szabatikál? Miért fontos, és hogyan jutunk el odáig, hogy igénybe vegyük ezt a bizonyos szombatévet? Arról beszélgettünk már, hogy mi vezethet oda, hogy mi is ez tulajdonképpen, és honnan származik. Ugye ez a bizonyos alkotói szabadság, vagy alkotó év, a bibliai szombatév az eredete, a smite hagyományból származik, amikor minden hetedik évben pihentették a földet, hogy visszanyerje erejét, és ugyanígy szükségünk van nekünk is erre, ugyanezt Antoni Kornélia, mai szakértő vendégem, szervezetfejlesztő coach, boldogság tréner elmondta az előzőekben. Nelly, mi mindenre kell odafigyelnünk, hogy észrevegyük azt, hogy esetleg erre a bizonyos szabatikára nekünk szükségünk van?
2: Azt gondolom, hogy azok az emberek döntenek elsődlegesen arról, hogy most akkor egy időre elvonulnak a munkából, kicsit kicsatlakoznak, akik, hát ha nem is teljesen a falig, de majdnem a falig elmentek. Mit jelent ez? Ugye amikor túltoljuk a munkát, amikor elfáradunk, amikor adott esetben azt vesszük észre, vagy már akár diagnosztizálták is nálunk, hogy komoly depressziós tüneteink vannak, egy jó ideje már abszolút a kiégés és a depresszió tüneteit produkáljuk. És szerintem mindenki észre tudja venni saját magáról, hogy mikor van szüksége pihenésre. Ilyen dolgok például, amikor azt gondolom, hogy oké, nekem most el kell mennem néhány nap szabadságra, de ez még nem ok arra, hogy elmenjek szabatikára. Ugye amikor az ember azt mondja, hogy most de jó lesz a hétvégén, kipihenem magam, elmegyek a barátokkal, a

0: a tartalékaimból, miről kell lemondjak mondjuk az adott időszakban, amit egyébként nyilván amikor dolgozom, akkor megengedhetek magamnak. Szóval ezen dilemmáknak a mérlegelése során mégis meghozzák azt a bátor döntést, hogy ezt választják és elvonulnak akár 3-6 vagy 12 hónapra. Ők már ott tartanak mentálisan, hogy azt érzik, hogy tudják folytatni robotszerűen azt, amit csinálnak, de már sem adni nem tudnak igazából, sem kapni nem kapnak abból, amit munkának nevezünk, sőt, már talán eljutottak oda, hogy rengeteget hibáznak, és talán erre már a külvilág is felfigyelt, ezzel még nagyobbat kockáztatva afelé, hogy esetleg elveszítik az állásukat.
1: Azt mondtad, hogy ugyanoda érkezünk-e vissza, ha ugyanoda érkezünk vissza, jellemző-e, hogy ugyanoda érkezik vissza az, aki elmegy mondjuk egy szombat évre, vagy egy szombat fél évre?
0: Az előző fél évben volt egyébként egy olyan résztvevő az egyik egyetemi csoportomban, aki éppen a szabatikáját töltötte, és nagyon izgalmas volt tőle hallani, talán hasonlóképpen fogalmazott, nem leszek egészen pontos, de valami olyasmit mondott, hogy az elején nem is gondoltam, hogy ez mekkora transformatív folyamat lesz a számomra. Ugye ő is azt gondolta, hogy elmegy egy kicsit pihen, egy kicsit ellazul, egy kicsit feltöltődik, és aztán ugyanoda megy vissza, ahova ment. Ő akkor már, vagy ahol volt korábban. Ő akkor már egyébként a folyamatának egy előre haladott fázisában tartott, tehát valahol a vége felé, és már azt mondta, hogy nagyjából harmadik-negyedik hónapban tudta, hogy nem ugyanoda fog visszatérni. Tehát alapvetőleg nyilván a szabatikának több fázisa van. Ugye az első fázis, ez a detox fázisa, ez az egy-két hónapig tartó, amikor tényleg semmi más nem csinál az illető, csak pihen. Töltődik, kikapcsolódik, igyekszik detox állapotba kerülni, vagyis igyekszik mindentől megszabadulni, ami már teher volt számára. A folytonos levelezés, a folytonos képernyőidő, a folytonos stressz és izgalom és aggodalom. És amikor ez a szakasz elmúlik, és már azt érzi, hogy fizikailag eléggé megerősödött, és végre le tudta ezeket a sallangokat saját magáról fejteni, akkor jön a felfedezés fázisa. Ez olyan, mint szerintem a terhességben a második trimester, amikor az ember már azt érzi, hogy most jó terhesnek lenni, szóval most jó érzés, hogy ott van a baba a hasamban, most egészséges vagyok, fit vagyok, még friss vagyok, még jövök, megyek, és valójában felfedezem ennek a szépségét. Talán ez a második szakasz is ugyanerről szól. Elkezdem végre azt csinálni, amiért én igazából szabadságra mentem. Elkezdek utazni, elkezdek olvasni, elkezdek kapcsolódni, elkezdek más képességeket, készségeket megtanulni, elmegyek egy nyelvtanfolyamra, nem tudom, többet járok moziba, színházba, vagy elutazom valahova, és a többi, vagy elmegyek egy önismereti csoportba. És amikor elkezdem ezt élni, akkor érzem azt, hogy ó, te jó ég, milyen jól döntöttem, és onnantól elindul egy ilyen folyamat, hogy én már nem ugyanaz az ember leszek, és elkezdem a saját identitásomat átértékelni, és elkezdek arról gondolkodni, hogy ki vagyok én valójában, mit is akarok én valójában az élettől, ugyanazt akarom-e, amit akkor akartam, amikor ezen az egészen elkezdtem csak gondolkodni, vajon ugyanazok-e a terveim, amikor visszatérek, majd ugye az eredeti tervek, azok mindig az elején azok, hogy majd ha visszatérek, akkor mennyivel jobban fogom csinálni, mennyire másként fogom csinálni, vajon ugyanazt akarom-e? Mert aztán van az utolsó szakasz, gyakorlatilag az a záró szakasz, ez a reintegráció, ugye, amikor integrálódom vissza a régi életembe, de már nem a régi életembe integrálódom, hanem egy új életet építek valójában.
1: Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a műsor mai szakértő vendége. A szabatikáról beszélgetünk, arról a bizonyos alkotói szabadságról, vagy szombat évről, amit egyre gyakrabban fedezhetünk föl, főleg a social médiának köszönhetően szerte a világban, és most már egyre többször itt Magyarországon is. Hamarosan beszélgetünk tovább.
2: 98.6 Manna FM, Lélekszörf.
3: Hamarosan folytatjuk. Billentyűk abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Mi is az a szabbatika, miért fontos, miért jó, mi vezet el odáig, hogy igénybe vegyük ezt a bizonyos szombatévet, vagy szombatfélévet, ugye lehet ez negyed év is. Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság Két Lépésben című könyv szerzője. Mai szakértő vendégem, akivel erről beszélgetünk, és én szeretném, hogyha egy kicsit időznénk ott, Nelly, hogy már nem ugyanabba az életbe jön vissza az ember, ha negyed évet tölt el szombat negyed évként, vagy ezen az alkotói szabadságon, a szabbatikában, akár egy fél évet, vagy akár egy évet, mert hogy ugye feltételezzük azt, hogy ahogy az én energiáim, az életre való rátekintésem, a viselkedésem változik, pont mint mondjuk egy családállításnál, vagy pont mint mondjuk egy pszichológiai, vagy egy hipnoterápiás folyamatnál, úgy változik a környezet is körülöttem. Anélkül, hogy én ezt direkt és szándékosan elkezdeném változtatni, pusztán az én változásom által. Ez a szabbatikának köszönhetően is így van, gondolom, ezért nem ugyanoda lépünk vissza.
3: Így van, és ugye ugyanabba a folyóba kétszer nem lehet belépni, tehát abszolút, már az első naptól kezdve elindul ez a fajta transformáció, ez a fajta átalakulás. Először is bennem, és nyilván ugyanígy a külvilágban, a környezetemben is. Az, ami szerintem talán a legfontosabb változást elhoz egy ilyen szabatikál kapcsán bennünk, az először is az, hogy az identitásunkat leválasztjuk a munkánkról. Van egy ilyen hibás működésünk, ez valamiért a modern világnak egy ilyen hibás működése, hogy a teljes önértékelésünket a szakmai sikereink alapján építjük. Tehát azt gondoljuk, nem tudom, csak ha belegondolsz, amikor bemutatkozunk egymásnak, jó napot kívánok, vagy szia, Nelly vagyok, szervezetfejlesztő coach, tréner, szóval mindez, amit te is végig szoktál mondani. De az, hogy ki vagyok én, az valójában nem a titulusaim, vagy nem a címkéimből kell, hogy kiderüljön. Nem az, hogy marketinges vagyok, hanem mondjuk az, hogy szeretek fotózni, szeretek írni, szeretem az állatokat. Engem mindig nagyon melegséggel tölt el a, nem tudom, a frissen nyírt fű illata, és a többi, és a többi. De olyan mély dolgok, amik minket valójában meghatároznak, amik az identitásunk részei. És a szabatikál alatt egyébként az ember a detox időszakát követően ezeken a kérdéseken kezdve gondolkodni. Ki vagyok én valójában? Mi az, ami a belső hívásom? A lelkem mitől boldog? Én mitől lehetnék boldog? Ha visszatérnék, vajon boldog lennék-e ugyanott? Vagy hol lennék valójában boldog az életben? És ezek nagyon mély és nagyon komoly kérdések, nem véletlenül több hónapon keresztül keressük rá aktívan a választ, de itt nincs benne az a görcsösség, itt már valamiféle építkezés indul el.
2: Amikor ez az építkezés viszont elindul, az ösztönös vagy tudatos, vagy a kettő tud együtt működni?
3: Én azt hiszem, a szabatikál az inkább egy tudatos folyamat, pontosan azért, mert egy tudatos döntéssel kezdődik. Azzal kezdődik, hogy az, ami van, nekem már nem jó. Az, ami van, abban én már nem vagyok jól, és ki kell belőle szállnom. És amikor kiszállok belőle, akkor először csak azt tudom, nagy valószínűséggel, meg azt érzem, ezt a fajta felszabaduló érzést, hogy haj, de jól megszabadultam a mindennapi nyűktől, a mindennapi telefonoktól, az e-mailektől, a meetingektől, a találkozóktól és a többi, és haj, de jól lehetek egy kicsit önmagam, és kinyújtózkodhatok, és felteltem a lábam, és pihenhetek. De aztán, amikor elkezdek ezekkel a belső kérdésekkel foglalkozni, akkor valószínű, hogy a következő szinten a tudatosságom is megjelenik azzal kapcsolatban, hogy ha már ezek a dolgok felvetődnek, hogy ki vagyok én, akkor a mi szeretnék lenni, ki szeretnék lenni, hova szeretnék menni, mit szeretnék csinálni, ott elindul bennünk egy ilyen tudatos tervezői folyamat. Először lehet, hogy tanácstalanok vagyunk, és inkább kérdésekkel leszünk tele, mint válaszokkal, de szerintem egyre inkább fog érdekelni bennünket, hogy hol találunk ezekre a válaszokra, és akár csoportban, akár segítő keresztül, vagy segítő segítségével, vagy támogatásával, akár a barátainkat megkérdezve, akár új kultúrák, új közösségek felfedezése során, új tapasztalatok szerzésével, vagy akár csak belső vizualizációval visszahozva régi emlékeket, mi akartam lenni gyerekként, mi okoz nekem örömet, hol vagyok flóban. Szóval ezek már egy ilyen tudatos kérdés-válasz és válaszkeresés folyamatainak a része.
2: A szabbatikáról beszélgetünk, vagyis a szombatévről, az alkotói szabadságról, ami persze nem feltétlenül kell, hogy egy teljes év legyen, de mindenképpen egy fantasztikus dolog, hogyha az ember rájön, hogy erre szüksége van, és aztán megismeri lépni ezeket a lépéseket e felé, az időszak felé. Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Hamarosan hamarosan folytatjuk a beszélgetést a szabatikállal kapcsolatban.
1: 98.6 Manna FM. Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

0: a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Antoni Kornélia szervezetfejlesztő kócs, boldogságtréner a műsor mai szakértő vendége. Szabatikáról beszélgetünk, hogy mi is ez valójában, mire való, honnan származik, mi az eredője, ezeket már megbeszéltük és szétszálasztuk Nellivel, de én szeretném, hogyha egy kicsit beszélgetnénk a technikai részéről is, mert ugyan elindult már ez Magyarországon is, bár mondjuk az Egyesült Államokban például, vagy Nyugat-Európában ezért nagyobb hagyománya van, és régebb óta létezik, vagy régebb óta élik meg ezt az emberek, de ennek milyen jogi vagy munkajogi háttere van? Tehát például mondjuk ez egy fizetett vagy egy fizetetlen szabadság, és hogyha az ember eljön a munkahelyéről, hogyha nem ugyanoda érkezünk vissza, ahogy az előzőekben beszéltük, akkor lehet, hogy én nem is akarom már folytatni azt a munkát, ahonnan én eljöttem egy év vagy fél év fizetés nélküli szabadságra, vagy fizetetre, hogyha jó fej a cég.
3: Köszönöm, megoldás létezik egyébként, és nyilván a kedves hallgatókat valószínű, akik legalábbis ezen elkezdtek gondolkodni, hogy lehet, hogy itt lenne az ideje szabatikát kezdeni, őket egészen biztosan érdekli. Ez alapvetőleg függ attól, hogy milyen munkakörben vagyunk, vagy milyen vállalati közegből érkezünk, mennyire vagyunk, hogy is fejezzem ki magam, pótolhatók, vagy pótolhatatlanok, vajon az a tudás, az a szakmaiság, amit mi képviselünk, az mennyire értékes, fontos, az adott szervezet, vagy az adott munkáltató számára. Többféle dolgot láttam egyébként saját tapasztalásból is, olyat is láttam, ahol egyébként született erre egy külön megállapodás, egy jogi megállapodás, hogy garantáltan visszakapja például a szabatikára menő kolléga azt a pozícióját, azt az állását, amit egyébként ott hagyott, tehát abban a formában. Azaz egyfajta ilyen elköteleződés születik, amikor a munkáltató biztosítja arról a munkavállalót, hogy nem fogja felvenni az ő pozíciójára, nem fog felvenni senki újat, és amikor visszatér, akkor természetesen ott várja őt. Ideiglenesen lehet, hogy pótolja, lehet, hogy valakit bevon ebbe a munkába, hiszen valószínűleg annak is tovább kell mennie, de egyébként garantálja ezt. De van olyan is, hogy hát nyilván ugye a rigidebb vállalatoknál ott azért nagyon nehezen elképzelhető, és mert ez nálunk Magyarországon nem egy ilyen bevett formáció, ezért hát többnyire lehetséges, hogy azt tapasztaljuk, hogy a munkáltatónk erőteljesen felvonja a szemöldökét, és ránk néz, hogy tessék, mi ez, és hogy ez hogyan is, és miként. Az, hogy mennyire engedik el a kollégákat, az természetesen attól függ, ahogy mondtam már, hogy mennyire értékes ugye az adott szervezet számára. De a fizetés, ha azt mondjuk, hogy fizetetlen, tehát fizetés nélküli szabadságra mennénk el, akkor ez többnyire sokkal könnyebben megoldható, hiszen akkor látja a munkáltató, hogy akkor ez számára tulajdonképpen nem azt jelenti, hogy egy ott nem lévő munkát nem folytató munkavállalónak kell továbbra is fizetnie az a bérét, hanem ténylegesen anélkül tudja elengedni.
2: Nelly, hogyan tud ez igazán szabad lenni az elindulástól? Mert majd a következő órájában a Lélekszörfnek beszélgetünk arról, hogy mit érdemes és mit nem érdemes csinálni a szabatikál ideje alatt, már hogyha egyáltalán van erre ilyen, hát nem azt mondom, hogy szabály, de mondjuk jó tanács csomag. De mi az, amire oda kell figyelni akkor, hogyha az ember úgy dönt, hogy elindul e felé?
3: Hát szerintem az első lépés, mielőtt meghozok a döntést, elengedni a kontrollt, és elengedni azt a bizonytalanságérzést, ami minket visszatart. Ha egyáltalán felvetődik bennünk, hogy ezt meg kellene lépnünk, akkor abban egészen biztosak lehetünk, hogy a belső folyamataink és a velünk történő események, azok előbb-utóbb így is úgy is fel fogják vetni a fejüket. Tehát, hogyha most nem döntök úgy, akkor lehet, hogy egy év múlva, fél év múlva, két év múlva újra ugyanide fogok kiukadni, mert hogy már nagyon a kiégés felé robogok, vagy lehet, hogy nagyon nem vagyok jó helyen. A kezdeti szorongást, az, hogy nem lesz majd mit csinálni, nem lesz bevételem, mit fognak szólni mások például, hogy én csak lógatom a lábam, jaj, de jó, neked elmentél szabatikára, hát fantasztikus, bár én megtehetném. Szóval, hogyha ezeket el tudjuk engedni, akkor tudunk igazán dönteni saját magunk mellett. Szóval szerintem a kontrollt és ezeket a belső félelmeket kell elsődlegesen elengedni. Persze könnyű mondani, de ha már fáj annyira, ugye szoktuk mondani, akkor hajlandóak is vagyunk tenni is gyakorlatilag magunkért.
2: A szabatikáról beszélgettünk, arról a bizonyos alkotói szabadságról, és mindarról, ami ezt megelőzi, ami ezt indokolja, ami ennek az oka lehet, és természetesen arról is, hogy hogyan hat ez a mentális egészségre, a pszichés egészségre, hiszen ez a Lélekszörf lényege, úgyhogy ezzel folytatjuk majd. Szakértő vendégem Antoni Kornélia szervezetfejlesztő kócs, boldogságtréner, hamarosan jövünk vissza.
0: 98.6 Manna FM, Lélekszörf. Hamarosan

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Folytatódik a nyárias idő. Tűzszünet lépett életbe a zaporizsiai atomerőmű térségében. Módosított tervekkel ugyan, de megépül a Mohácsi Duna híd. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Meghosszabbította a kormány az ukrán katonai szolgálat elől menekülők befogadását. A magyar közlönyben tegnap este megjelent rendelet szerint Magyarország továbbra sem ért egyet azzal az uniós döntéssel, amely kizárná a védelemből azokat az ukrán állampolgárokat, akik katonai kötelezettségük miatt nem hagyhatják el Ukrajnát. A menedékesek személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányok 2028. március 4-éig maradnak érvényesek. Tűzszünet lépett életbe a zaporizsiai atomerőmű térségében, hogy helyreállíthassák a létesítmény külső áramellátását, jelentette be a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. Az orosz ellenőrzés alatt álló erőmű augusztus 20-a óta dízelgenerátorokkal működik, üzemanyag tartalékai azonban fogytán vannak, és napokon belül teljes áramkimaradás fenyegeti. Az ukrán szakemberek az aknamentesítés után már ma elkezdik a sérült áramvezetékek javítását. Megépül a Mohácsi Duna híd, de az eredetileg tervezetnél olcsóbban valósul meg a hozzá kapcsolódó úthálózat, derül ki a magyar közlönyből. A híd és az M6-os autópálya felőli útszakasz az eredeti tervek szerint 2x2 sávos lesz. Az Alföld felé vezető mintegy 20 kilométeres szakaszt viszont 2x1 sávval építik meg. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel legalább 74 milliárd forintot takaríthat meg az állam. A kormány a felszabaduló forrásokat más állami utak fejlesztésére fordítaná. Nagy Bálint, az előző kormány közlekedési államtitkára, a vidék büntetésének nevezte a beruházás műszaki tartalmának csökkentését. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a GANC Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló 5 plusz 5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. Hozzátette, a benyújtott kérelmek mintegy 80%-a vidéki turisztikai vállalkozásoktól érkezett. Nemzetközi körözés alatt álló magyar férfit fogtak el Újvidéken, közölte a szerb belügyminisztérium. A 31 éves férfit kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt körözte az Interpol, és akár 20 év szabadságvesztésre is ítélheti az Újvidéki Felsőbíróság.
0: Időjárás.
1: Sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor-zivatar. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódik, napközben 25-33 fok várható, a déli-délkeleti tájakon lesz a legmelegebb. Késő este 14-21 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 98.6 Manna FM. Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával. Manna FM.

0: Ez a Lélekszörf
1: Péter Petrával, Manna FM.
0: Ez a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsora 2026. szeptember 5-én a szabatikáról, vagyis az alkotói szabadságról, a szombat évről beszélgetek. Mai szakértő vendégemmel, Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtrénerrel. Szóval akkor nézzük át azt, amivel befejeztem az előző órában, hogy majd erről beszélgetünk, hogy mit ad ez az embernek, és mire kell odafigyelnem, van-e olyan, amit csináljunk, és amit ne csináljunk, hogyha már végre megengedtük magunknak ezt az alkotói szabadságidőt.
2: Lehet, hogy a puding próbálja az evés mondás az ide illik, mert az jutott eszembe, hogy félünk, mert ugyanis azért ez egy nagyon karakány és egy nagyon határozott lépés, ráadásul egy hosszabb időre szóló valami. Ha nem merünk először ilyen hosszú időre elmenni, csak azt gondoljuk, hogy ki kéne próbálnunk, hogy ez egyáltalán számunkra mennyire biztonságos vagy komfortos, akkor érdemes egyébként mikroszabatikálokat beiktatni. Ha olyan munkakörben dolgozunk, ahol ezt megtehetjük nyilván, hogy adott esetben hosszabb időre megyünk el szabadságra. Mondjuk adott esetben az egy hét, két hét nyári szünet helyett mondjuk elmegyünk egy hónapra, ne adj Isten. Akkor ott megtapasztaljuk, hogy milyen az, amikor távol vagyunk a munkától, és amikor végre nem úgy vagyunk szabadságon, ahogy nagyon sokan egyébként, hogy az alatt is folyamatosan dolgozunk, vagy felvesszük a telefont, vagy reagálunk, vagy nem tudom, hanem ezt tényleg önmagunkra szánjuk. És ha már egy hónap, akkor ott is megtehetjük, hogy arra az egy hónapra nem kérünk fizetést, vagy azt mondjuk, hogy akkor ez egy olyan idézőjeles tanulmányi szabadság, ahol mi tényleg kikapcsolódunk a munkánkból, és ahol tényleg magunkkal akarunk lenni. Németországban egyébként az augusztus ilyen hónap, ugye ott ez így rendszer szinten működik, hogy a nagyobb cégek, főleg a gyártó cégek augusztusban teljesen bezárnak. Ilyenkor elengedik az összes munkavállalót szabadságra, úgyhogy ők alapvetőleg meg tudják tapasztalni, milyen ez a hosszabb időre, egy hónapra elmenni szabadságra, ilyen mikroszabatikára. Szerintem ez egy jó gyakorlás lehet.
0: Hát, hogy ott van például Olaszországban a Ferragosto, ugye ott is mindenki egyszerre megy el augusztusban pihenni, és hogyha belegondolunk, akkor talán ennek lenne mondjuk a kis testvére, mondjuk egy szabatikál, vagy szombatévnek, vagy szombatfélévnek az, hogyha minden szezonban elmehetne az ember 10 nap, 2 hét szabadságra. Tehát ez nem véletlenül volt kitalálva, hogy az életből, vagy az élet körforgásából adok magamnak szabadidőt, szabadságot csak magamra, tavasszal, nyáron, ősszel és télen. Tehát minden szezonban igazából ez volna talán az egészséges. Az már egy más kérdés, hogy ez gazdasági szempontból hogyan megvalósítható, de hogyha belegondolunk, akkor azért vannak olyan helyek a világban, ahol van a felnőtteknek is a munkahelyen síszünet, húsvéti szünet, stb. Ha nem is 10 nap, de mondjuk egy hét biztosan.
2: Gazdasági szempontból szerintem egyébként, ahol az emberek nem kiégve és nem elfáradva és elszürkülve és elfásolva végzik a munkájukat, ott szerintem nagyobb hatékonysággal is végzik ezt a munkát, és szerintem a számok is talán ezt támasztják alá. Van már olyan, főleg a multi cégeknél van már olyan törekvés egyébként, hogy arra figyeljenek, hogy akár a munkaközi szünetek ténylegesen meglegyenek, hiszen napi szinten is látszik, hogy a teljesítő képesség hogyan javul akkor, amikor van lehetőség pihenni, amikor az nem csak egy ilyen mondva csinált 10 perc, hanem tényleg kihasználja a kolléga, amikor tényleg van egy egyórás ebédszünet, és az egyórás ebédszünet alatt tényleg ebédel, és tényleg nem telefont vesz a kézbe, és nem e-mailezik, és a többi. Szóval, ha ezeket a példákat veszük alapul, vagy akár a kulturálisan eltérő példákat, akkor egészen biztosak lehetnek adott esetben a munkáltatók is, hogyha ez irányba elindul egyfajta tudatos működésváltozás, akkor lehet, hogy egy jobb teljesítményű céget fog építeni, vagy céget fognak építeni olyan kollégákkal, akik motiváltabbak, jobban teljesítenek, jobban szeretik, kipihentebben működnek, ezért jobban szeretnek bejárni például a munkájukra. Uh-huh. Szóval ezzel érdemes egyébként hosszú távon elkezdeni foglalkozni, azt hiszem.
0: Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Lélekszörf mai szakértő vendége, aki a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője. Ugye gyakran beszélgetünk vele lelki és mentális egészséghez kapcsolódó kérdésekben. Ma például tesszük ezt a szabatikál intézménye vagy fogalma kapcsán, ugye, ami ez a bizonyos alkotói szabadság. Vajon hogyan tudunk úgy működni, hogy az, amit ott megtapasztalunk, az a merészség, az a szabadság a szabatikál ideje alatt, az megmaradjon, és amikor visszatérünk a hétköznapokba, akkor azt ugyanúgy mozgatni, mozdítani tudjuk, illetve mit kell megtennünk annak érdekében, hogy ez meg is maradjon, amit ott tapasztaltunk. Tehát ez az energia, ez a lelki benzin, töltőanyag, ez megmaradjon a nem szabatikal időszakra, és ezzel folytatjuk majd. 98.

0: Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: A szabatikáról, vagyis az alkotói szabadságról beszélgetünk Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner szakértő vendégemmel. Mit kell tennünk annak érdekében, Nelly, hogy az, amit ott megtapasztalunk, a változás, az érzés, a töltekezés, az a lelki és mentális plusz, az megmaradjon, és át tudjuk vinni a hétköznapokra, ami valószínűleg ugye nem lesz már ugyanaz, sosem lesz ugyanaz, hiszen hogyha az ember találkozik önmagával úgy igazán ebben az alkotói szabadságban, akkor egészen más emberként tér vissza.
3: Ez szerintem nagyban függ attól, hogy vajon milyen energiával léptünk bele, vajon kellőképpen megalapoztuk-e mentálisan ezt a folyamatot, és hogy ami az egész folyamat alatt velünk történt, az pozitív volt, vagy sem. Mert ha csak simán elmegyünk pihenni, és közben mégis csak-csak bekapcsolódunk a munka folyamatba, csak-csak telefonálunk, csak-csak beengedjük az életünkbe ugye azokat az impulzusokat, amik mondjuk a munkahelyünkről érkeznek, akkor nem szabatikálon vagyunk. Ez ugyanaz, amikor azt mondjuk, hogy jó, hát kiírtam magam szabadságra, de valójában minden nap dolgoztam. Tehát itt van egy nagyon komoly elhatározás az elején, amit azt tesz lehetővé, hogyha mentálisan megalapozzuk, hogyha van egy konkrét világos szándékunk, mit akarunk valójában a szabatikálunkkal elérni. Pihenni akarunk, tanulni, alkotni, mik a céljaink, és ezeket a célokat utána úgy próbáljuk meg, hanem úgy valósítjuk meg a folyamat során, hogy tényleg bevezetjük a digitális detoxot, elhatárolódunk. Ez nem azt jelenti, hogy nem kapcsolódunk senkivel, vagy hogy nem tartjuk a kapcsolatot a kollégáinkkal. Baráti szinten igen, de a munkát elengedjük, és hogyha felkészülünk egyébként a kontrollt elengedve ugye azokról a dolgokról is, hogy lesznek mélypontok, vagy lesz olyan, amikor lehet, hogy már feladnánk. Lesz olyan, hogy lelkismeret fordulásunk van. Lesz olyan, hogy azt érezzük, hogy semmit tevők vagyunk, vagy nem csinálunk semmit, nem teremtünk értéket, ezt hogy is tehetjük meg. Szóval ezen félelmeknek és kontrollnak az elengedése az, ami szerintem a legelején fontos, mert ez fogja megalapozni, hogy utána tényleg benne tudunk maradni, és aztán a pozitív energiát meg ki tudjuk vezetni majd, amikor visszatérünk a kvázi normális életünkbe.
2: Az is nagyon fontos, hogy ez a visszatérés, ez milyen? Tudom, hogy ezen lovagolok, mióta elkezdtünk erről beszélgetni, és teszem azt azért egyébként, mert bennem világéletemben az volt, talán gyerekkoromban nem, de lehet, hogy ott is nyomokban volt, csak már nem emlékszem rá, hogy visszajönni azért nem könnyű. Szóval, hogy bennem néha az is megjelenik, és most lehet, hogy azt mondják a hallgatók, hogy elment az eszem, hogy azért nem szeretek elutazni, mert vissza kell jönni. Pedig jó itthon lenni, de meg

0: zajlik, mert aki tetszett fiú, az csomót nőtt a nyáron, vagy a fiúknak, amikor tetszett valamelyik kislány, neki megnőtt a haja, és le volt barna, szóval izgi volt visszamenni. De aztán egy idő után már annyira nem izgi. Na, úgyhogy beszélgessünk erről a következőkben. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a szabatikáról, vagyis az alkotói szabadságról beszélgetünk.
1: 98.6 Manna FM. Lélekszörf.
2: Hamarosan folytatjuk.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Szabatiká, vagyis az alkotói szabadság, az a bizonyos szombat év, vagy fél év, negyed év. Erről is ennek kapcsán beszélgetünk, minden mentális és pszichés vonzatát és vetületét tekintve Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner szakértő vendégemmel. És akkor szállazzuk szét egy kicsit az én gondolataim mentén, hogy visszajönni nehéz, és visszajönni annyira nem vidám, és ezért az ember gyakran el sem indul, legalábbis én most magamra mutatok, hogy sokszor gondolom így, vagy gondoltam így, bár még a mai napig gondolom sokszor így. Szóval, hogy ezzel mi a helyzet?
2: Hát ugyanezt kellene talán minden egyes rövid szabadságunk során is tenni, amit nem szoktunk. Általában utolsó pillanatban, utolsó napon jövünk vissza, és akkor következő nap már egyből munkába megyünk. És azt hiszem, hogy igen, nem jó, mert nincs idő regenerálódni, nincs idő visszaállni, illetve, hogy is mondjam, tehát ráhangolódni, áthangolódni. És ugye amikor az egyik nap még, nem tudom, Velencében voltunk, egy gondolában ültünk, és másnap meg már mondjuk az irodába kell menni, akkor egyértelműen az emberben van egy ilyen nagyon fura érzés. Nem tudom, te voltál-e már így, de én is általában ilyen utazások után kicsit olyan szürreálisan élem meg a hétköznapot. Igen. Olyan, mintha nem is tudom, csak álmodtam volna ezt az egészet, és nincs idő regenerálódni, vagy visszaállni.
1: Igen, egy kicsit olyan, mintha lenne egy ilyen lelki vagy mentális keszonbetegség, és adni kéne időt, mire a nyomás kiegyenlítődik.
2: Így van, ez teljesen így van. Nem tudom, melyik filmben volt, de talán egy indián szereplő mesélte, hogy amikor csak így ült a sátor előtt itt csendben, és csak nézett ki magába, és kérdezte valaki, hogy most vele mi történik, és valahonnan távolról érkezett vissza, és mondta, hogy hát várja a lelkét, hogy megérkezzen.
1: Hogy utolérje. Igen.
2: Tehát, hogy igen, szerintem erre elképesztő módon szükségünk van, tehát engedjük meg magunknak, hogy főleg egy ilyen hosszabb szabadság után, mint amilyen a szabatikán, legyen egy néhány napunk, egy 2-3 napunk, vagy akár egy hetünk, mielőtt visszamegyünk a munkába, hogy újraértékeljük mindazt, ami velünk történt, hogy feldolgozzuk, és hogy felhangoljuk saját magunkat, és bele tudjunk helyezkedni abba, hogy visszaállunk a rendes kerékvágásba. Ez persze egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogy visszaállunk-e, és vajon tényleg ugyanúgy fogjuk-e megélni, mert hogy azért ott tapasztalhatunk az első napokban nagyon furcsa dolgokat, nem is csak az első napokban, lehet, hogy az első hetekben, vagy az első hónapokban.
1: Az is izgé, hogy ugye ezt már megbeszéltük, hogy nem ugyanoda érkezünk vissza. Nem ugyanaz az ember érkezik, a nem ugyanoda vissza, és természetesen végig kell gondolni azt is, hogy egyáltalán vissza akarok-e menni ugyanoda. Hiszen a lelkem megzavarodhat attól, hogy valamiből eljöttem, hogy magam legyek, hogy magammal találkozzak, hogy magammal időt öltsek, hogy vegyek egy nagy levegőt, és hagyjam lélegzethez jutni a lelkemet is, majd visszalépek ugyanabba a közegbe, ami valószínűleg tekintettel arra, hogy ők ugyanúgy ketyegtek tovább az én távol létemben, és tették a dolgokat, ők ugyanazok maradtak. Tehát lehet, hogy amikor én oda visszalépek, akkor egy tök más világot fogok látni, mint addig láttam, amíg benne éltem.
2: Igen, és ez is egy nagyon izgalmas dolog. Két dolog, amit most így felhoztál, hogy vajon oda akarok-e visszamenni, általában nem. És a másik, hogy a környezetem nem változik. És akkor realizálódik bennem, hogy tulajdonképpen miért is szálltam ki ebből az egészből. Illetve nem akkor realizálódik, mert realizálódott már az elején, hanem inkább az realizálódik, hogy miért nem akarok itt lenni. Főleg akkor, hogyha egy szerepfáradásban vagyunk, vagy nem töltött már minket a munka, vagy egyáltalán nem éltük már meg az örömét ennek, és nem pusztán annyiról van szó, hogy sok a munka, és túlterheltek vagyunk, hanem már maga az, amiben vagyunk, amit csinálunk, az nem az, amit szeretnénk, és ezért döntöttünk, hogy elmegyünk szabatikára, akkor valószínűleg már a folyamatunk közepén arra keresünk a választ, hogy jó, de mit, meg hol, meg miként. És tudod, ez olyan, mint a felmondás, hogy nem akkor történik meg, amikor papírra vettem, és amikor odaadom a főnökömnek, hanem az a döntés valójában már hónapokkal, vagy lehet, hogy évekkel korábban megszületett. Uh-huh. Szóval itt is lehet egy olyan döntéshelyzet, hogy nem hoztuk meg, fizikaiban, cselekvésben nem valósul meg a döntésünk, tehát nem azzal megyünk vissza, hogy köszönöm szépen, fantasztikus volt ez az egy év, vagy a fél év, vagy 3 hónap, és én most azért jöttem csak vissza, hogy leszámoljak. Sokszor nem így történik a dolog. Úgy történik a dolog, hogy visszamegyek, újra beleásom magam abba, vagy belelátok abba, amiből aztán ki akartam csatlakozni, és ott kapok egy nagyon határozott döntéshelyzetet, mondhatni a sors ad még egy óriási pofont, és szembesít azzal, hogy hát igen, tulajdonképpen azért mentem el, mert na ezt nem akarom. És utána viszont elindul egy tényleges kikapcsolódás.
1: Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a segítőm, szakértő vendégem a szabbatikal fogalmának tisztázásában. Mi is ez pontosan? Mi az alkotói szabadság? Mi ez a szombatév vagy fél év? Miért van rá szükség? Hogyan jutunk el odáig, hogy eldöntsük, hogy szabadságra megyünk, akár fizetetre, vagy akár fizetetlenre? Hogyan áll ebben Magyarország nyugathoz képest? Mindenről beszélgettünk az eddigiekben, és most jó szokásunkhoz híven hamarosan jön egy jó adag útravalót, de még mielőtt Nelly elmondaná az útravalót a szabatikállal, vagyis az alkotói szabadsággal kapcsolatban a legfontosabbakat, hogy a hallgató magával tudja vinni. Azelőtt pár mondatban beszélgetünk majd arról is, hogyan lehet összeegyeztetni a szabatikált a social médiával, vagyis a folyamatos jelenléttel. Ezzel folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM. Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

0: Péter Petrával, Manna FM.
1: A szabatikáról, vagyis az alkotói szabadságról beszélgetünk, hogy ennek milyen pszichés és lelki, illetve mentális vetületei vannak, és miért tud nagyon sokat adni a léleknek és a mentális egészségnek egy ilyen alkotói szabadság. Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner a mai szakértő vendégem, és ígértem, hogy még mielőtt az útravalót átadjuk a hallgatónak, beszélünk egy kicsit arról, hogy mit is jelent a szabatikál versus social media, vagyis hogy az alkotói szabadságban szerintem legalábbis mindenképpen egy digitális detoxban kéne lenni, hogy éljek ezzel a nagyon divatos kifejezéssel, mert hogy ez is folyamatosan visszaránt az életbe, és elhúz önmagamtól, attól a kapcsolódási lehetőségtől, amit egy alkotói szabadság adhat, hogyha folyamatosan csekkolom a közösségi média felületeket.
2: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Pláne azért, mert ugye egy olyan világban élünk, ahol az információ többnyire digitális úton jut el hozzánk, és nagyon sokan nem pusztán azért kapcsolódunk annyit digitálisan egymással, mert egyszerűen mindenki ezt csinálja, hanem azért, mert ténylegesen ott találjuk meg azt a közeget, akivel aktívan együtt mozgunk. Én azt gondolom egyébként, hogy a digitális detox önmagába véve nem egy egyszerűen kivitelezhető formáció, mint ahogy az sem, hogy ne nézzünk tévét. Van ugyan tévénk, de mi csak Netflixet nézünk, szokták mondani nagyon sokan, mert hogy nem nézzünk tévét, nincs normális nézhető adás, és a többi, nem nézzük híreket, és a többi, de ettől még eljutnak hozzánk. Vagy a gyereknek megtiltjuk, hogy telefont használjon, de azért az iskolában, vagy a saját közegében nyilván ott vannak a társai, akik viszont meghasználnak, és nyilván velük kapcsolódik. Szóval azt hiszem, hogy a szabatikál sem feltétlenül arról szól, hogy abszolút költözünk egy lakatlan szigetre, mert hogy ezt nem nagyon tudjuk megtenni. Én azt hiszem, hogy annak az identitásunknak kell kapcsolódnia, vagy érdemes kapcsolódnia a social médiával, amelyikben jól érezzük magunkat. Tehát, hogyha a munkahelyi kapcsolódásainkra mondjuk van egy ilyen Facebook csoportunk, abból nagyon könnyen ki tudunk kapcsolódni arra az időszakra, és akkor gyakorlatilag nem kell beszélgetnünk a kollégáinkkal. De ha a szabatikál időszaka alatt én nagyon szeretnék végre kertészkedni, és engem érdekelnek a kertészettel, a kertészkedéssel kapcsolatos különböző digitális tartalmak, akkor ezeket egészen nyugodtan fogyaszthatjuk. A lényeg az, hogy legyen egy konkrét célunk meghatározva már az elején, mit akarok kezdeni a szabatikálommal, és akkor, amikor megvan erre a válasz, akkor pontosan tudni fogom, hogy hova és milyen témában kapcsolódjak digitálisan.
1: És akkor most a beígért útravaló, mik a legfontosabbak azokból, amiket ma átbeszéltünk az alkotói szabadsággal, vagyis a szombatévvel, a szabatikállal kapcsolatban?
2: Elsősorban szerintem az a legfontosabb, hogy készüljünk fel a leállásra, határozzuk meg a miértünket, miért akarunk elmenni szabatikára. Próbáljuk meg a kontrollt, nem próbáljuk meg, dolgozunk azon, hogy a kontrollt minél inkább elengedjük azzal kapcsolatban, hogy bűntudatunk van, hogy nem csinálunk semmit, hogy nem lesz pénzünk, hogy nem lesz bevételünk. Próbáljuk meg digitálisan magunkat ugye abban a sávban tartani, ahova egyébként ténylegesen kapcsolódni akarunk a megélt, vagy a jó, vagy a kedvesen megélt identitásunk szempontjából, és éljük meg ezt a fantasztikus időszakot, hiszen nem azért mentünk el, hogy folyamatosan aggódjunk, és ugyanazt csináljuk, vagy ugyanazokkal a dolgokkal foglalkozunk, amikkel egyébként szabatikálon kívül. Próbáljuk meg az időnket ne olyan feszes tempóban, ne naptár szerint beosztani, hanem engedjük el itt is valahogy a kontrollt. Próbáljunk meg a kreatív énünkhöz nyúlni minél inkább, és találjuk meg azt a célt, vagy azt az irányt, ahova majd aztán vissza akarunk térni, hogy aztán át tudjunk zsilipelni, hogy amikor visszatérünk a régibe, akkor a meghozott döntéseink és az új szokásainkat megtartva az új énünk szerint éljük az életünket.
1: Hogyan tudjuk ezt megtanítani a srácoknak, hogy még idejében rájöjjenek arra, hogy erre rendszeresen szükség van, és ne legyen nekik kérdés az, hogy nekik erre szükségük van, és hogy ezt megtehetik?
2: Szerintem beszélgettünk már, volt olyan adás, amiben kifejezetten a nemetmondásról beszélgettünk. Én azt hiszem, hogy a nemetmondás az nem egy luxus. Egy könnyen megtanulható, de annál kevésbé, vagyis annál inkább hasznos, és ráadásul annál inkább hasznos módszer. Azt hiszem, hogyha mindig hallgatunk a belső jelzésre, arra a belső hangra, hogy éppen az adott szituáció, helyzet mennyire komfortos számomra, ténylegesen az történik-e, amit én szeretnék, ha erre tényleg odafigyelünk, akkor mindig tudni fogjuk, hogy mik lesznek azok a szituációk, amikben igent érdemes mondanunk végre saját magunknak, és nemet mondani másoknak. És szerintem a másik, amivel ez még elsajátítható, az ez a mikroszabatikál történet, ez egy jó dolog. A puding próbaelvés alapon érdemes szerintem kipróbálni, akár rövidebb időszakokra, 2-3 hetekre elmenni, és kikapcsolódni, betartva a szabatikálnak idézőjelesen azokat a szabályait, amik lehetővé teszik, hogy tényleg megéljük ezt az alkotói szabadságot, hiszen benne van alkotói, meg az is, hogy szabadság, vagyis valami olyat hozunk létre, ami a tényleges, az igazi identitásunkhoz kapcsolódik, legyen az akár egy teljesen új műfajba való betanulás, egy új szakmába, egy új hobbiba, egy új képességcsomagba való betanulás, és egy szabadság. Ugye milyen nagyszerű szó ez a szabadság, de hogy mennyire nem tudunk vele élni, vagy mennyire nem tudjuk megélni. Hát a szabatikál pont erről szól, megtanuljunk szabadok lenni, megtanuljunk végre önmagunkhoz kapcsolódni szabadon.
1: Nagyon remélem, hogy Antoni Nelli szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzőjének minden szava beépül mindenkinek az életébe. Érdemes többször meghallgatni azt hiszem ezt a beszélgetést is, hogy ez szépen beépüljön, levülepedjen, és merjük használni azt, amire rezonál ezzel kapcsolatban a lelkünk, mert a szabatikára, vagyis az alkotói szabadságra a mentális és a pszichés pihenésre igenis szükségünk van. A szabatikáról beszélgettünk a mai Lélekszörfben, szakértő vendégem volt az imént már említett Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner. Köszönjük szépen az idődet.
2: Hálás vagyok, hogy itt láttam.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Változékony időre számíthatunk. Meghosszabbították az ukrán menedékkérők védelmét. Idén tovább közlekedik az Adria Intercity Budapest és a horvátországi Split között. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Meghosszabbította a kormány az ukrán katonai szolgálat elől menekülők befogadását. A magyar közlönyben péntek este megjelent rendelet szerint Magyarország továbbra sem ért egyet azzal az uniós döntéssel, amely kizárná a védelemből azokat az ukrán állampolgárokat, akik katonai kötelezettségük miatt nem hagyhatják el Ukrajnát. A menedékesek személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányok 2028. március 4-éig maradnak érvényesek. Tűzszünet lépett életbe a zaporizsjai atomerőmű térségében, hogy helyreállíthassák a létesítmény külső áramellátását, jelentette be a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. Az orosz ellenőrzés alatt álló erőmű augusztus 20-a óta vészhelyzeti dízelgenerátorokkal működik, üzemanyag tartalékai azonban fogytán vannak, és napokon belül teljes áramkimaradás fenyegeti. Az ukrán szakemberek az aknamentesítés után már ma elkezdik a sérült áramvezeték javítását. Több mint 10 000 aláírás gyűjtött a kereszténydemokrata néppárt egy nap alatt Plannert Judit oktatási miniszter korábbi pedagógusokról szóló kijelentései miatt. Rétvári Bence frakcióvezető szerint a tárcavezető sértően beszélt a tanárokról és az iskolaigazgatókról. Egyúttal kérte a pedagógus szakszervezeteket, ítéljék el a miniszter kijelentéseit. Nagy Erzsébet a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke közölte, nem hagyják szó nélkül, ha a Lannert Judit sértő kijelentéseket tett, de nem engedik, hogy politikai célokra használják a pedagógusokat. Idén a megszokottnál tovább, október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és a horvátországi Split között. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Átadták a budapesti Fanarion Ortodox Keresztény Központot. Az eseményt Bartolomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka nyitotta meg. Beszédében megköszönte Magyarország hozzájárulását a központ létrehozásához, és hozzátette, ez nem csupán nagylelkű anyagi támogatást jelentett, hanem bizalmat, odaadást és együttműködést is.
0: Időjárás.
1: A sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 25-33 fok várható, késő este 14-21 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Keresztény beszélgetések a River Rádióból. Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről. Ez a Manna Selection. Manna FM.

0: szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
1: Az elhívásban rejlő erős sorozatunknak egy nagyon különleges epizódjához érkeztünk, úgyhogy nagy szeretettel köszönöm meg, és köszöntöm Tarkatát, a Zsidók Jézusért Misszió budapesti csapatának a vezetőt, és köszönöm neki, így helyesen mondod, hogy összetudtuk ezt hozni, és ránk ér, mert hogy a zsidók elhívására fogunk főleg beszélgetni, de természetesen Kata elhívásáról is. Szia Kata, nagyon köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Hát én is köszönöm a meghívást, meg azt, hogy érdeklődtök egyáltalán, hogy gondolom, hogy ez számunkra is nagyon megtisztelő.
1: Az a helyzet, hogy az elhívás önmagában, mint szó, és mint olyan, mint jelenség, mint egy folyton jelenlévő dolog az életünkben, azonnal a zsidókhoz kapcsolható. Mi a zsidók elhívása? A kiválasztott nép mi volt? Hogyan tudjuk ezt jól összefoglalni?
2: Igen, szerintem ez egy kulcs dolog innen elindítani azt, hogy hogyan gondolkodjunk a zsidóságról, illetve a kereszténységről, mert hogyha ezt nem tudjuk és nem értjük, akkor mind a két oldalról nagyon sok furcsa, meg negatív, meg nem helyes hozzáállás fogalmazódik meg, vagy alakul ki. Úgyhogy tényleg jó innen kezdeni. Hoztam ehhez két igét, az egyik az a Ézsaiás 43, 20 és 21. verse. Vizet fakasztok a pusztában és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak a választott népemnek, a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet. Azért jó az ige, mert itt nagyon világosan kimondja ezt, hogy választott népem. Tehát ha valakinek esetleg efelől kérdése lenne, vagy kérdőjele, hogy valóban a Biblia szerint is választott népe Izrael, hát igen, választott nép, de az is benne van, hogy mire van kiválasztva. Uh-huh. Isten azt, hogy magának formálta, ezt úgy is lehet mondani, ez a szentségnek egy másik megfogalmazása, hogy mindaz, amit Isten a maga számára elkülönít, a szent. Ilyen értelemben ez egy szent nép, más értelemben meg nagyon nem, de ebbe most még nem menjünk bele. És a harmadik dolog pedig az, hogy ugye az a cél, hogy miért, hogy mire különítette el a maga számára, mi ez a cél. És itt így fogalmazza meg, hogy hirdesse dicséretemet. Amúgy maga a dicsérni szó az a jada igéhez kapcsolható, és a jehudi szó az ugyanezzel a gyökkel rendelkezik, tehát a zsidó szó maga már magába foglalja ezt a küldetést. És a másik ige, amit még hoztam, ez a második Mózes 19. fejezetében van, a törvényadás előtt vagyunk a Szinái hegynél, és Mózesen keresztül Isten így szólítja meg a népet. Ti láttátok, mit tettem Egyiptommal, hogy vittelek benneteket sasszárnyon, és elhoztalak benneteket hozzám. Azért most, ha hallgattok szavamra, és megőrzitek szövetségemet, akkor lesztek az én kiváló tulajdonom mind a népek közül, bár enyém az egész föld. És ti legyetek nekem papok birodalma és szent nép. Tehát itt van egy más módon megfogalmazva ez a küldetés, hogy mi is a célja Istennek ezzel a néppel, az, hogy papok legyenek, papok birodalma és szent nép. Péter apostol amúgy ezt megismétli az első levelében, és azt mondja, hogy papok birodalma és szent nép legyünk, azért, hogy hirdessük az Isten nagyságos tetteit. Tehát ott még folytatódik is. És ahhoz, hogy ezt még jobban értsük, hogy ez most milyen módon egy elhívás, vagy mi a tartalma ennek az elhívásnak, hogy papok birodalma, hát először tisztáznunk kell azt a szót, hogy mi a pap. Vagy a pap az mindenkinek a fejében megjelenik valami hosszú stólás ember, aki mindenféle rituálikat csinál, az a pap, de a papnak igazán a lényegi, a funkcionális oldala, meg a küldetése a fontos, hogy a pap az a személy, aki Isten és a nép, vagy az emberek között áll, mint egy közvetítőként. A nép felé képviseli Istent, az emberek felé képviseli Isten, tehát tanítja a népet arról, hogy kicsoda Isten és mit vár tőlük. Másrészt pedig a népet képviseli Isten felé, tehát amikor imádkozik, közben jár, vagy akár ugye az Ószövetségben áldozatokat mutat be a nép bűneiért, engesztelést végez ugye a főpap, ezek mind úgy áll ott a pap Isten előtt, hogy a népet, a nép érdekében a népet képviseli. Na most, hogyha egy egész nemzet, minden tagja pap, mert ugye azt mondjuk, papok birodalma legyete, akkor kik azok, akiket képvisel Isten felé, vagy kik azok, akiket tanítania kell Istenről? Hát nyilván az összes többi nemzetet. Tehát itt akkor világosan válik, hogy nekünk a nemzetek felé van egy küldetésünk, egy feladatunk. És én, amikor még egy kezdő hívő voltam, és itt kapcsolódik, nem is kezdő hívő, kereső ember, tehát még csak meg se értem.
1: Amikor úton voltál még?
2: Így van, amikor úton voltam, akkor volt egy találkozás, egy beszélgetésem két barátommal, akik addigra már hitre jutottak Jézusban, és a beszélgetés nagyon mélyre ment, a végén már éjszaka volt, és Isten megérintett engem azon az éjszakán egy imádság által. És annyira lelkes voltam utána, hogy hát akkor most hogyan tovább, most ezek szerint van Isten, de akkor most mit csináljak, hogy legyen tovább, és akkor arra bátorítottak, hogy olvassam a Bibliát. És abban ott van Istennek a beszéde, az üzenete az én számomra, és ő majd engem vezetni fog. Hát én még aznap este nagy izgatottan kinyitottam egy Bibliát, nem is az én Bibliám volt, és az volt a kérdésem Isten felé, hogy hát mi az én életemmel a terve, mi a célja az én életemnek. És kinyílt a Biblia az Ézsaiás 49. fejezeténél, és a 6. vers volt úgy kiemelve vastagon, és akkor hát én ezt elolvastam, most ezt fejből idézem, így szólt: kevés az nékem, hogy Jákob nemzetségeinek megmentésére és a megmaradt Izrael hazatérítésére légy az én szolgám, a népek világosságává teszlek, hogy üdvöm a föld végéig terjedjem. Na hát én akkor ezt még úgy nem nagyon értettem, összesen talán csak annyit, hogy hát ez így a zsidókról szól, benne van Jákob, meg Izrael, hát én is zsidó vagyok, akkor ez valahogy biztos nekem is szól, de hát akkor még nem értettem. És egészen addig, ez még egy föl volt téve egy polcra ez az ige, hogy hát majd megértem, amikor egy napon találkoztam Avi Snyderrel, aki a Zsidók Jézusért missziónak az európai igazgatója volt akkor, és hát elindult közöttünk egy párbeszéd, és úgy elkezdett engem meghívott mindenféle olyan dologra, ami egyre közelebb vitt engem a misszióba való becsatlakozáshoz. De az első e-mail váltáskor az ő e-mailjének az aláírásában hát ez az ige szerepelt, és Zsajás 49.6, és akkor úgy szívem így hatalmasat dobbant, hogy hát akkor ez most mit jelent? Hát ezek szerint ez azt jelenti, hogy ez nem csak az én nekem szóló személyes küldetés nyilatkozat, hanem ez valójában a zsidó népnek, zsidó népre vonatkozik. Az, hogy a nemzetek számára világosság lenni, az ezek szerint az egész zsidó népnek a küldetése. Tehát az, hogy papok legyünk, hát hogy legyünk papok? Úgyhogy tanítjuk a népet, az összes többi nemzetet arról az egy igaz Istenről. Ja, amikor még mindenütt pogány népek éltek, és mindenkinek más istene voltak, ez nagyon világos volt, hogy egyedül nekünk adatott meg a kijelentés a világ teremtőjéről, hogy ő az igazi Isten, és ez volt a küldetésünk, hogy erről az egy igaz Istenről tanítsuk a népeket. Másrésztről viszont már az Ószövetségben is jelen volt egy olyan fajta papi szolgálat, hogy a szukkotkor, a sátrak ünnepekor volt 70 bika áldozat, el volt ez rendelve, és ez hagyományosan a nemzetekért, ugye a nemzetek száma hagyományosan a 70-es szám volt, hogy ennyi nemzetet számoltak össze a Mózes első könyvében. És ezért szimbolikusan ilyenkor az áldozatokat a nemzetekért mutatták be, tehát hogy már akkor is volt egy ilyenfajta papi szolgálat, ami a nemzetek felé, a nemzetekre irányult. És aztán nyilván később ez, mikor megjelent a messiás, akkor még inkább egyértelművé vált, hogy milyen módon lehetnek a zsidó emberek a nemzetek számára világosság. Mikor az apostolok cselekedeteinek az első fejezetében olvasunk arról, hogy hát az apostolok hát még mindig azt gondolták, hogy hát jó, Jézus most föltámadt, és akkor 40 napon keresztül tanított nekik az Isten országáról, hát akkor most most nem most fogja helyreállítani az országot, és akkor most eljön az a bizonyos messiási királyság, amire már annyira várnak várnak ugye a római uralom alatt nyögő zsidó emberek. És akkor Jézus nem ezt mondja nekik, azt mondja, hogy ennek még nem most van az ideje, hanem azt mondja, hogy ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Tehát Jézus gyakorlatilag megismétli azt a küldetést, amit Mózesen keresztül adott nekünk, sőt, már mégis Ábrahámon keresztül, mert hát ha egészen visszamegyünk Ábrahámig, Ábrahámnak is ezt mondta ugye Isten, hogy megáldom azokat, akik téged áldanak, és akik téged átkozom, azt megátkozom, és megáldatnak általad a föld összes családjai. Tehát Ábrahám elhívása is nem önmagáért, hanem a föld valamennyi nemzetéért volt, úgyhogy ezek csak újra és újra megismétlődnek, és Jézus a tanítványainak is ezt a küldetést ismételte meg, csak eddig ugye az volt, hogy ott voltunk helyileg a Szent Földön, a ígéret földjén, és mivel egy ilyen háromföldrész határán levő kereskedelmi útvonal voltunk, ezért nagyon sok nemzet vonult át rajtunk, hát kereskedelmi céllal, lehet sok esetben a katonai hódítás céljával is, ugye mindig egy ilyen átmeneti helyen voltunk, és éppen ezért nagyon sok nemzettel volt érintkezésünk, és nagyon sok nemzet ilyen módon láthatta meg az életünket, azt, ahogy az Isten törvényei szerint élünk, vagy nem, mert ugye azt is meglátták, hogy ha nem, és annak mi a következő, de lényeg az, hogy ilyen módon tanúskodtunk. Amikor pedig Jézus kiküldte a tanítványait, akkor viszont már menni kellett. És egy ilyen koncentrikus körök szerint, ugye Jeruzsálemtől elkezdve Júdán, Samárián át a föld végső határáig szólt a küldetésünk, hogy a világ világosságáról, a messiásról tanúskodjunk a népeknek.
1: Nagyon sok embernek a fejében az jelenik meg, hogy a zsidó népnél többet nem szenvedett senki a földön idáig, és azonnal az jut eszébe az embernek, hogy hogyan történhet ez meg, hogyha ők Isten kiválasztott népe, és rájuk különösen ügyel az Isten, akkor hogyan történhet az meg, hogy ők ilyen pokoli kínszenvedéseken mentek és mennek keresztül?
2: Hát, amit most mondasz, az szintén nagyon összefügg az elhívással. Tehát van is egy, azt hiszem, 7 részes kis videósorozatunk, amit ezzel a témával foglalkozik. Erről csináltuk, hogy miért szenved a zsidó nép. És tulajdonképpen ott egy ennél nyilván részletesebben ezt így végigjárjuk, hogy hát hogy van az, hogy egy választott nép, aki Istennek ugye a szemefénye, egy különleges nép, hogy akkor miért hagyja, hogy ennyit szenvedjön. Uh-huh. És hát ugye ennek az egyik oka az abból fakad, hogy mivel a zsidó nép a hordozója a világ üdvtervének, tehát ezen keresztül akarja Isten megmenteni az egész emberiséget, azért természetesen az ellenségnek és az emberiség ellenségének, a sátának ez nem tetszik. És azért mindent meg fog tenni azért, hogy ezt a népet elpusztítsa. Tehát ezeket látjuk, ezeket a kísérleteket látjuk újra és újra, a zsidó nép elpusztításának a különböző kísérleteit, hogy ez az ügyterv ne menjen végbe. Ugye Jézus első eljövetele előtti kísérletek, akár a fáraónak, amikor a csecsemőket vízbe kellett dobálni, Nílusba kellett dobálni, a fáraónak is volt egy ilyen kísérlete, vagy később ugye Hámánnak volt az Eszter könyvében olvasunk erről ilyen kísérlete. A zsidó nép kiirtásának a célja, mondjuk ez egész, tehát a Hámán volt, akik ténylegesen az egész zsidó nép ellen szövetkezett először a történelemben, és a cél az volt, hogy ugye a zsidók közül támad az üdvösség, a messiás, hogy ez ne születhessen.
1: Hogy ez ne is történjen meg.
2: Aha. Így van. Viszont miután már eljött a messiás, ugye látjuk azt, hogy magának a messiásnak is már a születéstől kezdve jöttek ezek az elpusztítási kísérletek, ugye a Herodesi gyermekgyilkosság, és aztán később is nem tudom hányszor próbálták megölni Jézust, lelökni a szikláról, megkövezni, de ezek azért nem sikerültek, mert Jézusnak csak egyetlen egy ponton volt, amikor ő önkérletette az életét, ez a kereszten, és az pontosan a Pészak ünnepén, pontosan amikor a várányokat fel kellett áldozni, tehát ez ő kontrollálta azt, hogy mikor kell és hol kell meghalnia. Az összes többi az csak kísérlet volt, de nyilván az ellenség próbálkozott, mert mindig az ügyterv ellen vannak ezek a próbálkozások, és ugye a második eljövetel az szintén egy speciális módon az Olajfák hegyére fog megérkezni, az őt hívó zsidó népnek a szavára fog ő megérkezni, és visszatérni a földre. Tehát ezért a sátán azért mindent megtesz. Először is, hogy az egyik kísérlet az arra vonatkozik, hogy a zsidó nép elpusztuljon, megszűnjön, mint nép létezni, ne térjen vissza a földjére, de ha visszatér, akkor pedig ne higgyen a messiásba, mert ameddig a zsidó nép nem hisz Jézusban, addig nem fogja visszahívni. Mert az Jézus mondta, hogy nem fogtok engem addig látni, amíg azt nem mondjátok, hogy áldott, aki az Úr nevében jön. Tehát a visszahívás, ami az üdv történetnek a második nagyon fontos esemény, hogy Jézus visszatér a földre, legyőzi az antikrisztus, legyőzi az antikrisztusi seregeket, helyreállítja hát a zsidó népet is, meg egyáltalán az emberiséget is, ott Jeruzsálem központtal fog uralkodni. Ezek ellen folyamatosan próbálkozik valamit tenni az ellenség, hát most is látjuk ezeket a munkáit, ezeket a rettenetes támadásait. De sajnos ugye nem csak ez az oldal van, hanem ha őszinték vagyunk magunkkal, mint zsidó nép, ezt a bizonyos papi küldetést mi nagyon sokszor negligáltuk. Nagyon sokszor elhanyagoltuk. Nem tudom hányszor, ugye az volt az ellenünk szóló fő vádpont, hogy mi idegen istenek felé fordultunk. Tehát amit Isten elrendelt, hogy csak és egyedül, hogy az első parancsolat, a 10 parancsolatban, csak őt imádjuk, mi sajnos ezt nagyon sokszor elhagytuk. Elhagytuk a mi Istenünket. Ezt be kell, hát ha megnézzük az Ószövetséget, a prófétákat, akkor látjuk újra és újra, hogy mennyi sok hamis bálványimádásba keveredett bele a népünk, és a parancsolatoknak egy jelentős részét, beleértve a szombatot is, nem tartottuk meg. Tehát ami által mi képviselhettük volna Isten szentségét ebbe a világba, hát ezt mi nagyon sokszor elhanyagoltuk. És volt bennünk egy folyamatos vágy arra, hogy olyanok legyünk, mint a többi nép. És tulajdonképpen a modernkori asszimiláció is ez ennek a vágya, hogy beolvadni, nem kilógni, nem másnak lenni, hogy hagyjanak végre békén minket. Tevje is, ugye, amikor mondja, hogy oram van, értem, hogy minket választottál, de úgy néha nem választanál valaki más. És ugye ez egy nagyon vicces megfogalmazása annak, hogy igen, hát nagyon nehéz választott nép pozícióban lenni, mert ugye állandóan a ide lőjetek pozícióban vagyunk. Amit az előbb elmondtam, hogy a sátán folyamatosan azon dolgozik, hogy minket elpusztítson, mert a küldetés az ő végét jelenti. Ha mi véghez visszük a mi küldetésünket, az neki a végét jelenti.
1: De ezt tudod ám, hogy ez megszületik szintén az emberek fejében, a miért hagyja az Isten szenvedni a zsidókat mondat mellett, hogyha ezt a vetületet nézzük, és ezt az értelmezést, amit elmesélte, hogy akkor viszont miért nem védi meg őket? Tehát miért hagyja, meg lenne az Istennek a hatalma arra, hogy megvédje a zsidókat a sátán minden támadásától, hogy ez miért nem történik meg? Ez is nagyon sokunknak a fejében benne van. Akár még az útkeresésben lévőkben, akár a hitre térés közelében lévőknek, vagy a világiaknak, ezt a kérdést mindig hallom.
2: Hát tényleg el kell olvasni az 5 Mózes végén található áldásokat és átkokat, hogy mi történik akkor, hogyha megtartjuk az ő beszédét, milyen áldások következnek el ránk, és hogyha viszont nem, akkor milyen átkok. Tehát Isten egy szövetségét megtartó, megőrző, hűséges Isten, és a Mózesi szövetség, a Szinájhegyi szövetség, az egy olyan szövetség, amely feltételekhez szabott. És vannak következményei az engedelmességnek, és vannak következményei az engedetlenségnek is. És éppen ezért az, hogy végül is kiokádott, nagyon erős szó, de kiokádott bennünket a föld, ugye a babiloniai fogságról beszélek most, mert hogy az, meg a második, a római, tehát a 70-ben a templom lerombolása utáni szétszóratást, ról ilyen módon már nem ír a Biblia, de a babiloni fogság, tehát ahogy a babiloni fogság létrejött, és a miértje, az nagyon egyértelmű, főleg Jeremiásnál nagyon világos az értelmezése annak, hogy ez miért engedte meg Isten, hogy ez megtörténjen. És én még

0: És ennek a következménye az, hogy Isten elhagyja a templomot, és miután elhagyta a templomot, onnantól kezdve sebezhetővé válik a templom. És ez ugyanez igaz az egész Izrael népére. Tehát amíg Isten szövetségében benne vagyunk, addig gyakorlatilag elpusztíthatatlanok, sebezhetetlenek vagyunk. Mm-hmm. És erre nagyon jó példa Bálámnak az átka, amikor megpróbálja megátkozni Izraelt. Az a 4. Mózes könyvében olvasható, és a történet talán, vagy valószínűleg ismerős keresztényeknek mindenképpen, hogy Bálák király felbéreli ezt a pogány profétát, akinek valami módon van egy profétai ajándéka, és van egy kapcsolata az örökkévalóval, ez nyilvánvaló, hogy nem egy más, nem az ördög által átkoz vagy állt, hanem egyértelmű Istennel van egy kapcsolata, és akkor elmegy, bár Isten mondja neki, hogy ne menj el, de csak elmegy. Szamár is próbálja ott megállítani, de nem.
1: Mégis ja, a Bálám szamara, ugye? Áll, mint a Bálám szamara, szoktuk mondani, ugye?
0: Ez a történet, pontosan. Ugye, hogy nem hajlandó tovább menni a szamár, és akkor veri a szamarát, és akkor végre az ő szemét is megnyitja. Ugye meg is szólal a szamár, hogy miért bántasz engem, és akkor megnyitja a szemét, és meglátja, hogy ott áll egy angyal a szamár előtt, és azért nem tud tovább menni. És akkor Isten megismétli azt, hogy hát mondtam, hogy ne menj, Isten mégis mégy, de akkor azt fogod mondani, amit a szádba adok. És akkor tényleg elmegy, és azt mondja, ami Isten ad a szájába, és ez pedig áldás. Tehát áldja Izrael, de ennek az is az oka, hogy lenéz a hegyről az Izraelnek a sátraira, és látja azt a rendet, ami nem csak egy fizikai rend, hanem hogy az egész nép egy Istennek való engedelmesség állapotában van. Ez az egyik szellemi csúcspontja Izraelnek, amikor ott vannak a honfoglalás előtt nem sokkal, és egy tökéletes rendben és engedelmességben. Ez már az új generáció, tehát ez nem az, akik Egyiptomból kijöttek, nem az, akik lázadtak, hogy miért akar minket behozni erre a földre Isten, és azért 40 év a pusztába vándoroltak, hanem az már elpusztult, ez a nép elhullott, és ez egy új generáció, és ez egy hívő generáció, és ezért nem fog rajtuk az átok. És Isten nem hajlandó megátkozni a népét, amikor engedelmességben van. De amikor a szövetséget megszegjük, már pedig a mózesi szövetség az egy nem feltétel nélküli szövetség, hanem feltételhez kötött, akkor érvénybe lépnek az átkok. Ez az egyik dolog. A másik viszont, arra a kérdésedre, hogy miért engedi meg Isten. A Jákim stúdiónak van egy nagyon szép darab, színarabja, a Raoul Wallenbergről, a zsidó mentor Raoul Wallenbergről szól, és ebben a színdarabban van egy öreg rabbi. Egy család, zsidó családon keresztül látjuk meg ezt az egész Raoul Wallenberg történetet, és akkor az egyik fia nagyon dühöng azon, hogy, és pontosan ezen, hogy miért van ez az üldöztetés, meg milyen Isten ez, és hogy engedheti meg, és miért engedi meg, és akkor a rabbi azt mondja neki, hogy de hát nem engedi meg, fiam. És az annyira döbbenetes volt a számomra, mert ugye a kérdés az, hogy Isten megengedi-e a gyilkosságot, megengedi-e a gyűlölködést, megengedi-e a genocídiumot, nem engedi meg. Ezek mind tilosak. És hogyha az emberiség megteszi, akkor ezt Isten parancsa ellenére teszi meg. És ennek meg lesznek a következményei. De ez nem azt jelenti, hogy Isten lekötözi a gyilkosokat, és nem engedi meg, hogy megtegyék a gonosz dolgaikat, hanem hogy annak meg lesznek a következményei.
1: Aha. Jól értelmezem-e azt, hogy itt nem arról van szó, hogy az Isten akar nekünk rosszat. Tehát én mindig azt próbálom erősíteni ebben a podcastben is, és nagyon örülök, amikor elefelé el tudunk rendre kanyarodni, hogy az Isten nem egy büntető, nem egy haragos Isten, aki azt akarja, hogy elessünk és abból tanuljunk, hanem hogy vannak szabályok, és akkor én ezt most úgy értelmeztem, amit te mondtál, aztán majd kijavítasz, hogy így van, csak nekem ezzel van békességem, hogy elmondja a szabályokat, és én ugye mindig azt is el szoktam mondani, most már a hitem szerint másfél éve alatt szinte mindegyik epizódban, hogy számomra az a leggyönyörűségesebb az Istenben, hogy mindig ad választást, és mindig elmondja, hogyha ezt választod, ez lesz, ha meg ezt választod, ez lesz, nézd meg. De akkor sem bánt minket, hogyha nem úgy csináljuk, csak a következmények, én valahogy úgy értelmezem ezt, hogyha nem fogadtok szót idézőjelben, akkor beengeditek a rosszat. Tehát akkor lesz támadási felület rajtatok, akkor igen, tud a másik oldal elkezdeni rázni, tépni, igen, vágni, ütni.

0: igen.
1: Jól értem.
0: Ezt elfelejtjük, nagyon egyetértek, elfelejtjük azt, hogy egy háborús övezetben élünk, és hogyha kidőjük a fejünket a rövészárokból, akkor lőnek ránk. Tehát ez most egy...
1: Jó eséllyel eltalálnak, igen, igen, igen.
0: Tehát hogyha van, tehát amikor ott vagyunk tényleg az Istennel való szoros kapcsolatban, akkor elvárhatjuk azt, hogy Isten megvédjen bennünket. Természetesen ezzel együtt tudunk olyan rettenetes dolgokról, mint ami most is zajlik ugye a muszlim világban, ahogy lefejeznek keresztényeket, akik hívő keresztények, pásztorok, meg engedelmesek, és tényleg mártír halált halnak, és ez ilyen mindig is volt. Tehát, hogy ehhez valóban szükséges az a fajta reménységünk is, hogy nem csak ez a világ van. Van feltámadás, van egy végső isteni igazságszolgáltatás. Mert hogy nem, tehát nincs arra garancia, hogy az ember, aki egész életében mindig hűséges volt Istenhez, és mindig az ő útján járt, hogy nem fog mártír halált halni, vagy nem fogja őt semmi bántódás érni. Tehát én azért ettől óvaintanék, hogy ebből ezt a teológiai következtetést vonjuk le. Viszont visszatérve a zsidó néphez, még azt is elmondanám, hogy amikor mi az asszimilációt választjuk, tehát amikor mi úgy döntünk, hogy olyanok akarunk lenni, mint a többi nép, és nem feltétlenül a bálványimádás területén, hanem sok egyéb más dologban, és ugye hasonulni akarunk. El akarjuk felejteni azt, hogy mi egy más nép vagyunk, mi magyarok vagyunk, mi nem vagyunk zsidók. A német zsidóság is rendkívül ragaszkodott a német identitásához, és elképesztően művelt a német irodalom és kultúrának tényleg a legnagyobb művelői és élvezői pont a német zsidók voltak a 20. század elején, és ez a magyar zsidókra is eléggé elmondható. Tehát nagyon magyarok voltunk, és sok szempontból ez nagyon dicséretes, tényleg magyar huszár, tehát zsidók beálltak a 48-as szabadságharcban, mint huszárok, és anyagilag is támogatták a szabadságharcot, tehát nagyon sok mindent megtettek a hazájukért, és ez önmagában azt gondolom, hogy dicséretes, mert van erre bibliai parancs, hogy munkálkodjunk annak a városnak a jólétén, ahol élünk, és ezért ez nagyon helyes dolog. De hogyha mi eközben ezt annyira buzgón tesszük, hogy közben elfeledkezünk arról, hogy minket Isten arra választott ki, hogy világosság legyünk a nemzeteknek, és ezt csak úgy tudjuk megtenni, ha valamilyen szinten a különbözőségünket megőrizzük, akkor tényleg Isten, tehát amikor kiesünk valamilyen módon a küldetésünkből, akkor Isten megenged olyan dolgokat, amelyek fölébresztik ezt bennünk. Popper Péter egy nagyon erős kifejezést használt, hogy amikor ezt így megfogalmazta, azt mondta, hogy ő soha nem tartotta saját magát zsidónak, hanem mindig mások rugdosták őt bele ebbe a csoportba. És ez a mások rugdosták őt oda bele dolog, ez valahol azt gondolom, hogy Isten megengedte azt, nem csak neki, hanem sok más nagyon értékes zsidó embernek azt, hogy ő ráébredjen pont a gyűlölet, vagy a megvetés, vagy a támadások által, ne tudja elfelejteni, hogy ő zsidó. De az, hogy valaki zsidó, még nem biztos, hogy érti is ezt, hogy és akkor mi van. Mert nagyon sok zsidó embernek az az identitás, hogy az a zsidó, hogy minket üldöznek. És akkor ez egy nagyon negatív identitás. És nem arra vagyunk elhívva, hogy minket üldözzenek, ez egy totál negatív, és sajnos Magyarországon, főleg a szekuláris zsidóság számára, mivel nem hisz a zsidóság istenében, meg nem olvassa a Bibliát, vagy ha igen, akkor csak egy ilyen kulturális szinten, ezért nem érti, vagy nem látja, vagy nem tud azonosulni azzal a fajta küldetéssel, amit ugye az elején felolvastam, hogy papok nemzetsége legyünk, és világosság a nemzeteknek, méghozzá nem olyan értelemben, vagy nem kizárólag olyan értelemben, hogy tudományos vívmányok, kulturális vívmányok, mert ugye nagyon sok tényleg zeneszerző, író, tudós van, akiket a zsidóság adott ennek a világnak, és az emberiség ezáltal ugye előbbre lépett, előbbre ment, hanem nekünk elsősorban az élő Istenről és az ő messiásáról kell tanúskodnunk ennek a világnak. Erre vagyunk elhívva. Ez az egyetlen elhívásunk van, és itt a Róma levelet szeretném neked idézni. Róma 11, 29. vers. Hiszen Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok. Tehát itt a lényeg az, hogy az ajándék többes számban van, az elhívás viszont egyes számban. Nincsen más elhívásunk. Csak ez a papi küldetés, vagy ez a világosság a nemzeteknek, vagy áldás lenni a népeknek. Ez mind ugyanaz járja körül. Ez a mi elhívásunk, ezért vagyunk. Isten annyira szerette a nemzeteket, hogy kiválasztott minket zsidókat.
1: A kiválasztottság mond-e valamit a modern fiataloknak? Hogyan lehet a zsidók kiválasztottságát, az elhívását a kereszténységbe átültetni? Hiszen azért nagyon sok átfedés van. Tulajdonképpen mióta beszélgetünk, azon gondolkodom, hogy valójában, minthogyha ez mégiscsak egy lenne. Érted, hogy mire gondolok? A keresztények és a zsidóság, vagy a zsidók elhívása, hiszen Jézus maga is zsidó volt. Így tudjuk legalábbis.
0: Természetesen, igen. Tehát ugye a szelíd olajfának a képe, ezt nagyon jól kiábrázolja, hogy még az új szövetség is, az összes szövetség, beleértve az új szövetséget is, a zsidókkal köttetett. Ugye Jeremiás proféta így mondja, hogy új szövetséget kötök Júda és Izrael házával. Tehát az új szövetséget is Jézus egy csupa zsidókból álló csoporttal kötötte ott az utolsó vacsorakor. És még az első gyülekezet is, tehát amikor kiárat a Szentlélek, az is egy kizárólag zsidókból vagy prozelitákból álló csoport volt, tehát olyan a prozeliták olyan nem zsidók, akik betérnek a judaizmusba, tehát ezért onnantól kezdve ők is zsidónak számítanak. Viszont ugye Pál volt pont annak a zászlóvivője, hogy a pogányokhoz elvinni az evangéliumot, és ugye hittek a nemzetek, és egyre többen beoltattak ebbe a szelíd olajfába. És ilyen módon azok a szellemi igazságok, azok innentől kezdve érvényesek lettek a nem zsidó keresztények számára is. Tehát ez a küldetés, hogy világosság lenni, hogy az evangéliumot tovább adni, az érvényes lesz a nem zsidó keresztények számára is, és az üldöztetést is megörököltük. Tehát, ha egy keresztény komolyan veszi a küldetését, akkor ő rá az ördög ugyanúgy fog haragudni, mint a zsidó népre. De és ha egy keresztény elhanyagolja a küldetését, akkor valószínűleg Isten előbb-utóbb ugyanúgy neki is ilyen rugdosásokat fog megengedni, hogy fölébressze őt arra, hogy hoppá, kezdesz elaludni, vagy kezdesz kilépni, vagy kisodródni abból, amire elhívtalak téged. Aha. Tehát a zsidó néppel, ami történik, az számunkra mindenképp tanulság kell, hogy legyen keresztények számára.
1: Te, mint a Zsidók Jézusért Misszió Budapesti csapatának a vezetője, ezt egészen közelről látod. Hogyan kapcsolódik össze a keresztény élet a zsidó élettel, hogyha egyáltalán helyes a kérdés feltevés? Mit tudtok átemelni? Nem tudom, hogy... szokásokból? Vagy ez azt jelenti, hogy akkor ti beszéltek rabbikkal is, ha éppen arra van szükség, beszéltek egy hitbéli vezetővel, egy pásztorral? Hogyan működik ez?
0: Hát ha jól értem a kérdésedet, akkor valami olyasmi, hogy hogyan kapcsoljuk össze ezt a két csoportot egymással, valamiképpen a zsidóság. Igen. Igen. Valóban egy ilyen híd szerepben vagyunk. Egy kicsit zsidók, egy kicsit keresztények, vagy ahogy a szlogenünk az ugyan, hogy 100% zsidó, 100% keresztény. De inkább talán azt mondanám, hogy egy kicsit benne vagyunk a zsidó közösségben. Az egyik lábunk ott van, a másik lábunk meg a keresztény közösségben, és hogyha ebből a pozícióból bármelyik irányba elmozdulunk, akkor már nem vagyunk a helyünkön. Ezt nekem elég hamar megmutatta az Úr, még mielőtt ebbe a misszióba beléptem, de én egy másik misszióban is, zsidó misszióban már előtte is voltam, és megértettem azt, hogy az a fajta, ahogy Jézus egy olyan pozícióban áll az Isten és ember között, hogy ebben ő megfeszült, tehát az egyik kezével erőteljesen kapaszkodik és fogja a bűnös emberiséget, a másik kezével megkapaszkodik Istenbe. És valójában ez az a megfeszülés. És ő ennek a két világnak a határán áll, és ebben feszül meg, hogy ezt a két világot megbékítse egymással. És ez az, ahol mi messiás hívő zsidók is egy ilyen pozícióban állunk, hogy a két világ, a keresztények és a zsidók világa sajnos ugye niccai zsinattól fogva elkezdett, és aztán egyre jobban el is szakadt egymástól. A niccai zsinat volt az, ahol egy olyan döntést hoztak, 325-ben azt hiszem akkor volt, egy olyan döntést hoztak, hogy aki zsidóként követni akarja Jézust, annak mindent, ami zsidó, meg kell tagadni. A kóserétkezést, a zsidó ünnepeket, a szombattartást. De gyakorlatilag pogánnyá kell válnia ahhoz, hogy követhesse a zsidó messiást.
1: De miért?
0: És hú, ez most nagyon hosszú lenne.
1: Hosszú lenne, majd egyszer beszélgetünk erről, mert nem is értem, hogy miért kéne minden. Egyébként pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor melyik ünnepet tartjátok, de akkor folytass, majd eljutunk oda is.
0: És ennek következtében kialakult egy két olyan közösség, aminek semmi köze nincs egymáshoz. Tehát, hogy a keresztényeknek a világa, a szokásai, még az ünnepei sem esnek oda, ahova a zsidó ünnepek, holott ezek eredetileg ugyanazok az ünnepek voltak. A Pészak, a húsvétra, az pontosan akkor volt, a Savuot, az pontosan akkor, mikor a pünkösd, és aztán a niccai zsinat volt az, amikor naptárilag is szétválasztották a zsidó ünnepeket a keresztény ünnepektől, mert egy másfajta számítási rendszert találtak ki, hogy még csak ebbe se legyen az, ahogy véletlenül elkezdjenek gondolkodni a keresztények, hogy nekünk valami közünk lenne a zsidósághoz. És ez így vice versa volt. Tehát ennek következtében voltak olyan, tényleg olyan megtapasztalásaim, hogy egy zsidó nénivel beszélgettem, egy ukrán zsidó nénivel beszélgettem sok-sok évvel ezelőtt Jézusról, és akkor azt mondja nekem, hogy ugye Jézus félig ukrán volt, félig ő nincs, és akkor ennyit mondom, félig ukrán volt, ugye? Kérdezi tőlem ez a néni. Na, félig ukrán, és félig mi? Mi volt a másik? Szóval egészen megdöbbentem, hogy tehát, hogy az ő agyában, mivel ugye Ukrajnában is, az ukrán keresztényeket látta, neki az ő agyában a Jézus az egy ukrán, kicsit ukrán, legalább félig ukrán volt. És hát ugye nagyon sok, ha elmegyünk a világ bármely tájára, és akkor látjuk azt, hogy hogyan ábrázolják Jézust, akkor látjuk, hogy mindenki a maga képére formálta ezt a Jézust, hogy esetleg ferdeszemű, vagy sötétbő. Tehát az, hogy ő zsidó volt, ez így valahogy így elég sokáig így a szőnyeg alá lett söpörve. És ezért ez a messiási mozgalom, ami a 19. században indult, ez egy külön történet lenne elmondani ennek az egész történetét, de a Szentléleknek a munkája, amikor zsidó embereket úgy vezetett el annak a felismerésére, hogy Jézus a messiás, hogy ehhez az a nagyon erős meggyőződés is társult, hogy nekem nem kell bekapcsolódnom valamilyen keresztény felekezetbe ahhoz, hogy zsidóként a zsidó Jézust kövessem. És ekkor jöttek létre először jiddis ajkú zsinagógák, ahol hittek Jézusban, Kárpátalján voltak ilyenek, na most ebben sem megyek mélyebben bele, tehát hogy elindult ez a mozgalom, és tényleg ez a lényege, hogy az egyház az valójában akkor lesz igazán egészséges és teljes, hogyha ez a körülmetélkedés és körülmetélkedetlenség egyháza lesz, magyarán zsidók és nem zsidóknak az olyan fajta egysége, ami a messiásban, Jézusban és a Szentlélek által történik meg ez az egység, de nem jelent kulturális egybeolvadást, hanem megőrizhetjük mi, a mi zsidó identitásunkat, míg a magyarok természetesen a magyar identitásukat megőrizve követhetik a zsidó messiást. Tehát, hogy ez az, ami elindult, és ennek vagyunk mi, hát nem csak mi, hanem a messiási mozgalom, a képviselői, és mivel egy ilyen megfeszülő helyzetben vagyunk, hogy a zsidóknak túl keresztények, a keresztényeknek meg túl zsidók, ezért ez néha egy fájdalmas hely itt állni. De hát ha elrakott minket Isten, akkor álljuk a sarat az ő kegyelméből.
1: Amikor arról beszéltünk korábban, hogy akkor jön el másodszor Jézus, amikor hívja őt Izrael népe, ez jelentheti-e azt, hogy van valami köze ahhoz a vágyot, és amint ti is dolgoztok, egységhez, amit az imént mondtál, keresztények és zsidók között?
0: Igen, ez nagyon jó kérdés. Biztos, hogy van hozzá köze, mert egy test van, nincsen két test. Tehát egy test van a messiásnak, és egy népe, egy gyakor és egy nyáj lesz. És ugye ahhoz, hogy egyáltalán zsidó nép komolyan mérlegre tegye azt, hogy lehetséges-e, hogy Jézus a messiás, ahhoz meg kell látnia azt a változást, ami az egyházban úgy most már elindult. Tehát például azt, hogy az egyház, most nagyon sokan, egyre többen hívnak bennünket, hogy tartsunk egy széder vacsorát, vagy egy széder prezentációt, amiben megmutatjuk, hogy az utolsó vacsora és az Úr vacsora maga, az tulajdonképpen egy ilyen zsidó, hagyományos széder vacsora keretében született meg. És hogy így, tehát ahogy a kereszténység egyre inkább ráébred a zsidó gyökereire, megváltozik a szíve zsidóság felé. Ez szerintem egy feltétele annak, hogy a zsidóság komolyan kezdje venni azt a lehetőséget, hogy talán mégis Jézus a messiás, a megígért messiás.
1: Kata, végezetül még az elhívással kapcsolatban azért mondjunk arról a nagyon különleges elhívásról pár mondatot, ami a te elhívásod ennek fényében, amit eddig mondtál. Ezt most már azért úgy sejthetővé tette nagyjából a te elhívásodat. Én azt hiszem, de azért szívesen hallanám, hogy te erre hogy találtál rá.
0: Jó. Akkor nem tudom, hány mondat van erre, mert lehet röviden meg hosszan elmondani, de így sok mindent már korábban így már elmondtam, elmeséltem. A megtérés, tehát az én hátterem, akkor azért azt tudni kell, hogy egy anyai ágról vagyok zsidó származású, és nem kaptam otthon zsidó nevelést, tehát a judaizmusról, a zsidó életformáról nagyon minimális ismeretem volt, de természetesen a családnak a holokauszt élményeiről tudtam, és azért ez így bennem volt, hogy hát mi zsidók vagyunk, de hogy ez mit jelent, ezt én nem értettem. És ugye ateistaként nőttem fel, 25 évesen tértem meg, és ott rögtön, ahogy mondom, már azon a bizonyos éjszakán, amikor először megérintett Isten, már megkaptam ezt az igét, ami aztán később kivilágosodott, hogy ez az én elhívásom. Tehát, hogy az elhívásom az egyrésztről, ugye az három részből áll ez a vers, a Jákob megmentetjeinek, most nincs előttem, hogy is van, de az Izrael népének a helyreállítása, Jákob megmentetjének a hazatérítésében, és a pogányok világossága, ez a harmadik. Tehát ez a hármas feladatot látok magamnak, és ez bontja ki Isten. A pogányok világossága az szerintem egy folyamatos dolog, tehát mindig is már a megtérésem pillanatától is voltam tanúja, a hitem tanúja, vagy Jézus tanúja a nem zsidó emberek számára. Aztán Isten egy bizonyos ponton elhívott a zsidó misszióba, és akkor lépett be ez az újabb aspektus az elhívásomnak, hogy a zsidók helyreállítása, tehát hogy helyre kell állniuk, meg kell találniuk azt, hogy miért is vagyunk mi zsidók, és mi a küldetésünk, és amikor ezt megértjük, akkor ebbe a küldetésbe lépjünk is be. És a zsidók Jézusért missziónak a fő fókusza amúgy a zsidó nép elérése az evangéliummal, de egy olyan módon, ahogy ez Pál apostolnál is volt, Pál a pogányok apostola volt, mégis minden egyes alkalommal, amikor egy új városba ment, az útja mindig a zsinagógába vezetett, és először mindig a saját népének tanúskodott Jézusról. És ezt azért tette, mert tudta, hogy mi a küldetése a mi népünknek. Az, hogy a pogányoknak, a nemzeteknek világosság legyen. Tehát, hogyha egy zsidó ember megismeri a világ világosságát, Jézust, akkor természetesen DNS szinten, zsigeri szinten azonnal beáll abba a küldetésbe, hogy a nemzetek számára világosság legyen. Tehát valójában munkatársakat szerzett magának Pál, amikor a zsinagógába ment tanúskodni. Úgyhogy ez a úgy nagy vonalakban úgy gondolom, hogy ez ilyen értelemben vagyunk most így a zsidó nép számára egy tanúskodó csoport, vagy csapat. de mindig ott van a szívünkben az, hogy azért vagyunk nekik tanúk, hogy ők aztán majd beálljanak a küldetésükbe, és hogy mi folyamatosan, és hogy amikor az utcán vagyunk, vagy az online térben vagyunk, akkor mi nagyon sok esetben nem zsidó emberek felé, hát a nagy számok törvénye miatt sokkal több nem zsidó ember felé tudunk tanúskodni, mint zsidó ember felé. Tehát ezt folyamatosan betöltöm, ezt a részét is az elhívásomnak.
1: Kata, nagyon szépen köszönöm, hogy ránk értél, köszönöm ezt a sok nagyon szép és nagyon hasznos és mély gondolatot. Én biztos vagyok benne, hogy mindenkinek elindított ez valamit a fejében és a szívében, mert ezeken a dolgokon mindig érdemes merengeni, hosszabban is akár. Az elhívásban rejlő erő minisorozatunkban itt a Hitem szerint mai epizódjában a vendégem volt Tarkata, a Zsidók Jézusért Misszió Budapesti csapatának a vezetője. Nagyon hálás vagyok érte, Kata, köszönöm szépen.
0: Én is nagyon köszönöm, hogy az úr áldjon meg benneteket.

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mi történik, ha teret adsz a kreativitásnak? Új ötleteid születnek, új dolgokat próbálsz ki, és magadból is felfedezel valami újat. A kreatív energia mindenkiben elindít valamit. Szeptemberben ezt ünnepeljük az Alléban. Workshopok, közös alkotás és inspiráló programok várnak. Ráadásul értékes nyereményekért is játszhatsz. Kreatív energia. Mindenkinek. Szeptemberben az Alléban. Részletek az allé.hu-n.
1: Reklám hangzott el.
3: Változékony időre számíthatunk, újabb fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások. Ismét túlélőket találtak Nepálban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony segítséget tudjon nyújtani az autósoknak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló az 5+5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. Megépül a Mohácsi Dunahíd, de az eredetileg tervezetnél olcsóbb lesz a hozzá kapcsolódó úthálózat, derül ki a Magyar Közlönyből. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel 75 milliárd forintot takarít meg az állam, amit állami utak fejlesztésére fordíthatnak. Hatan megsérültek éjszaka, amikor egy teherautó ütközött egy lengyel zarándokokat szállító busszal Zalalövő közelében. A busz azért állt félre a 86-os főúton, mert korábban elgázolt egy úttesten kóborló juhot. A rendőrség szerint a vészvillogóval álló járművet későn vette észre a teherautó sofőrje, és nagy erővel neki ütközött. A busz 5 utasa és a teherautó vezetője könnyebben megsérült, a többi utast Zalalövőn helyezték el a mentesítőjárat érkezéséig. Két újabb túlélőt mentettek ki Nepálban 10 nappal a pusztító áradások után. Egy kínai munkást egy vízerőmű alagútjából, egy nőt pedig egy házból hoztak ki élve. A természeti katasztrófában legalább 1300-an meghaltak, több mint 5000 embert, köztük 3 magyart továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és a horvátországi Split között. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés.
0: Időjárás.
3: A sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Emiatt az ország északi és keleti részére figyelmeztetést adtak ki. Vasárnap már túlnyomóan napos, gyengén felhős idő várható, eső nem valószínű. A szél megerősödhet, hajnalban 13-18, napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
4: Eljött a szombat délután 3 óra, Argyelán Kriszta vagyok, és köszöntelek titeket a mai kanapénkban, amiben társasjátékozással fogunk kezdeni. Horváth Zoli friss, ropogós újdonság társasjátékokat hoz nekünk egy hazai kiadó kínálatából. Aztán megnézzük azt, hogyha valaki nagyon görcsösen, erősen nyomja rá a ceruzát a papírlapra általános iskolás korában, akkor ez mire utalhat, kell esetleg szakemberhez fordulni? fordulni. Az utolsó órában pedig a témánk tabuk nélkül válás gyerekkel. Tartsatok velem, Argyelán Kriszta vagyok, számítok rátok, és persze hozom az életöröm zenéket is. A Golden Scans-szel kezdünk itt a Mannán.

0: Kellemes rádiózást a Manna kanapéban. Sziasztok! Itt a társasjátékos órán Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével, amikor újdonságokat hozunk nektek, amikor megmutatjuk egy-egy társasjáték menetét, és amikor ajánlunk nektek olyan társasokat, amik jó sok embernek már beváltak és szeretik ezeket. A szeptember mindig hozza az újdonságokat és az új társasjátékokat, úgyhogy ezúttal sincs ez másként. Zoli egy csomóval betározott. Szia!
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Szervusz, Kriszta! Hát valóban én ilyenkor szeptemberben nagyon nagy lázban égek, hiszen a társasjáték kiadók ilyenkor megrendezik a szakmai partnernapjaikat, és az üzletek, a klubok, a közösségi házak, minden olyan hely, ahol társasjátékot valamilyen jó célra használnak, akár segíti a társasjátékos kultúra terjedését egy bolthálózattal, vagy éppen társasjátékos egyesületek, akik rendezvényeket szerveznek, és közelebb hozzák a játékosokhoz a különböző társasjátékokat, szóval számunkra küldenek meghívókat, és ilyenkor, ha csak sikerül, akkor személyesen ellátogatunk, ha pedig nem sikerül személyesen, akkor online katalógusokból, fényképek sorából tájékozódunk az idei várható újdonságokról, és számomra ez azért nagyon-nagyon izgalmas, és azért nagyon szeretem ezeket a pillanatokat, mert régi ismerősökkel találkozhatok, és új játékokat ismerhetek meg. Tehát ez a régi új találkozás élménye, ez nekem mindig jó, hiszen szakmai kapcsolatokat tudunk ápolni. Hát most már beléptünk abba az időszakba, az életkorom alapján is, hogy most már régi-régi barátságokat tudunk ápolni kiadókkal, forgalmazókkal, játékmesterekkel, és az a jó ebben az évről évre ismétlődő találkozásban, hogy mindig-mindig meg tudnak lepni minket újabbnál újabb, jobbnál jobb társasjátékokkal, és továbbra is az az egyik fő mottóm, hogy mindenkire vár egy játék, és lehet, hogy pont az idei újdonságok közül talál magának valaki kedvencet, akár a Reflex Shop, akár a Game Club, akár a Piatnik kiadó, akár a Kompaja, vagy bármelyik másik kiadó játék bemutatójára jut el, vagy ha éppen nem jut el, akkor meg tudja hallgatni beszélgetéseinket, és hogyha még a beszélgetéseinket sem tudja esetleg visszahallgatni, akkor pedig a kiadók folyamatosan hozzák a bemutatóikat, videóikat, mindenféle társasjátékos csatorna bemutatja a frissen megjelenő újdonságokat videóval, képekkel, beszélgetésekkel, és szerencsére mi itt a rádióban ezekhez hozzá tudunk járulni a széleskörű információterjesztéshez.
0: Éppen most merre jártál, mit láttál?
1: Ezen a héten én a Piatnik kiadóhoz látogattam el. Igen, a Piatnik kiadó sokak számára ismerősen hangzik, hiszen néhány évvel ezelőtt ünnepelték 200. születésnapjukat, a nemzetközi bécsi székhelyű kiadó. Alapvetően ők ugye 200 évvel ezelőtt kártyamanufaktúraként dolgoztak, majd utána a puzzle és a társasjáték is bekerült a portfólióba és a kínálatba, és évről évre hozzák a megszokott kedvenc játékoknak valamilyen új verzióját, vagy éppen friss megjelenésű játékokat mutatnak be számunkra, és hát a kedves rádióhallgatók számára biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sokak számára ismertek azok a játékok, amelyek ehhez a kiadóhoz tartoznak, például a teljes Activity játékcsalád, vagy éppen mindkettőnknek kedvence a Catan és a Carcassonne játékok is ehhez a kiadóhoz tartoznak, de a Piatnik az, aki elhozza a hazai játékosok számára az Exit elnevezésű szabaduló szoba jellegű logikai játék családot is. De hozzájuk tartozik a Haligali, a Bonanza, a Tic-Tac Boom és a Römikab játékok hazai forgalmazása is, és hát természetesen nem árulok el túl nagy spoilert, hogyha elkotyogom már itt most az elején, hogy természetesen lesznek új Carcassonne és lesznek új Catan megjelenések is hamarosan, de nézzük akkor szépen sorban.
0: Rendben, mivel kezdjünk?
1: Nagyobb dobozos társasjátékok közül én a Project Skyline elnevezésű játékot ismertem meg most legelsőként. Ez egy 10-12 éves kortól játszható 2-4 fő számára ajánlható 60 perces játékidejű területfoglalós, kicsit gonoszságra csábítós társasjáték. Alapvetően ingatlanfejlesztők vagyunk a játékban, és vagy New Yorkban, vagy pedig a játéktábla háttéroldalán található Tokióban építünk felhőkarcolókat. Célunk, hogy minél több pénzt szerezhessünk meg a játékban megfelelő területek beépítésével és megfelelő kombinációjú épületek létrehozásával. Alapvetően ez egy pakli építős játék, van kezdetben egy kártya készlete a játékosoknak, ezeket folyamatosan tudjuk bővíteni és fejleszteni, attól függ, hogy milyen lapokat tudunk megszerezni, és más-más célok vannak az egyik és másik játéktábla oldalon, picit másként kell gondolkodni, máshogy próbálunk taktikázni, de mindkettőnél, mindkét játéktáblánál alapvetően az a cél, hogy a legtöbb pénzt szerezzük meg, itt pénz jelenti a győzelmi pontot ebben a játékban, és alapvetően egy könnyen tanulható, ám trükkös és fifikás játék, amelyben a gonoszkodás íze azért meglebbenti a játékosokat, ugyanis területfoglalással és épület emeletek elfoglalásával zajlik maga a játék. Ajánlom azok számára, akik nem rettennek vissza egy kis csípkelődéstől, és attól, hogy esetleg a másik játékos keresztbe tesz nekünk.
0: Na nézzük akkor, mi a következő újdonság, amit bemutatsz nekünk Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével. Rövid életörömzene után hozzuk vissza nektek még a társas játékokat.

0: Ez a játékos óránk itt a 98.6 Manna FM kanapéjában Horváth Zoltánnal, a játékkunyhó játékmesterével. Hozzuk nektek a szeptemberi társasjáték újdonságokat. Na, mi a következő, Zoli?
1: Az Elixirus elnevezésű játék az egy varázslós környezetbe repít el minket. Ez egy 7 éves kortól már játszható 2-5 fő számára ajánlható 30 perces játékidejű játék. Varázsitalokért versenyzünk. Elixirus, az erdei varázsló hív meg minket, játékosokat egy varázsital készítő versenyre, és az erdőben különböző alapanyagokhoz tudunk hozzájutni, és a saját kis üvegcséjénkbe próbáljuk a varázs-ital kombinációkat összekutyulni, színeket és mintázatokat helyezünk az üvegcséjénkbe, és ezt próbáljuk a legjobban optimalizálni, hogy természetesen a legjobb varázslók mi legyünk, mi tegyük a legjobb benyomást Elixirus varázslóra, és természetesen a legtöbb győzelmi pontot elérő játékos lesz ebben a versenyjátékban a győztes. Szép, színes, ötletes játékelemekkel dolgozó családi társasjáték az Elixirus.
0: Lássuk akkor, hogy milyen az Elixirus után.
1: Aztán láttam a Restart elnevezésű játékot is, ami számomra azért volt jó pofa, mert hogy két általam nagyon kedvelt játéknak az összegyúrásából születhetett meg. A Vigyázhat és a Römikab játékoknak láttam meg a gyökereit ebben a játékban. És alapvetően ez egy nagyon egyszerű játék, amelyben az a célunk, hogy elsőként tegyük le a saját számlapkáinkat, számsorokat fogunk építeni. Amikor ránk kerül a sor, akkor leteszünk egy nagyobb értékű számlapkát a közös játéktér valamelyik sorához, vagy éppen valamilyen különleges lapkát helyezünk le, amivel valamilyen akciót hajtunk végre. Minden játékos a véletlenszerűen felhúzott számos lapka készletét egy nagyméretű paraván mögött tartja. A paraván elég informatív a hátoldala, ami a játékos felé néz, hiszen tulajdonképpen a játékszabály képekben összefoglalva megjelenik, és ebben a játékban, mint ahogy mondtam, célunk leghamarabb lerakni a számos lapkáinkat, az akciólapkákkal pedig darapolhatunk fel egy-egy számsort, kidobhatunk számsorokat esetleg. Én azt gondolom, hogy ez egy ideális családi játék lehet, a kombinációs készségeinket maximálisan tudja fejleszteni.
0: Mivel megyünk tovább most, Zoli?
1: Kisebb kártyajátékok közül is megakadt a szemem néhány igen izgalmas játékon. Pick a Chicken elnevezésű játék, ez egy tyúkol berendezős játék, amelyben tyúkokat, csibéket, kakasokat, tojásokat próbálunk elhelyezni a saját 3x4-es kártyalapokból felálló tablónkon, és igazából minden tyúkolban lakónak, legyen az kakas, csibe, tyúkocska, vagy éppen a tojás, vagy éppen a tyúkolat meglátogató állatorvos, megvan a maga helye, ahol kedvel lenni, illetve az is megvan, hogy ki mellett nem szeret lenni. Értelemszerűen a kakasok nem tűrik egymás környezetében, a fiókák párokban érzik jól magukat, a tojó a lehető legnagyobb nyugalmat keresi, és a tyúkocskák szeretnek egymás mellé üldögélni. Szóval egy nagyon egyszerű szabályokkal működő, 6 éves kortól játszható, 2-4 fő számára ajánlható, 10-15 perces játékidővel bíró kis tablóépítő kártyajáték, a Pick a Chicken elnevezésű játék.
0: Folytatjuk még, van még egy csomó olyan társasjáték, amivel biztos, hogy eddig még nem találkoztatok, de mondjuk, hogy miért érdemes a figyelmetekre. Itt a Manna kanapéban a vendégem Horváth Zoltán, a játékkunyhó játékmestere.

0: Ez a 98.6 Manna FM kanapé, a szombat délután is tudom, elkezdődött a suli, de mindig maradhat idő bőven arra, hogy játszunk, sőt, együtt játszon az egész család, hogy mik az új társasjátékok, amik szeptemberben várnak benneteket, ezeket mutatjuk még tovább a Pet Shop Boys és a Suburbia után Horváth Zoltánnal, a játékkunyhó játékmesterével.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

Csörögnek a dobókockák, kerülnek elő a lapok, akár lapkalerakós, akár kártyajátékról van szó. A lényeg az, hogy társasozzunk együtt itt a 98.6 Manna FM kanapéjában. Horváth Zoltán egy társasjáték bemutató járt, és hozza onnét nekünk az újdonság társasokat. Na nézzük akkor, hogy milyen új infókkal

0: érkeztél erről a bemutatóról.
1: Jó hír, hogy újból elérhető lesz a The Gang elnevezésű kooperatív póker játék, már hamarosan érkezik a friss készlet, és ami számomra egy ilyen meglepő élmény volt, simán elsétáltam a játék mellett, észrevétlen maradt az asztalon, de amikor visszatértem, és a játékmester felhívta a figyelmemet rá, játszottunk egy kört, és azt mondtam, hogy hoppá, ez tök jó, egyszerű szabályokkal működik, kellemes, látványos, kis zsebre rakható játék, egy óra közti szünetben is lejátszható diákokkal ez a játék, ez pedig nem más, mint a Soxo elnevezésű játék, nem Zoxo, hanem Soxo, azaz XOXO, és ez a játék az amőba jelet, jelenti az X-et és az O-t. Egy 3x3-as rácsban próbálunk meg titkos céljaink közül teljesíteni elsőként mindhárom célkártyánkat. Úgy kell lehelyeznünk lapkákat, hogy a saját célkártyáinkon látható szín, forma, vagy éppen grimasz alakuljon ki ebben a 3x3-as vízszintes, függőleges vagy átlós vonalban. Céljaink titkosak, és van egy saját lapkakészletünk, ami képpel felfele van fordítva, és csak a legfőső lapját látjuk, és van egy közös lapkakészlet, és a játékos dönthet úgy, hogy a közös lapkakészletből helyez le egy lapot a 3x3-as területre, vagy a saját lapkakészletéből, és megpróbál úgy pakolgatni ebben a közös 3x3-as területre, hogy az ő céljai teljesüljenek minél hamarabb. Nekem ez a játék nagyon-nagyon megtetszett, biztos, hogy a társasjátékos foglalkozásainkra, iskolai programjainkba hamarosan be fogjuk ezt építeni.
0: Mi újság a kedvenceinkkel, a Cattannal, illetve a Carcassonnal?
1: Természetesen a Carcasson rajongók sem maradnak el a friss kiegészítők nélkül. Most már az alapjáték harmadik grafikai változata jelent meg az elmúlt időszakban, és ehhez érkeztek már a kiegészítők. A kiegészítők ebben az újra gondolt változatban egy kicsit kompaktabb dobozt kaptak, laposabb dobozokat, könnyebben elférhetnek, és hogyha szépen beszerezzük az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stb. Kiegészítőket, akkor a dobozokat a képpel felfelé egymás mellé illesztjük emelkedő számsorrendben, akkor egy nagyon szép panoráma képet kapunk meg, egy összefüggő dobozborító alakul ki, és az első kiegészítő, amely a Fogadók és Katedrálisok címet viseli, a második kiegészítő, a Kereskedők és Építőmesterek, valamint a Sárkány és Tündér harmadik kiegészítő már ugye korábban megjelent ebben az újra gondolt változatban, és most hamarosan elérhető lesz a Tornyok és Tolvajok kiegészítés, a Hírnökök és Polgármesterek kiegészítés, és a hatodik doboz pedig a Lovagi Tornák és Címerek kiegészítések, amely nagyon izgalmasan variálja tovább a Carcassonne játékélményt azok számára, akik esetleg csak az alapdobozzal ismerkedtek meg, és kíváncsiak lennének arra, hogy mit rejthet még egy-egy újabb ötlet, milyen új lapkák jelennek, meg milyen új szabályok. Mindegyik kiegészítőben közös, hogy picit ilyen modulrendszerben kombinálgat egy-egy új szabályt, és össze is rakhatjuk természetesen ezt a sok-sok kiegészítőt egy játékra. Persze nagyon sok mindenre kell ilyen esetben figyelni. Én mindig csak egy vagy két kiegészítőt szoktam egyszerre használni a játékokban, de a Carcassonne élmény, a puzzle-szerű térkép megjelenés és az új szabályok számomra mindig-mindig hoznak megújulást a Carcassonne játékba. Az alap Carcassonne egyébként 7 éves kortól játszható, és 2-5 fő játszhatja 30-35 perces játékidővel, és az első kiegészítővel válik 6 fővel játszhatóvá, és onnantól kezdve az összes kiegészítő már úgy van tervezve, hogy 6 fő játszhatja a játékot.
0: Nézzük akkor a Cattan telepeseit is, ezzel fogunk tovább menni itt a 98.6 Manna FM kanapéjában. Maradjatok ti is velem és Horváth Zoltánnal, a játékkunyhó játékmesterével.

0: Ha szombat délután is 3 és 4, akkor szerintem a mannások már tudják, hogy itt a kanapéban társasjátékos óra Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével, és nagyon sok a kedvence otthon a Kattán telepesei társasjáték, amihez szintén érkeznek újdonságok. Na nézzük, hogy mi a helyzet ezzel a társassal.
1: Hát a Catan rajongók sokszor hallották már azokat a mondatokat, azokat az alkudozásokat, azokat a kereskedelmi üzleteléseket, hogy kiadna egy fát, adok helyette téglát, vagy éppen birkát cserélnék búzára, és akkor megy a nagy alkudozás, a kereskedés. Természetesen a Catanhoz is jönnek újdonságok. Elérhető lesz magyar nyelven most a Catan a kocka játék. Ez egy dob és ír típusú játék, kis kompakt dobozban, dobókockák segítségével fogjuk felfedezni Catan szigetének világát. Egyszerű utakkal kezdünk, majd hamarosan felépülnek az első települések, a városok, nyersanyagok kellenek, és hát természetesen a kocka oldalai jelentik a különböző nyersanyagokat, és a szerencse mindenképpen ebben a játékban döntő faktorú, mint ahogy az alap Catanban is a kockadobásnak van bőven jelentősége. Itt az a kockadobás játékat, a kocka játékban pedig hát nyilván a meghatározó központi eleme a városépítésnek és a fejlesztésnek.
0: Mi van még ebben a játékcsaládban, társas?
1: Aztán itt van a Catan a kártyajáték, ami szintén egy új játék. Klaus Teuber fia, Benjamin Teuber ötletéből származik ez a játék. Ez 10 éves kortól játszható, 3-4 fő játszhatja, és egy 15-20 perces játékidővel bíró játék. Ahogy az alap Catanban ismerjük, itt is utakat, településeket építünk, fejlesztünk, de ez egy kártyajáték. Nem a párbaj, két személyes Catan párbaj játék, hanem ez egy, ahogy mondtam, 3-4 fővel játszható, kicsit más mechanizmussal dolgozó játék. Vannak benne természetesen nyersanyagok, vannak utak, városok, természetesen van benne rabló is, meg leghosszabb kereskedelmi útvonal is. Nagyon ügyesen kell a nyersanyagokkal kereskednünk és bánnunk. Aki furfangosan építkezik, az jutalmat tud kapni, de természetesen ebben is, mint az alap Catanban megjelennek a rablók, aki túl sok nyersanyagot halmoz fel, annak bizony kellemetlen pillanatai lehetnek, amikor a rablók rátörnek. A játékban egyébként 7 győzelmi pontot kell elérni, van benne aratás és akciófázis, természetesen a kereskedés az nélkülözhetetlen része a Catan játékélménynek, és természetesen a megszerzett nyersanyagokból való építkezés, csak itt most nem egy játéktáblára, egy magunk előtt való kártyasort fogunk építeni. És nagy dobozos Catan is érkezik, mégpedig a Catan csillaghajósok játék, ez egy 12 éves kortól játszható, 3-4 fő számára játszható, ez egy hosszabb 90 perc, 2 órás játék, önálló játék, egy korábbi űrutazós Catannak az átdolgozott, továbbfejlesztett játékszabályokkal bíró játékváltozata, az űrben játszódik, a 3. évezred közepén űrhajóink a távoli bolygórendszerekhez repítenek, új űrkolóniákat hozunk létre, és virágzó kapcsolatokat építünk ki idegen népekkel. Tehát aki szereti a Catan élményt, és szereti az űrben játszódó társasjátékokat, és szeretik a hosszabb kombinatív játékokat, számukra a csillaghajósok Catan változata mindenképpen jó szívvel ajánlható.
0: Na nézzük akkor a zárszót, Zoli, a mai adásunk végére.
1: Természetesen a többi társasjáték kiadó bemutatójára is látogattunk, és a következő hetekben ezekből bőven-bőven fogunk csemegézni, részleteket hozunk majd a friss megjelenésekből, például a Game Club, a Vagabond kiadó, a Kompaja, vagy éppen a Reflex Shop és a Pagony kiadó játékaiból is ízlelgetni fogunk, és ezek mellett még sok-sok-sok-sok más játékos kiadó újdonságaiból, például akár a Kék játékos csapattól is hozunk új játékokat. Addig is jó játékot kívánunk mindenkinek.
0: Nagyon szépen köszönöm, Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével beszélgettünk ebben az órában, és Zoli hozta a Carcassonne és a Catan telepesei házatájáról az újdonságokat, de itt volt többek között a Soxo és az Elixirus társas játék is. Ha visszahallgatnátok, ez a beszélgetés is fent lesz a Manna podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on kereshetitek majd.

0: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja, és 4 óra után már az iskola témájával foglalkozunk, hogyha valaki nagyon görcsösen fogja a ceruzát, és szinte átlyukasztja a papírt általános iskola alsó tagozatban, akkor erre próbálunk megoldásokat adni, illetve az okokat is felkutatjuk dr. Szőlősi Csománikő grafológus igazságügyi írás szakértővel, és velünk lesz 4 után Ariana Grande is.
1: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna morzsa.
2: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus. Olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
1: Ez volt a Manna morzsa.
3: Változékony időre számíthatunk. Újabb fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások. 3 napos tűzszünetet rendelt el Vlagyimir Putyin. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony segítséget tudjon nyújtani az autósoknak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló az 5+5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. Megépül a Mohácsi Dunahíd, de az eredetileg tervezetnél olcsóbb lesz a hozzá kapcsolódó úthálózat, derül ki a Magyar Közlönyből. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel 75 milliárd forintot takarít meg az állam, amit állami utak fejlesztésére fordíthatnak. 3 napos tűzszünetet rendelt el az orosz elnök. Az éjfélkor életbe lépő intézkedés szerint 3 napig szüneteltetik a Kijev elleni légicsapásokat, mivel egy amerikai delegáció érkezik Moszkvába. Steve Witkoff, az Egyesült Államok békemissziókért felelős különleges elnöki megbízottja, és Jared Kushner főtárgyaló, az amerikai elnök veje a tervek szerint ma folytat megbeszélést Vlagyimir Putyinnal. 2 újabb túlélőt mentettek ki Nepálban 10 nappal a pusztító áradások után. Egy kínai munkást egy vízerőmű alagútjából, egy nőt pedig egy házból hoztak ki élve. A természeti katasztrófában legalább 1300-an meghaltak, több mint 5000 embert, köztük 3 magyart továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Autókra, épületekre és vezetékekre dőlt fák, leszakadt faágak miatt riasztották a tűzoltókat több megyében és Budapesten is. Délutánig többek között Baranyában, Bács-Kiskunban és Csongrád-Csanád megyében volt szükség a munkájukra, a fővárosban pedig a 2. és a 6. kerületben kellett kidőlt fákat eltávolítaniuk. A sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Emiatt az ország északi és keleti részére figyelmeztetést adtak ki. Vasárnap már túlnyomóan napos, gyengén felhős idő várható, eső nem valószínű. A szél megerősödhet, hajnalban 13-18, napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Négy múlt, sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és folytatom a kanapét a mai alkalommal. Már az iskola kezdéssel kapcsolatosan egy grafológiai témát hozunk nektek dr. Szőlősi Csománikő grafológus igazságügyi írás szakértővel. Mit lehet tenni, hogy a gyerek ne fogjon görcsösen az íróeszközt? Mindjárt kezdünk, de előbb hallgassuk együtt Ariana Grande-t.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Köszi, hogy ti is a kanapéban együtt vagytok velem, ez a 98.6 Manna FM, és a vendégem az órában dr. Szőlősi Csományikő, grafológus, igazságügyi írásszakértő, és hát természetesen így szeptember első heteiben az iskola kezdéssel foglalkozunk, egy hallgató írt nekünk, hogy a lányom most megy harmadikba, és sajnos nagyon mereven, görcsösen fogja a ceruzát, szinte átlyukasztja a papírt, annyira rányomja. Tanárnéniük a 3 év alatt már az 5. lesz, nem is tudom, hogy kihez fordulhatnék segítségért.
1: Kedves szülő, köszönöm szépen a kérdését. Ez egy hosszú és összetett választ igénylő kérdés, úgyhogy előre elnézést, hogyha talán túl hosszúra sikerült. Egy 3. gyermek az írástanulásban már viszonylag jól áll, azaz az írás automatizmus alapjai ki kellett, hogy alakuljanak ezekben az iskolai alapozó években, illetve majd ebben az új, a 3. tanévben további erősödés várható tőle ebben a spektrumban, én biztos vagyok. Az nem derül ki a kedves hallgató kérdéséből, hogy ez most egy tartósan fennálló tapasztalat lenne, avagy csak most így a nyári szünet végén, a tanév elején, a tanév közeletével jelenik meg. Azaz, hogy ez mióta áll fenn ez a nehézség a kérdezőnk kislányánál, ezt most nem tudjuk, ezért igyekszem ezt bővebben körbejárni, ezt a témát.
0: Nézzük akkor először, Enikő, hogy hogyan jutnak el a gyerekek a gördülékeny automatikus írás kivitelezéséig.
1: Az írástanuláshoz és a könnyed írás kivitelezéshez több tényező együttes fennállásának kell teljesülnie, hisz a kézírás egy összetett, az idegrendszer által irányított, finom motorikus koordinációt igénylő folyamat eredményeként fog létrejönni. A gyermeknek ehhez biológiai és lelki érettségre egyaránt szüksége van, hogy ezt a fajta gördülékeny és folyékony kézírást meg tudja tanulni. A biológiai háttérnél arra kell kitérnünk, vagy arra kell gondolnunk, hogy az izmok és az idegrendszer megfelelő állapotban legyen. A váll, a könnyök, az ujjak mind részt vesznek ebben a folyamatban. A látás-hallás épsége nagyon fontos ennek az írás tanulásnak az alapozóiként, mint feltételeként. És a megfelelő izomtónus is nagyon-nagyon fontos. Emellett jó mozgáskoordinációra, szemkész koordinációra van szükség. A gyerekeknek egyfajta figyelemösszpontosítási szintet már el kell érniük, és a kézügyességüknek is megfelelő fejlettségi szinten kell lenniük. Na most mindezek egysége olyan körülbelül 6 éves korra áll meg a gyerekeknél, ezért is van az, hogy körülbelül ebben az életkorban indítjuk őket az iskolai életre. Emellett a pszichés fejlettségnek, a lelki érettségnek, a lelki nyugodtságnak is ki kell alakulnia, hogy tudjanak egy helyben ülni hosszabb ideig, tudjanak nyugodtan figyelni az iskolai órák során. Ezeket előzetesen az úgynevezett iskolai érettségi vizsgálatoknál az életkori skála, az életkornak megfeleltethető elvárásrendszer tükrében ellenőrzik szakemberek, tehát nyilván ez a kedves kérdezőnknél, illetve az ő kislányánál is rendben lévő lehetett, hiszen ez a kislány már 2 osztályt elvégzett az iskolából.
0: Na megyünk akkor innét tovább, dr. Szőlősi Csományikő, grafológus, igazságügyi írásszakértővel válaszolunk egy hallgatói kérdésre. A téma a görcsös íróeszköz fogás alsó tagozatban.

0: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Kellemes szombat délutánt kívánok a kanapésoknak. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, ez a 98.6 Manna FM, és dr. Szőlősi Csományikő grafológus igazságügyi írásszakértővel beszélgetünk. A téma pedig, hogy egy hallgatónk írta, a kislánya most megy harmadikba, és nagyon mereven, görcsösen fogja a ceruzát, szinte átlyukasztja a papírt, és hát a tanárnéniük a 3 év alatt most lesz az 5., nem nagyon tudja, hogy kihez forduljon segítségért. Megbeszéltük ugye, hogy hogyan jutnak el a gyerekek a gördülékeny automatikus írás kivitelezéséig. Na, mivel folytatjuk?
1: Még mindig egy picit itt a bevezető gondolatokat végig pörgetve, az írástanuláshoz kapcsolódó biológiai háttérfejlesztéséhez azt szoktuk javasolni, hogy az eszköztartás, ceruzafogás megtanulásához előzetesen, de nyilván ebben a mostani helyzetben is lehet különféle fejlesztés hozzájárulni. Lehet kézmozgatást, kéztornát, új tornát végeztetni a gyerekekkel, lehet jó kézügyességfejlesztő játékokat, gyakorló játékokat játszani velük, például gyöngyöket fűzni, gyurmázni, sok-sok rajzos gyakorlattal lehet mindezt kiegészíteni, előkészíteni az írást, illetve továbbfejleszteni ezt a bizonyos finom motorikát az írástanulás, a sikeres írástanulás eléréséhez. Ez mindig az életkornak megfelelő feladathelyzetekkel vagy feladatokkal érdemes csinálni. Kezdetben, tehát még az óvodáskor vége felén, még csak nagy ábrák rajzolásával vagy kiszínezgetésével, majd egyre kisebb egységek, egyre kisebb például színezési feladatok megoldásával, ahol mindig fontos, hogy a gyerekek tudjanak az adott kereteken, vonalakon belül maradni, amit egy-egy színező feladat például kijelöl számukra. Ennek szerepe van ugye az írástanulásban a későbbiekben.
0: Mi történt az írástanulás első 2 évének elvégzésekor, ami ugye a kérdezőnk lányánál már meg kellett, hogy történjen?
1: Ugye első és második osztályban, tehát kisiskolás korban az írástanulás úgy indul, hogy megtanulják a gyerekek a betűformákat, megtanulják azokat lerajzolni, és megtanulják összekapcsolni, hogy mely hangnak mely betűforma a jele. Majd ezeket a betűformákat, ugye ahogy jól összekapcsolják, begyakorolják, és megpróbálják emlékezetből is leírni, vagyis így történik meg a betűírás elsajátítása. Mindezt a vonalas füzetbe kell elképzelnünk, illetve emlékeinket visszapörgetnünk azoknak, akik már régen tanultuk ezt, de nyilván a kedves szülő ezt nagyon jól tudja, hiszen a családban ilyenkor ott vannak ezek a vonalas füzetek, amelyek támpontokat adnak a gyerekeknek, hogy mely sávba, mely vonal, mely 2 vonal közé, vagy mely 3-4 vonal közé kell adott betűket kivitelezni. Itt köszön vissza az, amit az előkészítő szakasznál, a gyakorlásnál már említettem, hogy a színezésnél az óvodásokat úgy készítjük elő az iskolára, hogy próbáljanak a vonalakon belül maradni. Mert az iskolában is a vonalak adta sávokon belül kell maradniuk, amikor a betűk elsajátítása történik.
0: Mi jellemzi ezt a korszakot? Hogyan is írnak az első és második osztályos gyerekek?
1: Lassú tempóban írnak általában. A számukra megtanított betűformákhoz mereven igazodnak, viszonylag nagyobb méretű formákkal, nagyobb betűméretekkel, nagyobb betűelemekkel kivitelezik ezeket a betűket, amiket megtanultak, és nagy odafigyelést kívánó módon írnak, hiszen nagy gyakorlást, sok gyakorlást igényel tőlük ez a folyamat, mert hogy még nem automatizmus ebben az időszakban a kézírás kivitelezése, és itt szeretném a megnyugtató gondolatot megfogalmazni a kedves kérdezőnek, ez sokaknál görcsös eszköztartást is indukál. Tehát úgy fogják nagyon sokan az íróeszközt, akár a ceruzát, akár a tollat, hogy kicsit görcsösen. Ez a gyakorlással lazul. Ha ez a görcsösség tartósabb és elhúzódóbb, akkor lehet érdemes ennek a hátterére rátérni, akkor lehet érdemes esetleg fejlesztő pedagógussal vagy pszichológussal konzultálni, ha a megfelelő mértékű gyakorlás mellett sem enyhülne ez a kedves kérdezőnk által említett és a kislánynál fennálló görcsösség.
0: Hogy mi lehet a görcsös eszköztartás hátterében, ezt fogjuk a második fél órában megbeszélni szakértőmmel, dr. Szőlősi Csományikő grafológus igazságügyi írásszakértővel. Ha van kérdésetek, akkor írjatok nyugodtan SMS és Viber számom 0677 1986.

szerintem kanapéja, elkezdődött az iskola, egy csonka héten már túl vagyunk, hogy miért foghatja egy gyerek görcsösen az íróeszközt a kezében alsó tagozatban, ezzel a témával foglalkozunk még grafológiai rovatunkban, és Luis Capaldi-tól és Teddy Swims-től is bekészítettem egy-egy dalt, ezek jönnek mindjárt.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Jó szombati kanapézást a 98.6 Manna FM-en. Szombaton ugye délután előkerülnek a leckék, egy picit gyakorlunk, megírjuk a házi feladatot, és egy hallgatónk írta azt, hogy a harmadikos kislányánál azt látja, hogy nagyon görcsösen fogja a ceruzát a kezében, szinte átlyukasztja a papírt. Akkor nézzük, Enikő, dr. Szőlősi Csományikő, grafológus igazságügyi írás szakértő a vendégem, hogy mi lehet a görcsös eszköztartás hátterében.
1: Két irányból is fókuszálhatnánk erre, hogy mi lehet a hátterében. Lehet egyrészt a mechanikus oka ennek a görcsösségnek, és itt több gondolat jár a fejembe, például meg kellene azt nézni anatómiai oldalról is, meg kell vizsgálni, hogy az adott író személy izomtónusa milyen, tehát nem túl feszes-e alaphelyzetben is, ugyanis vannak olyan gyerekek, felnőttek, akik valamilyen probléma, valamilyen neurológiai probléma okán feszes izomtónussal működnek. Na most elképzelhető, hogy itt abszolút nem erről van szó, de nekem szakemberként erre is ki kell térni. Továbbá lehet az is, hogy ez a feszesség még mindig csak a gyakorlás hiánya miatt áll fenn, vagy a laza mozdulatok hiánya miatt áll fenn, nem tudom, talán jól értelmez, vagy átadni, hogy mit szeretnék mondani, de azt szeretném itt hangsúlyozni, hogy még ekkor is segíthetnek az említett előkészítő, gyakorló, játékos teendők, például a gyurmázás, gyöngyfűzés, további rajzos feladatok. De az is lehet, hogy már ebben a helyzetben, tehát a második osztályt végzett kislánynál már a játékos, de semmiképpen nem túl húzott és túl mereven, túl sok gyakorlást igénylő módon számára közvetített írás gyakorlással, de mindenképpen lehet ezzel is tovább lépni ez ügyben.
0: Tudsz konkrétumokat is mondani nekünk a gyakorlásra?
1: Például fokozatossággal és játékossággal lehet őt arra rábírni, hogy írjunk egy kicsit, és hogy különféle helyzeteket adjunk számára. Például most fogd meg úgy azt a tollat vagy ceruzát, és rajzolj vagy írj vele úgy, hogy mintha csak simogatnád a papírt. Tehát ugye azt akarjuk ezzel érni, hogy ne nyomja rá a papírra azt az adott íróeszközt. Rajzolj így, hogy csak simogasd vele a papírt. Vagy egy másik példa, most pedig kérlek téged, rajzolj úgy, vagy írj úgy, mint hogyha valaki el akarná tőled venni azt az eszközt, akkor nyilván jó erősen fogja majd meg az a gyermek azt az íróeszközt, és jó erősen fogja rá nyomni az adott író felületre, írás hordozóra azt az eszközt, és utána megkérdezzük tőle, hogy na most ez kényelmes? Vagy melyik a kényelmes? Véletlenül ugye egyik sem lesz kényelmes számára, és utána próbáljuk meg arra rávezetni, hogy próbáljuk meg úgy, hogy ez egy komfortos és kényelmes legyen, hogy írás nyomot is tudjunk hagyni, mert amikor csak simogatjuk egy ceruzával a papírt, akkor nem tudunk vele szépen írni. Ha túl erősen fogjuk azt az íróeszközt, és rányomjuk az adott papírlapunkra, akkor sem az igazi az írás gördülékenysége. Tehát, hogy ezt a legkényelmesebb pozitúrát, legkényelmesebb erőkifejtést próbáljuk meg így ilyen játékos rákközelítéssel esetleg begyakorolni. Nyilván ez egy hosszabb átfutási időt igénylő helyzet, de nagy valószínűséggel ezek összessége, tehát a játékokkal együtt, a kézmozgatással, a gyurmázással, egyéb tornákkal és ezekkel az írásos gyakorlatokkal együtt nagy valószínűséggel hozhatnak eredményt.
0: Na ugye mondtál még egy okot, ahonnét meg lehet közelíteni ezt a problémát, vagy még egy szempontot, ezt is meg fogjuk nézni a folytatásban. Dr. Szőlősi Csományikő grafológus, igazságügyi írás szakértő a vendégem.
2: Hát te egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem már, hogy elárvultál, ha bezárultál, és a mosolyod elárultál.

0: Jó kanapézás, sziasztok, ez a 98.6 Manna FM, és hát elkezdődött a suli, jönnek elő a nehézségek, a problémák, meg persze a sok-sok öröm és játék az osztálytársakkal, barátokkal. Egy hallgatónk írta azt, hogy a kislánya most megy harmadikba, és nagyon mereven, görcsösen fogja a ceruzát, szinte átlyukasztja a papírt, annyira rányomja. Ugye azt is írta a hallgatónk, hogy 3 év alatt már az 5. tanító lesz az, aki a gyerekkel foglalkozik, úgyhogy nem nagyon tudja, hogy kihez fordulhatna segítségért. Ugye megnéztük a mechanikus okát ennek a jelenségnek, de mondtad, hogy 2 oldalról lehet megközelíteni a problémát. Na mi lehet még itt?
1: Sajnos lehet ennek más oka is, például lehet lelki oka is az ilyen görcsösségnek. Érdemes lehet ezt is felkutatni, megfigyelni, hogy csak az írás tevékenységben vagy más téren is van bármilyen feszültség, bármilyen görcsösség a kérdezőnk kislányában. Itt fontos ellenőrizni például azt a biztonságérzet megélési ellenőrzést, hogy vajon jól érzi-e magát ez az adott gyermek a bőrében, komfortérzete adott-e. És igen, a kérdésfeltevésben benne volt, hogy már a sokadik pedagógus személy kapcsolódik be az ő kis életébe, és lehet, hogy ez is egy háttér ok, de az is lehet, hogy emellett a családi háttérben van valami bizonytalanság, egy költözés, egy haláleset, egy válás, netán kis testvér születése, vagy bármi olyan, ami miatt az ő, ennek a kislánynak a biztonságérzete egy picit megbillent. Tehát a pedagógus váltás is lehet egy ok, de talán nem ez az egyetlen. Összességében a gyermek lelki megélési szempontjait is végig kell tehát monitorozni. De hogy átnéztük ezt, hogy az első és második osztályos írás jellemzői között megjelenik a görcsös eszköztartás, mint általános jellemző, én azt gondolom, hogy ez mindenképpen biztató és megnyugtató lehet a kedves szülőnek, hogy talán nincs nagy gond, hiszen van olyan helyzet, amikor egy-egy tanulónak több időre van szüksége ahhoz, hogy egy gördülékeny íráskivitelezéshez eljusson. És ezt onnan is fogják látni, ahogyan a további természetes írásfejlődési út majd megvalósul.
0: Hát akkor nézzük, hogy mi kell történjen majd harmadik, negyedikben az írás tanulási folyamatban.
1: Ugye a harmadik, negyedik osztályban mi történik? Sok-sok írásgyakorlás történik már az írás órákon. Többféle írás feladat helyzetben, tehát vannak másolásos, tolbamondásos, vagy önálló fogalmazási helyzetek is. Ennek eredményeként a harmadik, negyedik osztályos diákok már gyorsabb írástempóban tudnak írni, az írásuk kissé mechanikussá válik, és ami nagyon fontos, és igazán az írásautomatizmust fogja jelezni, hogy a felszabaduló figyelem, amivel eddig csak a betűk formai kivitelezésére ügyeltek, az már a gondolatokra tud irányulni. Tehát már bevésődött, beidegződött mindaz, amit írástanulásként ők elsajátítottak, és feltételes reflex szintre emelkedett mindez. Ez azt jelenti, hogyha hall egy szót, például a diktálásnál ez a gyermek, akkor már fel tudja idézni azt a hangsort, amit az jelöl számára, és automatikusan le tudja írni. Nem kell a hangsort, a hallott hangsort hangzókra és annak a képi betűformáira leszeletelgetnie, most ezt szándékosan mondom így, mint ahogyan az első osztályban tette. Mert így harmadik, negyedik osztályban ez az automatizmussá váló írástudás már ezt eredményezi, hogy hallja azt a szót, és le tudja automatikusan írni. Kicsit olyan ez, amikor megtanul az ember biciklizni, teljesen automatikus lesz, hogy fölült rá és teker, vagy egy idő után a jogosítványszerzők is megtanulták az autóvezetést, még arra gondolok, amikor nem automata váltóval működtek az autók, hanem túl sok dologra kellett egyszerre figyelni, és akkor is ment egy idő után teljesen rugalmasan. Tehát szeretném megnyugtatni a kedves kérdezőt, aki egy nagyon érdekes kérdést adott számunkra, hogy talán még nincs komolyabb probléma. Én megfigyelném a kislány írásműködését itt a harmadik osztály első tanév hónapjaiban is, és csak akkor fordulnék fejlesztőpedagógushoz, esetleg pszichológushoz, hogyha itt ez a felsorolt fejlődés picit elmaradni látszik, illetve ez az írás görcsösség továbbra is fennmarad. Köszönöm szépen.
0: Nagyon köszönöm, dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus, igazságügyi írás szakértő volt a vendégem, aki segített nekünk abban, hogy mi állhat a görcsös eszköztartás hátterében, és hogy hová is lehet fordulni, illetve azt is átnéztük, hogy hogyan és miként történik az általános iskola alsó tagozatában az írástanulás. Visszahallgathatóvá fogom tenni ezt a beszélgetésemet is. A Ma Anna FM podcast felületén, akár iTunes-on, akár Spotify-on megtaláljátok majd ezt.

0: Kellemes rádiózást, ez a Manna kanapé, 5 óra lesz nem sokára, a Szépen Bájja Válásközpont szakemberei lesznek a vendégeim az utolsó órában, és a válás gyerekkel témát hozzuk elő, tabuk nélkül, Meghan Trainor pedig az All About the Bass-zel az óra elejére jön.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
2: Kiszél.
1: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
3: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
6: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
4: Reklám hangzott el.
7: Változékony időre számíthatunk. A kormány az autópálya koncessziót is felszámolja. 3 napos tűzszünetet rendelt el Vlagyimir Putyin. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: A dohány és kaszinó koncessziók felülvizsgálata után az autópálya koncessziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. Korábban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt arról, hogy több mint 4-szer annyit költött az állam az autópályák üzemeltetésére és felújítására, mint a közutak fenntartására és karbantartására. 3 napos tűzszünetet rendelt el az orosz elnök. Az éjfélkor életbe lépő intézkedés szerint 3 napig szüneteltetik a Kijev elleni légi csapásokat, mivel egy amerikai delegáció érkezik Moszkvába. Steve Witkoff, az Egyesült Államok békemissziókért felelős különleges elnöki megbízottja, és Jared Kushner főtárgyaló, az amerikai elnök veje a tervek szerint ma folytat megbeszélést Vlagyimir Putyinnal. Több tízezren tüntettek Zágrábban az illegális hulladék lerakás miatt. A horvát hatóságok előzőleg mintegy 37 ezer tonna illegálisan elhelyezett szemetet találtak egy Gospić közelében fekvő, egykori mezőgazdasági kombinát területén. A gyanú szerint az újrahasznosíthatóként feltüntetett hulladék jelentős része Olaszországból érkezett, majd részben elföldelték, részben pedig a szabadban halmozták fel. A tüntetők szerint a kormány túl lassan reagált, a környezetvédelmi rendszer pedig változtatásra szorul. A felszólalók az érintett területek azonnali kármentesítését és a felelősök megnevezését követelték. Lezuhant egy vadászbombázó egy görögországi légi bemutatón. Az F4-es Phantom gép egy Atén melletti repülőtérnél zuhant le. A két pilóta sorsa egyelőre tisztázatlan, és azt sem tudni, hogy a nézők közül megsérült-e valaki. Autókra, épületekre és vezetékekre dőlt fák, leszakadt faágak miatt riasztották a tűzoltókat több megyében és Budapesten is. Délutánig többek között Baranyában, Bács-Kiskunban és Csongrád-Csanád megyében volt szükség a munkájukra, a fővárosban pedig a 2. és a 6. kerületben kellett kidőlt fákat eltávolítaniuk. A sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Emiatt az ország északi és keleti részére figyelmeztetést adtak ki. Vasárnap már túlnyomóan napos, gyengén felhős idő várható, eső nem valószínű. A szél megerősödhet, hajnalban 13-18, napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: 5 óra után is köszöntelek benneteket itt a Manna kanapéban. Én Argyelán Kriszta vagyok, és nagyon hálás, hogy jöttök velem. Mondom, mi lesz ebben az órában. Válás gyerekkel, hasznos tanácsok szülőknek, illetve pedagógusoknak is. Megan Trainor, All About the Base után fogunk belekezdeni. Maradjatok!
3: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és talán már megszokhattátok, hogy akár kényes témákról is, ha beszélgetünk, mindig tabuk nélkül tesszük ezt, és most sem lesz másként. Válás gyerekkel, ez a témánk ezúttal. A Szépen Válja Válás Központ két szakembere, az alapító Galambos Balázs és Mocsellini Éva szexuálpszichológus, a vendégeim a vonal túlsó végén. Na nézzük akkor, Balázs, elsőként valóban akadálya lehet a válásnak egy gyerek?
1: Körülbelül az esetek 30%-ába, 20-30%-ába, de még mindig gátja, és főleg a férfiaknak a fejébe gát ez, mert ők, akik nehezen tudják a család felbomlását elképzelni, ugye ők azok, akik általában különélő szülővé válnak, kevesebbet láthatják a gyerekeiket, nem ők a nevelőszülők, és nem csak a család felbomlását nem tudják elképzelni, hanem azt meg pláne nem, hogy esetleg más nevelje az ő gyerekét, vagy más mutassa a férfi mintát, normát.
0: Éva, te hogy látod ezt a kérdést?
2: Az, hogy igen, nagyon sokszor gátja a válásnak a gyerek. Így vagyunk nevelve, hogy a család fontos, a gyerek nagyon fontos az életünkben, és azt nem nagyon mondja el senki, hogy viszont a párkapcsolat még fontosabb is lehet, hiszen egy jó párkapcsolat csak az alapja a jó családnak. Tehát, hogy itt van egy ilyen összeférhetetlen vagy ellentét, ami azt mutatja, hogy a válás lehet jó is akár a gyereknek, de általában nem így gondolkodunk, hanem először akadályként gondolunk a gyerekre.
0: Mikor fordul át a helyzet, és mikor lesz már akár a gyerek érdekében is az a döntés, hogy oké, folytassuk külön?
1: Amikor már ezen átlépnek a felek, akkor van, amikor már annyira rossz ez a helyzet, már annyira húsba vágó, hogy egyszerűen már saját egészségüket és a másik testi épségét előtérbe helyezve meghozzák a döntést, hogy elválnak.
0: Éva, ilyenkor ebben a helyzetben a szülők a gyereket is nézik, akkor, hogy mi az, ami nem jó neki, vagy az érzelmektől elborítva tényleg csak a saját sérelmeikre tudnak fókuszálni?
2: Hát én azt gondolom, hogy egy egészségesen működő személyiség azért az látja, hogy a gyereknek esetleg ez már káros lehet, és hogy a gyerek érdekeit is képviselheti az, hogyha elválnak. Ha pedig segítséget kérnek, akkor megnyilván a segítségnyújtásban benne van ez, hogy több nézőpontból nézzük ezt a helyzetet, és akár abból a nézőpontból is, hogy lehet, hogy a gyereknek is jobb már egy olyan inkább egyszülős felállás, mint az, hogy diszfunkcionális családban éljen, ahol nagyon-nagyon-nagyon rossz körülmények között veszekedve és nem együttműködve oldják meg a helyzeteket.
0: Miben más a válás gyerekkel?
1: Mindenben kb. Tehát ott indul el, hogy sokkal nehezebb, sokkal bonyolultabb a válás gyerekkel. Ugye a válás körül, a válásnál 5 darab járulékos kérdést kell megvizsgálni a közös megegyezéses válásnál. Ugye szülői felügyeleti jog kizárólagos vagy közös, nyilván értelemszerű, hogy gyerekkel. Gyermekelhelyezés, ott ellapja a gyermek. Kapcsolattartás, ugye ennek a szünidei kapcsolattartási formája, a páros ünnepnapok, a telefonos online kapcsolattartás és online oktatásnak a rendszere. Meg kell állapítani a gyerektartás díjat. Tehát 5 pontból 4 a gyerekhez kötődik. És az egyetlen egy pont, ami nem a gyerekhez kötődik, az utolsó közös házastársi lakásnak a sorsa. Tehát igazából, ha nincsen gyermek, kizárólag vagyonjogi dolgokról kell megállapodni.
0: Menjünk akkor innét tovább, hogy hogyan és miként kell például ezt a témát a gyerekekkel közölni. Ezt is meg fogjuk beszélni. Galambos Balázs, a Szépen Válja Válás Központ alapítója, és Mocsellini Éva, szexuálpszichológus a vendégeim.

0: Ez a Manna Kanapé, sziasztok, a 98.6 Manna FM-en, és a válásról beszélgetünk, akkor, hogyha gyermek is van ebben a relációban, akkor ezt hogyan, miként érdemes csinálni, ha tényleg már ez a végső megoldás. Éva, mi a tapasztalatod? Mocsellini Évát kérdezem, a Szépen Váljál Válás Központ szakemberét, és itt van velem az alapító is, Galambos Balázs, hogy a gyerekkel való válás inkább a békésebb irányba tolja el ezt a helyzetet, vagy pont hogy szítja ilyenkor az indulatokat?
1: Felszíthatja az indulatokat, és a gyerek lehet is egy olyan felület, vagy egy olyan dolog a válásban, amit felhasználnak akár a felek az egymással való, nem tudom, bosszúállásra, vagy a gyereken keresztüli kommunikációra. Tehát, hogyha ott nagyon sok negatív érzelmi nehézség van egy válás körül, akkor ott annak a gyerek is áldozata tud lenni, és a gyereken keresztül is folyhat ez. Amikor egészséges kommunikációban, egészségesen tudnak megegyezni felek, akkor ott figyelembe veszik azt, hogy a gyerek a legkevésbé sérüljön, és a gyerek a legkevésbé legyen belebomba ebbe a helyzetbe.
0: Mi a megfelelő mérték? Hogyan kell bevonni egy gyereket a válásba?
1: A párkapcsolati részében nem lehet belevonni, a válásba mindenképpen bele kell, hisz őt is érinti. Az, hogy az ő családja az más formában fog működni. Ugye, és mindenképpen beszélni kell a gyerekkel a válás tényéről, vagy arról, hogy ez azért megfordul a szülők fejében, hiszen ő azt fogja hinni, vagy azt fogja gondolni a mágikus gondolkodásával, hogy esetleg ő tehet arról, hogy a szülőknek nem működik a kapcsolatuk. Ugye a gyerekek a családot látják, ők nem látják a párkapcsolat működését egy családban, tehát az csak az a szülők feladata, a szülők dolga, ugye ehhez nincs köze a gyereknek, tehát ebből kell kivonni a gyereket, hogy esetleg azt mondják a szülők, hogy a másik szülő tehet arról, hogy ez a válás megtörténik-e, hibáztatás, a bosszúállás felületét kell ebből kihagyni, de mindenképpen a gyereknek tudnia kell arról, hogy mi fog történni, és meg kell nyugtatni, hogy erről nem ő tehet, ez az ő dolguk, és mindent meg fognak tenni azért, hogy ő a legkevesebbet sérüljön ebben, de akkor is megjelenik az válási árvaság, és akkor is kell azzal számolnia a gyereknek, hogy megváltozik a helyzet, és nem egyszerre fogja látni a szüleit.
0: Hogy hogyan lehet szépen válni gyerekekkel, erről is fogunk még beszélgetni itt a Manna Kanapéban. Beszélgető partnereim Mocsellini Éva, szexuálpszichológus, és Galambos Balázs, a Szépen Váljál Válás Központ alapítója.

Ez a Manna kanapé, sziasztok, a 98.6 Manna FM-en. Válás gyerekkel, tabuk nélkül, erről beszélgetünk még a folytatásban is, de itt lesz a Boy Meets Girl és a Waiting for a Stars to Fall is a Manna kanapéban.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Élet öröm zene. Élet öröm zene. Ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM életörömzene. Sziasztok! A Manna kanapéban a válás gyerekkel témát boncolgatjuk a Szépen Váljál Válás Központ szakembereivel, Mocsellin Éva szexuálpszichológussal és Galambos Balázs alapítóval, és ott tartottunk, hogy hogyan lehet szépen válni gyerekkel. Balázs, neked mi a tapasztalatod?
1: Én azt gondolom, hogy szemlélet kell váltanunk a válás közben, hogyha gyerekünk van, és a válás után pláne. Tehát le kell vennünk a fókuszt a párkapcsolatunkról. Le kell vennünk a fókuszt a párkapcsolati sérelmeinkről. Nyilván ez nagyon-nagyon nehéz, ha az ember érzem, be van vonódva ebbe a történetbe, pláne ha az egyik fél nem is akar válni, pláne hogyha itt megcsalás történik, vagy harmadik fél. De meg kell érteni, hogy a jövőnek dolgozunk. Tehát, hogyha a gyereknek a jövőbeni jólétét, az egészséges felnőtt létét tesszük a mérlegre, ha megértjük azt, hogy az ő jövőbeni kapcsolódásainak a minőségét határozza meg ez az elkövetkező pár év, hogy mi hogyan zárjuk le szülőként egymással a kapcsolatunkat, akkor azért le lehet venni a fókuszt a saját fájdalmunkról.
0: Éva, kifejezetten praktikus dolgokat szeretnék hallani tőled, hogy hogyan kell a válásról beszélgetni a gyerek előtt, vagy inkább akkor előhozni ezt a témát, amikor nincs itthon, vagy elmenni mondjuk egy semleges helyre, és ott tárgyalni a feleknek erről a témáról.
2: Gyereknek csak akkor kell tudni, amikor már a végleges megegyezés megvan, amikor már ezen túljutnak, hogy megegyeznek a láthatásban, a szünetekben, megegyeznek a gyerektartásban, tehát nem a gyerek előtt nyilván kell ezen veszekedni, hogy hogy osztják fel az anyagiakat, a pénzt, a láthatást, és a nagyobb korú gyerekeknek be is lehet ebbe vonni, és be is vonható, hogy ő is mit szeretne. Tehát meg lehet őt kérdezni, hogy ő mit szeretne, de nagyon fontos, hogy ezt a szülő dönti el, és soha nem gyerek.
0: Balázs, te hogy látod?
1: Én azt gondolom, hogy akár mediációban menjenek el, és az alapfeltételeket alakítsák ki a következő éveknek a szabályrendszerét. És ott még feljöhetnek az érzelmek, de a gyerek előtt ezeknek nincsen helye már.
0: Hogyan érdemes mindezt a gyerekekkel közölni? Külön, együtt?
2: Az a legjobb, hogyha közösen mondjuk meg a gyereknek, vagy mondják meg a felek a gyereknek. Ehhez kérhetnek segítséget, tehát ha valaki nagyon nem tudja, hogy mit kell mondani, akkor itt a központban is, vagy segítők azért tudják, hogy lehet, vagy át is vállalhatják ezt a részt, hogy segítenek megmondani.

0: a gyereknek, és mondjuk adott esetben ott a segítség is, hogy tudnak segíteni, hogyha a gyereknek ez nagyon nehéz. Egyet érdemes figyelembe venni, hogy általában a gyerekek érzik, hogy a szüleik nincsenek jobban. Tehát nagyon sok szülő azt mondja, hogy hát ő sosem beszekszik, vagy vitatkozik gyerek előtt, nem jó, érzi a gyerek, az érzi a közönyt is, a közömbösséget is, és érzi, hogy valami nem működik. Tehát általában a gyerekek ezt tudják. Nekem volt olyan esetem is, hogy a gyerek maga mondta, hogy már a szülőknek, hogy váljanak el, tehát már annyira érzékelhető volt a térben az, hogy nem működik a kapcsolat. Hát és ilyenkor nyilván meg kell mondani, tehát a gyerek általában tudja. Ez nem jelenti azt, hogy nem nehéz neki azt elfogadni, hogy ez a válás valóban megtörténik, de érdemes mind a ketten, hiszen ennek a válásnak mind a két szülő résztvevője. Az, hogy ők közben megegyezhetnek, hogy ki mit mond, vagy hogy válaszolnak a gyerek kérdéseire, lehet ezt több lépcsőben is megtenni, én azt gondolom.
1: Na hát megyünk akkor még tovább, hogy hogyan érdemes közölni gyerekekkel a válás tényét, hogyan lehet ezt a leggördülékenyebben megoldani, úgy, hogy a lehető legkevesebbet sérüljön mindenfél. Ez a témánk itt a Manna kanapéban Galambos Balázzsal, a Szépen Bájjá Válás Központ alapítójával és Mocsellini Éva szexuálpszichológussal.

0: Jó kanapézást, ez a 98.6 Manna FM életörömzene, Argyelán Kriszta vagyok, és a beszélgető partnereim Mocsellini Éva, szexuálpszichológus, illetve Galambos Balázs, a Szépen Váljál Válás Központ alapítója. A témánk pedig válás gyerekkel, és ugye Éva, te már elmondtad azt, hogy hogyan érdemes a gyerekekkel közölni ezt a helyzetet, ezt a tényt. Balázs, neked mi a tanácsod pont erre a közlési szituációra?
1: Én azt tanácsolom, hogy együtt üljenek le a szülők, hogyha képesek egy asztalhoz ülni, és az a fél kommunikáljon a gyerek felé, aki ezt a válást kezdeményezi, ki erős, aki erősebb, és azzal a dumával, hogy drágám, következő van, látod, hogy nem vagyunk boldogok már anyával vagy apával, mint fér és feleség, ezért úgy döntöttünk, elválunk, és ahogy az Éva mondta, de ez nem a te hibád, nem a te felelősséged, nem magára húzza a gyereket, szerintem ez a sztori. Innentől kezdve két helyen lesz otthon, szeretni fognak téged anyánál, meg apánál is. Ennyi.
0: Záró gondolatként mit mondanátok a mai témánk végére, Éva?
2: Én azt üzenem, hogy gyerek miatt, ha el szeretnének válni a felek, mindenképpen tegyék meg, mindenképpen próbálják a lehető jobb úton ezt a válást megtenni, mert nagyon fontos üzenete a gyerek felé, és ezt a Balázs is említette, hogy azt a modellt adjuk, tehát ha nem válunk el, akkor azt a modellt adjuk, hogy muszáj beáldozódnunk valami miatt, és nem lehetünk boldogok az életünkben, a kapcsolatunkban, és nem dönthetünk másképp, és nem vagyunk urai a saját működésünknek és a saját életünknek. Ha viszont meg tudjuk ezt lépni, akkor a gyerek tanulhat egy probléma megoldást, egy konfliktus rendezést, megtanulhatja, hogy lehet boldog az ember akár mással, és hogy az életben vannak változások, és hogy meg tudunk küzdeni azzal, hogyha valami nehézség jön. Tehát a megküzdést mindenképpen tudjuk vele erősíteni.
0: Balázs, neked mi a legfőbb üzeneted mára?
1: Egy lezárási kultúrát adunk a gyereknek, valóban a megküzdési mechanizmuson túl. Megmutatjuk azt, hogy lehet normálisan, szépen, korrekt módon és emberségesen lezárni egy kapcsolatot, vagy hogy lehet egymást pocskon viázva, kinyírva, hatalmas károkat okozva szétdúlni egy másik embernek az életét. Ezt el lehet dönteni, hogy ki melyiket választja. Nyilván a Szépen Váljál Válás Központtal az első variációt segítjük, hogy évek óta már hatékonyan.
0: Nagyon szépen köszönöm két szakértőmmel, Mocsellini Éva szexuálpszichológussal és Galambos Balázsral, a Szépen Váljál Válás Központ szakembereivel beszélgettünk a válás témájáról, abban a helyzetben, amikor gyermek is van ebben a relációban. Hallgassátok vissza, sok hasznos, érdekes info és tanács elhangzott. Ezt a beszélgetést is felteszem a Manna podcastjára, akár iTunes-on, akár Spotify-on megtaláljátok majd.

0: Véget ért a mai szombati kanapé, sok-sok izgalmas témával, társasjáték újdonságokkal kezdtünk Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével. Aztán megnéztük, hogy mi állhat a hátterében annak, hogyha egy kisiskolás gyerek görcsösen tartja a kezében az íróeszközt. Az utolsó órában pedig arra adtunk tanácsokat, hogy hogyan lehet válni gyerekekkel, mik a szempontok itt, mire érdemes figyelni, és hogyan kell ezt a lehető legkíméletesebben csinálni. Visszahallgathatóak a beszélgetéseim, és remélem, hogy holnap is jöttök velem. 3 és 6 óra között kanapé, többek között az önkéntes nyugdíjpénztárról fogunk beszélgetni, de a kutyusok örökbefogadásáról is lesz szó, egy szeptember 12-i kutyás családi nap apropójából. Nagyon kellemes szombatestét kívánva búcsúzom, sziasztok!
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: Változékony időre számíthatunk. A kormány az autópálya koncessziót is felszámolja. Lezuhant egy vadászbombázó Görögországban. Köszöntöm a hallgatókat. Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A dohány és kaszinó koncessziók felülvizsgálata után az autópálya koncessziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. Korábban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt arról, hogy több mint 4-szer annyit költött az állam az autópályák üzemeltetésére és felújítására, mint a közutak fenntartására és karbantartására. Meghosszabbította a kormány az ukrán katonai szolgálat elől menekülők befogadását. A magyar közlönyben péntek este megjelent rendelet szerint Magyarország továbbra sem ért egyet azzal az uniós döntéssel, amely kizárná a védelemből azokat az ukrán állampolgárokat, akik katonai kötelezettségük miatt nem hagyhatják el Ukrajnát. A menedékesek személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányok 2028. március 4-éig maradnak érvényesek. Több tízezren tüntettek Zágrábban az illegális hulladéklerakás miatt. A horvát hatóságok előzőleg mintegy 37 ezer tonna illegálisan elhelyezett szemetet találtak egy Gospić közelében fekvő, egykori mezőgazdasági kombinát területén. A gyanú szerint az újrahasznosíthatóként feltüntetett hulladék jelentős része Olaszországból érkezett, majd részben elföldelték, részben pedig a szabadban halmozták fel. A tüntetők szerint a kormány túl lassan reagált, a környezetvédelmi rendszer pedig változtatásra szorul. A felszólalók az érintett területek azonnali kármentesítését és a felelősök megnevezését követelték. Lezuhant egy vadászbombázó egy görögországi légi bemutatón. Az F4-es Phantom gép egy Atén melletti repülőtérnél zuhant le. A két pilóta sorsa egyelőre tisztázatlan, és azt sem tudni, hogy a nézők közül megsérült-e valaki. Átadták a budapesti Fanarion Ortodox Keresztény Központot. Az eseményt Bartolomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka nyitotta meg. Beszédében megköszönte Magyarország hozzájárulását a központ létrehozásához, és hozzátette, ez nem csupán nagylelkű anyagi támogatást jelentett, hanem bizalmat, odaadást és együttműködést is.
1: Időjárás.
2: A sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Emiatt az ország északi és keleti részére figyelmeztetést adtak ki. Vasárnap már túlnyomóan napos, gyengén felhős idő várható, eső nem valószínű. Hajnalban 13-18, napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
3: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
3: CrossGPS.
4: Boldogságunk nyomába eredünk ma állandó beszélgető társammal, Pajor Tamással. Hello, én Bali Mónika vagyok, a CrossGPS újabb adását hallod.
5: Szervusztok, mindenkit köszöntök én is.
4: Amikor nyár elején, Tamás, összeraktunk egy listát a CrossGPS első 8-10 vendégéből, témájából, te azonnal kiemelted mai vendégünket, aki nem más, mint a te egyik jó barátod.
5: Igen, Szilágyi Tamás pszichológus, aki egyben vállalkozó is, és akit nem csak azért érdemes megszólaltatni ebben a műsorban, mert ő alapította a Nyílt Osztály nevű oldalt, amelyen keresztül tulajdonképpen megismertem őt, és amely folyamatosan publikál nagyon közérthetően, mégis magas szintű pszichológiai tárgyban fogantartalmakat, hanem azért is, mert ezt a tudományt ő úgy műveli, hogy mindeközben egyébként egy jól menő vállalkozó, tehát kvázi kedvtelésből veti latba azt a tehetségét, amit viszont felsőoktatásban szerzett meg.
4: Szia Tamás, köszöntünk
6: szépen. Sziasztok, hát köszönöm szépen a meghívást, meg a kedves szavakat, ilyenkor mindig egy kicsit elpirulok. De...
4: Látszik. Őszinte a srác. Foglalkoztat bennünket a boldogság. Olyannyira, hogy vizsgálatok is vannak szerte a világon, nemzetközi, nemzeti szinten is, hogy ki mennyire boldog. Ami azért szerintem eléggé abszurd, mert nyilván definiálni is fogjuk, amennyire lehet behatárolni ezt a fogalmat. Én megnéztem a World Happiness Reportban, zsinórban 8. alkalommal a dobogó tetején Finnország, Magyarország a 69. az utolsó, Afganisztán a 147. a 147 vizsgált országból. Egyébként, csak kiemelem, ez a tavalyi eredmény a 8. helyen Izrael.
5: Ez is nagyon beszédes, hiszen hát Izrael tudva levő, hogy egy folyamatos háborús övezet, a modern Izrael megszületése 1948 óta, és nem csak a sok háború által van felszántva, hanem a terrorfenyegetés is permanens, de érdekes, hogy ez valahogy paradox módon megedzi az ott élőket. Talán kezdjük akkor ezzel, hogy ez miért lehet. Én egyébként még beszúrok egy gondolatot. Egy nagyon ismert, csodálatos ember, egy ifjúkori barátom, akinek most nem említem a nevét, nagyon nehéz sorban nőtt fel, és egy másik barátommal arról beszéltem. Miért van az, hogy ő, akinek sokkal nehezebb volt a gyerekkora, mint az enyém, sokkal kiegyensúlyozottabb, békességesebb, leüllepedettebb, mint én, aki számtalan idegbajjal küzdök, és akkor erre azt mondta ez a másik szintén emelkedett barátom, hogy hát azért, mert neki annyira nehéz volt a gyermekkora, hogy az életben maradás volt a tét, és ennek a megküzdési technikái mások, és most átadom a szót.
6: Most feldobtad a labdát, mert ez egyébként egy iszonyatosan érdekes téma, és van is rá magyarázat. Az egész depressziónak, meg szomorkodásnak, meg szorongásnak van egy olyan furcsa tulajdonsága, hogy csak akkor tud megjelenni bennünk, hogyha van lehetőségünk, és terünk erre a dologra. Még egyszerűen Yikingbe találtam egy ilyen gondolatot, ahol ezt az árnyat vagy nehézséget úgy jellemezték, hogy ez az az állapot, ami azoknál jelenik meg, akiknél nem kéne, hogy megjelenjem. Akkor tudunk depressziósak lenni, hogyha abban a luxusban vagyunk, hogy ezt megengedhetjük magunknak.
4: Ez figyelemfelhívás a makro meg a mikrokörnyezetünknek, hogy figyeljetek már.
6: Nem feltétlenül csak arról van szó, hogy ez figyelemfelhívás, hanem hogy ez egy luxus állapot, és hogyha háborús övezetben laksz, és folyamatosan az életedért kell küzdened, akkor te nem teheted meg, hogy a szőnyegen fejjel a szőnyegbe fordulva te hason fekszel, és magadat sajnáltatod. Mert hogy az életedet kell, hogy megmentsd ezekben a helyzetekben. Mész az óvóhelyekre, próbálsz megmenteni másokat, és sajnos egyébként nálunk az van, hogy mivel a leghosszabb olyan időszakát éljük a történelmünknek, amikor nem voltak igazából háborúk, vagy ilyen életveszélyes dolgok, ugye mi vagyunk a hosszú nyár gyermekei, ezért azt gondoljuk, hogy nekünk tök rossz. De hogy valójában, és ez a killing screen elmélet egyébként, hogy valójában a legjobb, ami valaha volt az emberiség történelmében. Igen, igen. Már hogyha te mondjuk fehér férfiként azt gondolod, hogy neked lehet, hogy volt jobb, érdemes végig gondolod a többi embert is. Tehát, hogy lehet, hogy a dédnagyapádnak valamivel könnyebb volt a helyzete, vagy jobban el tudott lavírozni, de lehet, hogy a dédnagyanyád nem feltétlenül volt ezzel ugyanígy. Illetve háború volt, meg egy sokkal több megkülönböztetés, meg sokkal több zsarnokság, meg sokkal több probléma volt ahhoz képest. Csak gondoljunk bele mondjuk a gyarmatosítás időszakába, de rengeteg szörnyűség történt. És a Killing Screen szemlélet ugye azt mondja, hogy a képernyőről, a médiából, a hírekből mi azt a benyomást kapjuk, hogy a világ egyre veszélyesebb, és egyre rosszabb, és egyre nehezebb. De ez valójában csak azért van, hogy az elégedetlenséget föl tudja építeni benned, meg a szomorúságot, hiszen ha ez nem lenne meg benned, akkor nem akarnál többet fogyasztani, és bedőlni azoknak az ígéreteknek, hogy neked jobb lesz, ha lesz több dolog a birtokodban, vagy hogyha csinálsz egy-két olyan dolgot, amit egyébként nem biztos, hogy kéne, hogy csinálj. Mint például az, hogy mondjuk halálra dolgozod magad akkor, amikor már erre nincs szükséged.
5: Ez nagyon igaz, és egy anekdota jut eszembe. A második világháború idején történt, lebombázták a Párizsi Elmegyógyintézetet, és az ott kezeltek szerteszélettek. A háború után megpróbálták őket összefogdosni, és a nagy részük már nem szorult gyógyászati kezelésre ezen traumák okán. Nyilván kerüljük el a világháborút, bár vannak jelentkezők, akik szeretnék kirobbantani, de ez egy óriási paradoxon, és egyébként nagyon jól rámutat arra a spirituális alapproblémára, ami nekünk hívőknek evidencia, de talán nem minden hallgatónak az, hogy van valami kizökkentség az emberi létezésben, és akár így, akár úgy, akár amúgy, de valahogy a rossz kijön ebben a világkorszakban, amiben élünk.
6: Viszont az erős közösségek ugye általában ezekben a problémás helyzetekben tudnak kialakulni. Tehát az időszak, amikor egyébként mi kiállunk egymásért, és segítjük a szomszédot, meg elszállásoljuk a menekülteket, meg összegyűjtjük az élelmet.
4: Annyira jó, hogy behoztad a közösségnek az erejét. Én tavasszal jártam a Global Leadership Summit, ez egy keresztény vezető, képző, hát mondjuk így nemzetközi konferencia magyarországi eseményén. Videókonferencia a Harvard Egyetem professzorától kezdve világhírű lelkipásztorok, ismert keresztény pszichológusok előadnak, de természetesen van személyes magyar előadó is. És képzeljétek el, felírtam magamnak egy nagyon ismert Harvard professzor, Arthur C. Brooks előadása közben. Ő boldogság kurzust tart, ez a neve, boldogság kurzus a Harvardon. A várakozó lista az mindig 400 fő fölötti, az egyik legnépszerűbb kurzus. Három aspektusból vizsgálódik, azt mondja, hogy élvezet, nézzük meg az életünket az élvezet aspektusából, elégedettség, és a harmadik meg az értelmesség érzése, hogy amit csinálok, annak van értelme, és ő ezt, ez az Arthur C. Brooks, azt hiszem, ez egy katolikus úriember, mindig, mind a hármat a közösség élményhez, és valamiféle hitélményhez köti. Ez azért elég komoly esszenciális megfogalmazás, nem?
6: Szintén a Harvardon volt egyébként, és még tart, a világ leghosszabb boldogsággal kapcsolatos kutatása, ahol azt csinálták, hogy harvardi gyerekeket, mármint hogy harvardi szülőkhöz kapcsolódó gyerekeket, tehát olyan gyerekek, akiknek a szülei a Harvardra jártak, illetve a bostoni nyomornegyedeknek a gyerekeiből hoztak létre két csoportot, és őket gyerekkoruktól egészen az időskorukig vizsgálták. Tehát, hogy ez majdnem 100 év óta megy ez a kutatás, és odáig jutottak ebben, hogy azt mondták, hogy 50 éves korára egy embernél nagyjából meg tudják már jósolni, hogy hogyan fog öregedni, hogy ő mennyire lesz boldog és egészséges 85 éves korára, ami elég bizarr, nem? Mert hogy ugye az feltételezi, hogy az egészségnek köze van a boldogsághoz és a lelki jóléthez, ami egy göröngyös téma ugye a modern elképzelés szerint, de mégis még a tudományos eredmények is ebbe az irányba mutatnak. És azt mondták ők, hogy nagyon sok minden volt, amit vizsgáltak, és amire azt gondolták, hogy na majd ez hatással lesz erre. És végül egyetlen egy olyan faktor van, ami tényleg szignifikánsan ezt meg fogja határozni, ez pedig a... Ja, csak mindenki... No. Annyira hosszú ideig húztam, mert fölcsigáltalak.
4: Igen, számot is eltátottam.
5: És most itt a reklámhely. De nem.
6: A következő adásban fogom elmondani. Oh. És ez a mély és támogató kapcsolatoknak a száma. Az, hogy neked milyen olyan, tehát hogy milyen szociális hálóval rendelkezel. És tök mindegy, hogy honnan származol, nehéz anyagi körülmények közül, jó anyagi körülmények közül, vagy mondjuk intellektuális, vagy nem annyira intellektuális közegben nevelkedsz, végül a mély és támogató kapcsolatok lesznek azok, amik meghatározzák a te boldogságodat és semmi más.
5: Ez nagyon-nagyon érdekes, és hát kezdek magamba szállni ennek fényében, de most ezt még nem osztom meg, még túl friss. Viszont amit felsoroltál, Monika, az elindított bennem egy gondolatot. Konkrétan azt, hogy ugye 20. század egyik legnagyobb pszichológusa, Viktor Frankl állított fel egy nagyon jó teóriát és terápiát. Mindenkinek ajánlom az egyik magyarul is megjelent könyvét, Mondj igent az életre.
4: Igen.
5: Ő ugye Auschwitzban a legnagyobb, talán nem csak a számára, hanem az emberiség számára legnagyobb elképzelhető szenvedés és kín és brutalizmus és halálgyár közepette. Lett figyelmes arra, hogy a túlélés eszköze az, hogyha ebben a fokozhatatlanul nyomorúságos helyzetben is értelmet találunk az életnek. Ha megtaláljuk a szenvedésünk értelmét, ha már más ott nem állt rendelkezésre, és utána ezzel nagyon-nagyon sok embernek tudott segíteni, és a logoterápiával egy olyan módszertant emelt a tudományba, ami azóta is kiválóan működik. Na most ez nagyon figyelemre méltó abból a szempontból is, mert rámutat a mi egzisztenciánk lényegére, szóval, hogy valahogy mi olyanok vagyunk, hogy ha valaminek van értelme, azért tudjuk vállalni akár a szenvedést is, és egy kicsit fejtetejére állítja a szintén pszichológiából ismert úgynevezett Maslow piramist, amely ugye azt mondja, hogy először a legalapvetőbb szükségleteinknek kell kielégülni, és utána jöhetnek a luxusok, például a depresszió luxusa, amiről beszéltünk, de nyilván ott a minőségi élvezetek vannak sorbájtva. Csak egy vagy fejezem be. És ezzel nem azt mondom, hogy ez a Maslow piramis mindenestül fabatkát sem ér, hanem azt, hogy van kivétel, tehát nyilván először lakjunk jól, mert éhes hassal nehéz jól gondolkodni, de ha az ember erre van ítélve, lásd ezeket az extrém helyzeteket, vagy például Szolzsenyicin remek művét, a Gulág sziget csoportban elszenvedett élményeiről, akkor ez meg tud fordulni, és a szenvedésnek is akár értelme lehet.
4: Figyelj, a Maslowról azt olvastam, és ezt remélem, hogy te is a pszichológus barátunk Tamás meg tudod erősíteni, vagy a hallgatók fölkapják a fejüket. Miután pont egy podcast adásban beszélgettem Maslowról, elém jött az interneten egy friss a piramissal kapcsolatban. A halála előtt már arról beszélt, hogy valami nem oké az ő saját piramisával, mert hogy a természet felettihez való kapcsolódás, ez az útkeresés, ha nincs meg, akkor felborulhat az egész élet, és ő ezt tette legalúra, élete végén. Hát remélem, hogy a hallgatók erre majd reagálnak.
5: Jó, ezt ugye? Nem tudtam. Egyébként ez azért is nagyon izgalmas, mert a halála előtt mindenki megváltozik.
4: Darwin?
5: Darwin is. De most egyébként Eszterházy Péter jutott eszembe.
6: Nekem Einstein jutott eszembe.
5: Oké. Igen?
4: Egyre
5: majd
4: jó.
5: Akkor mondd el.
4: Igen.
5: No. De Eszterházy Péter egész életében azért egy hívő ember volt, de közeli barátaitól tudom, hogy az utolsó heteiben nagyon-nagyon máshogy látott minden.
6: Einstein, mert ugye Einsteinnél is az van, hogy az élete utolsó időszakában róla azt tartották, hogy ő megbolondult, de ami valójában történt, vagy amit én tudok, hogy állítólag történt, az, hogy ő azt mondta, hogy ha összeadja az összes tudását, van egy csomó olyan kérdés vagy ellentmondás, amit nem lehet megmagyarázni a tudomány berkein belül. És hogy az egyetlen dolog, amire ő tud gondolni, az, hogy kell, hogy legyen valami e fölött. És itt ő ugye eltért ettől a rigid tudományos narratívától, és emiatt egy picit azt gondolták, hogy akkor ő megbolondult. De fogalmazhatunk
5: mi már
6: úgy is,
5: megbolondult.
6: De fogalmazhatunk úgy is, hogy megtért.
4: Megtért, aha.
6: Igen, az élet végére.
5: Igen, én azt gondolom, hogy az ember az élet határhelyzeteiben, ez pedig egy filozófiai kifejezés, Jaspers-től származik, gyakran jut el ahhoz a ponthoz, ahol akár Einsteini tudás nélkül, vagy annak csak a töredékével is szembesül önön korlátaival, és fölfelé irányítja a tekintetét.
4: Az értelmesség érzéséhez köthető ez is. Kell, hogy legyen értelme annak, amit én végig örömködtem, vagy végig szenvedtem.
6: Ez, amit mondtál, ez egy csomó koncepcióban megjelenik, már ugye pozitív pszichológia berkein belül is. Itt ugye ez lehet a boldogságnak a három lába, amit ugye különbözőképpen fogalmaznak meg a különböző elméletek, de nagyjából az a lényege, hogy az egyik lába az ez a hedonisztikus boldogság.
4: Élvezet?
6: Igen. Hogy erre egyébként szükség van, hiszen hogy az életünknek ebből a szempontból is van értelme. Tehát, hogy nem feltétlenül kell, hogy aszkézisbe átmenjünk ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. A másik az a te karrierutad, az, hogy te összességében mennyire tudsz kiteljesedni az életben. A harmadik az pedig az, hogy a társadalom tagjaként te mennyire érzed magad hasznosnak. Hogyha ez a három megvan, akkor fogod tudni azt a nyugalmat érezni, amit ugye a jelenlegi kapitalista berendezkedés próbál belőled kiírtani minden létező manipulatív módszerrel, hogy nem vágysz többre.
4: Ez az elégedett élet, Tamás.
5: Na most én mondok egy meredeket ehhez. Én ezt kibővíteném egyel, vagy az egyiket kiegészíteném egyel. Mégpedig a hedonizmust, vagy a hedoni görög szóból, az élvezetet, mert erről azért a legtöbb embernek negatív képzete támad azonnal, hiszen való igaz, hogy az élvezet központúság az nagyon sok függőségbe és nagyon sok káros magatartás formába vezet, ez tagadhatatlan. De ahogy te mondtad, ez egyben kihagyhatatlan is. Tehát valahogy, ha nem képezi részét az életünknek, az a fajta gyönyör, amit valahogy a természet is sugároz, akkor ennek a hiánybetegségei végül büntetnek, és még nagyobb kompenzációkba és drasztikus függőségekbe csaphatnak át. Én a hedonét kiegészíteném egy másik forrásával ennek a gyönyörnek, és ez pedig az Isten jelenlétében való tétlen, szent, semmittevő időzés, amit én nagyon sokszor átélek, megtapasztalok, és ezt is ebbe a kategóriába sorolom, és már csak azért is, mert a szótő közös, ugyanis a hedoné az a héber Édenből származik.
4: Ó, nem tudtam, de jó.
5: Az Édenből. A gyönyör, ugye, ahogy az ember meg lett teremtve, tehát a gyönyör alapvetően a gyönyörre való vágyódásunk az nem illegitim. Gondoljunk csak arra, hogy a szexuális gyönyör, aminek az eszenciális részét még a legprűdebb, hogy is mondjam, katolikus tanítások se tagadhatták, maximum körbebástyázták annyi mindennel, amit már Isten igen. Nem. De nyilván van a szexuális erkölcsnek jogos medre, amelyet fontos figyelembe vennünk, de az, hogy ez egy olyan pillanat, amely tagadhatatlanul az élet mondjuk leggyönyörtelibb pillanata, hát ezt nem az ember hozta létre önmagában, hanem ez egy adottság. De az, hogy az adottság a természet adta adottság, vagy Isten adta, ezen el lehet vitatkozni. De az, hogy ez az egyik legnagyobb, azon nem. És ez is bizonyítja azt, hogy a gyönyörre hangoltság az mennyire emberi.
6: Hát, vagy nem is arról van szó, hogy melyik a legnagyobb a három közül, hanem hogy létezik-e olyan a háromból, ami elengedhető, úgy, hogy nem a másik kettő értelmet nyer.
4: Ez össze kell, hogy fonódjon, nem? Mint valami hármas kötél.
6: Szerintem a teljes értékű tapasztalás az akkor tud létrejönni, hogyha mind a három irányba nyitottak vagyunk. Hiszen ugye polárisan gondolkodunk. Tehát mi kétpólusúan gondolkodunk emberek. Ugye van ez a fajta isteni egypórusú szemlélet, ahol ugye egy egypórusú szeretetről beszélünk, aminek a másik oldalán nincsen utálat, de ez egy ennél emelkedettebb szint. A mi emberi szintünk az egy kétpórusú dolog, ahol a széphez társul a csúnya, a finomhoz társul a gusztustalan, a jóhoz társul a rossz, és mi így tudjuk értelmezni a dolgokat. Lehet, hogy a végén el tudunk odáig jutni, hogy mondjuk magát, a szépséget tudjuk egypórusúan látni az életünk vége felé. És azt mondjuk, hogy minden a maga egyediségében úgy szép, ahogy van. De egészen addig mi ugye ezt fogjuk explorálni, ez a mi életünk, hogy kipróbáljuk. Milyen érzést vált ki belőled, hogyha leülsz egy pohár borral a tornácodra, és akkor hallgatod a tücsköket.
4: Ez a szemlélődő életforma, nem? Szoktunk beszélni arról is, ugye, hogy Pajor Tamáshoz szegezem most ezt, hogy a legmagasabb szintje talán az imádságnak is a szemlélődő imádság, amikor úgy szinte úgy beleborulsz az Istennek az ölébe, amikor nézed a természetet. És nem harcolsz, nem küzdesz, nem hálálkodsz, nem sírsz semmit, csak egyszerűen úgy egy vagy. De ez olyan lecsendesedett állapot, más. Én nem hiszem, hogy akár egy 20 éves fiatal el tud ide jutni, ez már kell érettség, nem?
5: Hát igen, nagy a háború az emberben. Uh-huh. Egyébként igazából ez szerintem nem más, mint a vonság. A vonság. És gondoljunk bele, hogy az örökkévaló Mózesnek úgy jelentette ki magát, hogy vagyok, aki vagyok, ugye a négy betűs Isten név, amit ugye a zsidóságban a szentsége miatt nem is volt szabad kimondani, hanem helyette volt ugye az Elohim, meg az Adonai, vagy a Sém.
6: Ez a tetragrammaton.
5: Igen, és ez nem csak azt jelenti, hogy vagyok, aki vagyok, hanem hogy voltam, aki voltam, és leszek, aki leszek. Igen. Tehát az örök létezés, és tulajdonképpen a vele való szinkronizáció az egy szemben a különböző emberi törekvéssel, akarással, megfelelési kényszerrel, amelyet néha pont Isten irányába akarunk a legjobban érvényesíteni, hiszen ő tökéletes. Hát, hogyha embereknek akarok tetszeni, akkor összeszedem magam, kiglancolom magam, olyan szavakat használok, és a többi. De ha az Istennek, akkor mennyivel inkább? Na most ez téves. Mert neki semmit nem kell tennünk, hogy megfeleljünk, mert ő jóval előbb volt, és előbb ismer, és előbb szeret, és ezért egy dekonstruktív irányú a vele való szerintem szóbanállás. Egyébként, hogyha valaki azt hiszi, hogy most valamilyen szkientológiai agymenésen van, akkor annak szeretném eszébe juttatni a Prédikátor könyvének az 5. fejezetét, annak is az első versét, hogy amikor az Isten házához mész, akkor ne siessél valamit mondani, mert az Isten fent van, te pedig itt a földön, tehát maga az Isten beszéde is int minket arra, hogy dekonstruáljuk magunkat, és azért inkább ezt gondoljuk meg, hát meg Jézus is nem utolsó sorban, aki azt mondja, hogy a pogányok, akik nem ismerik Istent, ugye a föld népeire az etnoszra használja, hogy ők gondolják azt, hogy a sok beszédükért hallgattadnak meg, és akkor mondja el a mi atyánk néven elhíresült imádságot. De igazából az ima az szótlanul is tud történni, hiszen valljuk be, nem a magyar nyelvet, vagy az angolt, vagy a németet, vagy a kínait hallgatja meg Isten, mert akkor tényleg a bábeli zűrzavar őre is kiterjedne, hanem valami metanyelvet, amely a szívünknek a hangja.
4: Nekem erről tudjátok miért eszembe? A boldog mondások egyik mondata, ami én Ruf Tibi barátottól hallottam, mondom ezt most Pajor Tamásnak, aki ugye teológus, filozófus, a Szent Pál Akadémia docense, remélem.
5: Mármint a Tibi, nem
4: a
5: én.
4: Tibi, nem, hát nem a Tamás, a Tibi, igen, a Tibi.
5: Én csak egy egyszerű tenyeres, talpas kis...
4: Gondolkodó vagy, kis és zenész.
5: Valami.
4: Szóval az eredetiben a boldog mondások egyik nagyon népszerű mondata az úgy hangzik, hogy boldogok a szellemben koldusok. Tehát nem a lelki szegények, hanem a szellemben koldusok. És ez ugye a transzcendenshez való kapcsolódás jelent. És most az jut eszembe, ez jó, hogy nem három Tamás ül itt most a Szilágyi Tamásnak mondom, hogy vajon a te köreidben és a te életedben kollégák mit gondolnak erről a szellemi kapcsolódásról, mint boldogság forrásról?
6: Alapvetően ez, amit mondtál, amit ugye lelki szegényeknek fordítanak.
4: Úgy fordít sokszor. A Károli, igen.
6: Ez szinte minden vallásban megjelenik, és nagyon nehezen tudják értelmezni az emberek, hogy az összességében mit jelent. Mm. hogy te a lelked szintjén ne birtokolj, hogy a lelked szintjén szegény legyél. És ez alapvetően a különböző kötődéseknek a leredukálását jelenti állítólag. Tehát, hogy te nem kapcsolódsz tárgyakhoz, nem kapcsolódsz történésekhez, hanem megadod magad annak, ami van.
5: Ez is igaz, bár nekem ebbe a meghatározásba belekeveredik egy kis buddhizmus, de nem baj most okvetlenül, csak azt gondolom, hogy azért fontos itt különbséget tenni, mert szerintem az ember igazán önmagától erre azért nem képes, mert szerintem a vágyaink egy része teljesen legitim, és nem az ezektől való megfosztottság állapota, vagy valamilyen technikával végezít önmegfosztás.
6: De hát nincs szó megfosztásról igazából, hiszen az élet így is úgy is prezentálni fog számodra

0: akkor te azt fogod gondolni, hogy te jobb istene vagy saját magadnak, mint maga az Isten. Mert hogy én szeretném meghatározni, hogy merre menjek, és hogy milyen tárgyaim maradjanak meg, és hogy milyen emberek legyenek körülöttem, mert én azt gondolom, hogy ezt jobban tudom. És ez egyfajta ugye spirituális arrogancia. Az alapfeltételezés az az, hogy a te utad az egy magasabb hatalom által van irányítva és segítve, hogy a te lelki fejlődésed a lehető legjobban tudjon előre menni. És hogyha túlságosan kötődsz ezekhez a dolgokhoz, akkor te szeretnéd meghatározni, hogy neked a jövőd milyen irányba menjen, és szerintem ez a fajta kifejezés, hogy ők öröklik a mennyek országát, és hogy lélekben, ez azt jelenti, hogyha teljesen át tudod magad adni ennek a fajta ősbizalomnak, hogy elhiszem, hogy akár merre is megyek, akár mi is lesz, az annak úgy kell történnie, akkor te fogod örökölni azt az aranykorszakot, amiben a te lelked bele tud menni.
1: Hát nem tudom, hogy tudod-e, hogy mennyire okos dolgot mondtál, de,
0: én most
1: egy kicsit nem annyira okos módon szeretném megvilágítani, mert számomra reveláció értékű volt. És elmondom miért. Mert amellett, hogy én azért vallok egy pszichlaszilárd, és bár nem teológiai nyelven, nem ilyen strikt módon definiálható hitvallás, de azért mégis, mert ez a hitvallás maga a Jézus Krisztus, viszont ebben benne is van ebben a hitvallásban az, hogy egy élő személy, aki ugye nem dogmatika. De minden mellett, amit te most mondasz, vagy elmondtál, jelesül az, hogy az emberek, a hívő vagy vallásos emberek gyakorta abba a tévedésbe esnek, hogy a saját Isten értelmezésüket észrevétlenül, teljesen reflektálatlanul, gyakorlatilag egy akkora bálványjá növekszik, amelynek az árnyékába utána ostorozzák mindazokat, akik nem ezt a levezetést fogadták el. Ez egy nagyon-nagyon klasszikus csapdája a vallásnak. Sokkal gyakoribb és sokkal károkozóbb, mint azt az ember elsőre gondolná. Tulajdonképpen ennek a mentén alakultak ki a különböző vallásfelekezetek, hiszen minden újabb vallásfelekezet nagyon sok értéke mellett, amellyel elindult a pályán, felfedezve az előző már beteljesedett károkozási halmazát, elindult egy új úton, és azt gondolta, hogy na majd én most minden előző csapdáját kikerülöm, és megmondom a tutit az összes eddigihez képest, és szinte tulajdonképpen ez az exkluzivitás vált önön csapdájává, és ez generációról generációra megismétlődik, és mindig jön egy következő, aki elhiszi, hogy ő majd jól csinálja. Most persze nyilván, ha ezt ennyire jól tudom, akkor önmagamra kéne legjobban vonatkoztatni, hogy most már én is elhittem, hogy azért, mert ezt én jól megértettem, nem. Én most megpróbálok arra törekedni, hogy egy nyitottsággal éljek, amely persze nem azt jelenti, hogy most bármiféle ezoterikus hullám előtt én megnyitom magam, nem. Azért van bennem uckodás és félelem, és figyelek az intuíciómra tekintetben, de viszont nagyon-nagyon megtanultam az életben, hogy az a fajta vallási fanatizmus, amely már szinte örök ítéletet hirdet mindenki fölött, aki nem azt az utat követi, amit ő hangoztat, hát ez talán a legveszélyesebb hiba, amit a vallások kapcsolatban elkövethetünk, záró mondat. Már csak azért is, mert a Biblia, amit mi zsidók és keresztények a Szent Könyvnek tartunk és a kinyilatkoztatás forrásának, ezt messze menően elkerüli. Tehát azért beszél történetekben, szimbólumokban, és nem definíciókban, nem kategóriákban.
2: Így van.
1: Hogy nagyon sok mindent ránk bízzon. És
2: mi
1: pedig
2: fel.
1: Elvitatjuk egymástól.
2: Igen.
1: Mi, akik megkapunk valamit a kincsből, rögtön kiskirályokká válunk, és elvitatjuk egymástól az értelmezés jogát.
0: És ez a lényege ezeknek a bűnöcskéknek, amit ugye meghatároznak a különböző vallások, hogy ebbe az irányba tereljen téged. Hiszen mondjuk maga az irítség mi, ha nem az, hogy én szerintem én jobb istene lennék a saját életemnek, mint maga az istenem. Ugye?
1: Persze.
0: Hiszen nekem azt birtokolnom kéne, ha én lennék az Isten, én azt odaadnám magamnak.
2: Hát ez az a ha én lennék az Isten, milyen gondolat.

0: És hát, hogy, de óriási képmutatás részletekbe csomagolják.
1: Tehát ez nagyon komplex gondolat, szerintem nagyon izgalmas, hogy ha azt gondolod, hogy neked azt birtokolnod kéne, és irigy vagy amiatt, mert hogy nem birtokod, és más birtokolja, hogy ő nem annyira méltó erre, mint te, akkor ugye te fölülírod ezt a fajta vezetést, amivel te rendelkezel, és azt mondod, hogy én most jobban el tudnám dönteni, hogy ki mire méltó. Nekem kéne, én kéne, hogy legyek az Isten.
2: De ez már mert megint akkor a bárványi
1: én nekem imádás, lenne a igen. dolog, és a másiknak meg nem lenne, mert ő nem méltó rá. És hogyha ez bennünk van, akkor folyamatosan ott van ez az arrogancia, hogy te egyébként nem adod át magad.
0: Ennek az arroganciának a legszélsőségesebb működési modellje, amikor ez már nem elégszik meg azzal, hogy pusztán az értelmezést vindikálja magának, hanem már ítéletet is hirdet, és büntetni is akar mindenkit, aki nem, és fenyegetni mindenkit, aki nem.
1: Nem, pontosan nem.
0: Nem ezt a narratívát fogadja el, és óriási dolog, amit mondtál, ugyanis tulajdonképpen ezzel, ahogy te is közben mondtad, hogy bálványimádás, idegen
2: Isten. És az első parancsolat, nem, hogy ne legyen neked idegen Isten.
0: Kimerítettük, hiszen ebből meg szorosan fakad.
1: Ugye te magad vagy.
0: És ebből szorosan fakad a következő, az idegen Isten imádás és bálványimádás utáni következő tiltó parancsolat az első kőtáblán, az Isten nevét hiába felneved. Igen. Mert ugye ez ebből már szükségszerűen következik, hogy rendszeres hiába veszik fel.
2: Ősz egy csapdában, és nem veszed észre, hogy ásod egyre mélyebbre a csapdát, a gödröt. De Tamás bátya, azt még azért mondd el nekünk és a hallgatóknak a Manna FM-en és a Cross Rádióban, hogy te hogyan értelmezed azt, hogy boldogok a szellemben koldusok? Miért hangsúlyozza ezt Jézus?
0: Na, itt visszakanyarodnék arra, amit az előbb megkezdtem. Tehát abban a definícióban, amit te kezdtél el, hogy ilyen leredukálódunk, és bizonyos vágyak, bizonyos dologiasulások elsúlytalanodnak, ezzel én alapvetően egyetértek, csak hogy ez igazából nem egy ilyen módszertan, nem egy művelet, hanem ez inkább egy ilyen vonság, egy ilyen alászállás önmagunkban, arra való rádöbbenés, hogy ha a dolgok birtokában lennék, amelyeknek most nem vagyok, akkor sem biztos, hogy a boldogsághoz közelebb kerülnék, és engedem, hogy a gondolataim, a vágyaim, az akaratom, és ezek nem csak most bűnös vágyakra gondolok, hanem még akár az Istennek teljesítendő parancsokra is, meg minden, úgy elkezdenek aláhullani bennem, mint ahogy egy pohárban leüllepszik a kosz az aljára. Ebben az állapotban, és itt már antropológiailag is fontos egy különbséget meghatározni, mert ugye a pszichológia nevében is foglalt, a pszichével, a lélekkel foglalkozik. Na most mi bibliai hívők egy picit, persze laza és fluid módon, de egy ilyen háromas tagoltságot tulajdonítunk az embernek, és a pszichénél mélyebb a pneuma, vagy a ruák, amit a héber, azt tehát a szellem, magyar szellem szóval adható vissza, és akkor van ugye a test, de mondom, ebbe sem érdemes úgy belebetonozódni, hogy most nagyon, mert nem lehet ezek között nagyon-nagyon exakt válaszvonalakat.
1: A pszichológia jelentős része is.
0: Hát a jungi tudattalan szerintem azzal eléggé rokon értelmű. Na most a lényeg, ami a kérdésedre adandó válaszom, hogy szerintem a szellem koldusai azok az emberek, akik felismerték, hogy sem a lélek, sem a test, ami fontos, de fontos elemei a személyiségnek, de nem tud teljes boldogságot nyújtani, hanem valahol a legmélyebb részünk, a szellemünk az, ami össze tud kapcsolódni Istennel, és amikor ebben a visszaredukálódásban, elcsendesedésben vagyunk, akkor tud feltörni a szellemnek az éhsége, és ez a koldus volt, mert itt igazából az eredeti szó, az egy olyan embert jelöl, akinek semmilyen nincs. Tehát nem egyszerűen szegény ember, hanem semmi, teljesen nincs. A szellem nincs teleneiről beszél Jézus. A szellem nincs, akik rájöttek arra, hogy nekem igazából az egyetlen nagy kincsem a világon az Isten. Amit Adi Endre ír, Isten.
1: Csak
0: Isten.
1: Szerintem az lehet itt a probléma, hogyha ezt az aszkézissel összetéveszt. Mert hogy itt nem arról...
2: De jó, ez az ellenpont, de jó.
1: És ezért mondtam azt, hogy szerintem összességében a kapcsolatok és a kötődések, nem pedig maga a birtoklás lesz a dolog. És na itt most egyébként a Jobbnak a történetét hoznám föl példaként a Bibliából erre, hogy akkor ő, aki mindentől meg lett fosztva, és akinek előtte mindene megvolt, ha fogalmazhatunk így, mégiscsak ugyanaz az ember mindkét állapotában, tehát, hogy őt nem az fogja meghatározni, hogy mit birtokol, meg mit nem birtokol, mert hogy ugye azt gondoljuk, hogy Jobb akkor is jó volt, amikor mindene megvolt, és akkor is jó maradt, amikor mindenét elvették, hanem a kötődés és az elfogadás az, ami mindkét állapotában benne van. Hogyha nincs semmim, akkor azt is elfogadom, hogyha mindenem megvan, akkor azt is elfogadom, de nem fogom megmondani. És ez az a történet, ami szerintem ezt a legszebben megmutatja ugye az extremitás irányába, hogy tessék, megmutatom, hogy mi az, amire gondolok ebben a vonatkozásban, ennek az embernek a történetén keresztül. És meg tudom mutatni, ugye itt a Bibliában a sátánnal szemben, hogy amire gondolok, az miért megdönthetetlen. Hogy ez a fajta lelki szegénység, a kötődéseknek ez a fajta hiánya, ez hogy tesz valakit tökéletessé?
0: Hát erre csak azt mondom, hogy ámen. Mert
2: hát ez a highlight a beszélgetésben.
0: De tényleg azért,
2: meg a peak.
0: Mert valójában maximálisan egyetértek, mert valójában ugye pont az jött ki, hogy Jobb talán tudatán kívül is, vagy tudata alatt, vagy fölött a legnagyobb kincs, amivel rendelkezett, az az Istennel való kapcsolat. És itt ezért azzal a részével is egyetértek a boldogság meghatározásnak, hogy a mélyen beágyazott kapcsolatok, és nekünk hívőknek ezen mélyen beágyazott kapcsolatok közül talán hanem a legnagyobb, azért az Isten kapcsolat, és ezt én tényleg a legőszintébben mindenféle ilyen vallásos műmaérkedés nélkül mondom, mert csodálatos dolog az, amikor az ember ebben az elcsendesedésben nem csak azt éli át, hogy jaj, de jó, én most az vagyok, aki tényleg vagyok, és most ez is már nagy boldogság egyébként, mert sokszor
2: így van.
0: Viselkedünk.
2: Így van.
0: Most legalább az vagyok, aki vagyok, és nem valaki más, de még azt is érzem, hogy most viszont összekapcsolódtam valakivel, akinek a puszta jelenléte már maga a boldogság.
1: Na és figyelj, mert hogy ezt egyébként át lehet húzni alapból a világi értelmezésre is, mert hogyha mondjuk megnézed ezt a fajta Isten kapcsolatot, akkor azt látod, hogy maga a kapcsolódásod alapvetően meg kell, hogy szűnjön a jövőbeli elvárásoktól, és meg kell, hogy szűnjön a múlttal is, mint dimenzió. És akkor neked az Istennel való kapcsolódásod, az alapvetően definiálható úgy is, mint az, hogy a jelenben vagy. És hogy akármi is történik veled, azt te ott a legszentebb pillanatnak tartod, és úgy is állsz hozzá, mint hogyha az lenne. És akkor ez ugye a tudományban most mindfulness,
2: igen,
1: vagy flow állapot szakszavakkal van értelmezve, és alapvetően a boldogságnak szerintem a kulcsa az, hogy tudunk-e a jelenben lenni, úgy, hogy kizárólag arra koncentrálunk, amit csinálunk, és azt fogadjuk.
0: Igen, vagyis talán nem is koncentrálunk, hanem csak ott vagyunk.
2: Elfogadjuk, elégedettem.
1: Hogy az a fajta jelenlét, az levedli magáról a jövőbeni vágyakat és elvárásokat, hiszen miért lennének feltétlenül ilyenek, hogyha te megbízol valamiben, ugye?
2: Hát
1: hogy ő
2: az
1: vezet téged. Illetve levedli a múltat, mert hogy alapvetően az sokszor elvisz téged egy olyan irányba, hogy ítélkezni szeretnél a jelenet felett a múltnak a perspektívájából, de a múlt csak abban a pillanatában volt releváns, amikor a múlt a jelened volt. És igen, a mostani értelmezésben már az sokszor el tud vinni.
0: Az egyetlen valóság ez a tulajdonképpen kiterjedés nélküli pillanat fizikai értelemben, de mégis nekünk valóság.
1: És hogy picit így reflektáljuk ugye a modern világra ezzel kapcsolatban, ugye az a probléma, hogy arra kényszerít minket most a rendszer, hogy mi több dolgot csináljunk egyszerre. Folyamatosan multitaskolsz.
2: Igen.
1: gondolj bele, még az ágyban is, a mosdóban is, mindenhol. Te gondolkozol dolgokon, létrehozol dolgokat, és úgy fejlesztjük magunkat, hogy te miközben főzöl, közben az a mesterséges intelligencia meg megtanít neked egy verset, vagy berendezi neked a hetedet, vagy oda teszi a meetingjeidet, mert hogy önmagában az már kevés szeretné velünk elhitetni a világ, hogy te mondjuk étkezés közben ne csinálj semmit, hanem csak arra koncentrálj. És egy csomó kultúrában egyébként ez megmaradt.
2: Ázsiáról beszélsz?
1: Például Ázsiában, hogy ott nem beszélünk étkezés közben, hanem mindenki arra koncentrál. És egyébként a magyar történetben is ez megvolt korábban.
0: Ugye emberevés közben nem beszél.
1: Csak mi ezt egy nagyon konzervatív dologként egyébként úgy ítéltük meg, mi úgy ítéltük meg, hogy ez egy nagyon konzervatív dolog, és mi elvetjük, ez már nem egy liberális gondolat. Pedig ez a fajta mindfulness hozzáállás az élethez, hogy mindig csak azt csinálod, amit éppen csinálsz, ez tök jó. Mert hogyha csak a mostani állapotot nézitek, ugye egy picit most eltűnt a jövő, meg egy picit eltűnt a múlt, hanem most csak itt vagyunk, és akkor beszélgetünk ezekre a dolgokra, és mindenki arra koncentrál, amit a másik mond, és semmi nem tereli el a figyelmedet. Hogy ez önmagában az, amit boldogságként definiálunk.
2: Igen.
1: És azt is érzed ebben az állapotban, hogy jól érzed magad, és amikor véget...
2: Ez teljesen relaxál, tényleg, ez a 45 perce beszélgetünk, igen. És ez egy lelassult állapot.
1: A véget ér azt fogod mondani, hogy tök jól éreztem magam ebben az állapotában. De hogy nem mi nekünk köszönheted ezt, hanem annak, hogy átengedted magad.
2: Megengedtem magamnak ezt. Ennek a beszélgetésnek az összegzését találtam én meg a Wiki szótárban, valamikor még a szocializmusban jegyezték le, hogy a boldog szónak az az eredete az ős magyarban, hogy boja, meg pulu, és tudjátok mit jelent? Gazdag, bőséges, valamiféle fokozott örömnek a megélése, és hozzákapcsolják egyfajta vallási megélése. A cél az Istenhez vezető útnak a megtalálása. Tehát valami ősi dolog, ami hajt egy drive bennünk, hogy keresünk és kutatunk, mert kapcsolódni akarunk. 64-ben a Magyar Értelmező Kézi Szótár meg azt jegyezte le, hogy ez az elégedett élet.
0: Az acéli kultúrpolitika nem tudott faltól falig kiterjedni, úgyhogy hagyott egy kis részt azoknak a kis egyszerű emberkéknek, akik nem nőttek fel a szocialista gondolatnagyságával.
2: Van egyetlen, mondtam ezt.
1: A pszichológián belülről, amit szerintem jó, hogyha láttok, az, hogy alapvetően két típusú ember van. Van egy internalizáló, meg egy externalizáló. Az egyik önmagát tekinti kiinduló pontnak, és okozójának az életnek. Tehát, hogy magát szeretné fejleszteni, és azt gondolja, hogyha jó dolgok történnek, azért ő felelő. Uh-huh. És hogyha rossz dolgok történnek, azért is felel. Na ehhez képest egy externalizáló inkább a körülmények fogjának érzi magát, impulzívan cselekszik, és majd megoldódik. Amik történnek, ha jó, azért sem annyira ő a felelős, meg ha rossz, azért sem annyira ő a felelős. És hogy itt a vallásban az, hogyha te elmész misére, és hallgatod ezeket a prédikációkat, és gondolkozol ezeken a dolgokon, akkor az korrelálni fog az internalizáló embernek a beállítódásával, és nevelni fog téged arra, hogy te fejleszd magad, elemezd magad, elemezd az utadat, és értékeld a saját szerepedet a te környezetedben. Emiatt egyébként a vallásokhoz való tartozás, az növelni fogja a boldogság érzését, mert egy olyan dologra tanít meg téged, ami a boldogsághoz vezető úton szükséges történetesen az, hogy figyelj belülre, és hogy figyelj a környezetedet, és hogy próbálj meg jobb lenni, hogy az életednek van egy útja.
0: Vagy nem, ha rosszul prédikálnak. És sajnos ez is megesik, és ebben az esetben ez nem csak, hogy nem a boldogsághoz vezet el, hanem nagyobb boldogtalansághoz.
1: De még az se probléma, Tamás, bocsánat, hogyha rosszul prédikálnak, mert benned már megvan az a nyitottság, hogy meghallgatsz valaki más rajtad kívül.
2: És ez is egy komoly önfejlesztő, meg öngyógyító mechanizmus.
0: Valaki azt gondolja, hogy én nem a Isten hit talaján állok
1: szükségben,
0: hanem csak azt mondom, hogy pont az Isten állítása állítás nagysága miatt, amelynél nagyobb állítást még egy hitetlen se tud megfogalmazni, hiszen ad abszurdum, Istennek tulajdonítjuk a legnagyobb tulajdonságokat. Ezzel a névvel lehet legjobban visszaélni, csak erre utaltam.
2: Figyeljetek, srácok, az adásidő már lejárt, de muszáj, hogy egyetlen gondolatra nagyon-nagyon röviden reagáljatok.
1: Jó.
2: Férfiként is, apaként is. Szóval azt mondja ez a drága Pál apostol a római lakosoknak ír egy levelet, hogy meggyőződésedet tartsd meg magadnak Isten előtt. Boldog az, akinek nem kell visszavonnia, amit helyesnek tart.
0: Ugye ez a Károli fordításban úgy van, hogy boldog az, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Mind a kettő jó. Ezt lehet, hogy ki lehet fejezni a mindfulness állapotával, tehát azzal a fajta harmóniával, amelyből sajnos kelet-európai világunkban elég kevés van, mert itt állandó sokfedelű és szertágazó igazodási rendszerek, vállalat, állam, egyház, család a képmutatások labirintusait hozták létre, és ebben bizony hiányzik az, amikor az ember olyan létállapotban van, amikor a cselekedeteivel, a gondolataival belül a szelleme összhangba tud lenni, és ha még az adott pillanatban igen, akkor is húz magával olyan koloncokat, ami teherként ránehezedik, és azzal néz szembe, hogy valamikor ez nem így volt, és miért rontottam el. Most talán legyen ennyi elég.
1: Nekem egy történet jut eszembe, hogyha még van.
2: Rövid.
1: Jó. Egyszer egy Nepálban, egy ilyen buddhista kolostorban laktam, és ott tanultuk a buddhizmust, és egy idő után már ugye hetek óta, amikor reggeltől estig ez volt, akkor elkezdtem mást is olvasni, mert hogy ott csak vallási irodalmat lehetett, és találtam a kolostor könyvtárában a Tao-val kapcsolatos könyveket, és nagyon érdekes, hogy a Tao azt mondja, hogy a morális ember nem a profit motívumban gondolkodik, és nem cselekszik a profit motívum miatt, és legyen ez akár anyagi, vagy akár szellemi, vagy bármilyen profit, magad vagy a csoportod számára is. Tehát nem ez alapján cselekszik, hanem az alapján, a gondolat alapján, hogy szerinte az, amit csinál, az úgy helyes. És hogy a Tao például tapasztalásnak tartja az életet. És én úgy értelmezem ezt a gondolatot, hogy csináld azt, ami szerinted helyes, és nem feltétlenül kell neked ítélkezned azok felett, a dolgok felett, amik ennek a hatására történnek, mert nem te vagy annak a tudója, hogy ezeknek a dolgoknak mi az értelme. Szóval te, amíg azt csinálod, ami szerinted helyes, addig te nyugodtan járd az utadat az életben, és neked nem kell elszámoltatnod sem magad, és amiatt se kell aggódnod, hogy elszámoltatnak téged.
0: Zárszóként egy szerény igényű szóvic a keleti tanokra nyitott, ám a kereszténységgel erős fenntartásokkal élő liberális barátaim erre azt mondanák, hogy jöjjön bármi, csak Nepál.
2: Na szerintem boldogok az istenkeresők. Ez az én rövid összegzésem erről a beszélgetésről. Boldogságunk nyomába eredtünk a Cross GPS újabb adásában Szilágyi Tamás pszichológussal és vállalkozóval. Köszönjük a figyelmedet. A Cross GPS újabb adását hallottad, ahogy elhangzott Szilágyi Tamással beszélgettünk. Tamás, olyan jó, hogy eljöttél. Jössz máskor is?
1: Köszönöm szépen, igen, szívesen. Én is jól éreztem magam.
2: Vissza is hallgathatod ezeket a beszélgetéseket a Cross Online Rádió weboldalán. Új adásokkal a Manna FM-en is jelentkezünk, valószínűleg szombatonként este 6-tól, de erre még ráerősítünk. Én Bali Mónika vagyok, beszélgetőtársammal, állandó beszélgetőtársammal, Pajor Tamással. Várunk benneteket újra.
0: Igen,
2: és
0: hallgassatok
2: újra
0: minket, mert hallhatjátok, hogy érdemes.
3: Cross GPS. Cross GPS a Manna FM-en. Cross GPS. Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
0: Ez volt a Manna morzsa.
2: Változékony időre számíthatunk, újabb fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások. Lezuhant egy vadászbombázó Görögországban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony segítséget tudjon nyújtani az autósoknak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta: olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló az 5 plusz 5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta: a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. Megépül a Mohácsi Dunahíd, de az eredetileg tervezetnél olcsóbb lesz a hozzá kapcsolódó úthálózat, derül ki a Magyar Közlönyből. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel 75 milliárd forintot takarít meg az állam, amit állami utak fejlesztésére fordíthatnak. Háromnapos tűzszünetet rendelt el az orosz elnök. Az éjfélkor életbe lépő intézkedés szerint három napig szüneteltetik a Kijev elleni légicsapásokat, mivel egy amerikai delegáció érkezik Moszkvába. Steve Witkoff az Egyesült Államok békemissziókért felelős különleges elnöki megbízottja, és Jared Kushner főtárgyaló, az amerikai elnök veje a tervek szerint ma folytat megbeszélést Vlagyimir Putyinnal. Három iráni tartályhajót tett működésképtelenné az amerikai haderő, válaszul a korábbi iráni támadásokra. Az iszlám forradalmi gárda által kilőtt rakéták nem okoztak kárt a járőrfeladatot ellátó amerikai hajókban, az iráni tankerek viszont teljesen használhatatlanná váltak. A három iráni hajó része volt Irán árnyékflottájának, amelynek révén Teherán bevételhez próbál jutni a szankciók kikerülésével. Légi bemutató közben zuhant le a görög légierő egyik F4-es vadászbombázója. Mindkét pilóta életét vesztette. A nézők közül senki nem sérült meg. A baleset az Athénhez közeli repülőtértől 2 kilométerre történt, néhány perccel azután, hogy a vadászgép felszállt. A becsapódás után keletkezett tűz egy közeli erdőre is átterjedt. Vasárnap túlnyomóan napos, gyengén felhős idő várható, eső nem valószínű. A szél megerősödhet, hajnalban 13 és 18, napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: I'm Eric Nieder. Thanks for listening to my song, Faithful.
2: Psalm 139 asks, where can I go from here? Dávid megkérdezi Istentől, hogy hova futnék lelked elől, hova menekülhetnék színed elől. Az az igazság, hogy sehová nem lehet elrejtőzni a megváltó Isten kegyelme, irgalma és szeretete elől. A 2 Timóteus 13 azt mondja, hogy ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja, és nem tagadhatja meg a kereszten végzett és befejezett munkáját sem. És én is, mint a tékozló fiú, aki észhez tér a Lukács 15-ben, bűnbánatot tartok, és Istenhez fordulok. Isten nincsen távol tőlünk, utánunk jön, szinte üldöz, hogy találkozhassunk vele ott, ahol vagyunk. Neki nincsen szüksége arra, hogy tökéletesek legyünk. Ott szeret minket, és úgy szeret minket, ahogyan vagyunk, mert ő hűséges.
1: This is Eric Nieder. Thanks for listening to my song, Faithful.

0: Manna Morzsa. Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Yeah, yeah, yeah.

Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül. Manna FM.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hello, this is Jimmy Cravity. I'm so excited to share my thoughts and ideas around my new single, Lord and Christ. I made this song with a good friend of mine. His name is Jason Ingram.
2: Nagyon izgatott vagyok, hiszen megoszthatom veletek a gondolataimat a Christ című dalommal kapcsolatban, amit egy barátommal készítettem, akit Jason Ingramnek hívnak. Nagyon szerettünk volna dal formájában életre kelteni az evangélium lényegét. Ezekben a sorokban a hitünket valljuk meg. A célunk pedig az, hogy mire az emberek elérnek a dal végére, elfogadják Jézus Krisztust Uruknak és megváltójuknak. Tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy hívjuk segítségül az Úr nevét. Hogyha a szívedben hiszed és a száddal megvallod, hogy Jézus Krisztus az Úr, aki meghalt a bűneidért, akkor üdvözülsz. A dal szövege pedig csak annyit mond, hogy megvallom, hogy Jézus Krisztus az élő Isten fia. Isten őt tette úrrá, akit keresztre feszítettek a bűneimért. Nagyon izgatott vagyok, hogy megoszthattam veletek ezt a dalt, és ennek a dalnak a lényegét. Úgyhogy remélem, hogy ez a zene nagyon sokakat megáld, és Istenhez vezet majd.
1: This is Jimmy Cravity, Lord and Christ.

0: Manna morzsa. A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
1: Ez volt a Manna morzsa.
2: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
3: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
2: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak. Ahol fontos vagy.
4: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
2: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
5: Változékony időre számíthatunk. A kormány az autópálya koncessziót is felszámolja. Meghosszabbították az ukrán menedékkérők védelmét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: A dohány és kaszinó koncessziók felülvizsgálata után az autópálya koncessziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. Meghosszabbította a kormány az ukrán katonai szolgálat elől menekülők befogadását. A magyar közlönyben péntek este megjelent rendelet szerint Magyarország továbbra sem ért egyet azzal az uniós döntéssel, amely kizárná a védelemből azokat az ukrán állampolgárokat, akik katonai kötelezettségük miatt nem hagyhatják el Ukrajnát. A menedékesek személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányok 2028. március 4-éig maradnak érvényesek. Megnyitották az új tanévet a kárpátaljai magyar iskolák. A Beregszászhoz közeli nagyberegi református templomban rendezett tanévnyitón a magyarságpolitikáért felelős helyettes államtitkár kijelentette, a pedagógusok és a magyar iskolát választó szülők helytállásának érdeme, hogy a háborús körülmények ellenére továbbra is kinyitnak az iskolák. Kolla István hozzátette, a magyar kormány továbbra is támogatja a kárpátaljai magyar oktatást az óvodáktól a felsőoktatásig, ezen felül pedig 115 millió forinttal hozzájárul a július végi viharban megrongálódott oktatási épületek helyreállításához is. Több tízezren tüntettek Zágrábban az illegális hulladék lerakás miatt. A horvát hatóságok előzőleg mintegy 37 ezer tonna illegálisan elhelyezett szemetet találtak egy Gospić közelében fekvő, egykori mezőgazdasági kombinát területén. A gyanú szerint az újrahasznosíthatóként feltüntetett hulladék jelentős része Olaszországból érkezett, majd részben elföldelték, részben pedig a szabadban halmozták fel. A tüntetők szerint a kormány túl lassan reagált, a környezetvédelmi rendszer pedig változtatásra szorul. A felszólalók az érintett területek azonnali kármentesítését és a felelősök megnevezését követelték. Tűz ütött ki Szegeden egy 5 hektáros telephelyen, 13 autó és egy kis teherautó égett, valamint faházak is lángra kaptak. A tűzoltók megfékezték a lángokat, az egyik melléképületből pedig egy gázpalackot is kihoztak, mielőtt az berobbant volna.
2: Időjárás.
5: Vasárnap túlnyomóan napos, gyengén felhős idő várható. eső nem valószínű. A szél megerősödhet, hajnalban 13 és 18, napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
6: Manna Hit.
1: Manna Hit.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey y'all, I'm Matty Mullins, and this is the story behind my song, Show You the Cross.
2: And I'll show you the cross.
3: Amikor először találkoztam Jézussal, ő gyógyulást hozott az életembe, és én ezt a csodát szerettem volna mindenkinek elmondani. Egyszerűen azt éreztem, hogy ki akarok állni a házunk tetejére, és ordítva el akarom mondani mindenkinek azt, ami velem történt. És a hitem nyilvános megosztása egyébként egy idő után hatalmas nyomással járt, és tudat alatt azt az elvárást támasztottam magammal szemben, hogy mindig készen kell állnom arra, hogy a megfelelőt mondjam a megfelelő időben, akkor, hogyha valaki a kereszténységemről vagy a hitemről kérdez. De aztán a sok beszélgetés során és sok imádkozás során rájöttem arra, hogy a nagy szavak, az inspiráló idézetek üresek, hogyha nem mutatok valami nagyobbra. Úgyhogy emlékeztetnem kellett magam arra, hogy bár a változás, ami bennem történt, összetett volt, az evangélium egyszerűsége vitt engem Krisztushoz. És a Galata levélben azt írja az ige, hogy a Krisztussal együtt keresztre vagyok már feszítve, és nem én élek, hanem a Krisztus él bennem. Ezt az életet, amelyet most testben élek, Isten fiába vetett hitben élem, aki szeret engem, és önmagát adta értem. Hiszem, hogy ez az üzenet, a kereszt egyszerűsége és ereje, és ez az, amire az összetört világnak most a legnagyobb szüksége van.
1: That message, the profound simplicity and power of the cross, is all that a broken world needs.

0: Anna Morzsa.
1: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direkt napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus, a hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: Változékony időre számíthatunk. A kormány az autópálya koncessziót is felszámolja. Meghosszabbították az ukrán menedékkérők védelmét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A dohány és kaszinó koncessziók felülvizsgálata után az autópálya koncessziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. Meghosszabbította a kormány az ukrán katonai szolgálat elől menekülők befogadását. A magyar közlönyben péntek este megjelent rendelet szerint Magyarország továbbra sem ért egyet azzal az uniós döntéssel, amely kizárná a védelemből azokat az ukrán állampolgárokat, akik katonai kötelezettségük miatt nem hagyhatják el Ukrajnát. A menedékesek személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányok 2028. március 4-éig maradnak érvényesek. Megnyitották az új tanévet a kárpátaljai magyar iskolák. A Beregszászhoz közeli nagyberegi református templomban rendezett tanévnyitón a magyarságpolitikáért felelős helyettes államtitkár kijelentette, a pedagógusok és a magyar iskolát választó szülők helytállásának érdeme, hogy a háborús körülmények ellenére továbbra is kinyitnak az iskolák. Kolla István hozzátette, a magyar kormány továbbra is támogatja a kárpátaljai magyar oktatást az óvodáktól a felsőoktatásig, ezen felül pedig 115 millió forinttal hozzájárul a július végi viharban megrongálódott oktatási épületek helyreállításához is. Több tízezren tüntettek Zágrábban az illegális hulladéklerakás miatt. A horvát hatóságok előzőleg mintegy 37 ezer tonna illegálisan elhelyezett szemetet találtak egy Gospić közelében fekvő, egykori mezőgazdasági kombinát területén. A gyanú szerint az újrahasznosíthatóként feltüntetett hulladék jelentős része Olaszországból érkezett, majd részben elföldelték, részben pedig a szabadban halmozták fel. A tüntetők szerint a kormány túl lassan

0: eső nem valószínű. A szél megerősödhet, hajnalban 13 és 18, napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Élet, öröm, zene.

0: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hey, it's Brit Nicole, and I am so excited for you to hear my new song, I'll Fight For You.
2: I'll fight for you.
1: This song is a reminder to us that we can be...
3: A legújabb dalunk arra emlékeztet bennünket, hogy a vihar kellős közepén is eszünkbe kell, hogy jusson Istennek az a hatalmas ígérete, amiben azt kéri tőlünk, hogy csak maradjunk nyugton, mert ő maga, a mindenható Úr harcol értünk. Nem kell félnünk ma, és nem kell aggódnunk a holnap miatt sem, hiszen Isten irányít mindent, és neki jó terve van az életünkre. Vele átjuthatunk a viharon. Azért imádkozom, hogy ez a dal bátorítson ma, és holnap is eszedbe jutassa azt, hogy akármi zajlik is a világban, Istennel az oldaladon reménységed van életed végéig.
1: And brings you hope for your life and for your future.
2: You've been trying to keep your head up, your head above the water. You've been looking for the sunlight.

0: Manna Morzsa.
1: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Változékony időre számíthatunk, a kormány az autópálya koncessziót is felszámolja. Meghosszabbították az ukrán menedékkérők védelmét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A dohány és kaszinó koncessziók felülvizsgálata után az autópálya koncessziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. Meghosszabbította a kormány az ukrán katonai szolgálat elől menekülők befogadását. A magyar közlönyben péntek este megjelent rendelet szerint Magyarország továbbra sem ért egyet azzal az uniós döntéssel, amely kizárná a védelemből azokat az ukrán állampolgárokat, akik katonai kötelezettségük miatt nem hagyhatják el Ukrajnát. A menedékesek személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányok 2028. március 4-éig maradnak érvényesek. Megnyitották az új tanévet a kárpátaljai magyar iskolák. A Beregszászhoz közeli nagyberegi református templomban rendezett tanévnyitón a magyarságpolitikáért felelős helyettes államtitkár kijelentette, a pedagógusok és a magyar iskolát választó szülők helytállásának érdeme, hogy a háborús körülmények ellenére továbbra is kinyitnak az iskolák. Kolla István hozzátette, a magyar kormány továbbra is támogatja a kárpátaljai magyar oktatást az óvodáktól a felsőoktatásig, ezen felül pedig 115 millió forinttal hozzájárul a július végi viharban megrongálódott oktatási épületek helyreállításához is. Több tízezren tüntettek Zágrábban az illegális hulladék lerakás miatt. A horvát hatóságok előzőleg mintegy 37 ezer tonna illegálisan elhelyezett szemetet találtak egy Gospić közelében fekvő, egykori mezőgazdasági kombinát területén. A gyanú szerint az újrahasznosíthatóként feltüntetett hulladék jelentős része Olaszországból érkezett, majd részben elföldelték, részben pedig a szabadban halmozták fel. A tüntetők szerint a kormány túl lassan reagált, a környezetvédelmi rendszer pedig változtatásra szorul. A felszólalók az érintett területek azonnali kármentesítését és a felelősök megnevezését követelték. Tűz ütött ki Szegeden egy 5 hektáros telephelyen, 13 autó és egy kis teherautó égett, valamint faházak is lángra kaptak. A tűzoltók megfékezték a lángokat, az egyik melléképületből pedig egy gázpalackot is kihoztak, mielőtt az berobbant volna.
0: Időjárás.
2: Vasárnap túlnyomóan napos, gyengén felhős idő várható, eső nem valószínű. A szél megerősödhet, hajnalban 13 és 18, Napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Manna Hits.
4: Manna Hits.

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, this is Paul McClure and you're listening to I Belong to Jesus. My wife Hannah and I started writing this song in 2020.
2: 2020-ban a feleségemmel elveszítettük a kisbabánkat. Akkor el sem hittük, hogy ez velünk történik. Hanna intenzív osztályra került, és életmentő műtétet kellett végrehajtani rajta. Félelmetes volt, de tudtuk, hogy ezzel szembe kell néznünk. És akkor kezdtük el megírni ezt a dalt. A 23. Zsoltárban azt mondja Dávid, hogy nem fél, mert Isten vele van. Azokban a hihetetlenül nehéz napokban ezt a dalt Hanna mentőövnek használta. Az életünk útján nem kell figyelmen kívül hagynunk a félelmeinket, de ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy Jézushoz tartozunk. Látom és érzem én is a félelmet, de tudom, hogy Jézus az identitásom. Szóval remélem, hogy miközben hallgatod ezt a dalt, telve leszel bátorsággal és bizalommal, mert Jézushoz tartozol.

0: You're so precious.
1: Ez a Manna Hit.
2: Hi, this is Laura Story. In early fall 2020, I sat down with two of my songwriters.
3: 2020 kora őszén a világjárvány idején két haverommal leültem, és arról beszélgettünk, hogy mennyire másképp néz ki minden, mint ahogyan azt megszoktuk. Minden megváltozott a munkánkban, a dalírásban, a turnékkal, és hogy máshogy nőnek föl a gyerekek. Sok mindent elvesztettünk, például a spontán szomszédhoz átugrós bulikat, de voltak más veszteségeink is, gyászoltunk. Miközben ezekről a nehéz időkről beszélgettünk, rájöttük, hogy a normális élet elvesztése miatt nem kiábrándultságot érzünk, hanem várakozást, amiben hatalmas helyet foglal el a remény. Arra biztattuk egymást, hogy merjünk nagyot álmodni a következő szezonra, bevallottuk egymásnak a félelmeinket, és bár minden zavaros volt, és semmi sem volt biztos körülöttünk, megerősítettük egymást abban, hogy nincs más dolgunk, mint Isten felénk kitárt, várakozó karjába zuhanni. Egy szerető Isten kezében minden veszteségnek célja van, és az, hogy búcsút intünk az addig normálisnak számító életünknek, csak egy új fejezet, amit örömmel, várakozással kell elfogadni, és hinni, hogy Isten csak a legjobbat tartogatja a gyermekeinek.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

Egyre boldogabb vagyok itt fent. Tudjátok, Jobb egy nagyon rossz helyzetben volt, azon ment keresztül. És a barátai egyáltalán nem segítettek. Oda mentek és hibáztatták, hibákat kerestek benne, és ez egyáltalán nem volt jó. A 10. vers azt mondja, az Úr jóra fordította Jobb sorsát, miután Jobb imádkozott barátaiért, és kétszeresen visszaadta az Úr Jobbnak mindazt, amije volt. Amikor imádkozott a barátaiért, nagyon őszinte leszek veletek ma, és elmondom, hogy prédikálhatnék egy olyan vidám üzenetet egész nap, hogy mindenki ugrándozva menne haza, de ez nem fog működni az életetekben, ha mérgesek maradtok az emberekre. Isten ígéretei feltételekkel jönnek. A hit nem működik, ha nem járunk szeretetben. Galata 5 azt mondja, a hit a szeretet által működik. A szeretet pedig ad és megbocsát. Túl sok a mérges keresztény. Nincs elég időd az életben, hogy elpazarolj még egy napot, hogy mérges legyél valakire, aki közben vidáman éli az életét, és fogalma sincs, hogy mérges vagy rá. Amen. De hát nem bántak jól velem, akkor mit csinálsz inkább? Inkább megpróbálod visszafizettetni velük, vagy hagyod, hogy Isten fizesse vissza? Gyerünk, feltettem egy kérdést. Tényleg azzal szeretnéd tölteni az életed, hogy visszafizetteted azzal, aki megbántott, vagy csak Isten kezében hagyod, és imádkozol értük, és kéred, hogy Isten fizessen vissza? Isten azt mondja, visszafizetem, én vagyok a kárpótlás. Miért nem hiszed el, hogy a megbántott emberek megbántják a másikat, és nagy valószínűséggel, aki téged megbántott, az életében levő fájdalmából tette, vagy tudatlanságból? Mi jót vársz attól, hogy utálsz valakit, aki már eleve bajban van Istennel? Nem csoda, hogy Isten arra kér minket, mint gyermekeit, hogy imádkozzunk az ellenségeinkért, imádkozzunk azokért, akik így viselkedtek. Érdekeljenek annyira, hogy a mennyben szeretnéd látni őket. Ne segíts az ördögnek, hogy tönkretegye őket azáltal, hogy utálod őket. A remény változást hoz. Ha szeretnéd, hogy bárki megváltozzon az életedben, akkor ne menj ebédelni a barátoddal, és mondd azt, hogy szerintem Charlie soha nem fog megváltozni. Ez a legszebb anyai nézésem. Tudjátok, vannak ilyen anyai tekintetek. Rátok néz, tudjátok. Ismeritek azt a nézést. Úgyhogy most én is így nézek rátok. Ne maradjatok mérgesek az emberekre. Istennek dupla áldása van a számotokra, szeretném, ha megkapnátok. Amen. A remény változást hoz az életünkben. Hagyd mondjak el gyorsan néhány dolgot. 10 módját annak, hogy ne jöjjön változás az életedbe, hát ha vesztegetni akarod az idődet, meg tudod csinálni. Gondoltam, ezt elmondom. Az aggodalom és a szorongás biztos nem változtat semmén. A küszködés, a frusztráció nem változtat semmit. Megpróbálni megváltoztatni dolgokat egyedül Isten nélkül nem fog működni. Csak az alázatos kap segítséget, ezt tanultuk tegnap este. Ragyogó ötletek. Már tudom, mit fogok csinálni.

Dani. Chiaro. Oh, ok. Ok, nincs gyermekem. Beküldöm a szolgálomat a férjemhez, együtt lesznek, és így lesz gyermekem. Hány Izmaeled lett, amíg Izsákra vártál? Belefáradt a várakozásba, és ragyogó ötlete támadt. Oh, ezért természetesen lett gyermeke. Izmaelnek nevezték, ami a háború emberét jelenti, és az is lett. Menjél, és legyen Izmaeled, ha akarod, és évekig cserélgetheted a pelenkáit. Gyerünk, néhányan ügyesen követik, amit mondok. Azt mondjátok, oké, tényleg, igen. Nekem is van egy ilyenem épp most. Van még egy módja annak, hogy ne jöhessen változás az életedbe, ha utálod az életet, amit épp most élsz. Annyira utálom az életem, egy teljesen más életet szeretnék. Öleld magadhoz az életet, amit most van, és nézd meg, Isten mit tud kihozni belőle. Gyerünk! Hát csak nem szeretem magamat, nem tetszek magamnak. Hát pedig magadnak kell lenned, mert a többiek már foglaltak. Te nem lehetsz én vagyok. Vannak itt emberek ma, akik nem szeretik magukat. Azt mondjátok, nem akarok én lenni, de hát te vagy, de nem szeretem magam. Tudod mit? Akkor egy szörnyű élet vár rád. Tudod miért? Mert bármerre mész, te ott leszel. Nem tudsz magadtól megszabadulni egy pillanatra sem. Még a fürdőszobába is magaddal kell menned. Magaddal alszol, magaddal leszel, magaddal vezetsz. De nem szeretem magam. Fogadd el, ez van. Amen. Ez egy jól elpazarolt idő, ha nem élvezed azt, ahol vagy, azon az úton, amerre tartasz. Az önzés, az önközpontúság, és ha soha nem teszünk jót senkivel, attól valóban boldog leszel. Most itt megállok, és beszélek néhány percig a nagy lelkűség és az adakozás fontosságáról. Ha bármit szeretnél megkapni az életben, akkor vetned kell. Ez a törvény működik az Isten királyságában. Van nálam néhány mag. Ezért mondjuk meglátom ezt a zacskót, és azt mondom, én is szeretnék ilyen paradicsomokat. Nagyon szépek. Csak úgy fogom megkapni őket, ha feláldozom a magjaimat, és elvetem őket. Amen. Most néhány percben megosztok egy történetet veletek. Mert a társadalmunkban egyre csökken a hívők adakozása. És nem szeretném, ha nem jutnának segítséghez azok, akik szükségben vannak. Mert az emberek nem értik meg a nagy lelkűség fontosságát. És ennek az egyik oka az, hogy nincs elég erőteljesen tanítva, ahogy régen volt, ezért én eldöntöttem, hogy itt és ott, ahogy az Úr vezet, többet fogok tanítani az adakozásról. Tudjátok, az egyik oka, hogy nem tanítanak az adakozásról többet, mert az emberek mérgesek lesznek, amikor megteszed. Ott vannak azok a prédikátorok, csak a pénzedet akarják. Ugyan már. Tudod, 71 éves vagyok, 71 és fél, ugyan nem már. Nem azért csinálom, hogy elvegyem a pénzedet. Van házam, van kocsim, van 11 unokám, van hintaszékem, ücsöröghetek és hintáztathatom a gyerekeket. Nem kell ezt csinálnom, nem azért teszem, hogy valaki pénzét megkapjam. Minden, ami bejön, azt kiadjuk, hogy segíthessünk az embereknek a világ minden részén.
Hallottam erről és arról. Tudod, mit csináltak? Hát én nem vagyok ez meg az. Vannak orvosok is, akik kuruzslók, de ez nem tart vissza attól, hogy orvoshoz menjél, ha szükséges. Az ördög azt szeretné, ha félnénk tanítani az adakozásról, mert ez az egyik legfontosabb dolog, amit meg kell tanulni. Adjatok, és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Amen. Istennek nincs szüksége a pénzünkre, nekünk szükséges adni. Nekünk szükséges adni. Miért olyan nehéz lemondani egy kis pénzről? Egy királyok 17. Van itt egy történet, amit ajánlok, hogy olvassatok el magatoknak. Nem fogom most végigolvasni. De Illés egy nagyszerű proféta volt. Éhínség volt a földön. Ő a pataknál lakott, és Isten természetfeletti módon táplálta őt. Volt vize a patakból, és a hollók hoztak neki ennivalót. Nagyon tetszik, amit az ige mond, és kiszáradt a patak. Tudod, hogyha a patakot kiszárad, Isten azt mondja, ideje tovább menni. És Isten szólt hozzá. Menj Sereptába, mert van ott egy özvegyasszony, aki gondoskodni fog rólad. Ő el is ment, megtalálta az asszonyt, de a probléma az volt, hogy ő szegény volt, megtört, depressziós, öngyilkos hajlamú. Na várjunk egy kicsit, nem csak kitalálom. És ehhez küldte őt Isten. De tényleg, nem már Istenem, jobban tetszett a madaras ötlet. Miért küldenéd a legnagyobb prófétát a földön, talán a valaha élt legnagyobb prófétát valakihez, aki olyan állapotban van, hogy amikor Illés enni kért tőle, a nő azt mondta, csak egy kis lisztem van, és egy kicsi olajam. Annyira elég, hogy megsüssem, megosszam a fiammal, megegyük, és meghalunk. Mondtam, hogy öngyilkos hajlamú volt. A halálon jártak a gondolatai, nem az életen. És Illés azt mondta, tedd, ahogy mondtad, de először nekem adj belőle. Most azért tudjátok, hogy menne le ez manapság a médiában. A tévéevangélista a városba jön, hogy kirabolja a szegény, megtört, depressziós, öngyilkos hajlamú özvegyasszonyt.

0: Amen.
1: Ha Isten természet feletti módon gondoskodott Illésről, Illésnek nem volt szüksége az özvegyasszonyra. Nem volt szüksége az ételére, a nőnek volt szüksége a csodára, és ahhoz, hogy megkapja, előbb magot kellett vetnie. Hallottok engem? Nem lehet aratás az életedben magvetés nélkül. Ha szükséged van reményre, adjál egy kicsit másnak. Ha szükséged van áttörésre, segíts másoknak az áttörésben. Amiben segítkezel, hogy mások életében megvalósuljon, Isten megvalósítja azt a te életedben sokszoros módon. Amen. Egy másik módja, hogy ne jöjjön a változás az életedbe, ha bűntudatban, kárhoztatásban élsz minden hiba miatt, amit a múltban elkövettél. Most végre elengednéd, lépj túl rajta, és menj tovább Istennel. Ma. Nem máskor. Ma. Emberekhez futni ahelyett, hogy Istenhez futnánk. 7 módja, hogy eljöjjön a változás. Ne aggodalmaskodjatok semmi miatt, hanem imádságban és könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Ima, hálával és hálaadással mindazért, amid már van. Ha már eleve negatív és elégedetlen vagyok azzal, amim van, miért adna többet, hogy amiatt még többet panaszkodjak? Szükséges, hogy a hála legyen az alap az életünkben. Ezt nem is kell magyarázni. Mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata nektek, akik a Krisztus Jézusban vagytok. Adjatok hálát Istennek mindenben. Ezért az én áhítatom a következő évre 365 nap hálaadás. Addig kell gyakorolni, amíg nem megy. Amen. Mennyire vagy hálás? Én szeretnék lenni a leghálásabb ember a Földön. Amen. És még van mit tanulnom. A Biblia azt mondja, hogy légy hálás, és mondd ki. Nem elég csak hálásnak lenni, ki is kell mondanunk. Ki kell mutatnunk az elismerésünket az embereknek. El kell mondanunk Istennek és az embereknek, milyen hálásak vagyunk azért, amit Isten tett az életünkben. Az imádság olyan erőteljes. Legyen ez egy olyan év, amikor többet imádkozol, mint azelőtt. És nem arról beszélek, hogy térden állva, elbújva valahol, hanem, hogy imádkozd át magad a napon. Sokszor kértem Istent, hogy segítsen nekem. Már reggel is, és mielőtt kijöttem, kértem a segítségét. Uram, segíts, te légy itt. Neked kell megtenned. És terveztem, hogy megköszönöm neki, ahogy végeztem. És amikor felszállok a repülőre, imádkozom jó utazásért. És ha megyek az étterembe, imádkozok finom ételért. Amen. Imádkozd át magad a napon. Máté 7. rész, 7. és 8. vers. Reménykedj! Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok. Zörgessetek, és az ajtó megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és az zörgetőnek megnyittatik. Legyetek kitartóak az imában. Néha azt mondom Istennek, én nem vagyok tiszteletlen, de azt mondom, ez a te ígéd, és addig nem fogom be a számat. Amíg meg nem történik az életemben, vagy bárki életében, akiért imádkozom. És ez nem tiszteletlenség, mert a Biblia azt tanítja, hogy legyünk álhatatosak. Nem a tartozol nekem hozzáállással, hanem úgy, hogy felemeljük Isten elé az igéjét. A Biblia azt mondja, imádkozd az igét, és emlékeztesd őt az ígéreteire. Isten, ezt mondtad, és én elvárom ezt. Elvárom, hogy meglássam, ahogy megvalósul az életemben, vagy annak az életében, aki kiért imádkozom. Gyerünk! Reménykedjetek! Bánjatok jól másokkal, amíg hiszitek a dolgok megvalósulását a saját életetekben. Imádkozzatok és mondjátok, várakozzatok elvárással, reménységgel a változásra. A jó dolgokat valljátok meg, amíg vártok. 4. pont, várjatok türelemmel és jó hozzáállással, legyetek áldás másoknak, amíg várakoztok. Tedd meg a részedet felelősséggel, de a gondodat az Úrra vessed. És a 7. pont, ne engedd, hogy amit látsz, megzavarjon. Róma 8, 24 és 25. Annyira jól szórakozunk, ugye? Ez egy boldog hely, mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor türelemmel és nyugalommal várjuk. Gyerünk, elolvassuk újra. A reménység az, amikor nem látod, de nem leszel reménytelen, mert nem látod megtörténni. Pont ekkor van szükség a reményre. Addig van reményünk, amíg nem látjuk megvalósulni. Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység. Hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor türelemmel és nyugalommal várjuk. Én a remény rabja leszek, és te? És végül a zsidók 11, első vers. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ez a tulajdoni lapja, az előlege azoknak a jó dolgoknak, amik jönni fognak. Legyünk a reménység fogjai. Példabeszédek 3.12 azt mondja, a késleltetett reménység beteggé teszi a szívet. Azzal kezdtünk csütörtökön este, hogy az Isten valóságos szava, hogy megszabadítja az embereket ezen a hétvégén a depressziótól és minden ehhez kapcsolódó lehúzó dologtól. Mert Jézus azt mondja, nézzetek fel, mert közeleg a megváltásotok. Ő a mi dicsőségünk és a fejünk felemelője. Minden elkeseredés, depresszió, csüggedés, kétségbeesés és minden ilyesmi az ellenségtől való. És ez nem az, ahogy Isten szeretné, hogy éljünk. Ez nem az a rendeltetés, amit Jézus megvásárolt nekünk a vére által. A késleltetett reménység. Hogyha nincs reményünk, az indítja el bennünk ezeket. Megbetegíti a szívet, a szív pedig beteg lesz. Ezért kihirdetem ma, hogyha a reménység rabja leszel, ha elvárod, hogy valami jó dolog történjen veled minden nap, nem tudom, melyik nap fog feltűnni, de elmondhatom, hogy minden nap sokkal boldogabb leszel, amíg várakozol, mintha félelemben várakoznál, aggodalomban, szorongással, frusztrálódva a test cselekedeteivel és minden szörnyűséggel és utálva az életedet. Elvárom Istentől, hogy nagyszerű dolgokat cselekedjen. Elvárom Istentől, hogy nagyszerű dolgokat cselekedjen. Tudjátok, elfáradok abban, hogy konferenciákat csinálok. Fáradtan ébredek, mire szombat reggel lesz, és tudod, bízok Istenben, hogy ő megjutalmaz engem a kemény munkámért. Ezért kíváncsi vagyok arra, mit fog tenni. Elvárom Istentől, hogy valamit tegyen. Gyerünk, miért nem kezded el élvezni az időt Istennel? Miért nem leszel a fia, a lánya, és engeded, hogy gondoskodjon rólad? Miért nem adod fel a vallásos hozzáállásod, és kezded azt mondani, Istenem, te vagy a legjobb barátom örökké? Amen. És hiszem, hogy valami jó dolog fog történni velem és rajtam keresztül ma és minden egyes nap. Amen.

0: valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Manna Hits.
0: Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: Manna Morzsa.
2: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszín közeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceán védelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
3: Változékony időre számíthatunk. Újabb fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások. Idén is népszerű az Adria Intercity. Köszöntöm a hallgatókat, Tokács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony segítséget tudjon nyújtani az autósoknak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló az 5+5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. A pedagógusok demokratikus szakszervezete nem engedi, hogy bármely politikus kisajátítsa a pedagógusok képviseletét. Ezt írt a Nagy Erzsébet, a PDS elnöke, a KDNP parlamenti frakció vezetőjének címzett válaszlevelében. Rétvári Bence előzőleg arra kérte a pedagógus szakszervezetek vezetőit, hogy foglaljanak állást Lannert Judit oktatási miniszter tanárokról tett korábbi kijelentéseivel kapcsolatban. Az érdekképviselet elnöke hozzátette, nem hagyják szó nélkül, ha Lannert Judit sértő kijelentéseket tett, de a PDS nem lesz egyik kormányzat kommunikációs szócsöve sem. Légi bemutató közben zuhant le a görög légierő egyik F4-es vadászbombázója. Mindkét pilóta életét vesztette. A nézők közül senki nem sérült meg. A baleset az Athénhez közeli repülőtértől 2 kilométerre történt, néhány perccel azután, hogy a vadászgép felszállt. Átadták a budapesti Fanarion Ortodox Keresztény Központot. Az eseményt Bartolomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka nyitotta meg. Beszédében megköszönte Magyarország hozzájárulását a központ létrehozásához, és hozzátette, ez nem csupán nagylelkű anyagi támogatást jelentett, hanem bizalmat, odaadást és együttműködést is. Idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és a horvátországi Split között. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Vasárnap túlnyomóan napos, gyengén felhős idő várható, eső nem valószínű. A szél megerősödhet, hajnalban 13 és 18, napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
1: Élet.

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Megdőlt például az új napi melegrekord Budapesten. Újpesten 35,8 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet, 0,2 fokkal megdöntve a korábbi csúcsot, írja az Időkép. A Hungaromet előzetes adatai szerint délután 3 óra után mérték a rekordot jelentő értéket. Az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti maximumot 2015-ben regisztrálták, ugyancsak Újpesten, ahol akkor 35,6 fokig emelkedett a hőmérséklet. Közben 43 milliárd forintnyi uniós forrásból érkezik 45 új kaffillamos Budapestre. A Budapesti Közlekedési Központ közölte az 51 új kaffillamosból 45 jármű finanszírozását európai uniós forrás biztosítja. Mintegy 43 milliárd forint értékben a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz keretéből valósul meg a projekt. Az alacsonypadlós kialakításnak köszönhetően a kaffillamosok különösen fontos szerepet töltenek be Budapesten az akadálymentes közösségi közlekedés biztosításában. A járművek beszerzése illeszkedik a fővárosi közösségi közlekedés járműállományának folyamatos megújításához, és hozzájárul a korszerű, fenntartható közösségi közlekedési szolgáltatás biztosításához Budapesten, olvasható a közleménybe. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter júniusban jelentette be, benyújtották Brüsszelnek a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználási tervét, melynek része volt a budapesti kaffillamosok és az új trolik beszerzése is. Erre 1,1 milliárd eurónyi fejlesztést helyeztek át a helyreállítási alapba. Egyre nagyobb a szakadék a lakások és az autók ára között Magyarországon. 10 éve egy átlagot lakás értéke nagyjából 3-4 új autójéval ért fel, mostanra ez az arány 7-8 szorosra nőtt. A lakására 2015 óta szinte megállás nélkül emelkednek, az új autók ára viszont az erős forint miatt idén többször is csökkent. A Dunahouse 2020 első félévi budapesti tranzakciós adatai szerint egy eladott lakás átlagosan 76,2 millió forintért kelt el. A lakások átlagos alapterülete 56 négyzetméter volt, az átlagos négyzetméter ár pedig közel 1,4 millió forint. A tégra lakásoknál ez az érték 1,42 millió forint, panálnál pedig 1,2 millió. Vidéken ezzel szemben átlagosan 835 ezer forintot kértek egy négyzetméterért, ami jól mutatja, mekkora még mindig a főváros és a vidék közötti árolló. Az autópiacon inkább árstabilizáció, egyes szegmensekben árcsökkenés volt jellemző az elmúlt hónapokban. Egy népszerű középkategóriás új autó alapára a tavalyi 10-11 millió forintról 9-10 millió forintra csökkent, miután több márka is levitte forintárait az erősödő forint miatt. A kisebb crossover modellek 8-8,6 millió forint környékén álltak, a legolcsóbb új autó pedig 5,7 millió forintból elérhető. A használt autó kínálati átlagára 5,5 millió forint volt idén júliusban, alig 1%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. Szeptember egyik legjobb ingyenes családi programja érkezik Budapesten, több mint 100 sportág és 25 hangszer vár a nagy sportág választón. Vannak programok, amelyek egyszerű kikapcsolódást nyújtanak, és vannak olyanok, amelyek hosszú távon is nagy hatással lehetnek az életünkre. A nagy sportág választó és nagy hangszer választó éppen ilyen esemény. Szeptember 18-19-én ismét megnyitja kapuit a budapesti Merkapt sportközpont, ahol két napon át a mozgás, a zene és az élmények kerülnek a középpontba. Több mint 100 sportág és 25 hangszer várja az érdeklődőket, amelyeket bárki kipróbálhat kortól és előképzettségtől függetlenül. A nagy sportág választó különlegessége, hogy a látogatók nem csupán bemutatókat nézhetnek végig, hanem saját élményen keresztül ismerhetik meg a különböző sportágakat. Szakképzett edzők segítik az első lépéseket, legyen szó labdarúgásról, úszásról, vízilabdáról, vívásról, kézilabdáról, kajakkenuról, vagy éppen egy kevésbé ismert sportágról. Ugyanez igaz a nagy hangszer választóra is, ahol a zenei oktatók mutatják be a klasszikus és modern hangszereket, amelyeket a látogatók ki is próbálhatnak. A két nap során nem csak a sportágak kerülnek reflektorfénybe, a rendezvény állandó vendégei hazánk olimpiai, világ és Európa bajnok sportolói, akik személyesen is találkoznak a látogatókkal. Egy közös fotó, néhány biztató szó, vagy egy rövid beszélgetés során sok gyermek számára életre szóló emlékszövőtet és akár egy sportkarrier első inspirációja is lehet. Nagy autós razzia ért véget Budapesten, egy dolognak örültek a rendőrök. Lezárult a BRFK és a BKK közös nyári közlekedésbiztonsági kampánya. Szerencsére volt kedvező tapasztalat is az intézkedések során. A sebesség túllépés, a nem megfelelő műszaki állapotú vagy forgalomból kivont járművel történő közlekedés, valamint a passzív biztonsági eszközök használatának elmulasztása voltak az intézkedések leggyakoribb okai. A rendőrség és a Budapesti Közlekedési Központ, a BKK közös nyári közlekedésbiztonsági kampánya. kampánya alatt. A budapesti rendőrfőkapitányság és a BKK hétfőn a Hősök terén tartott sajtónyilvános közterületi ellenőrzéssel zárta le közös nyári baleset megelőzési kampányát, aminek középpontjában a gyermekek biztonságos közlekedése állt. A kampány kedvező tapasztalataiként számoltak be arról, hogy a gyalogosok elsőbségre vonatkozó szabályok megsértése miatt már csak az ötödik leggyakoribb intézkedési ok volt. A tavaly sikeres együttműködést folytatva a BRFK és a BKK június 19-én indította el kampányát a nyári gyermekbalesetek megelőzése érdekében. A vagáció időszakában a rendőrök heti rendszerességgel 11 alkalommal tartottak közlekedésrendészeti ellenőrzéseket olyan helyszíneken, ahol fokozottan lehetett számítani gyermekek jelenlétére. Az ellenőrzések célja elsősorban a gyalogosok fokozott védelme, a sebességhatárok betartása, valamint a gyermekek biztonságát veszélyeztető szabályszegések megelőzése volt. A BRFK az iskolakezdés kapcsán arra kérte a szülőket, hogy beszéljék át gyermekeikkel az alapvető közlekedési szabályokat, különösen az úttesten történő átkelés és a közösségi közlekedési járművek környezetében követendő magatartás szabályait. Szükség esetén kísérjék el gyermekeiket az iskolába. Idén is különleges találkozóra hívja a közönséget a Budapesti Filharmóniai Társaság. Szeptember 28-án a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében rendezik meg a 6. Szenior Gálát. A hagyományos hangverseny ezúttal azonban jóval több lesz egyszerű koncertnél. A zene mellett tudományos állapotfelmérések, előadás, nyilvános főpróba és egy különleges bakancslistás álom megvalósulása is várja az érdeklődőket. A Szenior Gála középpontjában ezúttal is a Budapesti Filharmóniai Társaság legtapasztaltabb művészei állnak. Nyugalmazott zenészeik nem csupán a zenekar több mint másfél évszázados történetének kiváló ismerői és hiteles krónikásai, évtizedeken át adták tovább tudásukat a következő generációknak, és személyes példájukkal is megmutatták, milyen fontos szerepet tölthet be a zene az életminőség megőrzésében, az aktív időskorban és a testi-lelki jólétben. A Magyar Tudományos Akadémia impozáns díszterme szeptember 28-án már délután megtelik élettel. A Senior Nap programjai között 14 és 16 óra között a Győri Széchenyi István Egyetem munkatársainak közreműködésével ingyenes állapotfelméréseken vehetnek részt az érdeklődők. A szakemberek többek között reflexprofilt, gondolkodási funkciókat, figyelmet, egyensúlyérzékelést és stressz szintet mérnek. A vizsgálatokat személyre szabott tanácsadás követi. Az egyetem kutatói az eredmények alapján javaslatokat, szükség esetén pedig terápiás lehetőségeket is ajánlanak. Hamarosan programajánlatok érkeznek a Budapest Update-ben.

0: Budapest Update.
1: Az egyik legfontosabb és legszebb utunk az idén 150 éves Andrássy út. De miért pont itt építették ki, és miért terveztek ide ennyi pompázatos palotát? Meg annyi történet kapcsolódik a Sugár úthoz, ahová már a század előn is előszeretettel jártak a reprezentációra vágyó urak és asszonyok. A reprezentáció ma is megvan, a világörökségi helyszínen a 2000-es évektől megjelentek a luxusüzletek, a fővárosiak pedig sokszor a városnézés és a liget miatt sétálnak végig a palotákkal, villákkal és fasorral szegélyezett Andrássy. A világ Budapest járt utána az Andrássy útnak. Van, aki általat rajta, van, aki városnézve andalog, vannak vásárlók és vannak turisták. A 6. kerületet átszelő Andrássy út fontos része fővárosunknak, tulajdonképpen a 19. század végére metropolisszá váló Budapest szimbóluma. Meg annyi pompás épületet köszönhetünk annak, hogy a korábban földszintes épületekkel és kertekkel, szántókkal teli környéket kinézte a fejlesztésre a fővárosi közmunkák tanácsa. Bár eltelt 150 év és megjelent itt a modern élet, az egykori sugárút a mai napig őriz valamit régi hangulatából. A belvárost a ligettel összekötő út megépítésének fontosságát Andrássy Gyula vetette fel, aki a mintát Párizsból hozta, és mivel az 1860-as, 70-es évekre Pest-Buda is elindult a világvárossá válás útján, nem maradhatott reprezentatív sugárút nélkül. Közrejátszott ebben az is, hogy az addig a belvárost a külvárossal és a Városligettel összekötő Király utca túl zsúfoltá vált. A terv szerint szép és jó volt, ám a ma oly kedvelt azóta világörökségi helyszín létrehozása a maga korában egyáltalán nem volt olyan egyszerű feladat, sőt, kiépítését még csak nem is támogatta mindenki. A sugárút egységes arculata leginkább Ybl Miklós nevéhez köthető, de az utat szegélyező paloták és villák tervezésében a kor emblematikus építészei is kivették a részüket, így Feszti Adolf, Freund Vilmos vagy Skalnicki Antal. Bár a tervek szerint Pest-Buda legfényesebb útja 1877-re elkészült volna, az élet meg a tőzsde krak közbeszólt. Noha 1876. augusztus 20-án a forgalomnak átadták a főváros új sugárútját, az még közel sem volt kész. Erre 1884-ig várni kellett, eddigre már 118 ház szegélyezte az utat. A következő években az út megtelt élettel, paloták, bérpaloták és villák szegélyezték az utat, sorra nyíltak a kávéházak és a különféle üzletek, sétáltak, korzóztak és kocsikáztak a liget felé az emberek. Ahogy a palota negyedben, úgy az Andrássyn is presztízs volt házzal, de minimum egy lakással rendelkezni, ugyanakkor az út különböző szakaszain nagyon is eltérő árakkal találta szembe magát az érdeklődő. Míg a Városligethez közeli villatelkek 10 000-es nagyságrendben cseréltek gazdát, az opera környékén egyetlen telekért már 150 ezer forintot is fizettek. A fényűzés inkább a belvároshoz közeleső részeken folyt, míg a ligethez közeledve már inkább nyaralóként is használható villákat építettek. A 19. század végére a környék már így is a fénykorát élte, ám azzal, hogy az Andrássyn jobban mondva alatta adták át a kontinentális Európa első föld alatti vasútját, még pezsgőbbé vált itt az élet. Nem csak az operaházat és az üzleteket, de kávéházait is sorra látogatták a legkülönfélébb társaságok, akiknek mind megvolt a maga törzseje. Az Andrássy út velünk együtt mindig változott. A rendszerváltás után különösen a 2000-es évektől a kereskedelmi szerepe ismét megerősödött, amely egy idő után a nemzetközi luxusmárkák megjelenését is jelentette. Fontos állomás volt ebben a Louis Vuitton 2006-os üzletnyitása az opera mellett, amit olyan divatházak követtek, mint a Gucci, a Burberry vagy a Max Mara, de azóta is több luxusmárka is megvetette itt a lábát.

eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem karácsony szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok, izzadság szaga, és egész Budapest.

0: a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna morzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. szeptember 5-e van, szombat, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Több embert is elfogtak a budapesti villamosokon tartott ellenőrzések során, ismét trágyaszagot éreznek Budapest több pontján, meghalt a mentőszékház 7. emeletéről kizuhant dolgozó. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. Kismértékben emelkedhet a koronavírus fertőzések száma. Nézzük a részleteket. A következő időszakban emelkedhet a koronavírus fertőzések száma Magyarországon, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A múlt héten országosan enyhén nőtt a vírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. A vizsgálatok alapján a koronavírus örökítő anyaga Dél-Pesten, a fővárosi agglomerációban és Pécsen volt kimutatható. A Népegészségügyi Központ szerint a szennyvíz adatok alapján a következő hetekben a fertőzés számok enyhe emelkedésére lehet számítani. Több budapesti villamos vonalon és azok megállóiban tartott közös ellenőrzéseket augusztusban a rendőrség és a Budapesti Közlekedési Központ. Az akciók során 241 embert igazoltattak, 4 embert elfogtak, és egy eltűntként körözött személyt is megtaláltak. Az ellenőrzéseken az 1-es,

hanem a közúti közlekedést is ellenőrizték. Jogosulatlan buszsáv használat miatt 20 autóst bírságoltak meg. A rendőrök és a BKK munkatársai emellett 18 taxit ellenőriztek szúrópróbaszerűen, és 7 esetben találtak olyan szabálytalanságot, amely miatt intézkedésre volt szükség. A rendőrség és a BKK közölte, hogy az utasok biztonsága érdekében a jövőben is rendszeresen tartanak hasonló ellenőrzéseket a fővárosi közösségi közlekedési járatokon. Trollibuszok válthatják fel a jövőben a 9-es buszokat az Óbuda és Kőbánya közötti útvonalon. A fejlesztés részeként korszerű önjárásra is képes trollibuszok közlekedhetnének a vonalon, amelyek akár 25 csuklós dízelbuszt válthatnának ki. A beruházás előkészítéseként a Budapesti Közlekedési Központ feltételes közbeszerzési eljárást indított a 10. kerületi trollibusztelep korszerűsítésére. A fejlesztés során egy több mint 1200 négyzetméteres áramátalakító épületet hoznának létre, és több mint 2,5 kilométernyi új felső vezetéket építenének ki. A telephelyen az akkumulátoros trollibuszok töltéséhez szükséges infrastruktúrát is kialakítanák. A beruházás a trollibusz hálózat bővítését is előkészíti, új felső vezeték épülhet a Kőbányai úton az Orci tér és a Liget tér között, a Pongrácz úton pedig meghosszabbíthatják a jelenlegi hálózatot. Az önjáró trollibuszok akkumulátoruk segítségével olyan útszakaszokon is képesek közlekedni, ahol nincs felső vezeték. Ez teremtheti meg a lehetőségét annak, hogy a jelenlegi 9-es busz teljes útvonalán elektromos járművek szállítsák az utasokat. A kivitelezés, a közbeszerzés sikeres lezárása és a szükséges Európai Uniós források rendelkezésre állása esetén 2027 első felében kezdődhet meg. Ismét trágyaszagot éreznek Budapest több pontján. Az előző évekhez hasonlóan idén is erős trágyaszagra panaszkodnak Budapest több részén. A kellemetlen szagot az elmúlt napokban egyebek mellett a Szél-Kálmán tér és a Kolossi tér környékén is érezni lehetett. A jelenség hátterében nagy valószínűséggel a főváros környéki mezőgazdasági területeken zajló szerves trágyázás áll. A nyár végén és az ősz elején rendszeresen megkezdődnek ezek a munkák, az ilyenkor keletkező szagot pedig a szél akár nagyobb távolságokra is elszállíthatja. Hasonló jelenséget az elmúlt években több alkalommal is tapasztaltak Budapesten. Tavaly például a 3. és a 11. kerületből, valamint Újpestről és több agglomerációs településről is érkeztek panaszok. A trágyaszag jellemzően átmeneti, és a mezőgazdasági munkák befejezésével, illetve a szélirány megváltozásával rövid időn belül megszűnhet. A mostani szag pontos forrását egyelőre még nem azonosították. Őrizetbe vették a Soroksári úton történt halálos baleset 34 éves gyanúsítottját, akinek pozitív lett a kábítószer gyors tesztje. A férfit halált okozó bódult állapotban elkövetett járművezetés miatt hallgatták ki, és kezdeményezték a letartóztatását. A baleset szeptember 3-án reggel történt Budapest 9. kerületében. A nyomozás eddigi adatai szerint a férfi autójával eddig tisztázatlan okból áttért a Soroksári út szemközti oldalára, ahol összeütközött egy másik kocsival. Az ütközés következtében a vétlen jármű az útpatkának, majd egy parkolást gátló oszlopnak csapódott. Az autót vezető 62 éves férfi a helyszínen életét vesztette, utasát pedig súlyos sérülésekkel vitték kórházba. A másik jármű vezetője és utasa az elsődleges információk szerint könnyebben sérült meg. Mivel a feltételezett okozónál és utasánál is felmerült a kábítószerfogyasztás gyanúja, mindkettőjüktől mintát vettek. A 34 éves sofőrnél elvégzett gyors teszt pozitív eredményt mutatott. A férfi kihallgatásán nem tett vallomást. A rendőrség lefoglalta a balesetben érintett járművet, és a térfigyelő kamerák felvételeit is vizsgálja. A tragédia pontos körülményeit szakértők bevonásával próbálják tisztázni. Életét vesztette az Országos Mentőszolgálat egyik munkatársa, aki csütörtökön kizuhant a budapesti mentőszékház 7. emeletéről. A haláleset körülményeinek tisztázása folyamatban van. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint idegenkezűség gyanúja nem merült fel. A rendőrség közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja, hogy pontosan mi történt. Az Országos Mentőszolgálat közölte, hogy az elhunyt munkatárs családja és a bajtársi közösség mellett állnak, és minden szükséges támogatást megadnak számukra. Az eset további részleteiről egyelőre nem közöltek információt. Szeptember 17-én tartják az őszi lakossági lomtalanítást Budaörs lakótelepi részén. A kertvárosi övezetekben továbbra is az előzetesen egyeztetett

0: házhoz menő rendszerben szállítják el a háztartásokban felgyűlt lomokat. A lakótelepen a feleslegessé vált tárgyakat a lakóházak előtti hulladékgyűjtő járművel jól megközelíthető közterületre lehet kihelyezni. A MOHU arra kéri a lakókat, hogy a lomok ne akadályozzák a gyalogos és az autóforgalmat, és lehetőség szerint ne kerüljenek füves, zöld területre. A szolgáltató kizárólag a lomtalanítás keretében elszállítható hulladékot viszi el. A szabálytalanul vagy nem a kijelölt időpontban kihelyezett hulladék illegális lerakásnak minősül. A kertvárosi részeken évente egy alkalommal ingatlanonként legfeljebb 2 köbméter lomot szállítanak el díjmentesen. Ehhez előzetesen időpontot kell egyeztetni a MOHU Budapest ügyfélszolgálatával. A kertvárosi ingatlanoknál a lomokat nem szabad előre az utcára tenni, azokat csak a visszaigazolt időpontban, a szállító jármű érkezésekor lehet kihozni. Előzetes bejelentés nélkül a közterületre helyezett hulladékot nem szállítják el. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene. Ez a

0: Budapest Update.
1: Szeptember elején háromnapos kulturális eseményt tartanak a Kapisztrán téren, ahol a könyvkiadók mellett számos zenei és hagyományőrző program várja az érdeklődőket. Író-olvasó találkozókkal, irodalmi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel készülnek az érdeklődőknek szeptember 4 és 6 között a budavári könyvünnepen. A budavári önkormányzat tájékoztatása szerint a háromnapos rendezvénynek, tehát a Kapisztrán tér ad otthont, a helyszínen felállított standokon hazai könyvkiadók mutatkoznak be, emellett az országos Széchenyi Könyvtár és a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma is képviselteti magát. A színpadon és a könyvvásár területén folyamatosan lesznek az irodalmi beszélgetések és az író-olvasó találkozók. A zenei programok keretében fellép többek között Sevestyén Márta népdalénekes, Beke István Ferenc gitárművész, valamint a zentai jazz and roll zenekar. A közönséget az Örvendő zenekar moldvai táncháza is várja. Szeptember 5-én szombaton egész napos kézműves és hagyományőrző programok kísérik az eseményt. A látogatók megtekintetik a kovács műhelyt, a könyvkötészetet, valamint részt vehetnek virágkoszorú, zászló és népi gyöngyékszer készítési bemutatókon is. A Zsarátnok zsoldosai a 17. századi látványkonyhával és tüzérségi bemutatóval idézik meg a korszakot, a hangulatot pedig gólyalábas produkciók színesítik majd. Színész szombaton rendezik meg a 8. budai polgári családi napot. Ennek keretében az Álomzug társulás Álomcirkusz című előadása, különleges solymász bemutató, valamint a Kákics zenekar műsora várja a családokat. A Budapest Borfesztivál 35 éve a magyar borkultúra meghatározó találkozási pontja, ahol a bor összeköti a borvidékeket, a szakmát és a borrajongókat, miközben évről évre új közös élmények születnek. A jubileumi borfesztivál idén megújult időpontban több mint 1000 borral és pezsgővel, szórakoztató interaktív programokkal, az amerikai kontinens izgalmas borvidékeivel, különleges gasztronómiai kínálattal és egész napos eseményekkel készül a közönségnek. A jubileumi év több újdonságot is hoz. A Budapest Borfesztivál idén például egy vadonatúj jegytípussal készül azoknak, akik új kedvencek, érdekességek után kutatnának. A különleges napi jegy azoknak szól, akik szeretnének kényelmesebb tempóban kóstolni, új pincészeteket megismerni, beszélgetni a borászokkal, mindezt a helyszíni napi jegy árának feléért. A Borfesztivál délután egészen más arcát mutatja, mint az esti órákban, ilyenkor még kisebb a forgatag, több idő jut végigjárni a standokat, kérdezni a borászoktól, és olyan tételekre is rá lehet bukkanni, amelyek mellett egy mozgalmasabb estén elsétálnánk. A Halászó Gyerekek teraszon felállított MVM színpadon minden nap kisebb és nagyobb formációk indítják a műsort, jazz, blues, folk és pop stílusok váltják egymást egészen estig. 7:30-kor feltekeredik a hangerő, hiszen kezdetüket veszik a koncertek éjszakában nyúló partik, háttérben a Dunával és az esti fényekben fürdőző várossal. A koncertek után 21 órától DJ-k veszik át a színpadot, és késő estig folytatódik a buli. Idén is megrendezik a Múzeumok őszi fesztiválját, egy igazán fantasztikus program, mely hosszas ideig nyújt tökéletes kikapcsolódási lehetőségeket gyerekeknek, felnőtteknek, magánszemélyeknek, pedagógusoknak és mindenkinek, aki érdeklődik a múzeum világa iránt. Kultúra, művészet, tanulási lehetőség, tudásszomj, csillapítás és még meg annyi izgalmas pillanat. Itt elmerenghet az ember a látottakon, hallottakon, átértékelheti a múltat, jelent és a jövőt. Idén novemberben készülnek a programmal. Tömegek közönlöttek a modern szocialista bevásárlóközpontba, már is az első budapesti skála történetét mondom, a Villa Budapest írt róla. 1976. áprilisában nyitott meg az első skála Budapesten. Már az építés idején olyan jó volt az áruház marketingje, hogy nem csak a nyitásnál voltak tömegek, de a rendszerváltásig ez volt a vásárlás fellegvára, valamint a széles választék és a jó mód szimbóluma. Ma már alapnak vesszük, hogy a Bercsényi utca és az október 23. utca tömbjénél ott az allé, tele üzletekkel és éttermekkel, ahogy minden más plázában is szokás, de a 2000-es évek elejéig egészen másfajta áruház állt itt, az első skála. 72. április 3-án nyitott meg a bécsi áruházakat idéző háromszintes bevásárlóközpont, ami részben a jó marketing, részben az állami áruházaktól eltérő széles választéka miatt hamar óriási sikerré vált. Az első skálát az egykori budapesti egyetemi atlétikai klub sportpályája helyén építették fel a szövetkezeti tervező és kivitelező vállalat tervei alapján. A maga korában rendkívül modernnek számító épületben, ami Magyarország és Közép-Európa legnagyobb áruháza volt, olyan újításokkal lehetett találkozni, mint a légkondi, a saját stúdió. Itt volt először sprinkler tűzjelzőrendszer és mozgójárda is. De persze olyan a kereskedelmi épületekre jellemző újdonságokra is rácsodálkozhattak a vásárlók, mint a hatalmas tágas és nyílt terek, a bevásárlókocsi vagy az önkiszolgáló rendszer. A hiánycikkek és az állami áruházak szűkös kínálatának idején szokatlan volt ez az áruház, ahol a vásárlók mindig megtalálták az éppen szükséges termékeket, legyen szó elemről, kávéfőzőről, trapper farmerről vagy televízió. euróról. Ebben közrejátszott az is, hogy a háromszintes épületet nem az állam finanszírozta, hanem szövetkezeti volt. Az első igazgató Demján Sándor tulajdonképpen az egésznek ő volt a kitalálója, pedig szabad kezet kapott az áruház kialakítása terén. A több mint 22.000 négyzetméter alapterületű áruházban lényegében mindent lehetett kapni. A bevásárlóközpont neve is az áruválasztékot szimbolizálja. Az NDK import szövettől és a lengyel fonaltól kezdve a hazai és import porcelánon át a motorkerékpárig. A földszinten ABC működött, amire előtte itthon még nem volt példa, ahogy újszerűnek számított az is, hogy számtalan 74 fajta szolgáltatás megtalálható volt. Így a skálában nem csak vásárolni járattak az emberek, de mehettek fodrászhoz, kozmetikushoz, optikushoz vagy szabóhoz is. A skála 9 osztályán több mint 30 részleg működik, a teljes áruválaszték szinte minden hazánkban szokásos cikket felölel. Az áruház vezetői felkészültek a nyitáskor várató rendkívüli érdeklődésre. A nyitás napján mintegy 800 eladó dolgozik, 101 pénztár működik, olvasható a Magyar Nemzetben. Itt mindig bőséges árukészlet várta a vásárlókat, átlagosan naponta 80 ezer fővárosi kereste fel, és 8 millió forint értékben vásároltak, ahogy a skála 40. jubileumán készült filmben is hallható. A budai skála a sikere után országszerte amolyan franchise rendszerben egyre több skála áruház nyitott meg. A székesfehérvári skála, a skála metró a nyugati Marx téren, és így tovább. Így a 70-es évek végére a skála kóp országos szövetkező beszerző és értékesítő közös vállalat hatalmas vállalatcsoporttá nőtte ki magát. Bár egészen a rendszerváltásig tömegek jártak a budai skála nagyáruházba, a rendszerváltás után megváltozott a helyzet. A 90-es években egyre több korszerű pláza jelent meg, amelyek egyre inkább elszívták a vásárlókat, míg végül a bezárás és bontás mellett döntöttek. Az ikonikus áruház bontását ünnepélyes keretek között kezdték 2007. augusztus 7-én, az eseményen pedig a skála arca, Komjáti Ágnes modell is ott volt, akit a legtöbben skála Ágiként emlegettek. A sors fintora, hogy az áruház helyén pont egy pláza épült fel, az Allé. Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel. Most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most hat aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelemben is távol eső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus, egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomás a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávilágít. A rendező nagyságok, a színész óriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Yes galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték vagy elindultak érte.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Változékony időre számíthatunk. Újabb fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások. Idén is népszerű az Adria Intercity. Köszöntöm a hallgatókat, Tokács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony segítséget tudjon nyújtani az autósoknak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló az 5 plusz 5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. A pedagógusok demokratikus szakszervezete nem engedi, hogy bármely politikus kisajátítsa a pedagógusok képviseletét. Ezt írt a Nagy Erzsébet, a PDS elnöke, a KDNP parlamenti frakció vezetőinek címzett válaszlevelében. Rétvári Bence előzőleg arra kérte a pedagógus szakszervezetek vezetőit, hogy foglaljanak állást Lannert Judit oktatási miniszter tanárokról tett korábbi kijelentéseivel kapcsolatban. Az érdekképviselet elnöke hozzátette, nem hagyják szó nélkül, ha Lannert Judit sértő kijelentéseket tett, de a PDS nem lesz egyik kormányzat kommunikációs szócsöve sem. Légi bemutató közben zuhant le a görög légierő egyik F4-es vadászbombázója. Mindkét pilóta életét vesztette. A nézők közül senki nem sérült meg. A baleset az Athénhez közeli repülőtértől 2 kilométerre történt, néhány perccel azután, hogy a vadászgép felszállt. Átadták a budapesti Fanarion Ortodox Keresztény Központot. Az eseményt Bartolomaiosz Konstantinápolyi egyetemes pátriárka nyitotta meg. Beszédében megköszönte Magyarország hozzájárulását a központ létrehozásához, és hozzátette, ez nem csupán nagylelkű anyagi támogatást jelentett, hanem bizalmat, odaadást és együttműködést is. Idén a megszokottnál tovább, október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és a horvátországi Split között. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés.
0: Időjárás.
3: Vasárnap túlnyomóan napos, gyengén felhős idő várható, eső nem valószínű. A szél megerősödhet, hajnalban 13 és 18, napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
4: Manna FM, Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
4: Magyar zene megszakítás nélkül.
5: Na mi van, hiányoztunk?

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: A zaj és szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöld sávok, jobb közlekedés tervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A földelés szót, ha meghalljuk, akkor nyilván a villanyszerelés tudománya jut először az eszünkbe, pedig képes ez a bizonyos földelés egy másik fajtája enyhíteni a szorongást, az intenzív stresszt és a pánikot is. Na mi ez a típusú földelés, és hogyan tudjuk alkalmazni? Ez egy tök egyszerű módszer, és bizonyítottan képes oldani a stresszt és a szorongást is. Mit kell tennünk, mit is jelent ez a földelés? Egy olyan gyakorlat, ami segíti az embert újra kapcsolatba lépni a földdel, a természettel, és harmóniába kerülni által a lelkileg. A földelés gyakorlata több részletre és tevékenységre épít, és ezeknek a lényege, hogy a belőlük következő pozitív hatás az egész emberi testre hasson. Jelenleg egy kevéssé kutatott téma a földelés, és kevés a tudományos vizsgálat, ami az előnyeire vonatkozik, ugyanakkor születtek már tanulmányok, amik azt vizsgálták, hogy hogyan hat a gyakorlat a gyulladásokra, a szív- és érrendszeri betegségekre, az izomkárosodásra, a krónikus fájdalomra és a hangulatunkra is. Az egyik tanulmány központi teóriája például, hogy a földelés hatással van a szervezet hálójára, a teljes mátrixra, ami az egészségi mátrixunkat, a testünket, szervezetünket illeti, és ez egyfajta kapocs a sejtek között, képes az immunrendszer erősítésére is. Úgy is gondolják, és azt is gondolják erről, hogy a földelésen keresztül a test természetes védekező képessége gyógyítható. De a szív- és érrendszer egészségét is óvhatja, illetve az edzés utáni izomkárosodásra is gyógyítóan képes hatni. Egy kutatás során megvizsgálták ugyanis a kreatin kinász, a fehér vérsejt számot és a fájdalom szintet is a földelés előtt és után, és arra a következtetésre jutottak, hogy csökkentette a résztvevők izomkárosodását és fájdalmát. A fájdalomcsillapítás mellett a hangulatjavításban a depresszió, a fáradtság és a stressz, sőt, ilyetén módon a pánik csökkentésében is hasznosnak találják. A kutatási bizonyítékok azonban nem minden tanulmányban kielégítően alátámasztottak, nem készült még ugyanis sajnos elégséges mennyiségű tanulmány erről. Sokszor önbeszámolók, személyes hangulatjelentések képezik a lényegét, de hát reméljük, hogy ebben az évben mondjuk ezzel is fognak majd tudományos szempontból is, vagy irányból foglalkozni. Néhány vérvizsgálatra támaszkodó kutatás létezik csak egyelőre a témában, de azok nagyon pozitívak. További vizsgálódásra volna azonban szükség, hogy komoly következtetéseket levonhassunk. De egy biztos, hogy aki kipróbálta, az csak pozitívan számolt be erről. A földelés fajtái és módszereit illetően nagyon sokféle földelési gyakorlat létezik, ami arra összpontosít, hogy az ember újra kapcsolódhasson a földhöz, a természethez, hogy egy kicsit visszatérjünk a régi időkhöz, az alapokhoz, úgymond. Ugye ez történhet a földdel való közvetlen vagy közvetett érintkezéssel, hiszen gondoljunk csak bele, hogy milyen nagy varázslata volt annak gyerekkorunkban, hogy mezitláb voltunk egész nyáron, vagy hát amikor csak tehettük, mezitláb voltunk. Hogyha az ember volt már kint egy meleg nyári napon, és érzett késztetést arra, hogy mezitláb szaladgáljon a fűben, a földön, a tengerparton, Dunaparton, vízparton, Tiszaparton, akkor tudja, hogy miről beszélek. Ez az egyik legegyszerűbb módja és legalapvetőbb módja a kapcsolódásnak, ha mezitláb járunk. Legyen szó fűről, homokról, vagy akár sárról, hogyha az ember hagyja, hogy a bőre hozzáérjen a természetes talajhoz, akkor már működik ez a dolog. A földön fekve is növelhetjük a bőr és a föld kapcsolatát, nyilván nyáron könnyen megtehetjük ezt a park fűvében, a tóparti homokon, Dunaparton, Tisza parton, tengerparton, óceánparton, kihol tudja megcsinálni. Ha így módon akarjuk magunkat földelni, akkor érdemes feltétlenül megtenni a megfelelő óvintézkedéseket, soha ne feküdjünk olyan helyen, ahol megsérülhetünk, még nyilván ne feküdjünk hangyabolyba például, tehát ezek olyan triviális dolgok, amiket az ember magától is tud. A földelés gyakorlók szerint a víz ugyanúgy alkalmas környezet arra, hogy ellazuljunk egy kicsit, mint ahogy a talajon fekvés is. Azt javasolják, hogy egyszerűen gázoljunk bele egy tóba, ússzunk egy kicsit a vizen, és amikor lehetőség adódik rá, akkor lebegjünk egy kicsit, de mindig ügyeljünk rá, hogy biztonságos közegben legyünk, és lehetőség szerint, hogyha ezt a lebegést választjuk, akkor nyílt vízen, természetes vízen ezt ne tegyük egyedül. Természetesen most például meg egy csomószor még nincs lehetőségünk kimenni a szabadba, és a föld földet csupasz lábbal érinteni, mezítlába elmélyülni a csendben. Vannak ilyen földelő szőnyegek is, például lapok, fémrudak, amiket alkalmaznak erre célra, de takarókat, zoknikat, szalagokat is kitaláltak már a cél a természethez való kapcsolódás érdekében. Ezt is meg lehet tenni, de az egészen biztos, hogyha az ember pusztán csak amellett dönt, hogy most magammal törődök és a természetben leszek néhány órát, az már egy nagyon jó irány.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történészek szerint az egyik legismertebb olasz étel valójában nem is olasz, legalábbis ahogy a Roadster írja, ez folyamatos vitákat generáló fogás, amiről szó van, ez a carbonara spagetti, amelynek a feltalálásához a jelek szerint az amerikaiaknak is van egy kevéske köze, pontosabban nagyon is sok, attól függ, hogy honnan nézzük. Az egész vita a Financial Times cikkével kezdődött, amely Alberto Grandiról, a Pármai Egyetem gasztronómia professzoráról szólt, aki megkérdőjelezi bizonyos olasz ételek eredet történetét. Az olasz konyha valójában inkább amerikai, mint olasz, így kezdte mindjárt a húsba vágó állítással. A professzor majd az Egyesült Államokba irányuló olasz kivándorlást említette meghatározó tényezőként. Grandi megjegyezte, hogy az első kizárólag pizzát kínáló pizzéria 1911-ben New Yorkban nyílt meg, nem pedig Nápolyban. Bármennyire is nehéz lehet az olaszoknak lenyelni, a Financial Times idézte Luca Cesari élettörténészt is, akinek a kutatásai alap a pasta alla carbonara egy Olaszországban született amerikai étel volt a II. Világháború idején. Sok történész elfogadja, hogy az ikonikus receptet Renato Gualandi séf 1944-ben alkotta meg, amikor a brit és az amerikai hadsereg tagjainak főzött. Az ételhez az amerikaiaknál rendelkezésre álló mesés szalonnát, nagyon jó tejszínt, némi sajtot és tojássárgáját használt fel. Az olasz zsenialitás és az amerikai erőforrások kombináció volt eredendően, így mondta Eleonora Cozzella, a The Perfect Carbonara Origins and Evolutions of a Cult Dish című híres könyvének a szerzője a BBC-nek, amikor egy interjúban mesélt erről. A carbonara első ismert receptje 1952-ben jelent meg, és nem bukkant fel egyetlen olasz médiumban sem, egészen 1954-ig, amikor is a La Cucina magazinban olvasható volt a recept. Olaszországban aztán okozott némi szemöldök összerán a sztori. A Colderetti néven ismert gazda szövetség szerint a Grandihoz hasonló megjegyzések elbagatelizálják az ország étkezési hagyományait. A Financial Times cikkében leírtak pedig, alapesetben mosolyra fakasztanák az olaszokat, ha nem rejtegetne aggasztó gazdasági és foglalkoztatási következményeket. Nem értem, miért támadnak ennyien, hiszen nem az olasz ételek vagy termékek minőségét kérdőjeleztem meg, hanem történelmileg rekonstruálom és filológiailag helyesbítem ezeknek az ételeknek a történetét, mondta el Grandi a La Repubblicának. A tanulmányaimban rávilágítottam, hogy számos készítmény az elmúlt 50-60 év történelméből, valamint az atlanti kultúrával történt fúzióból származtatható. Míg néhány olasz kérdőre vonta Grandit a közösségi médiában, mások csak viccből tettek felháborító állításokat, csúnya vicceket, hogy például, ahogy az egyikük írta a Twitteren, persze a bivaj mozzarellát meg Buffalo Bill találta fel. Az idők folyamán egyébként az olaszok számos kimondatlan szabályt hoztak, ha már az olasz konyháról beszélünk, az étkezéssel kapcsolatban, amelyek egy része az étkezési idővel, az éttermi etikettel és a kávézási szokásokkal kapcsolatos. Itt van néhány ezek közül. Az olaszok mindig édesen indítják a napot, vagyis az igazi olasz reggeli egy cappuccinóból és egy cornettóból vagy más péksüteményből áll, amelyet a kávézóban a pultnál állva fogyasztanak el. Cornettót lekvárral, tejszínnel, esetleg nutellával megtöltve fogyasztják, gyakorlatilag bárhol meg tudjuk vásárolni, de Rómában járva erősen ajánlott a Maritozzót, Nápolyban a Sfajetellát, Sziciliában pedig a brióst megkóstolni. És ami nagyon fontos, amennyire fontos az, hogy Olaszországban semmiképpen nem teszünk a pizzára ketchupot, így cappuccinót is csak reggel iszunk. Az olaszok a nap folyamán eszpresszót fogyasztanak, a cappuccino kizárólag a reggeli részeként fogyasztható és fogyasztandó, és tulajdonképpen az étkezésnek a részét képezi ez a hosszabb, nagyobb méretű teljes ital. Ha az eszpresszó vagy a ristretto túlságosan erős számukra, akkor fogyasztanak cappuccinót, de van olyan olasz ember, aki rendesen ezt a nagyon erős sátot, kávésátot, mondjuk így a ristrettót fogyasztja, akár egy gyomorra is. Érdemes megkóstolni a macchiatót vagy a café lungót is. És természetesen, ami nagyon fontos Olaszországban, az étkezéseknek megvan a maga ideje. Az olaszok jellemzően 13 és 14:30 között ebédelnek, a vacsorájukat pedig 20:30 és 22 között fogyasztják. Az éttermek jelentős része 12:30 vagy 13 óra körül nyit ebédidőben, és 11:30-tól 15 órától bezárják a konyhát, hogy aztán este 7-8 környékén nyissák újra, tehát a siesta továbbra is megvan náluk is. Mindenképpen asztalt kell foglalni, ez fontos, mert az étkezésre az olaszok időt szánnak náluk, ez egy minőségi együtt töltött idő, tisztelik az ételt, és tisztelik az étkezésre szánt időt is, éppen ezért nem törekednek az éttermek arra, hogy forgassák az asztalokat, ezért kell asztalt foglalni, úgyhogy nagyon fontos, hogy ezt megtegyük, különösen népszerű helyeken. És ami fontos még, az olasz pincérek addig nem hozzák a számlát, amíg nem kérjük. Ez is szimbolizálja, hogy nem sürgetik a vendégeket az étkezés és vagy a beszélgetés befejezésére. Az evés és az ivás egymástól elválaszthatatlan Olaszországban. Nagyon ritkán látni, hogy az olaszok valamilyen étel nélkül innának egy pohár bort vagy más alkoholos italt. Az éttermekben is, ha aperitívot kérnek a vendégek, biztosan kapnak mellé valamilyen sós harapnivalót. Az aperitívónak mindig olyan italt választanak, ami nem édes, hiszen a savasabb italok hozzák meg az étvágyat, és étkezés közben általában bort, sört vagy koktélokat isznak. A pizza mellé viszont mindig sör jár, és náluk is központban van a szezonalitás, ezért is tudnak olyan egészségesen étkezni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Léteznek olyan életfilozófiák, amiket követve sokkal könnyedebb lehet az életünk, könnyedebbek lehetnek a mindennapjaink, nyugodtabbak tudunk maradni, sokkal inkább jelen tudunk lenni a pillanatban, ami nagyon fontos a lelki, a mentális egészségünk, és így aztán a testi egészségünk szempontjából is. Hát itt van az olasz filozófia, ami csodát művel a mentális egészségünkkel és az emésztésünkkel is. Ugye ebben a bizonyos már szinte közhelyesen hangzó jelzővel illetett világunkban, ami rohanó és felgyorsult világunkban, ami sajnos valóban tényleg ilyen, és egyre inkább gyorsul még mindig, egyre ritkábban élünk meg valódi pillanatokat, nem tudunk odafigyelni a lényegre. Ez az élet minden területére igaz, az étkezés, ami régen közösségi élmény, családi szertartás, sőt egy ünnep volt, mára már gyakran háttértevékenységé silányul, valami, amit csak letudunk, kapjunk be valami gyorsan a kocsiban, útközben, miközben e-mailekre válaszolunk, vagy újabb sorozatrészt indítunk el. Úgyhogy itt jön a képbe az a bizonyos, már egyébként nálunk is emlegetett slow food mozgalom, amely egyre nagyobb teret nyer világszerte, és nem véletlenül. A gyors éttermek térhódításával a 20. század második felétől kezdve egyre inkább elterjedt az a felfogás, hogy az étkezésnek gyorsnak, praktikusnak és hatékonynak kell lennie. Ez azonban nem csak az ételek minőségére, de a mentális egészségünkre is rányomja a bélyegét. Szinte mindenki le tudja az ebédszünetet 10 perc alatt, és jó esetben valóban csak az étkezésére figyel, rosszabb esetben a számítógép előtt fogyasztja el a salátáját, a szendvicsét, vagy rohan közben az utcán, vagy vezet közben, mindez természetesen. Ha nem is tudunk róla, akkor most érdemes lesz figyelni, negatívan hat a testünkre és a lelkünkre egyaránt. Egy korábbi tanulmány szerint az emberek 60%-a legalább hetente 3-szor képernyő előtt eszik, legyen az tévé, számítógép vagy telefon, és a gyerekekkel is így csinálnak. Megállapították azt is, hogy akik evés közben digitális eszközöket használnak, hajlamosabbak a túlevésre és alacsonyabb szintű elégedettséget élnek meg az étkezések után, ennek pedig az az oka egészen egyszerűen, hogy megoszlik a figyelem, ezért az agy kevésbé érzékeli a teltségérzetet, az ízérzetet és az evés élményt, ráadásul még az étel élvezeti értéke is csökken, ahogy ezt a Glamour Plus is írja. Mik a slow food gyökerei? Hát egy olasz válasz a globalizációra, ugye? A zseniális olaszok, mert hogy ők mindig tudták, hogy mit és hogyan érdemes enni. A slow food mozgalmat is egy olasz, pontosabban és név szerint Carlo Petrini alapította 1986-ban, válaszul arra, hogy egy gyors étterem nyílt meg Rómában, a spanyol lépcső közelében. Petrini nem egyszerűen ezzel akart tiltakozni a gyors éttermek ellen, hanem sokkal inkább egy olyan filozófia mellett állt ki, amely az étkezést tudatos közösségi és kulturálisan gazdag tevékenységként fogja fel. Ezt ő és persze az egész ország nagyon jól tudta. A mai napig is közösségi élménynek számít, ahol az egész család, a rokonok és a barátok szinte naponta összeülnek és együtt étkeznek, sőt tovább megyek, együtt is főznek. A Slow Food International mára már több mint 150 országban van jelen. A szlogenjük a jó, tiszta és igazságos étel, azaz legyen ízletes, fenntartható módon előállított és méltányos körülmények között megtermelt. Ez utóbbi szintén kevés helyen adatik meg, hiszen amellett, hogy mindent permetezünk, olyan emberekkel szedetjük le, termeljük be az alapanyagokat, akiknek ez az egyetlen megélhetési forrása, és hát nyilván itt azért a kihasználtság igen nagy méreteket ölt, amivel összességében, tettem én hozzá, amivel összességében nem lenne baj, ha rendes fizetést kapnának érte, jellemzően azonban szinte semmire nem elég az a pár dollár, amivel kiszúrják a szemüket, ahogy írja a cikk is. De mit is jelent a slow food a hétköznapokban? Hát nem kell drága vagy bonyolult dologként gondolni erre, az odafigyelés a lényeg, hogy lelassítunk, hogy kikapcsoljuk a tévét, hogy félretesszük a telefont, a laptopot, és adunk időt magunknak, hogy valóban megízleljük azt, amit eszünk. A tudatos étkezés, azaz a mindful eating gyakorlása során a figyelmünket teljes egészében az ételre irányítjuk, az ízekre, az állagokra, az illatokra és a falatok ritmusára. Számos vizsgálatot végeztek egyébként azzal kapcsolatban is, hogy a tudatos étkezés nem csak a testsúly szabályozásában segíthet, hanem képes csökkenteni a stresszt, és javíthatja az emésztést is. Gyakran ugyanis alábecsüljük, hogy mennyit is számít a figyelem. Amennyiben evés közben a telefonunkat nézzük, az nem csak a fizikai jólakottság élményét csökkenti, hanem a társas kapcsolatokat is háttérbe szorítja. Azért nézzünk körül, amikor elmegyünk egy étterembe, vagy egy kis kifőzdébe, ott is mindenki telefonozik, még azok is, akik együtt érkeznek, ketten, hárman vagy többen. Megfigyelték azt is a felmérésben, hogy azok a családok, amelyek rendszeresen együtt vacsoráznak képernyő nélkül, sokkal erősebb érzelmi kötődést mutatnak, és a gyermekek körében alacsony alacsonyabb a depresszió és a szorongás előfordulása. Azért emlékezhetünk arra is, hogy régebben a szülők nem engedték azt, hogy egyedül legyünk a szobában, sőt a tévé előtt sem lehetett enni, ahogyan ezt Kurdi Réka is írja egyébként a cikkben. Nyilván érdemes odafigyelni arra is, hogy mit is jelent pontosan az, hogyha erre odafigyelünk. Hogyha nem viszünk be semmit a szobába, az már önmagában segít, hiszen nem a tévé előtt teszünk, és nem veszük a kezünkbe, vagy tesszük a tálcánkra a telefont. Érdemes odafigyelni arra is, hogy a kulináris élmény kontra kalória bevitel hogyan alakul, mert hogy a slow food problémája nem csak a fogyasztásnak a módjáról szól, hanem az ételhez való új viszonyunkat is definiálhatja. Ahelyett, hogy csak tápanyagforrásként tekint az ember az ételre, újra fel tudjuk fedezni benne a kreativitást, a kultúrát, az örömforrását, az ízvilágokat, az emlékezést. Ez speciál főleg az utazások alatt lényeges, amikor tényleg csak az étellel, a különleges alapanyagokkal, az ízek összhatásával foglalkozik az ember, ahogy ezt a cikk írója is mondja. Talán mondani sem kell, hogy olyankor mindig jobb az ember emésztése, mert lassan fogyasztja el az ételt, odafigyel és örül annak, amit elétettek, vagy amit ő maga elkészített. A slow food filozófia tehát része egy tágabb slow living irányzatnak, amely az étel minden területén a tudatosságot, az egyszerűséget és az értékek újraértékelését hirdeti. Nem az a cél, hogy mindent lelassítsunk, hanem hogy tudatosabban válasszuk meg, hogy mire szánunk időt, és hogy jelen legyünk a jelenben. Nem csak étkezés közben, az életünk közben is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunknak ma a főszereplője egy zseniális olasz asszony, akit úgy hívtak, hogy Luisa Spagnoli, aki az olasz divat édesszájú nagyasszonyaként vonult be a történelembe. Ő az, akinek az angora pulóvert köszönhetjük, és ő az, aki létrehozta az első céges bölcsödét, sőt egy csokoládégyárat is. Na nézzük, hogy kiről is van szó pontosan. Ő az, aki újra gondolta a cipzár szerepét a női ruhákban, neki köszönhetjük, ahogy mondtam, az angora pulóvert, az ő nevéhez fűződik a Perugina csokoládégyár, illetve annak ikonikus terméke a Bacci csokoládédesszert, és cseppet sem mellesleg ő alapította az első céges bölcsödét, sőt óvodát is. Kitűnő üzletasszony és ízig vérig nő, csupa nagybetűvel, így ahogy mondom, és ahogy az ember el tudja képzelni. Ezt az olasz üzletasszonyt nevezhetnénk akár az olasz Fischer Júliának is, vagy éppen fordítva, mert hogy kortársak voltak, és ráadásul a divatipar tette őket nagyja, ők hoztak jelentős újításokat az igényes ruhák világába. Luisa Spagnoli, aki 1877-ben született, és 1935-ben ment el a földről, olasz üzletasszony, bár a divatról vált, méltán világszerte ismerté, de talán csak a véletlenem múlott, hogy nem a gasztronómia nagyasszonyaként emlékezik rá a világ. Ugyanis a Perugina Bacci csokoládé márka is az ő nevéhez fűződik, amiben kicsi üzenetek vannak, és olyan magyaros kis bombonka. Luisa története és egyben természetesen a cég története 1907-ben kezdődött, amikor Perugia városában Luisa Spagnoli és férje Anibale Spagnoli, valamint barátjuk Giovanni Boitoni 15 fővel megalapították ezt a bizonyos csokoládégyárat. Az üzem és a hozzátartozó kicsi sarki üzlet, a klasszikus kicsi sarki csokoládéüzlet. Az első világháború kitörésének idejére férje halála miatt már Luisa és fiai vezetése alatt állt. Aztán a 20-as évek végén Luisa egy angora nyulat kapott a születésnapjára, és ez sorsfordítónak bizonyult az életében. Az állatkát addig-addig simogatta és nézte a tenyerére tapadó finom kis szőrszálakat, amíg meg nem született a következő nagy üzleti ötlet. Angora nyulakat kezdett tenyészteni a saját villája kertjében, amelyeknek a szőrét kézzel fésülték, és fésülik ma is ki. A nyuszik bundájából, tehát a felesleges kihulló angora szőrszálakat, azt dolgozták fel kötött áruként. És azért gondoljunk bele, hogy ez még állatvédelmi szempontból is szuper elgondolás, a szőrme humánus, az állat életének kioltása nélküli feldolgozása, úgyhogy ezt a nőt külön imádom emiatt.

0: Az akkori kor nagy divatja egyébként a kasmír volt, de az csak egy szűk rétegnek volt megfizethető, főként az első világháború utáni időszakban, amikor a behozatala erősen visszaesett. Ezt a puha tapintású alapanyagot pótolta az angora nyulak szőréből nyert, és nem mellesleg Luisa által feltalált technológia és termék, az úgynevezett spanyoli angora szál. Ez a lényegesen kedvező áru alapanyag, amivel elkezdtek dolgozni, ezzel pedig piaci rést talált Luisa az igényes, de vékonyabb pénztárcájú vásárlóinak. A termék iránt aztán hatalmas kereslet lett világszerte, és aztán ennek köszönhetően 1928-ban megszületett a Luisa Spagnoli divatház. Ő volt az első, aki az angoranyúl fésülgetésével kinyert bundából készített fonalat, és ebből készített kötöttáruval, kendőkkel, bolerókkal, divatos ruhákkal megjelent a divat világában, és a védjegye a Langora Spagnoli lett. Ez már igazán a gyökereitől kezdődően Luisáé volt, a csokoládé gyárat meg a férjével és egy barátjukkal alapították. Napjainkban a Langora Spagnoli divatmárka Olaszország egyik legrégebbi exkluzív ruházati márkája, névadó alapítója Luisa Spagnoli életművével nagyban hozzájárult Umbria tartomány könnyűiparának a fejlődéséhez. A divatház kollekcióiban a mai napig fontos szerepet kapnak a Luisa által kifejlesztett technikával nyert angora szálból készült ruhadarabok. 1930-ban a spanyoli angora szál már virághírű volt, az angora szálak megjelentek a Saks, New York Saks Fifth Avenue után, a Lanvin Sportban és a Schiaparelliben is. Maga az olasz kormány olyan annyira fontosnak látta ezt, hogy támogatni kezdte az angora nyúl tenyésztését, a család eztán azért úgy döntött, hogy szabadalmaztatja a spanyoli angora szálat. És bár Luisa Spagnoli legalábbis a mai szemmel nézve fiatalon, mindössze 57 évesen hunyt el, mégis több dologban is korszakalkotó volt a hazájában, így abban is, hogy újra gondolta a női ruhákon a cipzár szerepét, amire addig csak gombok vagy patentok jól elrejtett alternatívájaként gondoltak a tervezők, most további funkciót nyert, hangsúlyos díszítő elemként is megjelent a kabátokon és a rafinált szabású felsőkön, amiket mai napság is láthatunk, az egyberuhákon hátul egy teljesen más színű hosszú cipzár fut végig a nő hátán egészen talán a popsi aljáig, vagy egészen a ruha aljáig is akár, és ez is mint egy díszítő elem működik, tehát ez a mai napig így van Luisa Spagnolinak köszönhetően, és ráadásul ő volt az, aki a Perugina szék keretein belül megnyitotta az első vállalkozáson belüli bölcsit és ovit, hogy az anyák minél közelebb tudjanak lenni a gyerekeikhez munka közben is. Nézőpont kérdés, hogy a családi vállalkozás történetében, Luisa életében ezt tekintjük egyfajta közjátéknak, vagy a köztes időben létrejött másik emblematikus terméket, azt a bizonyos csokoládét. Az én véleményem az, hogy teljesen mindegy, mert mind hozzá kötődik. 1923-ban alkották meg a máig töretlen népszerűségnek örvendő ikonikus csokoládét, a csók, vagyis Baccio elnevezésű desszertet, amit lényegében a háború utáni évek kényszerű takarékossága inspirált. Luisa Spagnoli ugyanis különböző csoki fajták, így az étcsoki és a mogyoros csokoládé maradékaiból alkotta meg a ma már világhírű desszert elődjét, amit először formára alapján Cazzottónak, azaz ökölnek nevezett el, hát azért a Baccio, vagyis a csóka sokkal jobban hangzik. A dobozokon látható képet tervező futurista festő Federico Seneca pedig erre is rátett még egy lapáttal, az ő ötlete volt a csomagolásba bújtatott kis idézet, ez utóbbit Luisa szerelméhez írt levelei ihlették. Ő volt Luisa Spagnoli, a zseniális és fantasztikus nő, akinek az angora szába készült pulóvert, úgyhogy nem bántotta a nyuszikat, és mégis kinyerte a bundájukból, ugye kihullott szőrbe készített szálat, akinek ezt köszönhetjük, akinek köszönhetjük a Baccio csokoládét, és akinek köszönhetjük a munkahelyi bölcsiket és ovikat is. Egy kivételes és nagyszerű nő volt Luisa Spagnoli.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ahogy ígértem, a műsor vendége Nyitrai Réka Viktória, a Toszkána Mánia megálmodója és működtetője és alapítója, akivel nem néz kitalálni Toszkánáról, Firenzéről és Olaszországról és az olasz szokásokról és az Olaszországban nyaraló magyarok szokásairól is beszélgetni fogunk. Szia Viki, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, köszi, hogy felhívtatok, és lássuk a kérdéseket.
1: Na, kezdjük onnan, hogy annak idején, amikor a Napsütötte Toszkána megjelent könyvben, aztán később elkészült belőle a film, akkor nagyon-nagyon sokan kezdtek sokkal inkább odafigyelni Toszkánára, mint addig. Bár azt gondolom, hogy Toszkána Olaszországnak amúgy is egy nagyon különleges része. Mennyiben változott meg ott az élet, és mennyiben vagyunk egy álomvilágban Toszkánával kapcsolatban, vagy valóban olyan, ami ennek látjuk és álmodjuk?
2: Ez tényleg így van, tehát a film és a könyv megjelenése az nagyon sokat nyomott, főleg az amerikai oldalon szerintem, tehát nagyon sok amerikai jött amiatt, hogy a könyvben látta, hogy milyen szép ez a régió, de ne felejtsük, hogy voltak azért előtte más filmek is, amik relatív reklámozták Toszkánát. Én például arra emlékszem, hogy még talán a 90-es évek végén megjelent a Teo Mussolinivel című film, ami ugye Fellininek az egyik filmje, és abban ugye amerikai casting volt, az is Toszkánában San Gimignanóban játszódik, és például San Gimignano, ez a tornyos kisváros, ennek köszönheti a befutását, mert előtte senki nem hallott róla, és onnantól kezdve egyszerűen elsodornak a turisták, annyian vannak. A Dolce Vita meg az, hogy mennyire szép Toszkána, ez szerintem nem csak egy illúzió, tényleg ilyen. Tehát főleg, ha az ember jó helyre megy, ugye a Toszkán régió elég nagy, ott is vannak azért hegyes részek, meg sík területek, de ha sikerül ezt a középső dombos részt kifogni, és az ember ugye reggel föl kell, kinéz az ajtóból, vagy az ablakból, vagy kiül az asztalához, és ugye látja ezt a gyönyörű dombos tájat, akkor szerintem nem csalódhat, tehát tényleg azt találja, amit a fotókon lát.
1: Toszkánában van egy olyan varázslat, ami egészen sajátossá teszi Olaszországon belül is. Nekem volt szerencsém egyszer járni ott, de akkor viszonylag hosszan, és Perugia és Siena és a mezők és a napraforgók és azok a kedves kis fényesre kopott kövű kis utcák, hogy ott megvan valahogy az az olasz eszencia, ami az emberben él. Ez minden külföldiben így él, és az olaszokban is így él, vagy csak mi gondoljuk ezt, Viki?
2: Nem, ez külföldiekre és olaszokra is ugyanígy érvényes, tehát rengeteg olasz van, aki országon belül utazik, és ezek közül az egyik legkedveltebb célpont Toszkána, főleg a tavasz és az őszi időszakban, amikor ugye a kulturális kirándulások ideje van, tehát nem a nyári tengerpartos nyaralás, bár mondom, a tengerpart is relatív nagyon szép, de inkább a tavaszi őszi időszakban, és a külföldiek is általában úgy mennek vissza mindig, úgy mennek el tőlünk a magyarok is, hogy nagyon jó volt, nagyon szép volt, de hát a felét nem látták annak, amit szerettek volna, és mindenképpen vissza fognak jönni. Sokan azzal írnak, hogy mintha egész életükben ott éltek volna, van egy ilyen extra feeling, mikor visszajönnek, minden nap arra gondolnak, hogy milyen dolgokat láttak ott, tehát szerintem ez egy általános hatás mindenkire, aki oda jön.
1: Toszkánán belül is, a szépség bölcsőjén belül is vannak frekventáltabb helyek, és hogyha igen, mik azok?
2: Hát persze a legfrekventáltabb hely az szerintem Firenze, tehát Toszkánának a fővárosa. Itt érdekes módon sokan azt hiszik, hogy nyár a főszezon, de ugye a főszezon mindig a klímához igazodik, tehát például Firenzében a legtöbben szerintem húsvétkor vannak, illetve a tavaszi hosszú hétvégéken, lehet ez a május 1-es vagy a pünkösdi időszak, és az őszi időszak a legdrágább, meg a legzsúfoltabb, míg mondjuk augusztusban a helyiek ugye elutaznak, tehát kiürül a város, csak turistákat lát az ember, akik szenvednek ugye a nagy melegtől, tehát ott más a szezon. A vidéki területeken ott inkább a főleg ezekben a medencés házakban a július-augusztus, tehát akkor jönnek a legtöbben, és akkor mennek ezekbe a vidéki házakba, ugye családok, gyerekekkel, ezek a legideálisabb szállás megoldások, nagy kert, medence, parkoló, és aztán van a tengerparti időszak, ugye a tengerparton meg inkább az augusztus az, ami a legdrágább, és akkor ugye sok olasz is utazik, tehát akkor találkozunk velük is.
1: Ez a bizonyos Ferragosto, igaz?
2: A Ferragosto az maga az augusztus 15, tehát az egy konkrét nap, az kb. Olyan, mint nálunk az augusztus 20, tehát azon a héten, azon a napon ugye mindenki nyaral, és ez általában nem...
1: De a köré rendeződik azért a pihenésük, ugye?
2: A köré rendeződik minden, tehát régen arra kell gondolni, régen mondjuk a 80-as, 70-es, 80-as években a gyárak iskolák nagy része egész augusztusban leállt. Tehát augusztus 1-től 30-ig konkrétan bezárt mindenki, és ez azért még foltokban megmaradt, tehát ilyen augusztus középső két hetére most is nagyon sok gyár bezár, nagyon sok iroda bezár, de városi éttermek is bezárnak, vagy butikok, ahol ugye az emberek nem bírják a meleget, és nem csak a tengerpartra mennek, bár ugye az a legfelkapottabb, hanem nagyon sokan járnak a hegyekbe, ugye rengeteg hegy van Toszkánában, is nagy hegységei vannak, és ott azért 5-10 fokkal kellemesebb az időjárás vagy a hőmérséklet, úgyhogy oda is nagyon sokan mennek augusztusban.
1: Te miért választottad Toszkánát sok évvel ezelőtt?
2: Én ugye 24 éve jöttem ki, nekem egyértelmű a szerelem volt, tehát én nem azért mentem oda, mert hogy én nekem tetszett volna, persze imádtam Toszkánát, de hát máshol is nagyon szép helyek vannak, én egyértelműen azért mentem, mert szerelmes voltam egy olasz fiúba, aki ott lakott, és aztán ott ragadtam.
1: Toszkánának komoly, erős varázslata van, és aki ezt egyszer megérzi a szívében, és meglátja a szemeivel, az nem is nagyon tud, és nem is nagyon szeretne szabadulni és felejteni Toszkánával kapcsolatban. Az olaszországi nyaralásról, konkrétan Toszkánáról, Firenzéről és a környékről beszélgetünk. Vendégem a mai műsorban Nyitrai Réka Viktória, aki a Toszkána Mánia működtetője és megálmodója, majd az oldalról és a programokról is beszélgetünk, de hamarosan majd arról tovább, hogy hogyan viselkedjünk Olaszországban, mit nézzünk meg, merre menjünk, milyen programokat foglaljunk le például, vagy milyen programokban gondolkodjunk akkor, hogyha Toszkánába utazunk. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Soft. Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Hitrai Réka Viktória, a Toszkana Mánia oldalnak és a programoknak a megálmodója, működtetője, és akkor térjünk ahhoz egy kicsit vissza, hogy mi mindent tudunk Toszkánában csinálni, hiszen említetted, hogy nagyon sokan úgy írnak vissza neked, hogy jó, hát mennyi mindent láttak, de mennyi mindent még nem. Van-e, lehet-e felállítani Toszkánában, Toszkána környékén fontossági sorrendet, Viki?
2: Hát természetesen lehet felállítani, ez ugye személyre szóló, tehát mindenkinek mások a preferenciája, hogy mit szeretne megnézni. Toszkánában szerencsére minden elég jól összejön, tehát nagyon szép természeti látnivalók vannak, nagyon sok kulturális kincs van, és hát nagyon finom gasztronómiai dolgokat is lehet próbálni, úgyhogy végül is egy teljes repertoárt nyújt mindenkinek, aki oda jön. A kérdés, hogy mikor jönnek, és ugye kivel jön, hogy aki gyerekekkel jön, az általában nem fogja végigvonszolni a gyereket az összes múzeumban és templomon. Aki tavasszal jön, és ugye mondjuk családosan vagy nagyobb gyerekekkel, azok viszont végigjárnak mindent. Én azt szoktam mondani, hogy Firenzét azért érdemes megnézni, akármilyen meleg nyári időszakról is van szó, tehát nem mondom azt, hogy végig kell járni, és egy hétig ott kell nézegetni, de legalább egy napra mindenki menjen be Firenzébe. Viszont én nagyon szeretem a vidéki részt, nem azért, mert ott élek, hanem mert tényleg az az igazi toszkán feeling, tehát amire az emberek vágynak a fotók és a leírások alapján. Uh-huh. Úgyhogy Firenze az első, akkor lenne a vidéki részen ezek a középkori városok, ahol mi vagyunk középen, ez a Volterra, San Gimignano, Sierra, amit már említettél is. És hát ne felejtsük, hogy nagyon szép tengerpartok vannak, úgyhogy ki lehet menni akár télen, akár tavasszal vagy nyáron egy tengerparti sétányra és a pálmafák alá esetleg egy étteremben megvacsorázni.
1: Ott van még a Via della Mora, és ott van a Cinque Terre, ami az egyik legnépszerűbb, vagy a két legnépszerűbb dolog, de a Via della Mora-val kapcsolatban 2021 egy jelentős év.
2: Igen, a Via della Mora, illetve maga a Cinque Terre, ha nem tudná valaki, hogy ez nem Toszkánának a része, de mindenki ellátogat, vagy nagyon sokan ellátogatnak, mert relatív közel van, Pízától körülbelül egy órára kell menni észak irányba, és akkor átérünk ebbe a Ligur régióba, ahol megtaláltok ezek a kis falvak, ez öt színes kis városka, öt színes házakból álló falu valójában, amik egy relatív közel vannak egymáshoz egy hegynek az aljában. A gyalogutaknak a nagy része járható, de az utóbbi több mint 11 évben le volt zárva ez a Via della Mora, tehát a szerelmesek útja, és hát most idén nyitották meg, illetve már tavaly egy szakaszát ősszel átadták, de aztán újra lezárták, hogy teljesen kész legyenek a munkákkal. Ez egy körülbelül egy kilométeres lebetonozott, korláttal ellátott, nagyon egyszerűen végig sétálható ösvény, ami az első két falut köti össze, tehát Rio Maggiore-t és Manarolát. Ami az újdonság, hogy mivel megnyitották, ugye végig lehet menni rajta, de ez nem olyan egyszerű, mint a többi ösvénynél, ugye a többi ösvénynél van napi jegy, illetve két vagy három napos jegy, erre viszont külön jegyet kell venni, ami most 10 euró fejenként, és nem lehet csak úgy oda menni és végsétálni, hanem be kell regisztrálni egy applikáción keresztül, és le kell foglalni az időpontot, hiszen korlátozzák a látogatók számát, ez most úgy néz ki, hogy negyed óránként 100 ember indulhat el, és egyirányú ez az út, tehát nem oda-vissza, csak egy irányba lehet menni, úgyhogy egy kis szervezést, előszervezést igényel a dolog, de a lényeg, hogy már végre lehet járni.
1: Nagyon fontos az is, hogy nálad például a Toszkana Mánia oldalon rengeteg kulturális program van, és én annak örülök, hogy most már nem csak fagyit enni, és tésztát enni, és pizzát enni, és körülnézni, és napraforgóval fényképezkedni, és kirándulni mennek a turisták, és akkor most beszéljünk a magyarokról, hanem nagyon sokan éhesek a kultúrára, és Firenzében, Toszkánában ezt azért mélyen és vastagon meg lehet találni.
2: Igen, hát a legtöbben azért, főleg a tavasziak, mondom, a múzeumok miatt jönnek, ugye az Uffizi fő múzeum Firenzében, de hát rengeteg más látnivaló is van, ami nem csak múzeum, hanem lehet egy régi palota, vagy egy templom, vagy bármi más. Úgyhogy nagyon sok a látnivaló, amit ezen kívül a programok kínálnak, ugye vannak kulturális programokon kívül zenei dolgok, például ugye én kapcsolódom nagyon szorosan a Bocelli koncerthez, hiszen abban a faluban élünk, ahol az Andrea Bocelli tenorénekes is született, és ő minden évben rendez itt egy koncertet, ami nagyon népszerű. Több mint 10 000 ember jön egy ilyen estére oda, és hát már októberben elkezdik a jegyeket árulni, úgyhogy előre kell gondolkozni, és korán kell lépni annak, aki jön. De ezen kívül ugye van Torre del Lago-ban a Puccini Fesztivál, ami mindig július egész hónapjára érvényes, szintén nagyon sok embert vonz. Aztán vannak a különböző középkori játékok, például a Pálió, ez a lovas verseny Toszkánában, amiben Szienában, ami pont most volt, ugye múlt héten augusztus 16-án volt a második, és július 2-án van az első kiadás ez a magyar vágtának, ugye az eredeti, mondjuk, hogy erről kopizták le. És ez vannak másfajta, Livornóban vannak például hajós, csónakos versenyek, Pízában van ugye a tengeri köztársaságoknak az ünnepe, a luminária is. Tehát nagyon sok rendezvény van, főleg a nyári időszakban, amin részt lehet venni a turistáknak is, hogyha úgy jönnek, hogy pont valamelyik belesik a nyaralások időpontjába.
1: Olaszország, Toszkána, Firenze, az Olaszország nyaralások, a lehetséges elérhető programok. Szezononként erről is beszélgetünk a Manna délután vendége Nyitrai Réka Viktória, Toszkána Mánia megálmodója és alapítója. Az oldalról is beszélgetünk még majd, hogy mi minden találni ott, és miben nyújt segítséget a kilátogató magyaroknak, de egy kicsit beszélünk most zárásképpen arról is, hogy Olaszországban mit illik és mit nem, mire figyeljünk oda, hogyha Olaszországban jelesült Toszkána és környékére megyünk pihenni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Nyitrai Réka Viktória, Toszkána Mánia megálmodója és működtetője a vendégem. Olaszországról, Toszkánáról, Firenzéről, Toszkána környékéről beszélgetünk. Nagyon sok mindent megtudtunk már Vikinek köszönhetően. A Toszkána Mánia oldalról is a sok programmal kapcsolatban, de arról is beszélünk még, hogy mi mindenben segít ez a kilátogató magyaroknak. Mi mindenben tudnak hozzád fordulni azok, akik szeretnének igazán autentikus olaszországi pihenésben, nyaralásban vagy aktív pihenésben részt venni odakint Toszkánában?
2: Hát a weboldal ugye azzal a céllal született annak, hogy információt nyújtson, tehát nem volt bent semmi más, igazából csak információ, ami azt jelenti, hogy a múzeumokról volt szó, és ez megmaradt most is, hol érdemes parkolni, milyenek a helyi ételek, milyen rendezvények vannak, és a többi. Aztán később ugye kibővült a repertoár szállásajánlatokkal, és körülbelül 10 év, amikor én is szabadabb lettem, mert ott hagytam a fix állásomat, onnantól kirándulásokat is csinálok, tehát így egy elég komplex dolog ez az egész Toszkána Mánia. Leginkább annak ajánlom, aki egyénileg szeretné megszervezni a nyaralását, tehát azt mondja, hogy összeállítja magának a szállást, a látnivalókat, esetleges kirándulásokat, amikor jön.
1: Amikor magyarok utaznak, vagy külföldiek utaznak Toszkánába, lehet-e különbséget tenni a között, hogy milyen másik országból érkezik az adott turista? Van neki olyan, az olaszoktól nagyon idegen szokások, például a presszó és a cappuccino elfogyasztásának az ideje, vagy hogy hogyan esszük a tésztát, vagy ez a bizonyos ketchup történet, ami megkülönbözteti azokat az embereket, akikről látni, hogy nem olaszok, illetve hát nyilván adódik akkor a kérdés, hogy mi az, amit nem szabadna Olaszországban kérnünk, csinálnunk. Mondjuk egy étteremben, mondjuk egy szálláshelyen.
2: Ugye az amerikaiak, meg ugye a magyaroknak is mások a különböző szokásai, amiket ugye elég jól meg lehet figyelni, főleg, hogyha az ember ül egy téren mondjuk. Ez a ketchupös dolog, ez tényleg így van, tehát nálunk a pizzériában abszolút nem is tartanak ketchupet, ha csak nem Firenze vagy Siena belvárosában van ez a pizzéria, tehát hiába kérsz, mert nem is adnak, ahogy kukorica feltétet sem valószínűleg, mert
1: hogy remélem, hogy ananász sem.
2: Ananász, azt képzeld, hogy van, tényleg? Az ilyen vidéki éttermekben nem, de mondjuk a nagyobb pizzériákban, így a városokban tartanak ananászt, viszont ami furcsa a pizzában, hogy nagyon sokféle pizza van, persze, például virslis pizza is van, meg sült krumpli is, ami abszolút tájidegen szerintem, de maguk az olaszok is szeretik, tehát hogy vannak azért ilyen furcsaságok náluk is. Aztán a tészta, ugye nálunk a tészta az a leves helyett van, ezt a magyaroknak mindig el kell magyaráznom, hogy nálunk nincs leves, tehát ami leves néven, tehát szúpként van lefordítva angolul, vagy szúppaként ugye olaszul, az mindig főzelék, és nehogy azt kérjék, mert csodálkozni fognak, hogy nem leveses, ahelyett tesszük mi a tésztákat, tehát nem az első fogás az általában a tészta, és utána jöhet a húsos étel, ezeket is meg kell szokni, és hát vannak az antipásztik, az előételek, amivel ugye kezdjük az étkezést. Most persze ez nem azt jelenti, mert néha meg riadnak a magyarok, hogy végig kell enni az egész étlapot, nem azt jelenti, hogy mindenki eszik előételt, első-második fogást és desszertet, hanem ebből azért lekorlátozunk egy kicsit, vagy kettő félét veszünk, vagy maximum egy nagyobb születésnapi bulin mondjuk 3 félét eszünk, de azért végig nem esszük az egészet. Amit nagyon nehéz megszokni a magyaroknak, az a nyitvatartások, ez a például a siesta és az éttermek nyitvatartása. És ez egészen érthető, hogy most voltam ugye többször ugye hosszabb időt Rómában például, vagy Milánóban, ott nincsenek azért ennyire hozzászokva ezekhez a bezárásokhoz. Az olasz szabály az az, hogy az éttermek csak ebédre és vacsorára vannak nyitva, a vacsora alatt a 8 órás nyitást ért, tehát 6 körül normál étterem nálunk a környéken nincsen, kivétel persze mindig a nagyvárosok. Úgyhogy ha az ember délután sétálgat a városban, ilyen 2:30-tól már nem engedik leülni az étterembe, mert 3-kor ugye zárnak, és mondom 7:30-8-ig nem is talál ilyen igazi éttermet, persze pizza szeletet lehet venni, szendvicset, salátát, ilyesmit lehet venni sok helyen, de a klasszikus étterem nyitvatartás az ez. És adott a siesta, ami meg ugye a boltokra vonatkozik, a boltok olyan 12:30 körül bezárnak, és nyári melegben akár 4-ig vagy 4:30-ig is zárva maradnak.
1: És ilyenkor a boltok tulajdonosai, az éttermek, pizzériák tulajdonosai, vagy a bároknak a tulajdonosai, kávézóké, ők ilyenkor hazamennek pihenni? Tehát, hogy a hétköznapokban...
2: Kávézó az minden nap, várja, a kávézó az egész nap, a kávézó olyan, mint a kocsma. Tehát reggel 6-kor, vagy 2-kor, okay.
1: Az mindenhol van, és mindig nyitva van.
2: Ez így van. van, tehát a templom és a kocsma, az nálunk a templom és a kávézó, ahol persze lehet inni is, de mondjuk alapvetően kávéznak az emberek, vagy grappáznak, vagy csak úgy ücsörögnek, mert nálunk még az sem kötelező, hogy fogyasszon valaki. A siesta az a nyári melegben egy nagyon hasznos dolog, és az olaszok este élnek. Tehát ez azt jelenti, hogy abban a pár órában tényleg hazamennek, ha megtehetik, és tényleg ebéd után becsukják a spalettákat, és egy kicsit ledőlnek, vagy csak leülnek a diványra, mert hogy tényleg nagyon meleg van. Tehát ez, hogy a nyári időszakban ilyen 38-39 fok van mondjuk két hónapon keresztül fixen, azért ez nagyon lefárasztja fizikailag az embereket. Úgyhogy ezt a siestát ezt sokan megtartják, és aztán este viszont kinyílnak, úgyhogy este bemész egy kis faluban hozzánk is, például a Föltérre 8 órakor mozdulni nem lehet, de 10-ig megy a dínom-dánom, viszont délután 4 órakor egy légyzümmögését meg lehetne hallani.
1: Aha. És mi az, ami ilyenkor szeptember elején, tehát kvázi az utószezonban igazán jó Toszkánában?
2: Hát ilyenkor a klíma. Tehát, hogy a klíma
1: nem
2: miatt jönnek. Szeptemberben rengetegen vannak, ugye ilyenkor vannak a borfesztiválok, illetve szüreti fesztiválok, ez a szeptember egész hónapjára érvényes, és az október az nekem a kedvenc hónapom, nagyon jó az időjárás, ilyen 20-25 fok simán van napközben, süt a nap, a tengerben még lehet fürödni, és ilyenkor vannak a gasztró programok, ugye az olívaolaj szüret és olívaolaj préselés időszaka, a szüret időszaka, ilyenkor vannak a gombák, nem csak a vargánya gomba, hanem ugye nálunk mindenféle szarvasgombát is szüretelnek. Októberben vannak a gesztenye fesztiválok, ami azt jelenti, hogy nagyon sok szelíd gesztenye van például a környékünkön is. Úgyhogy rengeteg isteni dolgot lehet ilyenkor enni. A sáfrány időszaka van, hogy októberben szüretelik a sáfrányt, nálunk Száncsi Minnyáróban, illetve a környéken is van. Úgyhogy rengeteg isteni gasztró program közül lehet válogatni, és ugye ne felejtsük, hogy október végén, november elején van például két nagy rendezvény. Van az Lukában, megrendezik október végén ezt a Luka Comics nevű fesztivált, ami a világ minden tájáról vonz embereket, de annyira felkapott ez lett az utóbbi 10 évben, hogy körülbelül egy évvel előre lefoglalják a szállásaikat. Ezek ilyen japán rajzfilmek és kártársas játékok és hasonlók vannak ezen a rendezvényen, illetve például nálunk a környéken Volterában van ez a Volterra Gusto, ami kifejezetten a gasztró dolgokra élezik ki a dolgot, tehát vannak mindenféle standok, ahol a helyi termelők hozzák a gombákat, a szarvasgombát, az olajat, a sajtot, szalámit és minden mást.
1: Annyit mondj még meg nekem, Viki, hogy te hogyan tanultad, meg kellett-e tanulni ezt a bizonyos Dolce Far Niente életszemléletet, amit szintén egyébként egy amerikai filmből ismert meg a világ úgy igazán.
2: Hát meg kellett szoknom, tehát ugye nincs mese, aki ott él Olaszországban, annak hozzá kell idomulni. Ez a meleg miatt nem tudunk sok mindent csinálni, sztori, ez sajnos nálam is megvan, tehát nyáron lefáradok egyszerűen napközben, amikor lehet ki sem mozdulok, tehát nem az van, hogy kinnapozgatunk vagy strandolunk, én elmondom, hogy idén nem voltam még a strandon, ami azt jelenti, hogy persze tengerparton voltam, mert a kirándulások például a Cinque Terre vagy az Elba kiránduláson, ugye a tengerparton vagyunk, sőt meg is fürödtem, de konkrétan az, hogy lemegyek a strandra, ez kizárt. Tehát annyira meleg van, hogy egyszerűen nem kívánja az ember, úgyhogy meg kellett szokni azt, hogy így napközben, ha nem muszáj, akkor nem megyünk sehova, és ezt az esti késői fönnmaradást is megszoktam, körülbelül egy év kellett hozzá, tehát először én is éhes voltam este 8 óra után, mikor vacsoráztunk, már kopogott a szemem, bealudtam a vacsoraasztalnál 9:30 körül, tehát szépen edzenem kellett magamat, úgyhogy először ilyen teákat ittam, meg uzsonnáztam, és ezzel szépen hozzászoktam, úgyhogy ma már nem gond, én is inkább este élek meg kora reggel, délelőtt, és akkor a délután időszakot többnyire pihenéssel vagy munkával töltöm, de bent a lakásban.
1: Köszönöm szépen, hogy ránk értél, a Manna délután vendége volt Nyitrai Réka Viktória, Toszkána Mánia megálmodója és működtetője. Az oldalra érdemes felugrani és körülnézni és tervezni ezt a csodálatos utószezoni, akár szeptemberi, de leginkább, hogy Viki elmondta, az októberi varázslatos kirándulásokat. Köszönjük az idődet!
2: Én is köszönöm, hogy rám gondoltatok, és remélem találkozunk Toszkánában.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A D-vitaminról lesz most szó a mai beauty rovatban. A D-vitamin tényleg segít eltüntetni a hasi zsírt, úgyhogy tessék erre figyelni. Egyrészt pocakosoknak ez nagyon hasznos. És itt van 8 isteni étel, ami tele van vele. Szóval D-vitamin tartalmazó, magas arányban tartalmazó ételek. Ugye hidegborongós napokon csökken a napsütötte órák száma, az emberek többsége inkább a 4 fal között van, otthon tölti az ideje nagy részét, és ezekben az időszakokban, hogyha nem pótoljuk vissza a D-vitamin tartalékainkat, akkor bizony vitaminhiány alakulhat ki, aminek vannak aztán tünetei, és vannak következményei is. A D-vitamin hiány és az elhízás között is találtak összefüggést, ugye tényleg a nap a legjobb D-vitamin forrás nyilván, de ételekből is kinyerhető az értékes vitamin. 2019-ben készült egy kutatás, ami szerint a legtöbb elhízott ember D-vitamin hiányos, és ez a két dolog olyannyira összefügg, hogy egy 2020-as következő évi kutatásban még azt is kimutatták az előzőek mellett, hogy akár ez kettes típusú diabéteszt, inzulinrezisztenciát vagy hasi elhízást is okoz. Ugye ez egy metabolikus szindróma, ami kialakulhat ezáltal. Egy 6 hetes, 50 túlsúlyos nővel végzett kísérlet alatt két csoportba osztották a résztvevőket. Az egyik csoport naponta plusz D-vitamint kapott, az eredmény szerint szignifikánsan csökkent a testtömegindexe azoknak, akik ezt a vitamint szedték. Naponta 20-25 mikrogram D-vitamin a javasolt mennyiség, de érdemes mellé kálciumot is bevinni, mert vice versa segítik egymás hasznosulását. Fel fogom sorolni azokat az ételeket, amit nyugodtan lehet csemegézni pluszban még a D-vitamin bevitel mellett. Ugye, hogyha nem mikrogrammokban számoljuk a D-vitamint, akkor 4000 NE, azaz nemzetközi egység, ami a magyarországi dobozokon látható NE, vagy hogyha külföldön veszel vitamint, vagy onnan rendelsz esetleg, vagy onnan hoznak ismerősök, akkor pedig EU, International Unit, az, ami feltüntettetett ezeken a dobozokon. No, de mi az, ami ételként segíti a D-vitamint bejuttatni a szervezetünkbe? Az egyik legjobb D-vitamin forrás az a lazac. Egy adagban 13-15 mikrogram található, ami fedezi a napi szükséglet több mint 60%-át. Igazi ínyenceknek való fogás, egyébként a zöldségekkel sült citromos lazac, isteni finom, segít a zsírégetésben, és igazi fehérje és rostbomba forrás, plusz nagyon finom is, és hát roppant egészséges több szempontból is, nem csak a D-vitamin beviteléből. Az avokádós tonhal saláta szintén emésztés támogató rost és D-vitamin forrás. A tonhal konzerv általában 80 grammos, ebben 5-6 mikrogram D-vitamin található, a napi szükséglet 34%-át fedezi ez, és ezt az avokádós tonhal salátát úgy kell elképzelni, hogy a meghámozott és félbevágott magtalanított avokádóknak a mag helyére töltjük bele ezt a tonhal salátát, és így duplán jót teszünk a szervezetünkkel. Aztán ott van a makrél, ami szintén szuper egészséges, mert hogy omega-3 zsírsavban és D-vitaminban bővelkedik, rukkolás horsalátát kell belőle készíteni, koktélparadicsommal, lilahagymával és sok citrommal. Aztán, hogyha nézzük még tovább azokat az ételeket, aminek magas a D-vitamin tartalma, akkor itt van a kelbimbó, ami az egyetlen olyan növény, a gomba mellett pontosabban, mert hogy a gomba is ezek közé tartozik, amiben rengeteg D-vitamin van, főleg a vad gombák bővelkednek benne, egyes fajtájuk 100 grammja akár a napi szükséglet háromszorosát is tartalmazza. Ugyanennyi boltban kapható UV-fénnyel nevett fajták kevesebbet, 5-10 mikrogramot tartalmaznak. Szerencsére a gombás kelbimbó bármilyen fajtájúval nagyon finom, és a kelbimbó is nagyon-nagyon egészséges, és a D-vitamin tartalma annak is eléggé jó. Nem túl ízletes a csuka májolaj, az is kitűnő D-vitamin forrás, de szerencsére alapvetően a máj önmagában már raktározza ezt a vitamint. Alkalomattán, hogyha az ember egy olcsó ebédet szeretne, akkor a hagymás máj az például egy kiváló D-vitamin forrás. Aztán, hogyha mondjuk ezt elfogyasztjuk szendvicsként, mert májpastétomat készítünk belőle, és mondjuk egy kapras fokhagymás joghurtot készítünk mellé öntetnek, akkor az például a napi ajánlott D-vitamin mennyiség 15%-át fedezi. Aztán ott van még időnként a reggelire elkészíthető B12 vitamin forrásnak sem utolsó felhőtojás, ugye a felvert fehérje, pedig a belesütött sárgája. Ebben 5-6 mikrogram található, egyetlen tojás sárgájában 5-6 mikrogram D-vitamin. Aztán ott van az apkás, ami tökéletes reggeli, és egy adag az 3-4 mikrogram D-vitamint tartalmaz, ami azért nagyon-nagyon fontos, mert ugye ezekből minden nap fogyasztunk, mondjuk nem csak egyik fajtából, hanem többet, tehát zapkásat reggelizünk, egyik nap makrélát eszünk, a másik nap szardiniát, aztán utána mondjuk egy gombás kelbimbót, akkor minden nap jut még pluszban a bevitt étrend kiegészítővel bevitt D-vitamin mellé. Nagyon-nagyon-nagyon fontos, és nem csak az egészségünknek, a szépségünknek is nagyon fontos, a bőrünknek, a szemünknek is, illetve a hámfelületeknek a D-vitamin, úgyhogy tessék erre odafigyelni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ma az olaszok lepény kenyerét, bizonyos focacciáját fogjuk elkészíteni. A focaccia egyébként korábban jelent meg, és sokkal-sokkal hamarabb kezdték el fogyasztani és készíteni az olaszok, mint a pizzát magát. Egészen egyszerű elkészíteni, ami biztosan rajta volt, és ez tulajdonképpen egy ilyen olívaolajba és parmezánba mártogatott sült kis lepény kenyér fűszerekkel. Cifrázhatjuk is, de egészen egyszerű elkészíteni. Előételnek is fogyasztották, uzsonnára is fogyasztották, ezt vitték ki a szántásba, a rétre, stb. Ez elállt, és nagyon egyszerű volt elkészíteni, kemencében sütötték eredetileg. Tulajdonképpen reggelire fogyasztották elsősorban, és vitték magukkal napközben uzsonnára. Manapság előétel szokott lenni, vagy szendvics alap, esetleg saláták kísérője. Partifalatként is kedved, de hát ez most már csak ez a modern kori elnevezés, hogy partifalat, letörték és megették, vagy egy tepsinyi méretű sütöttek, vagy kereket, mint egy pizza olyat készítettek belőle. És hogy mi kell hozzá? Hát ami fontos, az a rozmaring, lehetőség szerint friss rozmaring, lehet szárított rozmaring is, és friss rozmaring is, de a rozmaring mindenképpen kell, nagy szemű sókrém, még hozzá finom olívaolaj, extra szűz finom olívaolaj, bors, frissen őrölt fekete bors, és fokhagyma. Nem igényel ezek szerint, ugye, ezt látjátok, sok hozzávaló, de lehet cifrázni, ezt majd el fogom mondani, és az elkészítésének a sikere tulajdonképpen a kidolgozás mellett nagy mértékben befolyásolja az alapanyagok minőségét, úgyhogy inkább erre kell figyelni. És elsősorban a liszt, az magas sikértartalmú lisztet tessék választani, hogy szép lyukacsos legyen a tészta, és ne egy ilyen nehéz, tömör bodag. Tessék használni kenyérlisztet, ez az bizonyos BA80-as liszt, vagy normál búzalisztet keverni úgynevezett félfogóssal, amit régen dupla nullásnak hívtak. Ezt hát szerintem bioboltokban, illetve nagyobb bevásárlóközpontokban simán be tudjátok szerezni, vagy van malomüzlet valahol, talán hát valahol a budai oldalon, valahol Margit budai hídfőjénél volt egyszer egy ilyen lisztbolt, vagy malombolt, nem is tudom, mi volt a neve. Szóval nyilván vannak ilyen boltok, ahol be lehet ezeket szerezni. Szóval az élesztő, ami még kell hozzá, itt megfelel a szárított is, a frisset azt fel kell futtatni a recept előírása szerint, a szárított élesztőt csak simán bele kell szórni a lisztbe. Só nagyon fontos az elkészítésnél, de ez bármilyen keltésztánál így van, hogy a só nem találkozhat az élesztővel, mert megállítja a futást, az élesztő futását a só. Aztán a tészta összeállításához, mind a kenéséhez kell hidegen préselt extra szűz olívaolaj, ez a legjobb, mert ennek van az a klasszikus finom íze. Aztán az alaptésztát tetszőlegesen lehet feldobni mediterrán zöld fűszerekkel, aprított rozmaringgal, kakukkfűves zsájával, darabolt szárított paradicsommal, olajbogyóval, mogyoróhagymával, fokhagymával, az édes változatot, mert hogy az is van, friss gyümölcsel, asszalványokkal, magvakkal. Mi most sósát fogunk készíteni. Igazából ugyanabból az alaptésztából készül, mint a pizza, az eltérés csupán annyi a kivitelezésben, hogy a vastagsága egy kicsit más. Na, és akkor, hogy pontosan ez hogyan is készül? Át kell szitálni a lisztet, mind a két félét. Hozzáadjuk a szétmorzsolt élesztőt, a sót és a felaprított rozmaringot, szépen beledolgozzuk az olajat, és az 1,6 deciliter langyos vizet. Jó, tehát ez a fontos benne. Kiolajozunk egy tepsit, beletesszük a tésztát, az ujjainkkal széthúzzuk, tehát szépen szétfeszegetjük, hogy kiterüljön és kitöltse az egész tepsit. Pihentetjük kb. 45 percig, ezután ismét megnyomkodjuk. Na most ez a nyomkodás tetszik nekem a legjobban, amikor az olasz asszonyságok mind a 10 ujjukkal, az ujjuk hegyével pak, mint hogyha be telekopogtatnák, ki kell juggatni a tetejét. Ezt így még juggatva hagyjuk kelni 30 percig. Előblítjük a rozmarinkágat, letépedjük róla a leveleket, rászórjuk a tésztára, és ezután betesszük a fokacsát 250 fokra előmelegített sütőbe, jó melegre 5 percre, és aztán utána levesszük a hőmérsékletet 220-ra, és 35 percig tovább sütjük. Még forrón, és ez fontos, megkenjük olívaolajjal, és megszórjuk a nagy szemű sóval. Természetesen a tésztába bele lehet keverni egy csomó mindent, ahogy én ezt elmondtam. Gyerekek, isteni finom. Ha egyszer megpróbáljátok elkészíteni, akkor onnantól kezdve rájöttök, hogy ez mennyire egyszerű, és milyen nagyon finom. Jó étvágyat!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Mivel tudjuk ragyogóvá sikamikálni az ezer éves odaégett étel maradékot, a gáz tűzhelyről ráégett kosz eltávolítása, koncentrál írása mentén haladunk, mert hogy amilyen jó vele főzni, olyan rémes tisztítani, ezt mindannyian tudjuk, hogy a gáz tűzhelynél a legutálatosabb rész az a rács, ami csúszkálós, ragadós, mindenféle vacakság rá van ragadva, na hát azt például nagyon nehéz megtisztítani. Na, szóval azt írja Andrea, hogy gázzal főző házi asszonyokat kérdezett végig, ki milyen praktikára esküszik, és akkor úgy tűnik, hogy vannak tényleg tökéletes módszerek erre. Mosogatószerre lesz szükségünk, szódabikarbónára, dörzs is mosogatószivacsra, műanyag suroló dörzsile olyan kis gömb alakúra, és ahogy ezt írja Andrea, ugyanott van a boltokban, ahol a fémből készült, de nekünk a műanyag kell. Kell egy régi fogkefe, gumikesztyű mindenképpen, vastag, tehát a robusta típusú, és hogyha tényleg iszonyúan rettenetes a helyzet, akkor grill tisztító spré a rácsnak. No, ha már rács, először is levesszük a rácsot, annak látunk neki először, ez a legrémesebb része, ezt mindenki egybehangzóan megállapította és állította. Egyébként erre az én sógornőmtől Angliából érkezett egy trükk, ott odakint van olyan nagyméretű, pontosabban több méretű nejlon zacskó, vastag, ami át van itatva belül zsíroldóval. De mivel itthon ilyen nincsen, ezért fogod a rácsot, belerakod egy vastagabb szemetes zsákba, agyon fújott zsíroldóval, összekötözöd, és úgy hagyod egy egész éjszakára, majd kiveszed. Ha van kert, akkor a kerti csapnál leöblíted, hogyha nem, akkor bent a mosogatóban meleg vízzel leöblíted, berakod a mosogatógépbe, ha van, 70 fokos programon átmegy és kész. Ha nem lehet belerakni, vagy nincsen mosogatógép, akkor simán a mosogatóban át kell dörzsölni az áztatás után, és tök jól lejön róla minden. Aztán ugye, hogyha tényleg arról van szó, hogy egy 30 éves rászáradt mindenféle rémséget kell levakarni, akkor kell a grill tisztító spré, ami nem ugyanaz, mint a sütő tisztító, sokkal erősebb összetevői vannak. Ezt akkor kell használnunk, hogyha tényleg ilyen őskori, ókori leletek vannak már ráégve a tűzhelyre. Szépen lefújjuk vastagon a grill tisztítóval, és hagyjuk egy kicsit hatni. Viszont ennek nagyon erős a szaga, és nagyon erősen maró hatású, tehát tényleg vastag gumikesztyűt kell használni, és próbáljuk meg húzatot csinálni, hogy ezt mindenképpen kivigye, sőt, ugye mindenkinek van otthon maszkja, ilyenkor tessék azt mindenképpen felvenni. Ha nagyon koszosak az úgynevezett kis égő takarók, azok a kis gombocskák, akkor azokat is le kell venni, és beáztatni azt is a rács mellé. Óvatosan 10-15 perc áztatás után a kis mosogatószeres kicsavart szivassal átdörzsölni, és meg is kell szárítani, nehogy víz kerüljön ugye a rendszerbe. Aztán az égő körüli felületnek kell először nekilátni. A fehér szomántozott bevonat az nagyon ellenálló, tehát nagyjából bármit rá lehet fújni, viszont figyelni kell a súrolással, mert a szemcsésszerek összekarcolják. Ha csak közepesen koszos, akkor itt is jól jön a mosogatószer és a szivacs, meg egy kicsi víz, hogy felázzon, és utána nagyon könnyen le lehet törölni a szomántozott. Ha nagyon koszos, akkor sütőtisztító spray, viszont arra tessék figyelni, hogy ne fújkáld bele az égős részbe. Ha valaki biomegoldást szeretne, akkor a szódabikarbóna víz ecet. Ebből lehet egy krémet készíteni, és ezzel kell sikamikálni. A rozsdamentes acélfelület az kényesebb, egyes erős vegyszerek megmarják, elszínezik, lemattítják, megkarcolják, úgyhogy erre nem fújunk sütőtisztítót, nem dörzsízzük, hanem kifejezetten a rozsdamentes acélfelülethez való tisztítószert kell használni. Ez is nagyon fontos, de a szódabikarbónából is vízből kevert krém is használható, vagy szódabikarbóna is ecet, mert ez felcsípi szépen, viszont nem mattítja le. Ezek nem elég hatékonyak, akkor lehet kapni ilyen főzőlap tisztítására szánt szereket, de azért érdemes ellenőrizni, hogy rozsdamentes acélra is használható-e. Ha nagyon stréber vagy, akkor érdemes megtisztítani a gombokat és a sütőajtó fogantyúját is. Ez nem csak a stréberségtől függ, hanem van olyan tűzhely, ahol már azon is vastagon áll ez a zsíros, lencsedarabkás, húscafatos és mindenféle étel maradékkal tarkított kis réteg, úgyhogy ezt is érdemes leszedegetni róla. Hát türelem kell hozzá, és aztán át kell törölgetni az egészet. Egy puharongyal száraz lesz, csillogó, gyönyörű.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Amikor a szív nem háborúktól hangos, otthon vagy, jöhet könnyű vagy épp kalandos. Egy hang, hogy szeretve vagy, nem kell, hogy alkos. Tedd le a fegyveredet, szélmalom harcos. Ez nem koncentráció, ez belső szabadság. Egy kamasz srác, ki magától segít másokon manapság. Amíg a korosztály szív, belül egy oroszlán szív. Kitart és bármi van, nem dobja föl a bakancsát.

0: béke. A Margit hídon sétálunk a zenével, béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent láng.
1: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerűen de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Manna Hits.
0: Manna Hits.